0: Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Mert azon a jövő.

0: az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Na? Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Kire számítatsz az éjszaka közepén? Rádió Café. Van barátod.

0: vagyok, a szerelem rabja vagyok.
1: Sziasztok, Gurubi Ágnes vagyok, író, és hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
2: The Soul Session.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Szevasztok, Krisa vagyok a Pannonia Osztály Ska Orkesztrából. Ez pedig a Rádió Café.

meg egy csúnya, veszem a mesét, viszem a legesnek és legutolsó esét. Ki tudja lesz-e, úgy az idő, viszem a Dunapartól levetett a cipő. Mit bánom úgyis, elviszem lazzán, elviszem gond nélkül a hátamon a

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

bistrójárat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bistró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont!

Rádió Café. Kispesten az FM 98-as frekvencián.

0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. It takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
1: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
2: A man is super.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
3: This is a substance of the way of the samurai.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Megvan a megállapodás, felszabadulnak az uniós források, még kellene az eső a földekre, napos felhős idő lesz. Demeter Dia vagyok. Mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításáról született megállapodás Brüsszelben. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közös sajtótájékoztatón jelentette be. A források feloldását korrupció ellenes intézkedésekhez kötötték. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. A források egyebek mellett közlekedési, egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint vállalkozások támogatására fordíthatók. A megállapodás részeként újra elérhető lesz az Erasmus program is a magyar egyetemistáknak. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvévője.
5: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. Több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből látják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
4: Még kellene az eső a növényeknek, a Hungaromet friss agrometeorológiai elemzése szerint az Alföldön egyre több felé tapasztalható a száj. Az őszi búza a legtöbb helyen a szemfejlődés, a repce a magképződés fázisában van. A szakemberek szerint a nyári kapás növények optimális fejlődéséhez további csapadékra lenne szükség. Továbbra is kedvező a Covid helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják minden településen. Az influenza örökítő anyaga már sehol nem volt kimutatható. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt majd a nap, de többször megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet, és elszórtan esők, záporok, néhol egy-egy zivatar kialakulhat. Nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható. Az északnyugati szél inkább a délutáni órákban lesz élénk erős, a legmelegebb órákban 24-27 fok lesz. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek, 27-30 fok között alakulnak a csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Ez itt a Hajnalodik. Minden szombat reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Történelem.
6: Kritikus állapotban van az Iparművészeti Múzeum. A zsolnai porcelán manufaktúra szerint halaszthatatlanná vált a szecessziós műemléki épület megmentése. A pécsi gyár szakértelemmel, eredeti dokumentumokkal, formarajzokkal és képi illusztrációkkal támogatná az épület állagmegóvását, illetve egy későbbi teljes rekonstrukciót. Cséplő Petra tanácsadót hallják.
7: A kultúra, ami igazán mutatja egy nemzetnek a gazdagságát, és ezen belül is kiemelten fontos szerintem az építőipari művészet, amit jelen pillanatig is kizárólag a zsolnai képvisel Magyarországon, de nem csak a zsolnai miatt fontos az iparművészeti felújítása, hanem nyilván ugye ez egy stratégiai épület. Én azt gondolom, hogy egy erkölcsi kötelességünk és belső késztetésünk kell, hogy legyen, hogy amit örökül hagynak ránk elődeink, azt minimum jó gazda módjára tartjuk karban, és azt gondolom, hogy 50-60-100 év múlva, tehát ezek az épületek is egytől egyik 100-150 éves épületek minimum, amikről beszélünk. Mit fogunk mi felmutatni az utókor számára? Ez egy normálisan gondolkodó embernek szerintem a belső késztetése, hogy teremtsen ebben, és az Iparművészeti Múzeum szerintem egyébként egy szimbólumá vált, ahol az látszik, hogy 100 évvel ezelőtt nem ott tartott a magyar társadalom kultúrája, hogy építenek egy épületet, hanem egy borzasztó magas minőségű épület, ami azt gondolom, hogy Európa nagyvárosaival vetekedhetett mind a kivitelezésben, mind a tervezésében. Ezt kevesen tudják, de a Zsolnaiban az igazi értékek között szerepel például a zsolnai fazonkönyvek. Ezek azt jelenti, hogy minden olyan épület, ami zsolnai épületkerámiával van díszítve, mindennek a tervrajza a zsolnai porcelán manufaktúra tulajdonát képezi. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen zsolnaival díszített épületeket a zsolnai fazonkönyvek használata nélkül autentikusan felújítani lehetetlen. Nincs még egy ilyen épület Magyarországon, Budapesten, ami ilyen gazdagon díszített lenne, ilyen volumen és ekkora művészeti jelentősége lenne, és ez ami elkeserítő, hogy egy ilyen nagy horderejű épület hever parlagon. Én ezt gondolom, hogy minden nemzetnek, amik igazán gazdagok, van egy identitásuk, és az identitásuknak vannak szimbólumai. Én azt gondolom, hogy például, ahogy a cseheknél a kristály, nálunk a kerámia lehetne a nemzeti identitásnak az egyik szimbóluma, hiszen rajtunk kívül még 4 porcelán gyár van Magyarországon. De hogy ez egy nagyon jó kiugrási pont lehetne, és azt gondolom, hogy az, hogyha Magyarországot a porcelán és kerámia művészettel azonosítják, az egy eléggé pozitív megkülönböztető tudna számunkra, magyarokra lenni.
0: Koncert.
4: A szegedi szabadtéri játékokon ad filmzenekoncertet a budafoki Doknányi Zenekar július 24-én. A Domtéri színpadon látható Cinefonik produkció összetett képi és zenei élménnyel várja majd a közönséget. A koncerten Guido Mancusi vezényli majd az együttest. Az osztrák-olasz zeneszerző a Wiener Volksoper zenekarának vezetője, dirigensként más bécsi együtteseket is irányít. Emellett 2018 óta első vendégkarmesterként dolgozik együtt a Doknányi Zenekarral. A művész úgy fogalmazott, hogy megítélése szerint a filmzene valahol félúton helyezkedik el a köznyelvi értelemben vett komoly zene és a könnyű zene között. Könnyebben adja magát, mint a kortárs komoly zene, ám erősebben hallgatói élményt kínál, mint például a popzene. Így mindkettőt felül tudja múlni népszerűségben. A zenekar repertoárjának leghíresebb, legnépszerűbb, leghatásosabb filmzene műsorszámaiból válogat, felcsendülnek többek között a Csillagok háborúja, a Titanic, a Casablanca, a Hihetetlen család, a Keresztapa ikonikus dallamai is a Domtéren.
0: Esemény.
4: Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt, a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A nyitott szertárkapuk rendezvény évek óta nagy népszerűségnek örvend, és gazdag programjaival nyújt betekintést a laktanyák mindennapjaiba a legkülönfélébb korosztályok számára. Bemutatják a tűzoltói hivatást, de lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket, a kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A nap folyamán a laktanyákban próbariasztásokat is tartanak, így az érdeklődők láthatják, mi történik, amikor tűzesethez, balesethez balesethez riasztják a tűzoltókat. Idén a fővárosban a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma, vidéken pedig más tematikus múzeumok, emlékszobák és kiállítóhelyek várják a gyerekeket és felnőtteket, ahol játékos keretek között szerezhetnek információkat a katasztrófavédelem tevékenységéről, a tűzoltók hétköznapjairól és arról, mit tehetnek saját biztonságukért.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Minaretek, tűztornyok és templomok csúcsai adrenalin függőknek. Veszprémi tűztorony. A 13. századi építmény tetejéről az egész belváros jól látható. A 48 méter magas torony túlélte a történelem viharait és a természeti erők okozta károkat is. Tekergő csiga lépcsőkön juthatunk fel a körerkélyre, ahonnan madártávlatból tárulnak elénk a város történelmi részei. Egri minaret. A 16. század végén épült minaret eredetileg a Ketuda dzsámihoz tartozott. Az egri torony 40 méter magas, a körteraszhoz 97 lépcső vezet. Azoknak, akik félnek a szűk, zárt terekben vagy nem bírják a magasságot, a minaret kívülről nézve is csodálatos látvány nyújt. Debreceni református nagy templom. A két 61 méteres torony impozáns látvány nyújt. A keleti toronyban lifttel egészen a padlástérig juthatunk. A lépcsőkön haladva bibliai makettek láthatók. A torony legtetején kialakított panoráma járdáról megcsodálhatjuk a várost és a templom tetőszerkezetét. A nyugati torony hazánk egyik legnagyobb harangjának, a Rákóczi harangnak ad otthont, míg a legfelső szinten található kiállító teremből a négy égtáj minden irányában élvezhetjük Debrecen panorámáját. Pécsi TV torony. Hazánk legmagasabb épülete a Mecsekben található Misina tetőn áll. Az étterem felett nyitott kilátó található, ahonnan az érdeklődők 610 méterrel a tengerszint felett élvezhetik a Mecsek és az alatta elterülő város lenyűgöző látványát. Szegedi víztorony. Az ipartörténeti különlegességnek egy szép pihenő park ad otthont. Hazánk első vasbetonból készült víztornya több mint 100 éve látja el eredeti funkcióját. Azokat, akik vállalkoznak a lépcsősor megmászására, fizikatörténeti kiállítás, színes szódavizes üvegek és gyönyörű panoráma fogadja. Győri Püspökvár torony kilátó. A Csonka torony Győr belvárosának szívében a Káptalan dombon áll. Az épület együttest első István király alapította, de a vár alapjaiban római kori építések nyomai is felfedezhetők. Az épület legfelső szintjére szűk csiga lépcső vezet, ahol korabeli felvételeken elevenedik meg előttünk Győr városa, végül a kilátóba érkezve tárul elénk a modern város csodás látképe. Esztergomi bazilika kupola kilátó. A bazilika előcsarnokát 8 hatalmas oszlop tartja, a türkisz kupolába szűk csiga lépcső vezet. A 400 lépcső megmászása után körteraszon szinte megszédít a magasság és az elénk táruló panoráma.
1: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban láthatóságról, észrevehetőségről lesz szó, és van szó, most már jó pár epizódon túl vagyunk. Ma a kutatások és a tudomány oldaláról fogunk beszélgetni. Akit vendégül hívtam, dr. Kis László, Széchenyi Díjas fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, kutatóprofesszor, a Hunren csillagászat és föld tudományi kutatóközpont főigazgatója, Tudós Laci néven fut, levegőt is kellett vennem, hogy ezt végig tudjam mondani. Nagy szeretettel köszöntelek.
2: Én köszönöm.

0: ahol mondjuk így, hogy van lakosság, vagy népes mondjuk település a közelben, az mindig is várta a látogatókat. Tehát a csillagászok, azok szeretnek beszélni a tudományukról. Pár év ezelőtt a Nature-ben egyébként a szaklapban volt is egy ilyen elemzés, hogy megnézték, hogy milyen tudományterületeknek vannak globálisan látható képviselői, és az jött ki, hogy ezek a csillagászok valami miatt jobban szeretnek az átlagnál is kommunikálni a saját és mások tudományos eredményeiről, és én azt gyanítom, hogy ebben benne van az, hogy ez az a téma, ami ténylegesen a legnagyobb populáció arányt érinti meg. Itt most elárulok olyan műhely titkokat, hogy szoktam nézegetni a Google Trends-et, ahol lehet országra is, meg témára is szűrni, és akkor pont valamelyik nap megnéztem, májusban fogok egy előadást tartani egy ilyen tudománykommunikációs konferencián, hogy Magyarország, Németország, Franciaország, Vietnám, Google Trends ország és a tudomány témára ráhúzva, és akkor mindig csillagászat van. Legalább fele legalábbis a témáknak, most legutóbb a Jupiter, a áprilisi Liridák meteorraj, meg üstökös, meg ilyesmi. Tehát ezek azok a témák a földi légkörön túli világnak a szépséges témái, amelyek a lakosságnak egy igen nagy részét oly mértékben megragadja, hogy még a Google Trends is fölfigyel rá. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy mi kielégítünk egyfajta kereslet, kínálaton működő tudománykommunikációt, annak megvannak a természetes okai.
1: Azt a kifejezést használtad, hogy érinti meg aztán, hogy ragadja meg. Milyen mértékben érinti? Tehát ezt értem, hogy izgalmas, és megérinti, de tulajdonképpen ennél távolabb ugye semmi nincs az embertől.
0: Igen, de egy szép csodás meleg nyári éjszakán, amikor kimegyünk sétálgatni kedvesünkkel a holdfényes éjszakába, vagy holdfénymentes éjszakába, és nézd, ott szaladt le egy hulló csillag az égen, hogy az augusztusi csillaghullásra fölidézzük. Tehát lehet, hogy mondjuk így azt, hogy a hétköznapi életünket kevésbé érinti a csillagászat, bár nyilván, hogyha fejünk fölött csapódik be egy kisbolygó, és annak a légköri robbanása betöri a városunk ablakait, mint például ez Cseljabinszkban megtörtént 2013. Tehát én akkor van közvetlen hatás is, de nyilvánvalóan elsősorban én a szellemi, lelki hatásokra appellálok, amikor azt mondom, hogy szerintem kétféle ember van. Van, akit érdekel a csillagászat, és van, aki még nem tudja, hogy érdekel a csillagászat. Tehát ez egy eléggé egyszerű felosztása a lakosságunknak, és ennek ténylegesen az van mögötte, ez egy kicsit arrogáns egyébként, nyilván ezt most el is ismerem itt teljesen nyíltan és őszintén, hogy ez egy arrogáns felosztása a lakosságnak, mert más tudományterületek is lehetnek érdekesek, de ez az, ami valahogy, nem tudom miért, ugye már a barlangi ősemberben is vannak olyan barlangrajzok, ahol fölismerhetően az Orion csillagkép, a Bika csillagkép feje, meg a fiastyúk ott van, mellette egy holdsarlóval. Tehát már 10 000 évvel ezelőtt is szükségesnek tartották a barlanglakó ősi népek, hogy megörökítsék az égen látott dolgokat. Nyilván azért, mert Istennek hitték őket, valamiféle nagyhatású dolgoknak.
1: Itt a szellemi részhez érkezünk. Igen. Viszont. Miért gondoljuk azt évezredek óta, hogy fent a csillagokban meg vannak írva dolgok, meg következtethetőek belőle események? Ez a része mennyire van jelen mondjuk így akár a te életedben is, meg az emberek miért ilyen izgatottak ebben az ügyben?
0: Szerintem ezt lehet érteni, hogyha visszagondolunk mondjuk így azt, hogy a mezőgazdaságnak a gyökerei azok több 10 000 évre visszanyúlnak, amikor az emberiség elkezdte művelni a területeket, elvetett magokat, és akkor azok kikeltek, és akkor az ember learadta a termést, állatokat kezdett tenyészteni, és az éves periodicitást, hogy most éppen újra jön az tavasz, nyár, ősz, tél, hát honnan lehetett látni az időjárási változások mellett, vagy azoktól függetlenül, az égen, hogy mi látszik. Ugye a csillagképek szezonális, tehát évszakos megjelenése az egy természetes órát ad, ugye a magyar pásztoroknál is, ez egy feljegyzett információ, hogy nagyon szépen ismerik a csillagképeket, mert tudják, hogy a birkákat, mit te, akkor hajnalban már látszik az Orion, akkor mit kell csinálni a birkákkal reggel 6-kor. Tehát, hogy ez megvan még a magyar népszokások, vagy népi ismeretben is. Ennek volt egy nagyon fontos gyűjtés a hortobágyi pásztoroknál, hogy a csillagképeket nagyon szépen ismerik. Tehát azt, hogy a csillagos ég az ad egy természetes órát, és köztük, a csillagok között vándorolnak a bolygók, bolyonganak. Ugye Merkur, Vénusz, a Vénusz az esthajnal csillagként nagyon föltűnő, de a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz bolygó is úgy megy végig a csillagos égen több év alatt, ugye a Jupiter 12 év alatt jár a körbe az eget, a Szaturnusz 30 év alatt.

0: Amit már a régiek is észrevettek, hogy oké, hogy van a nagy kozmikus óránk a csillagképekkel, ami jelzi az évszakok múlását, de még ott közöttük valamik bolyonganak is, és nyilvánvalóan egy ilyen ősi hiedelem világban, hogyha valami ezen a furcsa égen még mozog is, az biztos valami Isten. És ha azt hisszük, hogy ez nincs jelen mindmáig velünk, akkor tévedünk, nézzünk rá a naptárunkra. Hát honnan van a hetes számrendszer? A hétfők, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Onnan, hogy az ókori klasszikus bolygók, azok heten voltak, Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Hold, Nap. És ha megnézzük a, mondjuk az indogermán népek nyelve, vagy indoeurópai kultúrákban a napok neveit, ugye Saturday, Sunday, Monday, felismerjük a bolygóknak, vagy a bolygókhoz társuló isteneknek a nevét. Tehát ez nagyon-nagyon mélyen átitatja ez az ősi asztro, nem akarom befejezni a szót, mert akkor adott esetben nem feltétlen mai használatú, mai értelmű kifejezéshez jutok, de szóval ez az asztro vonalon beszivárgó, hát nem is tudom, kulturális és társadalom szervezési környezet, az igenis mindmáig jelen van velünk.
1: Ha jól értem, akkor a te szűkebb kutatási területed, régebben az volt lehet, hogy most is az exbolygók, ugye ezek
0: exobolygó, olyan... egész pontosan, de van egy O betű, az extraszoláris, tehát a naprendszeren kívüli bolygóknak a kutatása. Hát ez olyan 2009 óta került rá a palettámra.
1: És ők kik? Vagy mik?
0: Ugye ezek olyan égitestek, amelyeknek a létezését 1995-ig csak elméletekből sejthettük esetleg. Tehát ugye az exobolygók, az extraszoláris bolygó kutatása az, aminél leginkább el lehet azt mondani, hogy a megvalósult science fiction. Ugye amikor én még a 90-es években egyetemre iratkoztam, én lézerfizikus akartam lenni, nem kis mértékben azért, mert szerettem volna egy olyan lézerkardot fejleszteni, mint amivel Luke Skywalker küzdött Darth Vaderrel, vagy fordítva. Tehát egy valamiféle ilyesmi dolog, tehát akkoriban a más csillagok körül keringő bolygók a Star Wars-ban, a Star Trek-ben, a Battlestar Galactica, meg ilyesmi sci-fi-ben volt. 95 novemberében jött két svájci tudós, Michel Mayor, a professzor, és Didier Kello, a PhD hallgatója, akik felfedezték az első naphoz hasonló csillag körüli értelmes bolygótömegű kísérőt, ez volt az 51 Pegasi B, 95 november 23, 2019-ben, 24 éve később fél fizikai Nobel-díjon osztoztak egynegyed arányba. Az első naprendszeren kívüli, naphoz hasonló csillag körül keringő bolygó felfedezését. Ez ma a csillagászatnak a legdinamikusabban fejlődő területe, és hát az én kis szerény hozzájárulásom az abban merül ki, hogy 2012-ben a magyar kutatói közösséget bevittem az Európai űrügynökség KEOPS űrtávcső programjába. Ipari partnerrel, az Miskolci Adnatis Kft-vel alkatrészt gyártottunk egy 56 kilós műhold számára. 2020 óta ez gyártja nekünk a tudományos eredményeket, ezekre nagyon büszkék vagyunk, és hát arra a munkára alapozva, immáron hál' Istennek az utódaim, viszik tovább a magyar kutatói közösséget olyan európai ügynökségi exobolygós űrtávcsákhez, mint a 2027 elején elinduló Plátó, ami Európa válasza 20 év késéssel, mint ahogy azt megszoktuk, Amerikának a Kepler űrtávcsövére, ami 2009-től 13-ig működött, tehát a Plátóval Európa keresni fog, és nem csak keresni fog, találni is fog sok tízezer exobolygót, más csillagok körül keringő bolygókat, több ezer, akár több száz, több ezer fényév távolságban, és aztán a 2031-ben pedig elindul az Ariel, ami egy infravörös űrteleszkóp lesz, ami infravörös tartományban, a Hősugarak Birodalmában fog ezer bolygóról, ezer exobolygóról színképet kimérni, és ezáltal az a reményünk, hogy majd megértjük azt, hogy hogyan keletkeznek, és hogyan fejlődnek ténylegesen, és milyen légkörökkel rendelkeznek ezek a planéták más csillagok körül. Ebben is benne vagyunk. Mind magyar kutatók, mind magyar ipari résztvevők, egész komoly megrendeléseket sikerült megszerezni ehhez a összességében nagyjából 700 millió eurós ár költségvetésű Ariel űrtávcső. Tehát ez nem egy ilyen, hogy mondjam, tehát mi nem 20 forintos kis gurigákkal gurigázunk.
1: Nem csekélység.
0: Tehát ez egy komoly műszer, ez az Európai Ügynökségnek a medium, tehát közepes misszió tartományához tartozik. Az a nagyjából fél és 1 milliárd euró közötti árcímkéjű fejlesztés.
1: De akkor ez röpköd.
0: Ez majd repülni fog, ugye a 27-ben induló Plátó is, meg a 31-ben elindul Ariel is, el fog menni egy bazinagy rakétán, kitő a Földtől 1,5 millió kilométerre a naptól elfelé. Ezt mi csillagászok úgy hívjuk, hogy az L2 Lagrange Hubble-Lagrange pont környékére, ott most is ott vannak űrtávcsek, mert James Webb is ott van például. Az egy azért jó hely, mert hogy a földhöz rögzítve járja körbe a napkörüli pályát, és nincs közel a fényes föld, ezért aztán nem okoz mondjuk mérési problémákat az, hogy a fényes föld bevilágít a távcsőbe. Ugye a Hubble űrtávcsőn ez például előfordulhat. Tehát nem sem fordul elő, de zajforrásként a fényes föld megjelenik. Úgyhogy az egy olyan jó hely, messze van tőlünk, oda a űrhajós nem fogunk kiküldeni soha az életbe, tehát bízunk abban, hogy ezek az eszközök szépen fognak működni. A lényeg, amit ebben az egészben ki akartam hozni, hogy az Európai űrügynökségnél is, és a NASA-nál is, a japán űrügynökségnél is az exobolygók kutatása, tehát a más csillagok körül keringő planéták kutatása az abszolút top prioritású terület.
1: Na most a bazi nagy rakéta ügyéből jutott eszem, hogy te most voltál egy rakéta kilövés tervezésénél. Ez hát, hogy volt?
0: Ez úgy volt, hogy ugye megkeresett engemet most már lassan, hát talán több, hát most már 2 éve ezelőtt a egyik szegedi utazási iroda, Mortonos utazási iroda, hogy figyelj László, te látszol, ugye itt láthatóságról beszélünk, te elég jól látszol, lenne-e kedved egy ilyen turisztikai terméket fölvállalni a nevedhez, hogy viszel turistákat Floridába, a Kennedy űrközpontba egy hétre, ahol egy hetes utazásokra, ahol azt vállaljuk be, hogy ha lehetséges, akkor megnézünk egy élő rakétaindítást. Ugye ez 24 őszén sikerült, az volt a pilot program, akkor repültünk először, jött is ránk a hurikán, átment a hurikán, és akkor utolsó nap visszaindulás napján megnéztük a Europa Clippernek az indulását, ami egy 5 milliárd dolláros Jupiter szonda, ami akkor nagyon nagy mondás volt, hogy sikerült elkapni. Aztán 20, hogy is volt a folytatás, az 25 tavasz, februárjában volt, ugye egy év ezelőtt, ott akkor 2 Starlinket láttunk, egyik az hajnal 2-kor tenger melletti susnyásból esett az eső, az vitkapocsék volt, de a második Starlink indítás az viszont egy naplementek, tök jó volt, nagyon szép volt, gyönyörű volt az egész, és most harmadszorra voltunk idén februárban az Artemis 2-t. Ugye a Holdra embert végül is 2 hónappal a tervezethez képest eljuttató rakétát megnéztük, és hát egy buszkirándulás keretében 400 méterre meg tudtuk közelíteni a nagy narancssárga rakétát, és akkor ott kicsit profánul mondtam ott a utastársaknak, hát hogyha most egy nagyot köpünk a levegőbe, akkor lehet, hogy egy DNS darabka rátapad a rakéta külső falára, és akár mondhatjuk azt is, hogy belőlünk egy DNS szegmens eljuthat a Holdtól 6000 kilométeres távolságra, ami nyilván hülyeség, de a dolognak a szimbolikája mégiscsak annyira erős volt. Tehát ott több utastársamon is láttam a meghatódottság állapotát.
1: Azt hiszem, hogy a nyálgyűjtést.
0: Nem, főleg amikor a tükörben néztem és önmagamra is gondoltam, tehát tényleg nagyon megérintette az emberi lelket az, hogy az a nagy narancssárga rakéta valamikor a közeljövőben, ugye 2 hónappal később végül, de embereket visz 54 év után ismét a Holdhoz. Tehát ez egy ilyen, hogy mondjam, tehát nem láttunk végül is rakétaindítást, a kedvezőtlen téli időjárás miatt az összes rakétaindítás csúszott, hideg volt, fagy volt, esszivárgott, asszivárgott, úgy jöttünk el, hogy nem láttunk élő rakétaindítást, de 400 méteres távolságra lenni a Holdhoz eljutó rakétához, az egy hihetetlen jó érzés volt.
1: És mi ebben az a nagyon nagy truváj, ami miatt ez most ilyen nagyon nagy izgalmat okozott, ez a Hold megközelítés? Tehát mi az, ami tudományilag vagy technikailag annyira izgalmassá tette ezt a mostani kilövést?
0: 54 éve nem járt ott ember. Tehát ez egy évszázadonként egyszer előforduló átlagosan esemény. Tehát egy elég ritka történet. Nyilván abban bízunk, hogy ez most már gyakrabban lesz. Ugye az Artemis programot az első Trump adminisztráció hirdette meg 2017-ben. Az volt a mondás, hogy Amerika kitűzte célul, hogy vissza a Holdra. Ennek sokféle okát el lehet mondani, és most nem akarok ebben nagyon mélyen szántan bele ásni magamat, de mondjuk ugye Kína is kitűzte, hogy 2030-ig tajkonautát, tehát kínai űrhajóst juttat a Hold felszínére. Más országok eszközökkel folyamatosan haladnak a Hold felé. Ugye nem tudom, mennyire tudják a kedves hallgatók, hogy Pakisztánnak már tavaly is volt 2 működő holdszondája. Tehát nem csak a nagyhatalmak kiváltsága az, hogy a Holdat, mint technológiai tesztpályát használhassák. És az emberes jelenlét a Holdon, nyilvánvalóan most megint csak az van, hogy kinek nagyobb és hosszabb és vastagabb, tehát a pénztárcája, ami ezt lehetővé teszi számára, de azt gondolom, hogy meg fogjuk találni azt a mondjuk így holdi erőforrásokat, amelyek hosszú távon akár gazdasági hasznot is képesek lesznek termelni. Én nekem nagyon szilárd meggyőződésem, hogy ez az emberes holdutazás is, az emberes holdi jelenlét is akkor lesz fönntartható tevékenység, mint hogy az űrkutatásnak egy számos más ágáról ez elmondható, hogy akkor lesz az fönntartható tevékenység, ha gazdasági hasznot fog termelni. Ugye jelenleg nagyon sok gazdasági haszon termelődik a világűrben, itt közvetlenül a Föld körüli térrészből. Fölrakunk műholdakat, és visszafelé nézünk, visszafelé sugárzunk széles sávú internetet, visszafelé sugárzunk képeket a, mit tudom én, a földi légkörről, meg a hullámokról, meg a nem tudom miről. Rettenetes. Ez egyszerű hétköznapi ember szintjén nagyon nagy ugye a világűr gazdaságnak a 2024-es teljes forgalma, jól emlékszem, ami 400 milliárd dollár volt, ami nem olyan nagyon nagy, de éves szinten 7-8%-kal bővül. Legtöbb kormány őrületesen büszke lenne a teljesítményére, ha a nemzetgazdaság éves szinten 7-8%-kal nőne, már 1-2-nek is örülni szoktak.
1: Hajaj.
0: És gyakorlatilag a több ilyen ipari elemző szerint a 2030-as évek első 1-2-3 évében át fogja lépni az 1000 milliárd dollárt az űriparnak az éves forgalma, és a hasznossági aránya is egyre nagyobbá válik. Ez és ez még mind-mind itt a földközeli térrészben történik. A Holdnál ez még mind-mind befektetés, humán befektetés, pénzügyi befektetés, politikai befektetés, és ebben akkor most ott van benne egy csomó dolog, ami a nagyhatalmak vetélkedéséhez is kapcsolódik. Szóval ott még nem látszik az a fajta űrgazdaság és űripari haszon, mint itt a közeli űr a Föld körül. De mindenképpen ez most az emberiség high-tech tevékenységei közül az egyik kimagasló. Nem feltétlenül a legkimagasló, bár egy 100 méteres rakéta az igencsak kimagaslik a környezetéből, de nyilván a biotechnológiában, a mesterséges intelligencia kutatásban, a kvantumszámítás technikában egy csomó dologban van még hasonló szintű és rangú kiemelkedés. De itt ez most nekünk csillagászat és űrkutatás iránt érdeklődő nyilván a szívünk legmelegebb csücskébe tartozik.
1: Ez a krízisek és pofonok, Tudós Lacival, dr. Kis Lászlóval beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
2: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
4: Alright, DJ, put the needle on the record.
2: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Minden szombat reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádió Cafén.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonokat dr. Kis László Széchenyi Díjas fizikussal, Tudós Lacival beszélgetek, és nem mellékesen mondom, hanem mint fontos téma, megkaptad az év ismeretterjesztő tudósa díjat is, sok egyéb mellett, és azért alapvetően, és ez előbb is utaltál rá ezzel a szegedi utazási irodával, hogy te látható vagy, és ezt valamilyen módon érdemes használni, meg brendet építeni belőle, bár ezt a szót már nem mondtad. Tehát hogyan alakul ez a te életedben, hogy a tudományos teljesítményed, meg a tudományos létednek a laikusok számára megjeleníthető tudásanyagot is átad, vagy lehozzad?
0: Nem mondtad ezt a brandet korábban, de most én mondom. Tehát ugye, amikor intézetigazgató lettem, a Csillagászat Intézet igazgatója 2016-ban, akkor elhatároztuk, hogy csinálunk egy látogatóközpontot ott fönn a Normafán. Ugye ebből lett a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. 2019-re eljutottunk oda, hogy összeraktuk azt a látogató, pontosabban a csapatom összerakta azt a látogató központot, amit ma úgy ismerünk, hogy Schwab-hegyi csillagvizsgáló, és akkor egy PR céget fölkértünk, egy brand aktivációs stratégia kidolgozására számunkra. Istentelen mennyiségű pénzt kifizettem azért, hogy aztán lerakjanak elém egy brand aktivációs stratégia címet viselő 280 oldalas PPT prezentációt, ahol valahol a 60. oldal környékén, ez volt 5 évvel ezelőtt 2021-ben, 2020-21 környékén, azt hiszem 21-ben, a 60. oldal környékén körbejárták azt, hogy én, mint Kis László csillagász, alkalmas vagyok-e arra, hogy erre az újonnan bevezetni kívánt brandnek, a Schwab-hegyi csillagvizsgálónak jó arca lennék-e. És hát el kellett, hogy szontyolodjak, nem lepődtem meg persze nagyon, hogy kimutatták, hogy én már akkor brand voltam. És a Kis László csillagász brand az nem volt alkalmas a Schwab-hegyi csillagvizsgáló fölfuttatására, mert azt mondták, hogy az én szereplésem a médiában, ami nagyjából 2010-es évek közepén kezdett el igazán intenzívvé válni, az már addigra egy olyan súlyú szereplővé tett, hogy agyonnyomtam volna az új brandet. És abban a pillanatban visszavontam magamat a Schwab-hegyi csillagvizsgálót reklámozó arcokból, előre toltam a fiatalokat, csináljátok, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó döntés volt. Én szépen építgetem a saját Kis László csillagász brandemet, ugye ehhez van egy viszonylag tisztességes magyar tudományoskörök nek a aktivitását összehasonlítva, mondjuk így a Facebookon egy 36 ezres követő tábor egy oldalon van egy YouTube csatornám, most lépt át a 32 ezres feliratkozói számot, nagyjából 5 milliós megtekintés a 420-valahány videómra, amit készítettem az elmúlt, hát most már lassan 6 évben. Tehát én ezt így kezdetben ösztönösen, és most már az utóbbi 5 évben, főleg miután a PR cég megmutatta nekem, hogy egy brand aktiváció az hogy történik a valóságban, mondjuk így azt, hogy kicsit tudatosabban is ezt építgetem. És ez valójában annak az oldalamnak a csatornázása, hogy korábban tényleg keveredtek a szerepek. Ugye voltak mindenféle funkcióim. Voltam a pár évig a Magyar Csillagászat Egyesületnek az elnöke, ugye a Magyar Tudományos Akadémiának a tagja, intézetének volt igazgatója, aztán a kutatóközpontomnak lettem a főigazgató. Mikor, miként szólalok meg? És igenis tudatosan elkezdtem figyelni arra, hogy amikor elmegyek egy tévéműsorba vagy máshol, akkor mit írjanak a nevem alá, hogy a CFK, a Hunren CFK főigazgatója, az MTA tagja, az MCE elnöke, vagy egyszerűen Kis László csillagász. És voltak helyzetek, amikor azt gondoltam, hogy sokkal jobb, mindenkinek egyszerűbb az élete, hogyha az intézményemet nem terhelem esetleg olyan szereplésekkel, amelyek nem biztos, hogy mindenkinek tetszenek.
1: Tehát nyilván ezek, amikor mondjuk sarkosan kell fogalmazni, gondolom ez valami ilyesmi.
0: Például,
1: lehet,
0: amikor mondjuk így szabadabban szeretném megfogalmazni a magánvéleményemet, azt sem mindig teszem meg valójában, de fogalmazunk úgy, hogy megpróbálom elkülöníteni ezeket a szálakat. Ez olyan, mint amikor az embernek rettenetesen nagy kommunikációs aktivitása van, és akkor van egy mondjuk céges e-mail fiókja, van egy magán-privát e-mail fiókja, a barátoknak, akárkinek, van egy privát-privát e-mail fiókja a szeretőnek, meg a üzleti partnereknek, a legszenzitívebbeknek, meg van egy privát-privát e-mail fiókja, amivel abszolút csak három emberre tartja a kapcsolatot. Tehát, hogyha ezt így szépen az ember külön teszi, akkor rend keletkezik az életében, mert nem szerencsés, hogy ezek a különböző szerepek összefonódnak.
1: Amikor a laikusoknak szán, nem tudom, hogy így szoktuk-e így, az érdeklődőknek szánt.
0: Nagy közönségnek
1: szánt kommunikációról döntesz, vagy döntöttél, mert ez talán lehet egy olyan pont, amikor tudós éned, vagy ez a, mert akit felsoroltál intézmények, amelyek a vezetője voltál, vagy ez alapján nyugodtan lehet egy ilyen szürke öltönyös, vagy szürke zakós tudományos.
0: Nincs semmi, ami távolabb van tőlem.
1: És ez az, igen, tehát, hogy egy, ha leírják ezt a personát, hogy valaki egy ilyen intézménynek a vezetője, akkor nem feltétlenül egy jól kommunikáló, vagy szívesen kommunikáló, brandet építő tudósra gondolunk, sőt, hát miért gondolnánk arra? Tehát, hogy emlékszel arra, hogy mi volt az a pont, vagy folyamat, amikor arra jutottál, vagy tudatosult benned, hogy igen, ez a nagy közönség számára is izgalmas lehet.
0: Az, hogy a nagy közönség számára izgalmas, hát ezt pontosan tudtam, mióta eszemet tudom. Ugye a 90-es években a Szegedi Csillagvizsgálóban dolgoztam bemutató csillagászként. Én első években minden pénteken, aztán utolsó pár évben minden kedden és pénteken nyitvatartásokat vezettem. Ez 1992-től 2002-ig tartott. Gyakorlatilag azt mondom, hogy a saját számolásom szerintem 25-30 ezer embernek mutattam meg a csillagos égbolt szépségét, és akkor rájöttem, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem. Ugye volt egy ausztrál kitérőm a 2000-es évek első évtizedében, és aztán az Akadémia, a Magyar Tudományos Akadémia 2009 őszén hozott haza a Lendület Fiatal Kutatói Programnak a támogatásával. És akkor ott az egy tudatos választás volt a részemről, hogy az Akadémia végül is tulajdonképpen hozzám vágott egy zsák pénzt. Akkor egy jelentős fizetést adott, egy kétszeres egyetemi tanári bért, kaptam tőle 211 millió forintot 5 évre, egy saját kutatócsoport felépítésére, és az akadémián leéreztem kimondatlanul is, hogy a Lendület program egy sikerkommunikáció része kíván lenni. Tehát amikor az akadémiánál megkértek, hogy menjek már el mondjuk a Weiser Alindának a Záróra című műsorába beszélgetni, akkor egy másodpercig sem kételkedtem, hogy nekem ezt fel kell vállalnom, hogy mutassam azt, hogy az akadémia jó dolgokat csinál. És aztán később is ez, amikor már intézményvezetőként elkezdtem el funkcionálni, vagy afelé kezdtem el haladni, akkor azért kikristályosodott bennem egy értés, hogy jól lehet látni, hogy a modern társadalmi folyamatok többsége az a kommunikációs térben zajlik. És aki ott nincs, az nincs. Tehát ott kell lenni ahhoz, hogy tudjanak rólunk, hogy a kis agyakban ott legyen, ha vannak ezek a csillagászok, ezek tényleg néha egész érdekes dolgokat csinálnak. Mióta főigazgató vagyok, hú, vannak ezek a földtudósok is, jön a szaharai homok, hát hú, tényleg, és akkor a napelemtáblák másképp termelik az energiát. Hát ez de érdekes. Tud erről a napelemtermelő cég? Esetleg tud egy új protokollt kidolgozni, hogy hogy kell időnként a szaharai homokot lemosni a napelemtáblákról? Tehát ilyen értelemben a kommunikációs térben jelenlét az valahol mindennek az alfája és az omegája.
1: Okay.
0: Ott kell kezdeni, és egyébként aztán ott lesz a vége is a dolgoknak, amikor az eredményeket meséljük el.
1: Hát ezt abszolút örömmel hallom, tehát mindenkit balzsammal kenegetnek, hogy a kommunikáció ennyire fontos. Ugyanakkor a nagyon elitista rétegben, amire gondolom, hogy nem vonod be magad, vagy nem gondolod magad oda tartozónak.
0: Nagyon radikális véleményt tudnék megfogalmazni erről az elitista rétegről.
1: Tehát, hogy a tudósok között azért van egy ilyen lenézés, vagy ellenszem, van nagyon sokat kommunikáló kollégák felé. Ez azért nagyjából elmondható?
0: Szerintem ez változik már. Tehát volt ez a klasszikus, hogy az akadémia, mondjuk az akadémiai világ, ugye academic world, ugye angol szász nyelven az academic, az nem csak a akadémia, mint kutatóhely, vagy kutatóknak a gyülekezete, hanem az egyetemi világra is vonatkozik. Tehát ha ezt a kettőt így együtt tekintjük, akkor én azt gondolom, hogy változott sokat a hozzáállás. Nyilván régebben volt egy ilyen, hogy hát én tudós vagyok, hát akkor én, tehát miért nem hiszik el, amit én mondok? És pontosan lehetett látni a koronavírus környékén, amikor a tudományba vetett bizalomnak egy nagyon erős megroppanását tapasztaltuk. Amikor a döntéshozók rákényszerítették a tudomány művelőit, hogy mondjanak definit, azonnali, konkrét válaszokat olyan kérdésekre, amikre nem lehet tudni definit, azonnali és konkrét választ. De a döntéshozók ezt várták tőlünk, a tudósoktól. És amikor aztán nem az következett be, amit mondjuk így a tudósok javasoltak a döntéshozóknak, és a döntéshozók pedig úgy mutatták, hogy hát ezt mondják a tudósaink, akkor ez biztos így lesz, és nem úgy lett, akkor az egész rendszerben megroppant a bizalom. És én ezért is gondolom azt, egyébként rendkívül fontos az, hogy a tudomány képviselői kimenjenek, és mindenki, amihez ért, arról mesél, mert bocsánat, egyébként doktorandusoknak szoktam mondani, van egy ilyen kurzusom az egyetemen, hogy a tudományos közlés művészete, ahol mindenféle dolgokról mesélek, az egyik része a tudomány kommunikációval foglalkozik. Azt mondom, hogy tehát egy doktorandusz, aki a tudományos értekezésén dolgozik, 4 évet lehúz egy téma művelésével. Nem igaz, hogy nem talál benne valami érdekeset. Lennie kell benne, hiszen 4 évet az életéből rászán.
1: El kell számoljon.
0: Na most, hát a fele egyen már meg nem igaz, hogy akkor nem lehet azt egy ilyen elevator pitchként 40 másodpercben is elmondani. Amivel én foglalkozok, az ez, és ez azért érdekes, mert a végén meg fogok tudni azt.
1: Nagyon jó, hogy behoztad a doktoranduszokat, meg hát általában inkább az utánpótlás.
0: Hát az utánpótlás, persze.
1: Azt olvastam is nálad, vagy tőled, hogy maga az, hogy legyenek később is csillagászok, meg legyen utánpótlás, az egy ilyen prioritás azért az életedben.
0: Persze. Ugye 2016-ban találtuk ki a kollégáim a Csillagdai Demonstrátor programot, ami egy ilyen utánpótlás nevelő valami, mint ahogy az egyetemeken vannak a demonstrátorok, egyetemi hallgatókat alkalmazunk kutatásokra. Tehát azt mondtam, hogy ide figyelj, kapsz valamennyi ösztöndíj kiegészítést, ami legalább annyi, mint az ösztöndíjad, vagy akár több is, és gyere hozzánk, heti egy napot dolgozzál fönt a hegyen, a Csillagászati Intézetbe. 5 diákkal kezdtünk, most már 11 éve a hátunk mögött, most éppen 18-szal kötöttünk szerződést, tehát nekünk van 18 diákunk a 60 főállású csillagász mellett, akik az intézetbe demonstrátorok. És ezt a földtudósaim is próbálják ilyen intézeti gyakornoki rendszerbe bevezetni és megvalósítani, mert nekünk tulajdonképpen azért, ha nagyon belegondolunk, akkor valahol egy kicsikét ilyen köldök nézegette meg egy ilyen perpétum mobilének tűnik, hogy a tudós legfőbb célja a tudományos utánpótlás kinevelése, de aztán a tudománynak a mondjuk így az, hogy a haszna, a társadalmi jelentőség, az mégiscsak úgy kipörög a rendszerből, de a mi tudásunk, meg az életkorunk, ez egy korlátos dolog, tehát mégiscsak, hogy a gépezetet fönntartsuk, be kell vonzani a legjobb diákokat, akik aztán a társadalom jólétért dolgoznak, akár tudományos kutatóként is. Tehát nem szabad elszakadni a fiataloktól, nem szabad elszakadni az utánpótlásnak a megkeresésétől, és hát igen, például mi ezért veszünk részt a Nemzetközi Csillagászat és Asztrofizikai Diákolimpia hazai hát előszűrő verseny sorozatának a megszervezésében, ez az Atletika Galaktika most már jó pár éve. Ugye tavaly Indiában volt egy 5 fős magyar csapat, középiskolás diákok, minden idők legjobb eredményét hozták el, 2 arany, 2 ezüst, meg 1 bronz, vagy valami ilyesmi, és hát idén meg majd Vietnámba megy egy csapat, ősszel, Hanoiba, és hát bízok benne.
1: Már csak ezért is megéri csatlakozni a csapat.
0: Persze.
1: Na most a celebség.
0: Jó. Az is jön.
1: Tehát a Tudós Laci minőségedben már ugye reality showban is részt vettél, vagy fél reality?
0: Hát elmondhatom azt, hogy a világtörténelem első akadémikus valóságshow szereplője lettem a tavalyi évben.
1: Ebben az Árulók című
0: műsorban. Az Árulók gyilkossága kastélyban című valóságshowban, amit az RTL adott le 2025 őszén.
1: Milyenek a utólagos tapasztalataid?
0: Életem legnagyobb élménye volt. Pont. Nem tudok nagyobb hatású élményt mondani, és csak akik ismernek, azok fognak majd most mosolyogni jót. Eldobtam az okos órát a bal csuklómról, egy klasszikus órára visszaváltottam 6 év okos óra használat után, illetve leszoktam az esti tál szotyi eltörögetéstől, ami egy 40 éves nagyon rossz szokásom volt.
1: Tehát ugye, 2 ilyen kardinális pillért kivettél.
0: Abszolút kiütött az életemből az, hogy egy 13 napig tartó forgatásból 9,5 napig bent voltam, teljes izolációban. Reggel 8-tól este 10-ig tartó napi forgatásokkal, nettó kamera előtti lét olyan napi körülbelül 5 óra, és a maradék 7-9 órában pedig a többiekkel szereplő koordinátorok rendkívül szoros figyelme alatt, a játékról egy szót sem beszélgetve elvoltunk. És ez az egész fölállás, ez az egész az elején kivették, hogy ki a gyilkos, ki az ártatlan, és akkor magunkra hagytak minket a játék menetébe, ez egy akkora, nem is tudom, pszichológiai kísérlet, szociológiai kísérlet volt, ez a teljes paranoia állapotában senkiben sem bízhattam, és higgyék el, a kedves nézők, semmilyen szerkesztői beavatkozás nem történt. Azon kívül, hogy mik voltak a játékok, és lehetett tudni, hogy ki milyen játékot nem szeret, vagy szeret. Tehát a napközbeni kihívásoknál. És azt kell, hogy mondjam, hogy valójában a játékos társaknak egy jelentős részében mindmáig van egy átlagos médián keresztül ismerettségnél szorosabb kapcsolat. Nagyon nagy élmény volt. Bármikor visszamennék.
1: De jó, de szerelemmel hallgattam. Még egy dologról szerettelek volna kérdezni, így a stúdió idő végén, behoztad ezt az Ausztráliát, szerettelek volna róla kérdezni. Egy nagyon laikus kérdésem van, hogy azért jó Ausztráliába kutatni, mert ott mást lát az ember, mint itt.
0: Ez egyáltalán nem rossz kérdés, mert egyébként Ausztráliából tényleg a déli ég látszik. Tehát a északról, ami nem látszik, az ilyen kisgöncöl, meg kamelopardalis, meg cefeusz, ilyen csomó uncsi csillagkép.
1: Unásig ismer.
0: Nem, ott semmi nincsen, tehát az Androméda köd az, amit az ember kicsit sajnál, de helyette ott van a Nagy Magellán felhő, meg a Kis Magellán felhő, a tejútrendszernek a két közeli kísérő galaxisa. Tehát Ausztráliában sok minden benne van. Az, hogy a déli ég látszik onnan, másrészt egy alapvetően egy világ egyik leggazdagabb országa, a legnagyobb életszínvonalat biztosító országa. Életemnek az a periódusa, amivel ahonnan egyébként két fiúgyermekkel tértem haza, az a leggazdagabb periódus volt, és nem pénzügyi értelemben, hanem mindenféle értelemben. Ugye én Sydneybe éltem, és hát egy pár éve azután, hogy ott voltunk a egykori feleségemmel, összeszámoltuk, hogy hány országból voltak ismerőseink, 37-ig jutottunk el. Tehát egész Dél-Kelet-Ázsia, egész Dél-Amerika, Dél-Afrika, Európából is voltak ismerőseink, tehát az egy annyira jó kulturális olvasztó tége, az Ausztrália nevű dolog, és Sydney és Melbourne a két igazán nagy város, ahol ténylegesen ez az olvasztó tégely működik. Nyilvánvalóan megvannak a problémák, nyilván amikor a szerb maffia utcai harcokat folytat a libanoni maffiával Nyugat-Sydneybe, akkor érzi az ember, hogy nem mindig sikerült az integráció olyan gyorsan,
1: és
0: olyan,
1: kicsit itthon vagyunk.
0: Olyan hatékonyan, de mégis a nap végén ott azért minden alapvetően másképp működik, mint itthon, és én azt gondolom, hogy hát jobb.
1: Ez volt a Krízisek és pofonok. Megint felolvasom az összes titulusodat, jó, mielőtt elköszönünk.
0: Jó.
1: Dr. Kis László Széchenyi Díjas fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, kutatóprofesszor, a Hunren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója, úgyis, mint Tudós Laci. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm a meghívást.
1: Ez volt mostanra a Krízisek és pofonok. Jövünk még vissza a láthatóság, észrevehetőség témájával, de a mostani műsorba ennyi fért bele. Búcsúzzik a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Már a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
3: Hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
6: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
5: Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 7327-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes. Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Számos település érintett azbeszt ügyben, a mentők is készülnek a BL döntőre, napos felhős időszakok váltják egymást. Demeter Dia vagyok. Rengeteg magyar településre kerülhetett azbesttel szennyezett kőzózalék az osztrák bányákból. Leginkább a nyugat-magyarországi régió érintett, de az ország más területeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyen kőzózalékot találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
2: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiporzás meggátlására a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is a érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani, ne kezdje el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
7: Az Országos Mentőszolgálat is készül a BL döntőre, összesen 62 egységük áll készenlétben. Györfi Pál szóvívő közölte, a Puskás Ferenc stadionnál két ambulanciát is létrehoznak, ahol a legmagasabb szintű ellátást tudják biztosítani, de ott lesznek a szurkolói zónák környékén is. A mentőszolgálat mindezek mellett az alaptevékenységét is ellátja, így megerősítették a mentőkapacitást. A mentés irányításban pedig külön csapat koordinálja a mérkőzéssel kapcsolatos ellátásban résztvevő egységeket. Szerdán megkezdődnek a szóbeli vizsgák az idei érettségi időszakban. Egészen június 10-ig emelt szinten adnak számot tudásukról a diákok, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbeliket tartják. Az oktatási hivatal közlése szerint az írásbeli vizsgák rendben lezajlottak. Idén mintegy 148 ezeren érettségiznek. Ritka csillagászati jelenséget figyelhetünk meg. A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható június 5-e és 12-e között a nyugati égbolton. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló tájékoztatása szerint a leglátványosabb június 9-én kedden este lesz majd a jelenség. A két bolygó ekkor kerül egymáshoz a legközelebb. Az együttállást szabad szemmel is megfigyelhetjük. A napsütést ma többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb esők, záporok kialakulására is számíthatunk majd. Az északnyugati szél inkább a délutáni órákban lesz élénkebb, erősebb, a legmelegebb órákban 22-27 fok várható. Holnap napos felhős időszakok mellett egyre több helyen alakulnak ki záporok, zivatarok, az északnyugati szél továbbra is élénk marad, 27-30 fok között alakulnak a csúcsértékek.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kulturrally. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrally. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádiókafén.
1: Köszöntjük a Rádiókafé hallgatóit, ez itt a Kulturrally Pár Julcsival és Mezei Dániellel, és egy nagy múltú, és reméljük nagy jövő előtt álló kiadványról fogunk beszélgetni, a Táncművészet című magazinról, Sóti Virággal, a Magyar Táncművészet Egyetem adjunktusával és főszerkesztővel. Szervusz Virág, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok, és köszönöm a lehetőséget.
1: Julcsi, lapozgatsz még print kiadványokat, nyomdai termékeket, bocsánat.
3: Egyébként ritkán, de hogyha igen, print kiadványt, akkor inkább magazinokat, bukazinokat nézegetek, szóval én szeretem, hogyha egy ilyen nagyobb, kiterjedtebb textúrával találkozom, inkább könyves vagyok, és emiatt inkább a ritkábban megjelenő sajtótermékeket olvasom.
1: Mert azért a magyar nyomtatott újságírás azért nehéz helyzetben van. Ennek ellenére egy magazin, főképpen egy olyan magazin, aminek, ha jól tudom, nincs is párhuzamos társa. Tehát a táncművészet az a táncművészet, és ilyen témában nincs más kiadvány. Így talán könnyebb?
2: Könnyebbnek nem mondanám, abszolút számítottam egyébként a kérdésre, így a 21. században jelen körülmények között, hogy mennyire releváns, mennyire szükséges egy kézzel fogható print formátumú kulturális magazin, folyóirat. Gondolkodtam is a válaszon, de abszolút azt gondolom, hogy a táncművészet egy olyan művészet, ami a pillanat művészete. És ezt megpróbálni egy kicsit megörökíteni, egy kicsit, hogy mondjam, nyomtatott formába hozni, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos és olyan feladat, amihez igenis, hogy fel kell nőni, és igenis, hogy szükség van ennek a tehát releváns egy nyomtatott példánya ennek a művészetnek.
3: Ráadásul, hogy nagyon szorosan összekapcsolódik valóban a magukkal a képekkel, amik akár táncelőadások készülnek, tehát nagyon videóformátumon kívül nagyon nem lehet prezentálni a táncot, csak hogyha élőben ott van az ember, és nézi, és élvezi, vagy pedig képeket, sokkal rövidebb időtartamú impulzusokat kap belőle. Feltételezem, hogy erre is nagy hangsúlyt fektettek, hogy minőségi alapanyagból tudjatok dolgozni.
2: Valóban ez egy nagyon-nagyon fontos feladatunk, hogy olyan minőségű képeket szerezzünk be, ami valóban megéri azt, hogy az ember tényleg nyomtatott formában prezentálja, és nem is akárhonnan szerezzük be a képeket. Külföldi képeink például nagyon közeli kapcsolatban lettünk, és szinte baráti kapcsolatot sikerült kialakítani az angol királyi balettal. És bármikor, bármire szükségem van, csak szólok nekik, és már azonnal küldik azt a szereposztást, azt a minőséget, azonnal örömmel, elmondom, hogy mire kell, mit szeretnénk Magyarországon, mennyire fontos ez, nagyon örülnek, hogy az angol királyi balett előadásairól készült képeket megoszthatják a magyar táncművészet iránt érdeklődőkkel, tehát tényleg fantasztikus minőségű képek vannak, nem is beszélve arról a további nagyon híres és rendkívül minőségi fotókat alkotó fotoművészekről, magyar fotoművészekről, akik a magyar, illetve a magyar fesztiválok előadásait fotózzák.
3: Úgy te színpadi táncosként, és most már sajtós szemmel is tudsz ránézni erre a kérdésre, hogy mitől lesz jó egyébként egy táncelőadásról, vagy egy táncművészről készített kép.
2: Igen, amikor annó...
1: Kényes kérdés.
3: Oké, tehát én is tudom, hogy amikor az ember megkap egy koncertfotósorozatot, akkor annak a 80%-át kukázzuk, és akkor utána van 3 darab jó kép.
1: Igen, de itt a Virág el fogja mondani, azért itt ez a mozdulat művészete, és hogy az a mozdulat, ami látszik, azt gondolom, nem mindegy, hogy mi látszik.
2: Pontosan. Igen, emlékszem annó, én is rendkívül dühös volt, amikor olyan fotó került ki, most nem csak rólam, de bármelyik más táncművészről, ami nem kapta el azt, főleg a klasszikus balett, de hát nyilván a kortárs tánc is rendkívül sok szabálynak kell, hogy megfeleljen. Hogy a lábfej az ott legyen, hogy a vállak, a karok helyzete, tehát hogy annak technikailag pont úgy és olyan kivitelezést kell elkapni, és ezt úgymond megörökíteni, amit azt mondom, hogy a táncos is azt mondja, hogy egyébként valójában a táncosok 99%-a nem fogja azt mondani, hogy na ez tuti jó, mert biztos, hogy találunk benne valami hibát, ezt már ismerem, de hogy közel tökéletes fotó, és ehhez tényleg nem akármilyen fotoművész is szükségeltetik, hogy és nyilván kapok én mondjuk 1000 fotót, és akkor abból azt jól megszűröm, és aztán utána nyilván engedélyeztetem, hogy akkor ez megfelelő-e az adott együttesnek, akiről megjelenik a fotó.
1: Itt egy kicsit ez olyan, mint a sportban, hogy nagyon kell érteni magához a szakmához, magához a baletthez, vagy a modernhez, vagy bármely más táncművészeti ághoz, vagy a sporthoz, hogy azt a pillanatot tudja a fotós, hogy mi az, amit ki kell választani. Mert ugye neked gondolom sokkal könnyebb a dolgot, ha olyan fotóssal dolgozol, aki már eleve olyan képeket ad, amiből csak azt kell eldönteni, hogy 10 jóból melyik az az egy, amit te szeretnél.
2: Így van. Ezért dolgozok, kérek olyan fotósokat, akik értenek a táncművészethez, mert valóban ez, ugye itt még nem csak a technikát kell elkapni, hanem valójában vannak érzelmek, arckifejezések, tehát egy kicsit azt mondom, hogy a sporttal ellentétben, ahol valóban néha jól mutat, amikor az ember izmai és erei kidagadnak, és az izzadság folyik, és tényleg látszik, hogy erőlködik, na a táncosnál ez még ez se szabad, és az se szabad, hogy látszom, hogy levegőt vett, tehát, hogy abszolút vagy 1000 szabálynak kell megfelelnie, és valóban nagyon, tehát megbeszéltük ezt a szerkesztőbizottsági tagokkal, hogy ugyan nagyon fontos tényleg az írott része, de hogy olyan valójában magazin, folyóirat formájában nagyon sok élvezhető minőségű képet tudjunk berakni a folyóiratba.
1: Sóti Virággal beszélgettünk, a táncművészet főszerkesztőjével. Ugye te Győrben voltál, majd 20 évig voltál a Győri Balettnak művésze, művésznője, de jártál külföldön, több helyen hívtak egyedül és társulattal is, tehát neked van nemzetközi kitekintésed. Mi a különbség mondjuk egy angol, egy brit, vagy egy dán, ott is jártál, ha jól tudom, közönség, és a magyar közönség között, és ez mennyire befolyásolja magát a táncművészetet?
2: Én akkor azt tapasztaltam, hogy valahogy az embereknek egy kicsit közelebb, tehát hogy nem annyira ünnepélyes alkalom, nem annyira ritka alkalom, megengedhetik maguknak azt, hogy akár hetente elmenjenek az operaházba, hetente elmenjenek színházi előadásokra, tehát nem a kultúra nem egy különleges csemege, hanem a mindennapjaik része. Talán ez már az oktatás...
1: Ez a Fox Opera, a Stockholmi Operának ez a fő mondata. Igen,
2: tehát hogy valójában a mindennapok része, és én azt láttam, hogy már nagyon korán az oktatási intézményekben rengeteg ilyen matiné előadás volt, rengeteg szer hívták be. Nyilván nem olyan fajsúlyú előadásokra, de hogy az oktatás része volt a kultúrára nevelés.
3: Én azért abban is látok itt egy óriási szakadékot, úgymond az előadói, tehát a színpad és a nézőtér között, hogy például karácsony előtt, tehát pénzügyi lehetetlenség egy családdal eljutni egy diótörőre. Tehát, hogy én már etikátlannak tartom azokat a jegyárakat, és tudom jól, hogy nem a művészeknek a zsebe, és nem feltétlenül az operaháznak a szükségletei kívánják ezt meg. Én azért ebben érzek egy ilyen hype-ot, és nem feltétlenül tudok vele menni, hogy ne legyen elérhető az emberek szélesebb rétegében az, hogy operába, balett előadásokra, klasszikus zenei előadásokra járjanak. Nem tudom, nektek erről mi a benyomásotok?
2: Én abszolút egyetértek, tehát én is azt gondolom, hogy színházba járó közönséget nem lehet úgy nevelni, hogy olyan jegyárakkal dolgoznak a színházak, hogy egy 4 tagú családnak gyakorlatilag az egyik keresőképes szülőnek majdnem a fizetésének a fele egy jegyár. Valahol itt itt megoldást kéne találni, meg valójában kicsit kockázatosnak is tartják. Nem ez a manapság, ugye, amikor az emberek azért a fizetésük jó részét egyrészt olyan szükségleti tárgyakra és olyan dolgokra költik, amik elengedhetetlenek.
1: Boy.
2: Igen. De tutira mennek. A táncművészettől meg egy kicsit tartanak az emberek, hogy hú, vajon érteni fogom-e, vajon biztos, hogy szórakozni fogok-e rajta, és ugye, amikor van egy olyan

0: varázslatos szakma milyen komoly megértési gondokkal küzd. De ugye egy picit, és most már mindenki dobálhat kővel, úgy látom, hogy a saját vesztét okozza a szakma, tehát elvitte egy elitista irányba az egész művészeti ágat, és nem nagyon enged be egyszerűbb rétegeket, nem nagyon enged be, vagy ha beenged, akkor nem magas művészeti fokra, hanem, és direkt nem mondok példákat, tehát hogy valahogy én azt látom, hogy le kéne hozni egy közérthetőbb szinte, egy elérhetőbb szinte. Ez az ár, az elérés, az, hogy nem a kommunikáció olyan emberekkel zajlik, akik esetleg mozéhet mégiscsak egy operát választanak, mert na hát varázsúval a jó, hát akkor menjünk be. De hogy ez nincs, valahogy én nem érzem, hogy Magyarországon megvan. Valahogy ilyen elitista az egész világ.
1: Egy bizonyos szemszögből igen, igazad van, de azért válik elitistává szerintem, mert hogy nincs meg egy előzmény, nincs meg egy tánckultúrára nevelés. Amit én látok, és ez egy nagyon jó kezdeményezés, most a Nemzeti Táncszínházban végigkövettem a táncfesztivált, és hihetetlen jó ötletnek tartom, hogy az előadások után voltak ilyen beszélgetések a táncművészekkel, az alkotókkal, az együttes vezetőkkel, és azt látom, hogy közben rengeteg kérdés van, és valahogy az embereket érdekli, és onnantól kezdve, hogy leszállnak a táncosok arról a színpadról, arról a piedesztáról, és elérhetővé válik, és egy kérdésre választ kap az ember, a kérdező, onnantól kezdve valahogy bevonódik ebbe a varázsba, és talán azok az emberek, akik ezeknek ennek az előadásnak a részei voltak, így részesévé váltak, a kérdéseikre választ kaptak, és remélhetőleg innentől kezdve ő most egy színházba járó, táncot szerető közönség lesz. Tehát ez a bevezető, rávezető programok, illetve a levezető, tehát hogy az érdeklődés sok oldalúan közelítjük meg ezt a művészeti ágat, onnantól kezdve könnyebb színházba járós táncos, tánc szerető közönséget nevelni.
2: Még azon is elgondolkodtam most, ahogy így mesélsz a saját szemszegedből, meg arról, hogy esetleg így, hogy vajon valóban fogja-e érteni, valóban fogja-e szórakoztatni egy táncéladás a nézőt, a hallgatóságot, hogy nem lehet, hogy van egy olyan jelenség is így a felhasználói szinten, hogy picit hozzá vagyunk szokva az instant tartalmakhoz, amik olyan direktek, olyan egyértelműek, és amikor az ember néz egy táncéladást, nulla verbalitással, és csak a saját asszociációira, a saját képzeletvilágára van ráhagyva az, hogy egyébként mit gondol, nyilván van egy librettó, nyilván van egy balett előadásnak is egy története, de hogy sokkal szabadabb értelmezési tartományban lehet róla gondolkodni, vagy érzéseket kapcsolni hozzá, hogy talán ettől is el vagyunk, már egy ilyen nagyon alapvető nézőpont különbség van itt szerintem.
1: Igen, abszolút igaz. Az a baj, hogy mindent meg akarunk érteni. Tehát, hogy nem merünk a saját érzéseinkben, én azt gondolom, legalábbis elmerülni. Az ember mindent mondatszerűen, soronként mindennek meg akarja találni az értelmét, az ok-okozati összefüggését, és nem hagyja, hogy egyszerűen csak élvezze, hogy csak elmerüljön abba, hogy tetszhet a zene, tetszhetnek a fények, a kosztümök, a csak egy pillanatnyi érzés. Lehet, hogy egyik nap én akár két ugyanolyan előadást kétféleképpen élhetek meg, attól függően, hogy én hogyan megyek be az előadásra. Tehát, hogy a saját érzéseink, érzelmeinket nem hagyjuk eluralkodni, pedig a tánc pont az egyik legnagyobb gyönyörűsége szerintem, hogy beül a néző a nézőtérre, és egy kicsit szabadon engedhet el az álmait, a vágyait, csodálhatja azokat a testeket, azokat a vonalakat, amiket ott, és abban, hogy azt soha többet ő így nem láthatja, mert ez tényleg annak a pillanatnak a csodája.
0: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert pont a hétvégén voltam egy előadáson, és ott a Darai Tamás koreográfiát láttam, és igazából mondták ott a mellettem lévők, hogy ez miről szól, de hogy én pont nem érdekel, hogy

0: szólni, azt mondtam, hanem hogy egyszerűen a testek látványa, a ritmus, a zene, a fény, ahogy meg van világítva az emberi tökéletesség, ott éppen tökéletesség, hogy ez mulandó. Tehát, hogy pont, én pont azt mondtam, hogy ez gyönyörű. Aztán lehet, hogy erre a mai nézőközönség már nem vevő, vagy nem így vevő, mert szerintem lehet, hogy erre gondoltál.
1: Erre is gondoltam, tehát, hogy egyszerűen így a nézőpont változik, meg egyszerűen az, amilyen tartalmakkal találkozunk egyébként az életünk más területein, vagy akár az oktatás során valóban. Tehát szabad játékkal, szabad mozgásos játékkal nagyon ritkán találkozik az ember, vagy egy gyerek, aki pedig amúgy alapvetően erre van húzalozva, hogy felfedezze magát, és aszociáljon. Innen fogjuk egyébként folytatni Sóti Virággal, a táncművészet főszerkesztőjével. Tartsanak velünk a folytatásban is.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A Kulturrali folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
4: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk. Mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
5: Galam, nyugi van, fogd meg a seröm.
0: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
6: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
0: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
4: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
3: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádiókafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrally. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
1: Sóti Virág, a táncművészet főszerkesztője, a vendégünk itt a Kulturaliban, Pár Julcsot és Mezei Dánielt hallják, és kicsit elkanyarodtunk a kiadványtól, de szerintem fontos, hogy elkanyarodtunk, mert ugye a táncművészet jelenével foglalkoztunk, az érthetőségével, az elérhetőségével, a népszerűségével áttételesen. És de az jutott eszembe, hogy azon gondolkodtam, miközben válaszoltál, hogy ezt így elmondjuk, hogy ez a mozdulat művészete, a test művészete, a látvány, tehát hogy nem feltétlenül kell mindent megmagyarázni, annak a művészete, akkor azt is ki lehet mondani, hogy azért ez legjobban megfogható képi eszközökkel. Akkor a folyóirat miért kell? Ez a szakmának szól? A közönségnek szól? Kinek szól?
2: Nem korlátoznám. Azt mondanám, hogy meg tudunk olyan információkat, olyan háttérinformációkat, igyekszünk azért nem teljesen ezeknek a rideg szakmai elemzésére és kritikájára, hanem olyan információkat és olyan egy darab, egy személy, egy kitüntetés, ami egyébként bárkit érdekelhet. Tehát, hogy olyan információk, olyan az interjúk során olyan értékes és érdekes beszélgetések, amik azt gondolom, hogy bárkit érdekelhetnek, aki esetleg a kezébe veszi az újságot, hiszen amit látok, az, hogy valójában ugye hiába csak sokszor néhány centi választja el a művészt a színpadon és a nézőt a nézőtéren, de valójában egy hihetetlen távolság van. Tehát a néző szemében a színpadon táncoló emberek többsége egy ilyen megfoghatatlan éteri lény. És amikor én az újságban őt megkérdezem, és az interjú során olyan dolgok derülnek ki, hogy igen, neki is vannak fájdalmai, neki is vannak küzdelmei, hogyan jutott el arra a szintre, ahol most van, ez egyrészt érdekes, másrészt inspiráló lehet bárki számára.
3: Abszolút, meg talán az embereknek tényleg erre van igényük, hogy megközelíthetővé váljanak azok a távoli ideálképek, akikkel találkozunk. Állandó szerzőkkel dolgoztok, vagy van-e azért egy kis mozgástér abban, hogy kik írnak, kik írhatnak, kik készítenek interjúkat a magazinban?
2: Van, abszolút van mozgásterünk. Nyilván az, hogy mi kerül az újságba, ezt közösen a szerkesztő bizottsági tagokkal felvázoljuk, és aztán mindenki bedobja az ötleteit, hogy kit tart úgymond alkalmasnak, vagy úgymond olyan személyiségnek, aki, mert nem csak az újságírás minősége, hanem az, hogy mondjuk, ahogy Dani is mondta, igen, ez egy kicsit ilyen fellegvár, tehát hogy valaki nem mindig beszélget bárkivel, tehát hogy meg kell találni azt a kapcsolatot, akinek mondjuk egy adott táncművész, vagy egy adott személyiség úgy megnyílik, tehát hogy még ezt is figyelembe kell venni, hogy ki kivel szeretne szívesebben beszélgetni, mert hát nyilván nekem is az az érdekem, meg az újságnak is az az érdeke, hogy ne egy nyögvenyelős, kínszenvedős interjú legyen, hanem egy beszélgetés, amiben olyan érdekes és informatív dolgok hangzanak el, amihez meg kell találni a párokat.
1: Ez nem merült föl bennetek, hogy a mai világban ugye lehet látni, hogy a nagyobb közéleti portálok, a 24.hu, a Telex, lehet sorolni, még az Index még pont nem, átérnek arra, hogy fizetős tartalmak vannak. Tehát, hogy megnézi az ember, és ott bizony fizetni kell. Most én abszolút el tudom képzelni, hogy ez átmegy online-ba, és fizetős tartalomként lehet hozzáférni. Ilyenről nincs szó? Vagy ez egy print kiadvány, és ebben gondolkodtok.
2: Szóval, és el is kezdtük már az online, ugye mindenképpen kell egy, tehát az újságot meg online formátumban is megjeleníteni. Ennek most jelenleg fél éves elcsúszásban vannak, tehát a megjelent újság fél évre előre, vagy későbbi szám jelenhet meg online formátumban, tehát ennek ez most sikerült így beindítani, nem volt egyszerű dolog, mert ez egy kicsit el volt hanyagolva az elmúlt időszakban, tehát ezt be kellett indítani, de valójában, tehát mindenképpen valahogy a táncszakma, akárkivel beszélek én a táncszakmával, valahogy ragaszkodik a valamiért, és én abszolút, én is ez a generáció vagyok, kézzelfogható, dokumentálható, elővehető formátum, tehát nyilván nem jelenik meg az újság most már, tehát csak 500 példányszámban jelenik meg, tehát ez tényleg nem mondható soknak, de hogy a tánc szakma is ragaszkodik ahhoz, hogy ennek legyen print formátuma.
1: Jó, oké, csak hogy a tánc szakma nem fogy el.
2: Hát reméljük, hogy nem. Igen, tehát hogy...
1: Na azért kérdezem az eszközöket, mert hogy lehet, hogy akkor picit nyitni kéne, és az elefánt csontoron hogy lejjebb mászni.
2: Igen.
1: Gonoszkodom, direkt.
2: Tudom, nem baj.
3: Szeretjük.
2: Igen, nekem jöhet a kérdés.
1: Van egy kiváló építész barátom, aki azt mondta, Kendi Géza, talán egyszer már idéztem őt, azt mondta, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó szakma ez az építész, csak az a baj, hogy egymással beszélgetünk.
2: Valahol megértem ezt a párhuzamot, amit mondtál. Igen, sokszor vagyunk mi is egy ilyen elefántcsontoronyban, és én is érzem azt, hogy nyitni kéne, kifelé kéne egy kicsit, hogy mondjam, népszerűbbé tenni, ennek meg kell találni az útja, módját, hogy mert valójában ha belegondoltok, én még itt az óvodás időszakkal nagyon intenzíven szembesülök. Hát
1: nem a, te, a gyermeked.
2: A gyermekem révén, igen, de hogy ott minden kislány és a fiúk is rettentően érdekel. Mikor én bementem az óvodába és tartottam egy ilyen kis bemutatót, hogy mit csinál egy táncos, akkor a focista fiúk olyan előszeretettel ugrálgattak és pörögtek a levegőbe, hogy tehát én azt látom, hogy ott még megvan a ennek az érdekessége, és olyan lelkesek voltak, hogy nem akartak hazaengedni.
1: Mondjuk egy picit igazságtalanak vagyunk, mert ezért most főleg a balettra utalunk, esetleg a kortárs táncra, de hát azért itt nagyon sok különböző válfajon a táncművészetek, a színházi táncosok, a modernesek, a néptánc a kóriási tömegbázis van. Tehát, hogy azért vannak olyan szakágak, ugye ez nem helyes kifejezés, de mégis ezt alkalmazom, amelyek nagyon népszerűek.
2: Bizony, ezek a néptáncnak valójában nem kell annyira megküzdeni a népszerűségért, mert hát az valahol a magyar népi kultúra, a mi identitásunk része, már nagyon kiskortól, meg ha az ember meghallja a magyar népzenéket, ezek valahogy, akkor igen, tehát hogy valahogy már az anyuka is énekelgeti a bölcső mellett a kisgyereknek. Tehát, hogy ez valójában valóban a magyar identitásunk része, a magyar népi kultúra, meg a verbunkos, ugye, amikor a csizm, tehát, hogy ezek nagyon népszerűek is alapvetően. Igen, a klasszikus balett, meg a kortárs tánc, ami egy kicsit szeparált már, és egy kicsit távolabb van a mindennapi, úgymond életünktől, és attól, hogy ezeket kell egy kicsit általánosabban, azt mondom, hogy bevinni talán a mindennapjainkba.
3: És magazin szerkesztési szempontból mennyire törekedtek arra, hogy ezeket a különféle műfajokat megmutassátok? Nyilván a balett, meg a klasszikus és a kortárs vonulat mellett.
2: Nagyon fontos, azt gondolom, nyilván, szóval, hogy negyed évente jelenik meg az újság, 36 oldal a hasznos oldal, tehát rettenetesen nehéz dolgunk van. Nem mondom, hogy nagy viták, de hogy nem, tehát tényleg nem egyszerű azt mondani, hogy ez kerül bele, ez nem kerül bele, és valami nem azért nem kerül bele, mert nem tartjuk alkalmasnak, csak egyszerűen a 36 oldal az rettenetesen korlátok közé köti az embert. Nekem valójában szándékom az, hogyha tényleg az online lehetőség egy kicsit ezt bővíteni, akkor ott talán egy nagyobb teret adni az összes művészeti ágnak, de ha megnézzük az újság szerkesztésében, igyekszünk klasszikus balett, kortárs tánc, néptánc, az Erkel Színházról is írtunk, tehát hogy minden olyan információ, ami azért nem is azt mondom, hogy fontos, mert rengeteg fontos esemény van, de ami úgy nagyon fókuszba kerül, azt arról igyekszünk tájékoztatást adni.
1: Van bővülési lehetőség? Hogy látod most, ugye most lassan egy éve vetted át a magazin szerkesztését, és tudom, mert beszéltünk, meg látom, hogy ez nagy munka, nagyon nagy munka, főképpen azzal az alapossággal, ahogy te, mint korábbi balettművész egyébként hozzász ehhez, tehát hogy nagyon precíz vagy. Tehát, hogy van ebben előrelépés? Mit látsz most így egy év után?
2: Én nagyon boldog vagyok, mert azt látom, hogy egyrészt pozitív visszajelzések jönnek, tehát hogy a szakma, ugye az elefántcsont, igen, toronyban azért kapok nagyon sok pozitív visszajelzést, sőt, most már ugye vannak, na és erről miért nem írtál, meg arról miért nem írtál, de hát ezt igyekszem pozitív visszajelzésként elkönyvelni. Meg ami a legnagyobb boldogság, hogy már, tehát hogy rendkívül sok lelkes újságírót és olyan emberrel sikerült körülvenni magamat, akiknek nem hogy azt kell mondanom, hogy húha, nem lett annyi, meg nem lett amannyi, hanem még vissza is kell vagdosni, mert olyan hatalmas mennyiségű anyaggal árasztanak el, tehát hogyha lenne rá lehetőség, akkor akár 100 oldalt is meg tudnánk tölteni. Nyilván ugye tudjuk, hogy ennek mi a hátul ütője az, hogy ezt ki is kell fizetni print formátumban. Hát, tehát, igen, hogy igen. Itt van a kutya állása
1: az
2: mindig.
1: A printer, sajnos,
2: igen, hogy
3: költséges.
2: Igen.
1: Tehát, hogy főleg ugye ilyen minőségben, tehát hogy ez nagyon nehéz. Igen. Éppen az jutott eszembe, hogy nem akarok ötleteket adni, illetve de, hogy miért nem csináltok, ha már itt az elefántcsontoronyról beszélünk, miért nem csináltok ilyen vendégtól rovatot, ahol mondjuk egy Lisszenemművészeti Egyetemen tanító kiváló kollégán Pár Julcsi ír, vagy a Moméről valaki ír, vagy a képzőről valaki ír, vagy egy sportújságíró ír. Én értem, hogy a szakma fontos, de hát azért mégiscsak abból éltek, aki a másik
3: hát a
1: oldalon áll.
3: Igen, az egy fontos kapcsolódás.
1: És hogy kellene szerintem egy ilyen bejövő fény.
2: Igen, ez egy nagyon jó ötlet, csak ilyenkor megint az van, hogy na jó, de akkor kitől veszem el a teret, mert úristen volt egy premier, úristen volt, itt volt a táncfesztivál, ahol 15 olyan előadást láttunk, ami idejött a hegy a Mohamedhez. Tényleg ott ülök, és nézem a programot, és azt mondom, hogy úristen, erről is kéne írni, úristen, arról is kéne írni, és a legnagyobb bajom a 36 oldal. Igen.
1: Igen, mondjuk egyetlen észrevétel, aztán leszállok el a témáról, és sportból hozom direkt az idézetet, hogy mindenki megértse, hogy ugye Pep Guardiola a legnagyobb edző, és ő nyilatkozta néhány évvel ezelőtt, hogy megnézte az Atalantának az egyik mérkőzését, és azt látta, hogy tulajdonképpen, amit ő gondolt egy bizonyos részéről a futballnak, az nem is úgy van. és elkezdett teljesen más csinálni védekezésben. Tehát, hogy azért ilyenek így előfordulnak.
3: Lehetnek.
2: Igen, meg hát nyilván, tehát, hogy mozgás, tehát, hogy valójában igen, tehát a mozgás között lehetne párhuzamot, és kéne is párhuzamot találni, főleg a tánc, ugye annyi társ művészete van, a zene, bizony, a mozgás, hogy igen, tehát ez abszolút nagyon-nagyon jó lenne, hogyha volt is erről egy előadás ugye a MÜPA-ban, ahol az egyetemek, művészeti egyetemeknek volt egy ilyen közös előadása, arról egyébként született.
1: Ki írta? A táncművész írta, vagy képzőművész?
2: Táncművész írta. De valóban, tehát én is annak a híve vagyok, főleg nem csak a 21. században egy kultúrában művelt ember, nem csak egy irányban veszi körül magát, hanem a társművészetekkel együtt tartja fenn az érdeklődést.
3: Közeledve a beszélgetésünk végéhez, azért engem érdekelne az, hogy ugyan balettművészként hozzá vagy szokva a szolisztikus szerepekhez és a csapatban való működéshez, de egy egészen más platformon. Most így főszerkesztőként, hogy érzed magadat női szólistaként és csoportvezetőként, csapatvezetőként egyaránt?
2: Először is megmondom őszintén, mikor...
1: Látod, milyen jó újságírói kérdései vannak?
2: Igen. Mikor nem egészen egy éve júniusban megkaptam a kérdést, akkor rettentően elbizonytalanodtam, és kértem gondolkodási időt, hogy alapvetően, hogy én megfelelő személy vagyok erre, mert van egy, igen, a szakmámból kifolyólag egy olyan azt mondom, hogy a megfelelő kihívást csak akkor vállalom el, amikor azt érzem, hogy elég vagyok. De végig gondoltam, hogy sose éreztem magam elégnek.
3: Tehát ez egy önismereti folyamat is egyben.
2: Így van, és nagyon nagy szerencsém van, mert olyan szerkesztő bizottsági tagokkal dolgozhatok, akiknek a véleményére nagyon adok. Dr. Maher Szilárd, Sándor Zoltán, Pónyai Györgyi, Kulcsár Noémi, tehát, hogy olyan szakmai bizottság, akik, hogyha elbizonytalanodom, akkor hozzájuk mindig azt mondom, hogy bizalommal tudok fordulni, de valójában igen, élvezem, hogy egy kicsit néha magamra vagyok hagyva, és akkor döntéshelyzetbe kényszerülök. Nyilván egy döntést úgy hozok meg, hogy 600 oldalról megvizsgálom, és megpróbálom a megfelelő szakmai döntést meghozni, de sokszor ez nagy felelősség, néha azt érzem, hogy Atya Úristen, miért kellett ezt, de aztán meg valahol mindig, vagy hát legtöbbször megkapom azt, hogy elégedettek a munkámmal, és ez engem boldoggá tesz.
1: Sóti Virág volt a vendégünk, a táncművészet főszerkesztője, balettművész, egyetemi adjunktus. Nagyon szépen köszönjük, Virág, hogy itt voltál és elmondtad mindezt.
2: Én is köszönöm szépen a meghívást.
3: És reméljük, a kedves hallgatók is kedvet kaptak a különféle műfajú tánc nézéséhez, fogyasztásához, de még az olvasásához is. Legközelebb is várjuk Önöket ide a rádió elé. Sok szeretettel, itt a Rádió Cafén a Kulturaliban, Mezei Dániellel és Pár Jócsival.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
4: Got me singing Georgia, I'd do anything for you.

0: Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pál Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Elnézést.
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Ja. Angolul leci.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul léci.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
5: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
6: Galam, nyugi van. Fogd meg a seröm.
0: Kedves hallgatók! Segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
7: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
0: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
5: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
8: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűskertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Duna partján, ahova velünk tart többek között Berg Judit, Dániel András, Pásztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu per programok oldalon találsz. Várunk!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Megvan a megállapodás, felszabadulnak az uniós források, megnyílnak a tűzoltóságok, elszórtan lehetnek záporok. Demeter Tia vagyok. Mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításáról született megállapodás Brüsszelben. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közös sajtótájékoztatón jelentette be. A források feloldását korrupció ellenes intézkedésekhez kötötték. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. A források egyebek mellett közlekedési, egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint vállalkozások támogatására fordíthatók. A megállapodás részeként újra elérhető lesz az Erasmus program is a magyar egyetemistáknak. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvévője.
10: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. Több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből látják láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villám gyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
9: Még kellene az eső a növényeknek, a Hungaromet friss agrometeorológiai elemzése szerint az Alföldön egyre több felé tapasztalható a száj. Az őszi búza a legtöbb helyen a szemfejlődés, a repce a magképződés fázisában van. A szakemberek szerint a nyári kapás növények optimális fejlődéséhez további csapadékra lenne szükség. Továbbra is kedvező a Covid helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják minden településen. Az influenza örökítő anyaga már sehol nem volt kimutatható. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt majd a nap, de többször megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet, és elszórtan esők, záporok, néhol egy-egy zivatar kialakulhat. Nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható. Az északnyugati szél inkább a délutáni órákban lesz élénk erős, a legmelegebb órákban 24-27 fok lesz. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek, 27-30 fok között alakulnak a csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Nála vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
11: Kórház?

0: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
1: Sziasztok, jó reggel, Ács Gábor vagyok, a Millás reggeli best of adását halljátok, amelyben a héten készült beszélgetésekből választjuk ki a legjobbakat.
2: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
3: Millás reggeli.
4: Egy izgalmas kiállításról fogunk szót ejteni. 2026-ban ünnepeljük a magyar filmgyártás 125. évfordulóját, és egy érdekes kiállítás nyílik a Magyar Fotográfusok Házában, a mai Manóház és a Nemzeti Filmintézet közös rendezésében. Felvétel! Például a 125 éves magyar filmtörténetéből című kiállítást. Erről fogunk beszélgetni Kurucz Márton filmtörténésszel, a kiállítás kurátorával. Szervusz, jó reggelt!
5: Szervusz, jó reggelt hallgatok!
6: Hát mozgóképről álló képpel? Hát hogyan?
5: Hát ez az, fából vaskarikát, hát pedig ez egyik nem megy a másik nélkül. Az a titok nyitja, hogy aki valaha életében fényképezett még analóg filmre, akkor hogy tudja, hogy ilyen két oldalt perforált Leica kockát kell befűzni, és hát azt talán már kevesebben számolták le, hogy egy képkockára hány ilyen kis perforáció jut, hát a Leicánál 8, a filmnél viszont 4, ez azt jelenti, és ezt azért mondom csak ezt a technikai tudnivalót, mert hogyha a filmkockából akarunk egy úgynevezett stillt készíteni, akkor hát ugye fele annyi területen oszlik el a kép, ezért az állóképben nagyon gyengék ezek a képkockák, tehát a minősége nagyon gyenge, ezért kitalálták már rögtön a filmgyártás elején, hogy a kamera mellett mindig ott kell állni egy állófényképésznek, egy fotográfusnak, aki először üveglemezekre készített sokkal jobb minőségű állófényképeket, aztán később, ahogy fejlődött a technika, roll filmekre, és végül ilyen Leica méretű
6: képkockákra készített. Nagyon fontos szerepe volt, mert emlékszem, hogy az én gyerekkoromban a mozi plakáton kívül, ugye a mozin kim voltak a fényképek, és abból lehetett a fényképből.
5: Ezek ilyen vitrínfotók lesznek?
6: Kiállítva?
5: Abszolút lesznek vitrínfotók, igen, hát ugye a Nemzeti Filmintézet filmarchívuma az ezer csodák birodalma, és ebből csak az egyik, az ezerből csak az egyik a külön gyűjteményünknek a fotó történeti része, és hát azért is nagyon izgalmas, mert ezek az állófényképészek vagy állófotósok, ezek nagyon sokszor, vagy standfotósok, ahogy nevezték ezt a szakmában, nagyon sokszor visszafele is kattintgattak, ami azt jelenti, hogy a kamera mögötti részt is lefotografálták, úgyhogy ezek marha izgalmasak. Néhány ilyen fotót meg is találtunk, és párba is raktunk, hogy nézett ki a kamerán innen és kamerán túl egy adott jelenet nagy filmekből. Úgyhogy ezek tényleg több, mint izgalmas ez a kiállítás. Nekünk nagyon izgalmas volt kiválogatni ezt a körülbelül olyan, mint tudom én, 90-100 fotót, ami reprezentálja ezt a 125 évet, nem volt könnyű feladat egyébként.
6: Nyilván az egri csillagok köztük van? Tehát így próbáltatok hát ilyen nagy filmklasszikusok alapján válogatni? Vagy mi volt a tematika?
5: Meg fogják találni az egri csillagokból a megfelelő részt. Ami most így hirtelen eszembe jut, az egri csillagokból hát sajnos azt kell mondjam, hogy ugye két olyan művészt szerkesztettünk be az úgynevezett mennyei stábunkba, akik már nem élnek, mert készítettünk egy mennyei stábfotót, akik ennek a standfotózásnak egy picit a műfaját ismerik, azok tudják, hogy a utolsó forgatási napnak annyira örültek a stábok mindig, hogy összeálltak azon a napon, és egy ilyen csoportképet, mint egy osztálytablót készítettek magukról, és ebből kiválasztottunk egyet, és elneveztük mennyei stábnak, és az olyan fejeket és olyan figurákat, két fantasztikus grafikus dolgozott nekünk, és olyan figurákat raktunk be erre a mennyei stábra, ami ugye sosem létezett, tehát az, hogy együtt áll a tizedes, meg a többiekből a Major Tamás, mint Albert Lakály, és a Jumurcsák együtt vannak egy fotó, milyen sose létezett, de mi ezt megcsináltuk, úgyhogy van egy ilyen mennyei stábunk, ahol a magyar filmtörténet legnagyobb filmjeinek a legikonikusabb alakjait összegyűjtöttük, úgyhogy sajnos ők már nem élnek, és ezért mondtam, hogy sajnos, mert ilyen módon az Egri csillagokból is került föl fotó, hiszen ez már egy nagyon-nagyon régi film, és sajnos ilyen formában alig van, aki él abból a stábból.
4: Azt tisztázzuk, hogy akkor ezek szerint a standfotó az a kamera mellől készülő film jelenetet örökíti, meg a verkfotó, meg bármit a filmkészítés során.
5: Pontosan,
4: ugye,
5: ahogy... az verkfotó az magát a munkát, igen, a nevében is ez benne van, és nekünk filmtörténészetben iszonyú fontos adatok vannak egy ilyen verkfotón, amiket ki lehet olvasni, hogy kik működtek közre a stábban. Ugye azt is el kell mondanom, hogy a filmtörténet írásnak nagyon fontos része, illetve a kutatásoknak nagyon fontos része ezek a standfotók, hiszen az 1945 előtti korszakból rengeteg olyan filmünk van, ami elveszett. A némafilm korszakból alig van meg valami, tehát ott 90% fölött van a pusztulásnak az aránya, és viszont jóval több filmfotónk van ebből a korszakból, tehát valami képet így kaphatunk abból, hogy Kertész Mihály, Korda Sándor, Illés Jenő, Garas Márton és a legnagyobb Dési Alfréd, most ilyen nagy ikonikus neveket mondok, akik a némafilm korában itt Magyarországon rendezőként dolgoztak, és egyébként Európa szerte, tehát ugyanúgy az ő munkásságuk része a német, a francia és a mit tudom én különböző európai országok, nagy európai országok filmművészetének, és hogy a filmjeik milyenek lehettek, ezekről egyedül talán ezekből a filmfotókból tudjuk valamit.
6: Akkor ebből adódik a kérdés, hogy mi az az első kép a 125 évből, ami megjelenik a tárlaton, és mi az utolsó? Tehát melyik a legfrissebb?
4: Igen, honnan indult ez? Mikor vették
5: ezt elárulhatom. Ezt elárulhatom, az első kép az rögtön az első filmből, ugye ami 125 évvel ezelőtt készült, ez a bizonyos A Tánc című film, amiből hát csak fotóink vannak, csak álló fényképeink maradtak fönn, és az utolsó pedig a Hogyan tudnék élni nélküledből egy eszméletlen verkfotót találtak a kollégáim, ugye itt ezt a kiállítási részt ezt hárman szerkesztettük, Sipőc Marian és Szálás Gabriel a kolléganőim, mi volt a háború utáni rész, ez enyém a háború előtt, így felosztottuk egymás között, és egy olyan fotót találtak a Hogyan tudnék élni nélküledből, hogy én magam is elájultam, úgyhogy ha valaki kíváncsi erre akkor és szeretne elájulni, akkor jöjjön el a mai manóházba.
4: Olyan közeli
5: és nézze
4: házba,
5: meg a kiállítást.
4: Vagy közeli állapotba kerülnék. Egyébként
5: igen, nem mindegy, hogy hol ájul az ember.
4: Mikortól látható a kiállítás?
5: Holnap után nyílik, csütörtökön nyílik pontosabban, és onnantól kezdve egész augusztus 20-a utáni napokban fog bezárni, úgyhogy egy olyan két hónapig lesz látható ez.
4: Említetted, hogy közel 100 fotót lehet megnézni, ezt mekkora meríték?
5: Csak az emeleti részen.
4: Ja, csak az emeleti
5: részen. Mert a földszinti részen pedig kiválasztottak a mai manóház kurátorai, Baki László kiválasztott egy mit tudom, kb. Egy tucatnyi filmet, amitből sokkal nagyobb merítést fog mutatni, tehát egy-egy filmből, nagy klasszikus, ikonikus filmből több fotót is fog, vagy választott, és azokat fogja bemutatni. Mi igazából ennek a standfotós szakma előtti tisztelgésnek próbáltunk meg helyet adni a fönt az emeleti részen, ami ugye egy kisebb kiállító tér, mint a lenti, viszont tényleg teljesen jól befértünk, és egy nagyon jó átfogó képet kapunk arról, hogy a magyar filmtörténet mennyire gazdag volt vizuálisan, és mennyire izgalmas volt, és ugye az nagyon fontos, hogy olyan fotókat próbáltunk meg beválasztani ebbe a 125 évet átfogó filmtörténeti mondjuk barangolásban, nem kifejezetten a film történetre fókuszál, hanem a vizualitásra. Tehát olyan standfotókat válogattunk, amelyek mint fotográfiák is megállják a helyüket, és mondjuk nagyon fontos és egyedi látásvilágot tükröznek. Hát nagyon nehéz volt válogatni, mert fantasztikus standfotósaink voltak ugye az Inkei család, és hát például B. Müller Magda, aki maga megmentette ezt az egész örökséget. Ugye 40 éven keresztül mafilmként működött a magyar filmgyártás, és ennek az 1948-tól mondjuk 89-90-ig tartó időszaknak rengeteg fotója keletkezett, amivel a filmgyár nem tudott mit kezdeni a rendszerváltás után, majdnem megsemmisült ez az egész gyűjtemény, úgyhogy Bémbüler maga nem csak összegyűjtötte ezt, hanem meg is próbálta menteni ezeket, és sikerült is neki, úgyhogy ez most végül már nagyon jó helyre, sőt a méltó helyre és a legjobb legjobb helyre került, nálunk van a filmarchívumban, úgyhogy mi őrizzük ezeket a fényképeket, ez több százezer kockát jelent, úgyhogy elképesztő mennyiség készült, és hát ennek egy részét nem is látta a közönség. Mi is, amikor most ugye kiválasztottuk, vagy elkezdtük átnézni, hogy mi az, ami
4: reprezentatív. Át ahhoz, hogy ez a kiállítási anyag az...
5: Hát szerintem több. Hát hogyha azt is beleszámoljuk, hogy mert ugye voltak olyan területek, amiről rögtön tudtuk, hogy ezt be fogjuk rakni, anélkül, hogy kerestük volna, tudtuk, hogy mi az, aminek a helyeben van. Tehát hogyha azt nézzük, hogy mi mennyi képet nézzünk életünkben össze, akkor biztos, hogy millión fölött van. Tehát elképesztő mennyiségű képet néztünk végig, úgyhogy mi rögtön tudtuk már, hogy mi az, ami mondjuk az 500, ami bekerülne, aztán ebből kellett lefaragni az egy ötödére körülbelül, hogy tényleg ezt meg tudjuk nézni. De voltak új olyanok is, amelyeket soha nem láttunk, és most néztük végig. Ezek ugye azt jelenti, hogy hatalmas, hogy nem tudom én, ilyen több száz méter, folyóméternyi fénykép albumokba ragasztva gyűjtötték ezeket, vagy őrizték meg a filmgyárban, és akkor ezeket kezdtük el elkezdeni lapozni, hogy lehetőleg megtaláljuk ezeket a képpárokat. Tehát nagyon érdekes, hogy például a háza sziklák alattnak megvan egy olyan jelenete, amikor ugye Terát lelöki a főszereplő Görbe János a

0: érzékelőkkel a fejükön, igen, és egy zöld háttér előtt.
1: Hát tegyük fel, hogy élő színészes a dolog, hát az, igen, az érzékelősön nincs mit fotózni mondjuk, de amúgy van még külön standfotós, bár ugye...
2: Van. Aha. Van külön standfotós, mert a standfotó azért ez egy közben kinőtte magát egy tényleg egy önálló szakmává, ugye a standfotósnak mindenhol ott kell lennie, aha, de láthatatlannak kell lennie. Tehát ezt ugye a kamera szögéből kell dolgoznia, az operatőrrel és a rendezővel kell abszolút összehangolni a munkáját, de a lehetőleg légy képében kell ott lenni, vagy Katica Bogár képében, hogy ne legyen észrevehető, ne zavarjon semmiféle munkát, de ugyanazt a látványhoz hozzáférjen, és ahogy nagyon szépen megfogalmazta az egyik standfotó Markovics Ferenc a standfotózás lényegét, hogy azt az 1/60 másodpercet kell megtalálnia egy adott jelenetben, ami tökéletesen kifejezi azt az egész jelenetet, amiről az szól. Na hát ez a nagy művészet, úgy összpontosítani, hogy azt az egyet, hát ez ugyanaz egyébként a fotográfia történetében vagy szakmájában majdnem mindenhol ugyanerről van szó, a sportfotózástól kezdve a riportfotón át, mindenhol azt az 1/60 másodpercet kell megtalálni, és ez olykor tényleg nagyon sikerül, hiszen vannak olyan emblematikus filmfotóink, ami mindenkinek az emlékeiben ott van, szerepel, és hát ez tényleg ennek az elképesztő küzdelemnek köszönhető, amit ezek a standfotósok elértek, akik egyébként ennek az egész szakmának egy kicsit ilyen outsiderei, ezt el kell mondanom, hogy ők ugye nem a fotósok számára a standfotó az nem komoly dolog, de ugyanakkor közben a standfotózás egy rettentő nehéz és fárasztó munka, önálló szakma, és azon kívül messze a legtöbb fotótermék a standfotósoktól jut el a közönséghez, hiszen egy reklámról van szó, tehát utánuk következnek a reklámfotósok, akik egy reklámkampányban szereplő terméknek, igen, a fotóit tudják ugye reprezentálni vagy elkészíteni, de hát annak a kampány időszaknak van egy időszak, az lejár, stb., de ezek a filmfotók, ezek az idők végezetéig ezekkel hirdetik.
1: Egyébként ez már annak idén is, tehát ahogy ez kezdődött, az hívta életre, hogy rájöttek, hogy promotálni kell, népszerűsíteni kell a megjelenő filmet, tehát kell oda egy fotós, aki majd... Aha, világos.
2: Okay. Igen, mert a film, és a fotó az meg, a reklám az meg reklám. Két külön szakma.
1: Nagyon jó, köszönjük szépen, izgalommal várjuk holnap után, tehát nyitás, és egész gyertek, augusztusig látható a tárlat. Nagyon köszönjük, köszönjük a
0: köszönjük szépen, szép napot!
2: Köszönöm én is, nektek is.
1: Szia! Kurucz Márton filmtörténésszel, a kiállítás kurátorával beszélgettünk.

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Folytatódik a Millás reggeli elmúlt heti legjobb pillanatait felidéző best of válogatásunk.
3: Melyik uralkodó született épp 300 éve?
4: Tarzan.
3: Hívjuk Mária Teréziának, jó?
4: Majdnem Tarzan.
5: Millás reggeli.
2: Akkor az előttünk álló hónap programajánlója 7 percben prezentálja Wagner Gábor, a We Love Budapest újságírója. Jó reggelt!
6: Szia, jó reggelt!
7: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
6: Ugye egy fotókiáltással kezdtük a mai műsort, folytassuk is azzal.
7: Jó. Hát melyikkel?
6: De a Kapa Központban.
7: Akkor, ha ilyen random választatok, akkor a
2: az érdekesebben.
7: No. Igen, hát a Robert Kapa, kettőt emelnék akkor ki gyorsan, az egyik a Robert Kapa Központban található kiállítás, ami ugye ott van egy állandó kiállítás Robert Kapa életművéről, és ott látható egy-két fotó abból a fotósorozatból, aminek most külön kiállításán nyílt, amikor 1948-ban visszatért Magyarországra egy magazin megbízásából, hogy az átalakuló életet, a magára találó országnak az életét fotózza a hétköznapokat, és pont egy ilyen nagyon jó pillanatban érkezett meg, mert hogy pont így félúton volt az ország állapota a kialakuló Rákosi diktatúra és még az azt megelőző koalíciós időszak között. Tehát már érezhető volt, már felfedezhetőek voltak a diktatúra jelei, de még azért viszonylagos szabadság meg felszabadultság volt az országban, és hát ezeket a képeket meg az újjáépítést fotózta Robert Kapa, illetve ő maga írta a magazin számára a szöveget is, hogy mik voltak a benyomásai az országról. Ez pár éve megjelent könyv alakban egy kis albumban, most viszont az egész sorozat az is, ami ugye, már ugye nem került be mind a magazinba, ez most mind látható a Központban.
2: No, a következő meg a Budapesti Fotófesztivál.
6: Igen, ezért kérdezted ugye, hogy melyiket
7: Igen, a másik pedig, hogy a Budapest Fotófesztivál az idei annak már ugye vége van, de még a kiállítások, amik a fotófesztivál ideje alatt megnyitottak, azok még láthatók, legalábbis jó pár. És a fő kiállítás az a Műcsarnokban van még egy hónapon keresztül. Ez René Buri nevű svájci fotósnak a építészettel kapcsolatos fotói. Ő ugye fotóriporter volt, a Magnum, ez a legnagyobb fotóügynökség, nek volt a munkatársa, és hát körbefotózta az egész világot, a politikai események, fontos társadalmi események, stb. Stb. De ezek a képek most nem azok a képek, hanem
2: ezek
7: speciálisan,
2: más.
7: Amik az építészettel kapcsolatos.
2: Szuper.
7: Tehát ő nagyon sok építész portrét készített, illetve ugye Brazília fővárosát is ugye a 60-es években húzták fel a semmiből, és ő azt végig dokumentálta. Nagyon-nagyon izgalmas, nagyon érdekes.
2: Én a Vazzarellire lennék kíváncsi, egy mini Vazzarellit láttam Füreden, egészen meghökkentően jó hatással volt rám a művész. Most Vazzarelli 120 van, a szép művészetiben, gondolom egy nagyobb lélegzetvételű tárlatról
7: van szó. Ez a szép művészetének a nyári nagy kiállítása, ez augusztus 16-áig van nyitva, és már nézhető egy-két hete, és 120 éve született Vazzarelli, és ugye ennek a apropóján egy ilyen nagy átfogó kiállítás rendeztek a művész tiszteletére, és hát ugye Magyarországon két nagy Vazzarelli múzeum van, az egyik az Budapesten, Óbudán, a főtér mellett, ott a buszpályaudvarnál, meg ugye ahol a Hév megáll, és a másik pedig Pécset van. A nagy része a kiállítás anyagnak, ennek a két múzeumnak a képi anyagára épül, de van Franciaországban, mert ugye Vazzarelli ott élt, és ott alkotott nagy rész, ott van egy Vazarelli alapítvány, és náluk is van jó pár kép, ráadásul olyanok, amik Magyarországon még nem jártak, tehát a hazai közönség maximum akkor láthatta, hogy kiment Franciaországba, vagy egy-egy könyvben láthatta ezeket a képeket. Hát a képek egy kisebbik része pedig ezek a Franciaországból érkezett képek, és ami még pluszban hozzátesz, hogy jó pár képet kifejezetten erre a kiállításra restauráltak. Tehát egészen frissen restaurált képeket nézhetünk. Hiába járt az ember Pécset meg a Budapesti múzeumban, azért ilyen átfogóan talán akit érdekel Vazarelli művészet, az itt láthatja.
2: Jó, na figyelj, pattanjunk rá a koncertekre, mert azokból aztán dögivel van, és a Metallicát nem ajánlhatod, mert aki nem tudja, hogy Budapesten lesz a Metallica június 11-én és 13-án, az nem is érdemli meg, hogy felhívjuk a figyelmet rá, meg már talán én úgy se lesz ilyen. Meg. Köszönjük, Balázs.
6: Kérlek.
7: Most lehet azt a
2: vágdorba magad
7: bedobni,
2: adáson
7: kívül. Mi az a Metallica?
2: Igen.
7: De, okay.
2: De a Durant, azt ajánlhatod?
7: Hát nem is azzal azt ajánlanám elsősorban, tehát nagyon sok koncert lesz júniusban. Szerintem már nagyon régen volt ilyen év, amikor tehát én összeírtam csak amiket csak érdekel, és csak a külföldi előadók koncertje, és gyakorlatilag két napont a koncertre fogok járni, és akkor még nem adtam hozzá a Tilos Maraton, meg a magyar koncerteket, de amit mindenképpen kiemelnék, az június 18-án a Sportarénában a David Byrne koncert, ugye ő a Talking Cats-nek volt a vezére.
6: Most volt emlék a szülinapja.
7: Igen, pontosan, és a tavaly megjelent új nagy lemezével jön ide turnézni, és én annak idején láttam őt a Pecsában 90, nem tudom, már nem emlékszem pontosan mikor volt, de nagyon régen, és ez egy fantasztikus koncert volt, úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy ez is az lesz, bár volt már pár évvel ezelőtt a márison is talán. Na mindegy, szóval, hogy most jön június 18-án, azt mindenképpen kiemelném, akkor június 29-én a Budapest Parkban a Zaz koncertjén.
2: Ja, az is nagyon jó.
7: Igen, június 19-én az Akváriumban az új-zélandi Fat Freddy's Drop nevű, hát nem is tudom minek nevezzem, ilyen regi, elektronika, dab, rock, ilyen nagyon fura és nagyon jó kis egyvelegű zene, és hát ami és hát akkor ott van még az átadtak említett június 26-án szintén a Sportarénában a Duran Duran koncert, akik szintén egy új lemezre
2: kíméljenek most az egyszer, igen, illetve hát, az Empire talán, of the Sun-t azt hittem fogod mondani, az óriási kedvenc a nálunk fiatalabbak körében, az június
6: hát, igen, hát, igen, hát, az én kedvencem.
2: Na,
6: is
2: akkor a Gede kedvencét meg nem állt bele a Metallicát.
7: A Budapest Parkban lesznek, igen. És amit még mindenképpen nagyon fontos, a június 3-án a Dürerben a Kabaré Voltaire lép föl, ami hát ennek a industriál elektropop, szinti popnak ők először jönnek Magyarországra, egy ilyen kultikus zenekara, egy kétszemélyes zenekarra van szó, és őket is mindenképpen
2: szuperság,
7: kiemelni, és még rengeteg minden
6: más. Kérje a Union Show Scorpions.
7: Hát
2: lehet. Mit mi nálunk?
6: Nem tudom. Lehet, azt nem írta oda, hogy hol.
7: Tudom, Wind of Change, meg ilyen, de hát nem tudom, hát jó. A német metal az olyan fura számomra, de...
6: Fura. Igen, mindegy, vannak nagy rajongói, de hát...
7: Persze, nem akarom leszólni.
6: Persze. Gábor, nagyon szépen
2: köszönjük. Köszönjük szépen.
6: Tényleg csak egy nagyon, nagyon felületes merítés, mindenki járjon utáljon a Villav Budapest oldalán, mert rengeteg program van, beindul a nyár. Köszi, igen. Gábor, még egyszer
2: köszönjük.
6: Szép
2: napot.
7: Én sziasztok, üdvözlök mindenkit, hallgatókat, titeket, sziasztok.
6: Wagner Gábor, a Villav Budapest újságírója adott egy pici kis ízelítőt, nem tudtunk nagyobbat, mert nincs annyi időnk.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod!
3: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 000 kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
2: Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. Viasailtravel.hu. Viasailtravel. Madeira specialistája.

0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
1: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Kórház!

0: Kárna van, ugye? Szombatban? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
0: Kórház!
2: Ez még mindig a Millás Best of, továbbra is a heti műsorainkból válogatunk.
3: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
1: Millás reggeli.
4: Pontosan 50 igen. éve halt meg Martin Heidegger idealista filozófus, és rá fogunk emlékezni Csaba segítségével. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt!
5: Szervusztok, jó reggelt kívánok! Nem lett egyszerű dolgunk.
2: Nem, igen, már kicsit izgulok is, igen, hogy minden biztosan átjön-e úgy, ahogy annak kell. De hát, hogyha, de a te elbeszélésedben egyébként megnyugtató, hogy biztos, hogy értető és jó lesz.
5: Hát, jó lesz, hogy a bizalom és erőt ad, de meglátjuk, hogy legyünk hagyom, hogy ez tényleg nem egy, nagyon nem egyszerű történet. Ugye ott kezdődik az egész, hogy magát Heideggert, meg egyáltalán a filozófiáját megérteni szintén rendkívül bonyolult és összetett dolog. De maga az életútja is ellenmondások hordozója. Abban nem nagyon van vita, hogy a 20. századi német, sőt nemzetközi filozófia egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb alakjáról beszélünk, bár ezzel a legnagyobbal én igazából soha nem tudtam mit kezdeni, mert ez nézőpont kérdés, hogy milyen szempontból. Az viszont, hogy a legnagyobbak közé tartozik, és a legnagyobb hatásúak közé tartozik, ebben mondjuk vita nincsen, legfeljebb a mértékéről, meg a hatásáról. Hát mit kell róla tudni? Martin Heidegger egy Meszkirch nevű helyen született 1889. szeptember 26-án, és még önmagában ebben semmi különös nincsen, hogyha megnézzük a gyermekkorát, akkor azt látjuk, hogy egy katolikus környezetben nőtt föl. A Meszkirchen ez Bádenben van, és az édesapja az a falusi templom sekrestyése volt, a fiatal fiút pedig papnak nevelték, katolikusnak. Ezt most a katolikusnak nevelték, és gondolkodott a papi pályán. Az a helyzet, hogy még be is lépett egy jezsuita szemináriumba, de itt problémák voltak vele, szívbaja volt konkrétan valamilyen formában, tehát nem tudom pontosan milyen szívbetegsége, de emiatt eltanácsolták, és ezzel együtt természetesen nem távolodott el teljes egészében a vallástól, 1911-ig kellett arra várni, amíg a papi képzést megszakítja, és innentől kezdve egy teljesen más irányba indul a gondolkodása, nem eltávolodva a katolikus filozófiától sem, mert óriási hatással lesz rá valaki, nevezetesen Edmund Husserl. Edmund Husserl jóval idősebb nála, 1859-ben született, matematikus is volt, de legfőképpen filozófus, és hát az egyik mestere volt Heideggernek, az egy más kérdés, hogy egy idő után majd a kapcsolatuk az megromlott, és ez is vitatott, hogy ennek mi a legfőbb oka. És még egy nevet kiemelnék, ez pedig nem más, mint egy középkori gondolkodó. Ez Dud Kótus, aki 1260-as évek derekától 1308-ig élt, egy filozófus és teológus volt, és az ő személyével meg a munkásságával nagyon-nagyon szeretett foglalkozni Heidegger, valahol konkrétan róla írta a habilitációs disszertációját. Tehát láthatjuk, hogy elég sokfelől táplálkozott az ő tudása. Most ezzel együtt az első világháború az ő mondjuk úgy, hogy fejlődési szakaszát is megszakította, ugyanis be kellett vonulni egy idő után neki is az első világháborúban. Utolsó 10 hónapban volt konkrétan a nyugati fronton, de gyakorlatilag itt egy meteorológiai egységben szolgált, mert a már említett mindenféle fizikai problémái mögött gyakorlatilag harcra alkalmatlannak nyilvánították. Véget ér az első világháború, és Heidegger tulajdonképpen innentől kezdve a tanulmányainak, illetve a tanításnak szentelheti az idejét. A Freiburgi Egyetemen tanít 1919-től, tehát ugye nem könnyű évek ezek Németország számára, ezt egy percig se felejtsük el. És ez az ember, aki keresi a kiútját, továbbolvassa Arisztotelészt, továbbolvassa Platón, Szőren Kierkegaardot, Friedrich Nietzsét, és legfőképpen Edmund Husserlt. Itt tényleg egy nagyon fontos példája. És innen kezdve, ahogy tanít az egyetemen, 1923-ig legendák keringenek arról, hogy milyen jó előadó. Tehát, ahogy mondani szokták az előadásain, ugye még a csillárokról is lógtak a hallgatók, ezzel szemben publikálni meg nem olyan szeretett. Eleve nem volt rá jellemző, hogy sokat írt, ez tudom, hogy bután hangzik, de a életművének a jelentősebb része az még mindig kiadatlan.
2: Aha.
5: Miközben azért vannak meghatározó munkái, de közül a legfontosabb a Léte és idő, az Ein und Sein. Ez első kötet, egyébként nagyon jellemző rá. Ez úgy jelent meg, hogy első kötet, de aztán nem lettek további kötetek. és egy nagyon összetett nyelvet használ ebben, egy nagyon bonyolult fogalmazást. A bírálói szerint igazából attól vált akkor a hatásúvé ez a kötető, senki nem értette, viszont ezek a nyelvi bravúrjai ezek érdekessé tették. Most erről lehet vitázni, lehet nem vitázni. Ezt nagyon nehéz megmondani, de az egésznek a lényege pedig a következő, hogy szerinte az ember, és itt próbáljuk meg megérteni őt, és itt megyünk bele abba az erdőben, mert meglátjuk, itt tudunk-e jönni, meg kell különböztetni a létezőt és a létet. Tehát a létező alapja maga a lét fogalma, és ez a maga a lét az pedig túl van a létezőn, az alapozza meg. De ő így fogalmazott, hogy nem tudjuk a lét mit jelent. De ha megkérdezzük, mi a lét, már benne tartsuk magunkat a van megértésében, anélkül, hogy fogalmilag képesek lennénk rögzíteni, hogy mit is jelent. Na tegye fel a kezét, aki ezt pontosan érti.
2: Hát nem is pontosan, de valamit lehet
4: ebből vizsgázni.
2: Hát az kemény lenne, igen.
4: Ne, csak Heideggert ne húzzam, ja. Csak Heideggert ne.
5: Ugye? És akkor tovább ragozzuk. Létező mindaz, amiről beszéltünk, amit gondoltunk, amihez valahogyan viszonyulunk. Létező az is, ami és ahogyan mi vagyunk. Tehát igazából a létnek a fogalmát rendkívüli módon kitágítja, ugye metafizikai síkon létezhet olyan dolog, ami fizikailag nincs. Van ilyen? Van, rengeteg van. Tehát nem véletlen, hogy ő egy két háború közötti weimari köztársaságban, amikor tényleg minden széthullott abban a régi Németországban, valószínűleg nem véletlenül gondolkodott ilyen kérdéseken, nem véletlenül próbálta meg ezt az útkeresést, és ez hatásos is lett. Hát arról nem beszélve, a sikerei nyomán visszatér Freiburgba, és itt Edmund Husserl utóda lesz majd a egyetemi katedrán.
4: A nagy példakép helyébe lép a tanítvány?
5: Igen. És abból lesznek majd egy problémák, mert 1933-ban jön egy fordulat Németországban, ezt pontosan tudjuk. Közben Heidegger a Husserllel még mindig jó viszonyban van, később megromlik a viszonyuk. Állítólag nagyon-nagyon összetett a dolog, hogy miért. Egyik értelmezési keret szerint eltávolodott Husserl tanaitól, és teljesen máshogy kezdte látni a dolgokat. Más értelmezések szerint ebben benne volt az is, hogy Heidegger nem tartott kellő távolságot a náci ideológiától. Ez máig egyébként az egyik legfontosabb dolog, amivel bírálják, és nem teljesen alaptalanul, ezt tegyük rögtön hozzá. És hát Husserl pedig részben zsidó származású volt. Tehát ezt egészet így összerakjuk, akkor látjuk, hogy megint egy rendkívül bonyolult viszonyrendszer bontakozik itt ki. És hát arról nem beszélve, hogy a Heidegger megalkuvása az nagyon ilyen két irányú. 1933-ban leváltják a Freiburgi Egyetem rektorát. Ugye 33-ban már Hitler van hatalmon. Az előző rektor az ki akar tenni egy, ki akarnak tetetni egy plakátot, ami ugye arról szól, hogy a zsidókat vissza kell szorítani. A rektor ezzel nem hajlandó, lemond, Heidegger lép a helyébe. Viszont ő sem teszi ki a plakátot. De nem kényszerítik erre, valószínűleg beérik azzal, hogy az elődjét beváltották. Most nagyon gyakorlatilag vagyok, vélhetően arról van szó, hogy erre a plakádolóra hivatkozva akarták eltávolítani az előző rektort. Viszont amit tudunk, hogy Heinecker belép a náci pártba, és 1945-ig a tagja marad. Tehát tulajdonképpen az utolsó esztendőig. Ugyanakkor 1934-től nem vesz részt pártrendezvényeken, majd egy évvel később lemond a rektorságról. Hát ezt így elég nehéz összerakni, ugye, hogy most ő ez pontosan hogyan viszonyult. Az a helyzet,
4: bármiféle a munkásságából, a nyilatkozataiból fennmaradt arra vonatkozóan, hogy hogyan viszonyult a náci Németországhoz?
5: Összetett dolgok ezek. Ő ugye elismerte, hogy túl közel került hozzájuk, de például az világosan megragadható, amennyire én tudom, hogy például a faji ideológiával nem azonosul, de hát más dolgokkal viszont azért valamilyen szinten igen. 1914-ben megjelentek a jegyzetfüzeteinek a kiadásai, ezt 31 és 41 között vezette, és ebben vannak ilyen mondatok, hogy a zsidó szellemiséget üres racionalitás és számítás jellemzi. Vagy a világ zsidóságának felfoghatatlan módon sehogy sem kell katonai akcióba bonyolódnia ahhoz, hogy szakadatlanul növelje befolyását. Amíg mi arra kényszerülünk, hogy népünk legjobbjainak drága vérét áldozzuk. Na itt azért erősen fogható a náci ideológia hatása, azt gondolom, hogy ezt nehéz lenne letagadni. Nem is akarom nagyon más irányba elvinni a dolgot, de egy nagyon ikonikus elem van 1945 után. Van egy Paul Celan nevű költő. Most Paul Celanról azt kell tudni, hogy nem ezen a néven látta meg a napvilágot, hogy Paul Celan, hanem Paul Ancel néven, ő Csernovicban született. Csernovicban, Bukovinában. És egy romániai születési zsidó költőről beszélünk. Büchner díjas költő, tehát 45 után nagyon komoly elismerés övezte őt. De elvesztette az egész családját a holokauszban, ő viszont túlélte. És hát végül is Párizsban telepedik le, és neki van az a az a története, hogy meglátogatja Martin Heideggert 1967-ben. De Heideggerrel tudni kell, hogy 1945 után nehéz helyzetbe került, tehát annak ellenére meg volt a nagyon komoly a respektje, ennek ellenére azért mindenki tudta, hogy ő legalábbis kokettált a nácizmussal, ezért aztán valamikor az 50-es évek elejéig gyakorlatilag vissza kellett vonulni a közélettől. Utána visszatért, tartott előadásokat, meg írt is, de alapvetően a legtöbb idejét a Fekete Erdőben töltötte. Volt egy Totnauberg nevű pici hely, itt élt ő, lényegében itt volt egy ilyen, hát kicsit ilyen remete élete volt. Ez egy faház, egy hütte. Uh-huh. Hát itt szeretett tartózkodni. De erdő szélén, és hát az a helyzet, hogy ilyen nagyon sajátos életet élt itt. És Porcelán fogta magát, és meglátogatta itt. Elment hozzá 1967-ben, és nagyon egy nagy legenda ez a találkozás, hogy állítólag itt ugye arról volt szó, hogy úgy viszonyul a náci múlthoz Heidegger, és bocsánatot kére ezért, képes-e belátni, hogy hibázott. A következőt tudjuk, hogy minek után meglátogatta az emlékkönyvbe, az alábbiakat írta Szelám, a Kunyhó emlékkönyvébe, kilátással a Csillagkockás útra, szívből remélve egy eljövendő szót. De az eljövendő szó, ez a értelmezések szerint ez nem más, mint a bocsánatkérés, vagy legalábbis az elismerése annak, hogy túllépett egy határt. Nagyon nehéz ugye megmondani, hogy erre hogy reagált Heidegger, vagy hogy nem reagált. Egyet viszont tudunk, hogy Porcelán 50 éves korában 1970-ben a szajrába vetette magát, és öngyilkos lett. Félreértés ne essék, ez nem azért történt így, mert meglátogatta Heideggert. Csak ugye az a elképesztő trauma, amit ő hordozott, az úgy látszik eddig tudta vinni a vállán. Uh-huh. Utána véget vetett az életének, de ez a találkozás, ez mutatja azt a kettősséget, ami miatt ugye máig vitatott Heidegger megítélése, hogy most akkor ő meddig ment el, és meddig nem ment el. 1951-től tartott ismét előadásokat. De ezzel élt, ezzel a lehetőséggel, ez kétségtelenül így van, viszont ahogy említettem, azért a legtöbb időt tényleg a Fekete Erdőben töltött, és aztán itt halt meg 1976. május 29-én. Tegyük rögtön hozzá, hogy már nagyon sok mindenről beszéltünk, az ő katolikus hátteréről, de neki volt egy kiegyensúlyozott házassága is. Tehát említsük meg ezt is, egy Elfriede nevű hölgy volt a felesége, két fia született, Hermann és Jörg, és annak ellenére, hogy ugye idős volt, 86 éves 1976-ban, amikor meghalt, egy fertőző betegség okozta a halálát, tehát még ki tudja, hogy pedig élhetett volna. A két embert még megemlítenék vele a kapcsolatban, aki nagyon nagy hatást gyakorolt rá, az egyiket már mondtuk, ez Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, aki ugye hát mai napig úgy kerül elő sokszor, hogy ő volt a náci ideológia egyik megalapozója, már nem úgy, hogy tudatosan, hanem hogy őt az ő nyomán indultak el. A másik pedig, ez még érdekesebb, Friedrich Hölderlin. A Hölderlinről beszéltünk már ebben a műsorban, 1770-től 1843-ig élt. Így a német romantika egyik legnagyszerűbb alkotójaként tartják számon. Ugye Tübingenben van az a ház, ahol az élete jelentős részét leérte. De hát azt hozzá kell tenni, hogy vele az történt, hogy elborult az elméje. És aztán közel 40 évig élt úgy, hogy lényegében egy asztalos mester gyámságára bízva egy kis házban töltötte a mindennapjait, maga elé meredve, mormolva különféle verseket, sőt még alkotott is, és ő volt egyebek mellett nagyon nagy hatással a Heideggerre, de ez az elborult elméjű Hölderlin, tehát akinél valami olyasmit látott meg, hogy már túl van azon a való világon, és lát olyat, amit más nem. Szóval Heideggert megérteni azt gondolom, hogy nem fog menni egy műsor alatt, szerintem még százat ki fognak róla vitázni.
2: Ez biztos, igen. Érdekes, hogy sok hallgatónak beugrott az, ami szerintem fiatal korunkban mindannyiunknak megvolt, ez a lét meghatározza a tudatot, ha megisszuk a lét, elszáll a tudat. Úgyhogy van, akinek így összegződik Heidegger filozófiája.
5: Igen. Hogy hogyan képes megérteni a fizikai alaptételeket egy bölcsész, és a, ugye a tömeg az idő és a tér összefüggését, és ez nagyon egyszerű, hogy a tömegnek van ideje, lemegy a térre. Tehát.
4: Azt a reborult szivar végét, ne fokozzátok, fiú!
2: Nem, csak kicsit oldottuk, igen, Heidegger tényleg azért egy kicsit kemény téma, de azért olvasgassuk, mert nagyon érdekes és izgalmas.
5: Én nem mondom, hogy az ő élete egyébként egy remek példa arra, hogy lássuk, hogy a 20. század pusztító ideológiairak az egyike, méghozzá a legborzasztóbb talán a nácizmus, az hogyan tudja egy ember életét befolyásolni. Igen. És innentől kezdve az már nem filozófia, hanem gyakorlat, hogy megpróbáljuk megnézni, hogy hol van az ő személyes felelősségének kezdete, és hol van az, ami talán elkerülhetetlennek tűnt, de azt gondolom, hogy a filozófusnak tudnia kell azt, hogy a döntésnek van a szabadsága, legfeljebb annak áradom.
2: Így van. Csaba, nagyon köszönjük, nagyon klassz volt. Jó munkát.
4: Okay, köszönjük.
5: Szia. Szia.
2: Szervusz. Katara Csaba történésszel emlékeztünk az 50 évvel ezelőtt elhunyt Martin Heidegger idealista filozófusra.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
6: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
7: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 4-én csütörtökön a főkertész DJ Rob. Van gerebjéd? Június 4-e Dürer kert DJ Rob. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Megvan a megállapodás, felszabadulnak az uniós források, még kellene az eső a földekre, napos felhős idő lesz. Demeter Tia vagyok. Mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításáról született megállapodás Brüsszelben. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közös sajtótájékoztatón jelentette be. A források feloldását korrupció ellenes intézkedésekhez kötötték. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. A források egyebek mellett közlekedési, egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint vállalkozások támogatására fordíthatók. A megállapodás részeként újra elérhető lesz az Erasmus program is a magyar egyetemistáknak. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapu program célja az, hogy az emberek egy napra betekintessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvévője.
9: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. Több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből látnak, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt fel is ülhetnek az autókra.
8: Még kellene az eső a növényeknek. A Hungaromet friss agrometeorológiai elemzése szerint az Alföldön egyre több felé tapasztalható a száj. Az őszi búza a legtöbb helyen a szemfejlődés, a repce a magképződés fázisában van. A szakemberek szerint a nyári kapás növények optimális fejlődéséhez további csapadékra lenne szükség. Továbbra is kedvező a COVID-helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják minden településen. Az influenza örökítő anyaga már sehol nem volt kimutatható. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt majd a nap, de többször megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet, és elszórtan esők, záporok, néhol egy-egy zivatar kialakulhat. Nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható. Az északnyugati szél inkább a délutáni órákban lesz élénk erős. A legmelegebb órákban 24-27 fok lesz. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek, 27-30 fok között alakulnak a csúcsok.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
0: My daddy, he was a gambler, abandoned mama when I was four. All he left us was his old gramophone player, his 45 records

0: Johnny Cash.
1: Fred, what's your name?
0: Johnny Cash.
1: What's your name?
0: Johnny Cash.
2: Mama was had a funny summer.
3: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
4: Ez továbbra is a Millás reggeli Best of válogatása, amelyben a héten készült beszélgetésekből választottuk ki az általunk legjobbnak tartottakat.
5: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
3: Millás reggeli.
6: Kérem szépen, egészségpénztározunk egy kicsit, mert hogy nagyon megy, nagyon nagy keletje van az egészségpénztári tagságnak, de miért? Gergely Péterrel, a biztosdöntés.hu alapítójával, pénzügyi szakértővel fogjuk ezt átbeszélni. Szervusz, jó reggel!
7: Szia, jó reggelt!
8: Jó reggelt, sziasztok!
6: Mi az az egészségpénztár, dekódoljuk a kevésbé pallérozott hallgatók kedvéért.
8: Az egészségpénztár ez egy olyan saját nevünkön lévő számla, ahova be tudunk fizetni, és nagyon sok mindent ki tudunk erről a számláról fizetni, egy bankkártyaszerű kártya is tartozik hozzá, a legtöbben gyógyszervásárlásra, magánorvosi kifizetésre használják, de lehet albérletet is, a gyermeknek is laptopot venni belőle. A lényeg az,
6: de mi köz a laptopnak az egészséghez?
8: Hát ez nagyon érdekes, nagyon sok mindenre lehet használni egyébként. A neve az, hogy egészségpénztár, de ennél sokkal tágabb célra lehet használni. A lényeg az, amiért megéri ide befizetni pénzt, az, hogy amit befizetünk egy évben, annak a 20%-át, maximum 150 ezer forintot a következő évben a személyi jövedelem adónkból, ha mi éppen fizetünk, vissza tudunk igényelni. Tehát kvázi olyan, mintha 15-20%-kal olcsóbban mennénk magánorvoshoz, gyógyszertárba, vagy albérletet fizetni.
7: De tényleg annyival, mert ugye vannak költségei is a pénztárnak, és bizony néha felmerül, hogy elég drágán működnek, és azt a 20%-nak egy jelentős részét felkajálják a költségek.
8: Nem lesz teli 20%, mert amikor befizetünk mondjuk 100 000 forintot, akkor attól függően, hogy melyik pénztárt választottuk, 4-5-6%-os költséget levonnak, és utána pedig a befizetésnek a 20%-át kaphatjuk majd vissza az adó visszatérítésből, abból már nem vonnak le egyébként költséget. Tehát ez a 20%, ez körülbelül olyan 15% lesz a végén, illetve hogyha bent van pénzünk az egészségpénztári számlán, mert ennek azért az lenne a lényeg, hogy minden hónapban oda befizessünk, félretegyünk, és hogyha jön valamilyen nagyobb váratlan egészségügyi kiadás, fogorvos, magánorvoshoz el kell menni, vagy bármi, amit innen ki tudunk fizetni, akkor legyen ott egy ilyen saját.
6: Hát ez annak van létjogosultsága, hiszen ugye tolódik el a magánegészségügy felé a betegeknek a jó része. Ez érthető, de egy dolog szöget ütött a fejembe, hogy az SZIA kedvezmények korát éljük. Ugye lenyomták az SZIA-t is, illetve vannak olyan széles társadalmi rétegek, édesanyák, diákok, akik meg SZIA mentességet kaptak.
7: Na, akkor... nekik nincs onnan leírni a 100 000-re.
8: Ez így van, mondhatni, hogy nekik is megéri belépni, mert vannak például olyan kedvezményes egészség biztosítási csomagok, 5 és 20 ezer forint között, amit az egészségpénztárakon keresztül olcsóban igénybe tudunk venni. Ugye ez mit jelent az egészségbiztosítás? Sokan nem tudják, sokaknak nincsen, kivéve, hogy olyan cégnél dolgoznak, ahol kapják. Ez kicsit olyan, mint a lakásbiztosítás, havonta vagy évente fizetünk egy fix költséget, ez általában 5 és 25 ezer forint között van. Ezekben vannak különböző szolgáltatások, és hogyha el kell mennünk magánorvoshoz, akkor nem vizsgálatonként 30-40 ezer fizetünk, hanem ez a biztosítás fedezi ezeket a különböző vizsgálatokat, attól függ, hogy milyen csomagunk van. Nyilván, ha mi magunk bemegyünk egyet kötni, akkor mondjuk én kapnék mondjuk egy normális csomagot 30 ezer forintért, ha mi összeállnánk 5-10, akkor már olcsóbban kapnánk. Ugye egy egészségpénztárnak van több ezer, akár több 10 000, több 100 000 tagja, tehát nyilvánuk sokkal jobb egészségbiztosítási csomagot tudnak kibulizni, és hogyha az egészségpénztáron keresztül fizetjük az ilyen egészségbiztosításunkat, akkor abból is vissza tudjuk igényelni a 20% adójóváírást, tehát olcsóbban tudunk az egészségünkre költeni.
7: Na most ezt indítani, ezt nyitni a számlát, ezt a munkaadó tudja csak?
8: Nem, bárki megnyithatja a számlát, online is meg lehet nyitni a nagyobb szolgáltatóknál, egyébként már így is több mint 1,2 millió pénztári tag van, tehát nagyon sokan használják, bár ugye azok közül nem mindenki aktív. Mindegy, hogy régen nyitottunk, vagy most nyitottunk egyet, az a lényeg, hogy van egy személyi jövedelemadónk, azt vissza tudjuk igényelni, de hogyha például nincsen, akkor is a közeli családtagokat be tudjuk vonni, tehát ha mondjuk a testvérem nek mondjuk nincsen 3 gyereke, ő fizet személyi jövedelem adót, de mondjuk mi nem fizetünk, akkor be tudjuk őt vonni, mint közeli hozzátartozót, és hogyha az ő segítségével kérünk számlákat, akkor az ő személyes adóját.
6: Hát olyan, mint mondjuk egy mobilflotta, hogy indítunk egy céges mobilflottát, abba berakjuk a családtagokat, és akkor leszünk benne 15-en, és akkor mit ad Isten, egész kedvező csomagot tudunk kibulizni.
8: Ez pontosan így van, közeli hozzátartozókat, tehát mondjuk az édesanyám nyugdíjas, már nem fizet eszélyát, de mondjuk szeretne venni gyógyszert, mondjuk sokat költ a patikába, akkor úgymond a mi nevünkre kéri a számlát, és akkor a mi személyes adóból 150 000 forintot akár vissza tudunk igényelni.
6: Akkor függő az egész kérdés, egy hallgató, hogy 60 évesen megéri-e belépni. Mert ugye értelemszerűen 20 évesen nincsenek akkora egészségügyi kiadásaid, mondjuk, mint 60 évesen. Tehát ebből arra azt a következtetést vonom le, hogy 20 évesen talán nem biztos, hogy egészségpénztári tagsággal kellene kezdeni a megtakarításokat, viszont 60 évesen meg már lehet, hogy az egészségpénztár mondja azt, hogy hát nekem nem biztos, hogy jó biznisz, ha te egészségedet kell finanszírozni.
8: Nem, ők azt nem. Az egészség, hogyha egészségbiztosításról beszélünk, ott nyilván sokszor, de attól függ, hogy melyik csomagot választ, melyik csomag mellett döntünk, melyik biztosító mellett döntünk. Hogyha mondjuk vagyunk 60 évesek, és van 13 előzmény betegségünk, ugye azokat nem fogják finanszírozni. Tehát ez nem működik, hogy rengeteg betegségünk van, rengeteg problémánk van, befizetünk, nem akarjuk 40 000 forintokért fizetni a egyszeri magánorvosi vizsgálatokat, kötünk 20 000-re egy egészségbiztosítást, és akkor egy hónapban elmegyünk 5-ször kivizsgáltatni magunkat, meg 5 magánorvoshoz, tehát ez nem fog működni az előzmény betegségekre. Ezt nem fogják a legtöbb esetben beválni.
6: Ördögbe! És ilyenkor van ilyen előzetes vizsgálat? Tehát engem rákötnek egy futógépre, és futtatnak 20 percig, hogy kiderüljön, hogy
8: nem, ennyire nincs vagyok. És szolgáltatóként változik, hogy nyilván egy csomó papírt ki kell tölteni, de ha mondjuk a csoportosan lépsz be mondjuk a munkahelyeden keresztül, akkor ott van olyan, hogy olyan csomagokat tudnak kötni, hogy az előzmény betegségek egy része is benne van. Tehát érdemes alaposan megnézni, mielőtt valaki köti, és hogy mire használná, az nem fog működni, hogy 18-szor annyit elköltünk. Tehát a biztosítók se hülyék. Uh-huh. Lehet, hogy egyszer egy évig keresztül meg tudjuk csinálni.
6: Melyik jobb betegség biztosítás kötni egy biztosítótársaság? Vagy egészségpénztárt, vagy mind a kettő, vagy ez a kettő így kiegészíti
8: egymást? A kettő kiegészíti egymást, ugye bármilyen egészségügyi kiadásunk van, egészségpénztárt érdemes kötnünk, akkor is, hogyha nem fizetünk eszélyát, a családtagot bevonunk, akkor évente 150 000 forintot vissza tudunk igényelni. Ha van egészségbiztosításunk, akkor az azért jó, mert ugye nem kell menni az állami rendszerbe, én se szeretek, lassú, sokat kell ott állni, sokára
6: nincs
8: kapok
6: időpontot,
8: nincs időpont, nincs annyi figyelem rám, tehát én is magámba szeretek járni, szerencsére nem sokat kell, mert nagyon drága. Ha sokat kellene magámba járnunk, én valószínűleg kötnék egészségbiztosítást, megnézném az egészségpénztáron keresztül köthető ajánlatokat, mondom, ott ilyen 5 és 20 ezer forint között elég komoly csomagokat lehet kapni, és persze ezt is el lehet használni, ki lehet fizetni
7: az
8: onnan.
7: Az éppen fel nem használt egyenlegemre van kamat, hozam, valami?
8: Van hozam, ezt a pénzt befektették, itt ne számítsunk 10-20%-os meg nagy inflációverő hozamokra, aha, de valamekkora hozam van, mert ezt folyamatosan befektetik. Sőt, hogyha prevenciós célra félreteszünk, és 1-2 évig vállaljuk, hogy nem nyúlunk a pénzhez, akkor még több adó visszaigénylést tudunk kérni.
7: Uh-huh. Kérdezik, hogy milyen rokonsági fog számít családi tagnak, tehát a
8: közeli
7: házastárs az nem.
8: Házastárs is számíthat egyéb, vagy házastárs is, és ugye a közelibe benne van a testvér, és ugye fölfele kettő, lefele kettő, tehát édesanyám, és nagymamám, gyerekem és unokám.
7: Világos.
8: Tehát, hogy elég könnyen ki lehet használni, de ha mondjuk valakinek van egy gyereke, aki iskolába jár, vagy mondjuk van lakáshitelünk, akkor minden gyermek után van egy úgynevezett ilyen beiskolázási támogatás nevű csomag, ez gyermekenként több mint 300 000 forint évente, neki a tanszereit, cipőt, könyvet, táskát, akár hangszert, akár hogyha mondjuk felsőoktatási intézményben vár egy laptopot, ami szükséges a tanuláshoz, mind ki tudjuk fizetni az egészségpénztári számláról. Tehát ha van valakinek két gyereke, tudjuk, hogy mennyibe kell az iskolakezdés, elég könnyen be lehet fizetni azt az évi 750 000 forintot, ahol már az állami támogatást, ugye ezt a 20%-ot, ami 150 000 forint, ki tudjuk maxolni.
7: Azt írja, hogy hallgató, a 150 000 forintos plafon mára nagyon kicsi, és ezért verseny ez a nyugdíjpénztár is. Ez nem így van, ugye? Hanem külön-külön is érvényesíthető.
8: Nem teljesen. Egyébként igaz, hogy kevés az a 150 000 forint, tehát jó pár éve ezt nem növelték meg, pedig jó lenne egyébként, szerintem most már legalább duplája kéne legyen inflációval korrigálva. Hogyha valakinek van önkéntes nyugdíjpénztára, akkor igaz, hogy az az évi 150 000 forintos keret, ez a kettőn belül használható ki. Tehát ha nekem van egészségpénztáram, oda befizetek 750 ezeret, és visszaigénylem a maximális 150 ezeret, akkor hiába van mellette önkéntes nyugdíjpénztáram, ott már nem fogom tudni az abba való befizetések után visszaigényelni a személyi jövedelemadót. Ez igaz, sajnos.
7: Aha. Tavaly 6%-kal bővült az új tagok száma, a számlanyitások száma. Ebbe volt valami speciális hatás, vagy mindenki homlokára csapott, és meghallgatta Gergely Pétert, és azt mondta, hogy hát ez zseniális, hogy ilyen kell nekem is.
8: Szerintem több oka van ennek. Az egyik az, hogy ugye az embereknek az a évi 150 ezer forint az nagyon jól tud jönni, tehát abból több, abból ugye el tudunk menni azért jó párszor a patikába, több magánorvosi vizsgálatot is ki tudunk belőle fizetni. Tehát szerintem az emberek keresik azt, hogy hogyan tudnak minél több adót visszaigényelni, valahogy minél több pénz legyen a családi kasszába. Rekordösszegű lakáshitel felvétel volt a tavaly évben, majdnem 2000 milliárd forint. Ugye van olyan nagy magyar bank, akinek van egészségpénztára is, és van több száz bankfiókja. Szerintem a legtöbben, akik lakást vásárolnak, próbálják összerakni minél több állami támogatásból, ugye babaváróból, csokpluszból, otthonstartból, hogy hogyan jöjjön ki a jó kombináció, és ennek egy természetes része, és szerintem ennél a banknál a bankfiókokban is ajánlják az ügyintézők, hogy amikor már megvan a lakáshitel, kössön egy egészségpénztárat, mert bármilyen furán hangzik, egészségpénztári számlán keresztül is tudjuk fizetni a lakáshiteleket, és hogyha ugye havonta majdnem 50 ezer forintot, tehát körülbelül olyan évi 110 ezer forintot vissza tudunk igényelni a személyi jövedelem adónkból, ha semmi más nem

0: igényelni, de ugye van ennek több zsebe van, az egyik az az önkéntes pénztárak, az egészségpénztár és a nyugdíjpénztár, ott 150 ezer forint, hogyha nyugdíj előtakarékossági számlád van, akkor évente maximum 100 ezer forint még, és hogyha van nyugdíjbiztosításod, akkor pedig az még, ha jól emlékszem, 130 ezer forintot ad, de összesen évente maximum 280 ezer forint.
1: Aha, akkor arról van szó. Na jó, csak mert hogy azt írja valaki, hogy a nyugdíjpénztár még hozammal is jár, tehát az jobban megéri akkor, és nem...
2: De hát tök hát más a célja, hello.
0: Más a cél, tehát a nyugdíj...
1: Hát oké, hogy más a cél, de az összvagyoni helyzetedet nézve...
0: Szerintem az nagyon jó, hogyha valaki félre
2: tud tenni a nyugdíjba. Csak egészség legyen, erre ennyit tudok mondani.
1: Na jó, de akkor lakástörlesztésre használod mondjuk.
2: Értem.
1: Érted?
0: A lakástörlesztésre az egészségpénztár tudod használni, tehát tök jó, ha félre tudsz tenni a nyugdíjba, nyugdíjszámlára, csak azt majd akkor kapod meg, amikor nyugdíjba mész. Ha például egészségpénztári számlára befizetek én mondjuk most, azt 5 perc múlva fel tudom használni, tehát szinte az keresztül futatom azon a rendszeren keresztül.
1: Vagy egy más típusú előny.
0: Igen, tehát azt azonnal fel tudom használni, félre tudok oda tenni, lehet, hogy év múlva használom fel, mondjuk a gyereknek kell fogszabályzót csinálni, 500 000.
2: Ne is mondd, ez alulbecsülted.
0: Vagy egy mit, nem tudom mennyibe kezdődik, nekünk ez most kezdődik, de ilyen fantasztikus.
1: Ezek a vizsgálat és a felmérés.
2: Én már dupláztam benne, úgyhogy tudnék mesélni.
0: De vele gondolsz, hogy elköltesz 1 000 000-t, akkor abból 150 ezeret vissza tudsz igényelni. Igen. Tehát nagyon sok jó dolog van, amire ki tudod használni, és nem is gondolnák, mert a legtöbben még ott vannak, hogy patika és legfeljebb magánorvos, meg talán orvosi segédeszközök, de ennél sokkal több mindenre lehet használni.
1: Világos.
2: Oké. Okay. Köszönjük szépen, elhívtuk a figyelmet, igen, és megmozgatta a hallgató közönséget, úgyhogy, úgyhogy ez egy érdekes téma volt. Köszönjük még egyszer, és akkor sok sikert, Péter.
0: Köszönöm szépen.
2: Az elmúlt percekben Gergely Péterrel, a biztosdöntés.hu alapítójával, pénzügyi szakértővel beszélgettünk, a témánk pedig az egészségpénztár volt.

0: Magyarországon a vasárnapban, ugye? Szombat van. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
0: Kórház!
2: Ez még mindig a Millás reggeli best of külön kiadása.
3: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
1: Millás reggeli.
4: Egy elég régóta meglévő dilemmát fogunk itt feszegetni, boncolgatni, saját szerver park versus felhő. Megnézzük, hogy hol tartanak most a vállalatok ebben a kérdésben. Vendégünk Tóth István, a Magyar Telekom Cloud kompetencia központ vezetője. Szervusz, jó reggelt!
5: Szervusztok, jó reggelt, jó napot mindenkinek!
4: Mielőtt feltárnánk, most van egy ilyen kis külső erő, behatás, ami egy picit a cloud felé tolja a vállalatokat, meg azokat, akik nagy mennyiségű adattal dolgoznak. Ha ez nem lenne, akkor hogy állnánk így ebben a fejlődésben? Mennyire elfogadott most már a felhő használat, vagy mennyire használják a vállalkozók, mennyire otthonosak ebben?
5: Gyorsan pár szóban elmondanám, hogy mi ez az indikátor, ami most segít minket.
4: Aha.
5: Igazából a éveleje óta van egy kis rally, hogy a hardware árak, ebből is kifolyólag a memória és az SSD árai azok eléggé megemelkedtek. Ugye ez megindította...
6: Kösz AI, ugye?
5: Hát neki adják igen ezt a lapot, hogy neki köszönhető. Ez azért egy kicsit megindította ezt a gondolkodást, főleg inkább a hibrid gondolkodást. A nagyvállalatok már léptek ezen a téren, ők már azért minimum hibridben használják a felhőszolgáltatásokat, illetve a saját szolgáltatásokat. A KKV-knál még jellemzőbb, hogy otthon szeretik a gépteremben tartani a szervereiket és a szolgáltatásaikat.
4: Tehát ha kivesszük ezt a képletből, mert pont ezért akartam tisztítani ezt a helyzetet, hogy az elfogadottságára utaljak, hogy mennyire használatos a dolog, akkor van egy ilyen vállalati nagyság méretbeli, talán ilyen üzletfilozófia béli megközelítés, hogy vagy igen, ez méretbeli differencia? Hát van egy határ, ahol jobb a helyi szerver, mint a felhő szolgáltatás?
5: Szerintem nem így kell megfogni.
4: Nem így kell.
5: Igazából az IT üzemeltetési szakma az egy kicsit kockázatkerülő. Szeretik a kiszámítható, tervezhető, minimális kockázattal járó dolgokat. És például egy felhőbe való áttérést azt úgy gondolják, hogy ez azért kockázatos történet. De ha ez jó meg van tervezve, elő van készítve, és mondjuk egy szakértő partner végzi ezt, akkor ez elég gyorsan, szinte most már napi szinten végzett történet.
4: Na, ezt akkor ezt beszéljük át, mert hogyha van most egy ilyen indikáció, ami a felhő felé tereli
6: KKV-k is észbe kapnak.
4: Hát, ha észbe kapnak, és akkor nézzük meg, hogy mi a teendő, meg mik a lépései, mert ugye én egyszerű laikusként a mi mikrovállalatunkban fognám, és a szerverről felhájnám valami felhő tárba azt, ami egyébként itt van a gépemen, és kés plusz passz, se tervezés, se semmi, megy onnantól a szekér.
6: Mondván, hogy úgy is skálázható a legtöbb szolgáltatásra, majd a kevesebb tárhely kell vissza, ha meg több, akkor veszünk még.
5: Már nem jellemző azért ez a szaladjunk föl a felhőbe úgy, ahogy vagyunk, hiszen sokan megégették magukat, nagyon elszállnak a költségek ilyenkor.
4: Aha.
5: Mondjuk ugye a helyi költségek többszörösét is tudunk, hiszen a felhőben ugye felhasználás alapú számlálás van.
4: Na, ezt akarom mondani, hogy itt álljunk meg, hogy ugye nagyon sokszor azt mondják szolgáltatók, hogy azért ez egy jó skálázható, jó mérhető, az igényeknek megfelelő, tehát ilyen költséghatékony. Amikor ez elszalad, akkor lehet, hogy pont ebből ered, hogy egy picit kisebb a kontroll, mert azt hiszük, hogy tényleg a felhőben minden elfér, és kevésbé mérjük pontosan az igényeinket, mármint cégek.
5: Szerintem itt jön szóba egy szakértő partner. Tehát nagyon fontos, hogy egy megfelelő szakértővel készüljünk erre, illetve üzemeltessük ezt a dolgot, pont azért, hogy a lehető legoptimálisabban tudjuk kihasználni az itt lejlő lehetőségeket, a rugalmasságot, az, hogy gyakorlatilag nagyon sok szolgáltatás elérhető itt. Ez egy teljesen más konstrukció, ugye a legtöbb cég ma inkább megveszi egy nagyobb beruházás keretében az eszközeit, még ugye a felhőnél egy havidíjas konstrukcióba kerül bele, ahol gyakorlatilag egy elporlasztott költség van. Nagyon sokat segít az is, hogy megjelentek a magyar szolgáltatók. Ezek a magyar szolgáltatók inkább a magyar piacra optimalizált megoldásokat tudják nyújtani, és így a költségeket sokkal könnyebben lehet szerintem féken is tartani.
4: Aha, a számításba veszik a vállalatok, hogy ilyenkor nem csak saját hardware versus felhő kérdés van, hanem a hozzátartozó humán infrastruktúra is. Tehát, hogyha én üzemeltetem a saját szervereimet, ahhoz kell valaki, aki ért is ahhoz, meg aki az adatokat karban tartja, akkor az egy pluszköltség, míg a felhővel mindent veszek.
5: Igen, a szolgáltatási szintet egészen föl lehet tolni. Talán olyan, mint az iroda. Régen mindenki szeretett saját irodában ülni, ugye a cég saját tulajdonában volt, most már inkább bérelik, és itt is a szolgáltatások szintjét ugye lehet emelni. Én azt gondolom, hogy a cégek nyernek azzal, hogyha nem kell a gépteremmel, a szerverekkel napi szinten foglalkozniuk, hanem ezt szolgáltatásként tudják venni.
4: De ugyanakkor, ha azt mondjuk, hogy hibrid, akkor van ilyen is, olyan is. Ezt hogy kell elképzelni, hogy oszlik ez meg költséghatékonyan is, és úgy, hogy ez
6: jó. Hát és itt jön a képbe a biztonság, hogy akkor az a hibrid, ami szeretnék, amit nem tudom, nem akarok az interneten viszont látni adatomat, azt tartsam magamnál, ami meg mondjuk nem kevésbé érzékeny, az meg felhőben?
5: Most már elterjedtebb a hibrid kialakítás, ugye ez azt jelenti, hogy vannak saját szolgáltatásaim, illetve havidíjas formában, vagy ugye felhőszolgáltatótól vett szolgáltatások. Ebben az esetben ugye tényleg nagyon fontos a tervezés, hogy mi az, amit fölteszek a felhőbe, és mi az, amit lent tartok. Én azt látom nagyon sokszor, hogy főleg a KKV szektorban, de még az enterprise szektorban is, a felhővel magasabb biztonsági szintet lehet elérni, kész szolgáltatások vannak, jobban bekonfigurált szolgáltatások vannak, és talán elérhetőbbek, mint akár a saját szolgáltatásban megvásárolandó rengeteg eszköz, amely nagyon sok pénzt el lehet költeni amúgy.
6: Meg lehet spórolni a biztonsági költségeket?
5: Szerintem
6: az
5: nem,
6: üzemeltetési sőt. Költségeket? Tehát nekem az ad egy olyan biztonságot, hogy én azt mondom, hogy eddig volt ilyen, meg olyan biztonsági megoldásom, ezt most én rátastálom a felhőszolgáltatóra. Ez egy rossz hozzáállás?
5: Szerintem igen. Fontos itt. Nyilván szolgáltatásként nagyon sok mindent meg lehet venni. Ilyenkor nem nekem kell bekonfigurálnom az alapdolgokat, hanem ez kész gyakorlatilag megoldásként kapom. Én azt gondolom, hogy sokat lehet nyerni, hogyha valaki egy ilyen szolgáltatóhoz beköltözik, mert tényleg készre konfigurált megoldások vannak, amik sokkal magasabb biztonságot adnak, mint ha mondjuk én magamnak otthon állítom a tűzfalamat, a vírusvédelmemet, bármi mást. De fontos, hogy nem azt jelenti, hogy én föltettem valamit a felhőben, vagy egy szolgáltatóhoz, és onnantól kezdve ez nem kell hozzányúlni, mindent csinálnak helyettem. Van ilyen csomag is természetesen.
4: Uh-huh. Adatelérés, gyorsaság szempontjából melyik a versenyképesebb, a helyi on-premise vagy a cloud?
5: Hát telekommunikációs szolgáltatóként gondolom, hogy most már nagyon komoly vonalakat tudunk biztosítani. Tehát főleg, hogyha magyarországi szolgáltatókban gondolkodunk, akkor azt gondolom, hogy erős versenyben vagyunk már akár egy helyi elhelyezéssel is.
4: Uh-huh. Jó,
6: oké. Hát az idő az lejárt, mert még kérdés az volna, de majd akkor egy későbbi időpontban visszatérünk rá. Köszönjük
4: így
6: szépen.
4: Így van, abszolút, így is köszönjük, hogy ezt a helyzetet megbeszéltük, hogy visszatérünk a beszélgetés elejére. Most van egy ilyen fokozottabb érdeklődés a cloud szolgáltatások felé, a megemelkedő hardware, azon belül is a memóriárak miatt. Köszi szépen, hogy elugrottál hozzá.
5: Köszönöm szépen.
4: Tóth István volt a vendégünk, a Magyar Telekom Cloud Kompetencia Központ vezetője.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Sőt, még szótárat is írt, hogyha akarsz, te is megtanulhass például tündéül.
3: Felugrani a kanapéra, kézbe a teniszütő, kis terpesz és headbang.
4: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközijeiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztivál zenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
7: Kórház!
8: Heard it on the radio. Yesterday, 10 years ago.

0: kívánok, hogy ugye szombatban, igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
2: Ez még mindig a Millás Best of, továbbra is a heti műsorainkból válogatunk.
3: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
1: Millás reggeli.
4: Lesz-e uniós pénz az ördögbe is, vagy nem lesz uniós pénz?
2: És hogyha lesz, akkor mennyi lesz?
4: Nagyon-nagyon sok múlik ugyanis ezen, mert ugye az újonnan felálló kormány azt mondta, hogy hát ezekre számít, mert ebből ki lehet lendíteni a magyar gazdaságot a kátyúból, amiben bele navigálódott. Hát, hogy mennyi esélyünk van, meg mennyire van esélyünk, euróban számolva, ezt Feledi Botont doktortól, külpolitikai szakértőtől fogjuk megtudni. Bocs, ezt belekeveredtem.
2: Igen, ez nagyon jó.
5: Azért nem vakbérműtétet csinál a külpolitikai szakértés mellett.
2: Feledi doktor, na hát akkor mondja meg, hogy...
4: Ugyanitt hízók eladók, ugye ilyenkor már csak ezt hiányzik.
2: Igen. Nézzük meg,
5: na, hogy... jó reggelt.
2: Azt,
5: jó
2: reggelt. Lehet, hogy azt, hogy nézzük meg, hogy mennyi úszott el, mennyi érhető el, ha nagyon sietünk, és egyáltalán mik a kilátások.
4: Meg egyáltalán van-e esély a teljes összeg elhozatalára, hát, mert én szerintem hallottam olyan véleményeket, hogy ez még soha senkinek nem sikerült, aki megcsúszott az igénylés.
5: No, hát akkor az tényleg egy szakértő volt, aki ezt mondta, mert a helyzet az az, hogy ez még tényleg soha senkinek nem sikerült. Tehát az uniós úgynevezett abszorpciós ráta, tehát melyik ország mennyit pénzt tud elhozni, ez az egészen alacsony értékek között, ugye Magyarország itt ilyen egy számjegyű volt a felújítási csomag kapcsán, de a legjobbak vannak 80% körül most, ahogy néztem ebben a tételben, tehát egyáltalán nincsen 100%-os mutató, de nem is szokott lenni, tehát az unió történetében az nagyon ritka, hogy valaki tényleg ügyesen szépen mindent el tudjon hozni, ugye váltakoznak kormányok, váltakoznak célok, illetve hát nem sikerül minden terv szerint, azért ez Kínán kívül szerintem nagyjából mindenütt így van. Tehát egy 70-80% az már egy nagyon komoly teljesítményt szokott jelenteni, akkor is, amikor egy ország tényleg évről évre dolgozott ezen a terven, és nem pedig úgy, mint a mostani magyar kormányzat egyszer csak megkapja azt, hogy akkor az előző kormány helyett is csinálja meg a dolgokat. Hát ez egyáltalán nem triviális.
4: Voltunk azért olyan helyzetben, amikor emlékszem még a csatlakozáskor, hogy nem voltak meg a technikai feltételek, és akkor majdnem azt hittük, hogy például az agrártámogatásokban jó nagy bukó lesz, aztán valahogy ilyen roham munkával azt is sikerült valahogy ledolgozni, arra persze már nem emlékszem, hogy aztán a csúszás teljes mértékben sikerült-e behozni, vagy nem.
5: Itt az egyik oldalon tudunk csúszni, már abban az értelemben, hogy a kohéziós pénzeknél ugye három operatív programban volt 55%-os visszatartás, ugye 7 milliárdos összeg volt nagyságrendben, ami vissza volt tartva, ebből ugye kettőt elveszítettünk már végleg, hiszen azzal, hogy az előző Orbán kabinet nem kérte, nem tudta ezeket a pénzeket lehívni a szupermérföldkövek teljesítésének a hiányában, így azok a két éves szabály miatt, tehát ugye két éven túl nem igényelt összeget már nem lehet igényelni, ezért 24 és 25 decemberében 1-1 milliárd eurót Magyarország számára Orbán Viktorék elveszítettek, tehát az már nincs. Tehát ott még maradt a maradék 5 milliárd, amiért lehet dolgozni. A jó hír az az, hogy ezek a szuper mérföldkövek a kohéziós pénzek tekintetében nagyjából átfednek azzal, amit az úgynevezett felújítási alapban lévő több mint 6 milliárdos támogatás és 4 milliárdos hitel, kedvezményes hitel lehívásához teljesíteni kell. Tehát egy politikai feltételrendszert kell teljesíteni, és mi mindig erről beszélgetünk Magyarországon. Ez az, amit a törvényhozás nagyságrendileg meg tud oldani, hiszen ezek korrupcióellenes intézkedések. Tehát ezeket azt gondolom, hogy az új országgyűlés azért relatív könnyen meg tudja oldani. Igazából nem itt van a kutyaelásról, hanem ott, hogy amikor ezek a politikai akadályok elhárulnak, onnantól kezdve viszont szépen a hagyományos teljesítésben kell kiválóságot mutatni, vagyis a beruházásokat fel kell tudni mutatni. ne menjünk a részletekbe, de a lényeg az az, hogy ezek a beruházások viszont vagy részben már lehetnek akár az új kormány célkitűzései, de akkor tényleg nagyon kevés ideje van rá, hogy kiválassza, hogy mi az a fizikailag megtörtént dolog, amit be akar emelni a programba, hiszen nyilván nem két hónap alatt fog betont önteni, míg mi az, amit az előző kormányzat által feldolgozott spektrumból benne hagy, vagy beleemel, annak ellenére, hogy adott esetben itt politikailag ezek nagyon kritikus döntések lehetnek. Uh-huh. Nem tudom, hogy mennyire hadartam el, de...
4: A következő kérdés az az, hogy nyilván van egy politikai helyzet Brüsszelnek érdeke, és a bizottságnak érdeke az, hogy minden eszközzel támogassa az új magyar kormányt, azért, mert az eddigi magyar kormánnyal, vagy az előző magyar kormánnyal nem volt felhőtlen a viszony, és akkor finoman fogalmaztunk. Ennek érdekében feladhat-e bizonyos elveket a bizottság ideiglenesen, vagy ez rossz vért szülne az egész közösségbe, és ezt nem teheti meg?
5: A helyzet az így van, inkább az utóbbi körhöz hasonlít, hiszen azért a veszélyes precedens teremtést azt a bizottság mindig el fogja kerülni. Pláne abból a esetből is tanul, hogy a lengyeleknek ugye megengedték relatív könnyen, hogy ígéretre, tehát egy ígéret jellegű jogszabályra könyvelték el a támogatást, ez pedig gondot okozott, hiszen aztán kiderült, hogy a másik párti elnök nem is engedte végrehajtani a jogszabálymódosítások egy részét. Tehát ez nagyon kínos volt a bizottságnak. Ezt is szeretnék elkerülni, illetve mivel most van a határideje mind a 27 tagállamnak felújítási tervből származó kifizetés igénylések leadásának, ezért nagyon sokan jöhetnek különböző kis kérésekkel, és a bizottság most kifejezetten keménynek mutatja magát. Tehát csak magyar irányba, amellett, hogy van egy politikai jó indulat, amit feltételezhetünk, nem jelenti azt, hogy elengednek jogi feltételeket. Tehát azért alapvetően jogszerinti működést kell tudni bemutatni. Itt az, hogy mondjuk egy special purpose vehicle vagy más egyéb lengyelhez hasonló megfontolás, tehát hogy úgy lehessen pénzt költeni, hogy azt még egy magyar állami bank közvetíti, tehát ilyen megoldások vannak, ezekbe lehet nyilván a számokon tologatni jó indulat esetén, de ez nem fogja megoldani a programnak az összes beruházási kérdését. Uh-huh. Tehát azt mondom, hogy számít a jó indulat, de messze nem elegendő, uh-huh. és pont ezért az azért egy óriási optimizmus, hogyha valaki azt mondja, hogy mindent el lehet hozni, ez nem is szokott uh-huh. sikerülni más országoknak se, de meg kell próbálni a legjobbat kihozni, persze. és valóban igen. nyomasztani a bizottsági tárgyalókat.
4: A másik oldalt vegyük egy kicsit gorcső alá, a magyar felett. A magyar fél felkészült erre, ugye kormányváltás van, ilyenkor mindenki keresi, hogy hol van az irodája, meg merre van a mellékhelyiség, és ezzel hosszú hetek, hónapok mennek el, még feláll az apparátus, meg kialakulnak az erőviszonyok, kikinek a főnöke, stb. Stb. Most nevezik ki az államtitkárokat. Az időtényező mennyire fontos ebben a dologban, illetve mennyire van kész a magyar fél arra, hogy ezeket a forrásokat időben és a lehető legnagyobb mértékben lehívja?
5: Hát az idő még annál is rövidebb, mint ami ennek látszik. Ugye az, hogy augusztus 30, az ugye azért nem egy ilyen egyetemi vizsgát jelent, hogy 29-én éjfélkor még mindent is lehet tanulni és leadni. Gyakorlatban azt jelenti, hogy ugye megvan egy táncrend határozva, hogy ahhoz, hogy 30-áig bizonyos dolgok működjenek, ahhoz, hogy a szupermérföldkövek elfogadása működjön, ahhoz több formációban kell döntést hozni az uniós testületeknek, bizottságnak, tanácsnak, másoknak. Tehát itt azért ez nem úgy néz ki, hogy ne lenne már köztes határidő is. Ez az egyik része. A másik, hogy ugye most láttunk több mint 50 államtitkárt kinevezve, de nincs köztük az európai ügyekért felelős államtitkár. Ez egy hát érdekes fejlemény. Tehát az ember azt gondolná, hogy ilyenkor ez egy olyan pozíció, amit érdemes minél hamarabb betölteni. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy Magyar Péter éppen ezen a héten készül Brüsszelbe, tehát ha ez így lesz, akkor valószínűleg lesz folytatása ennek a történetnek ezen a héten egész biztosan, tehát jó ráéreztetek, hogy ma reggel beszéljünk erről, hiszen azt is ígérte, hogy már von der Leyennel is fog beszélni a hónap végén, hogy a politikai megállapodás része megszülessen ennek a történetnek. És hát vannak azok a reformok, amiket a Fidesz beígért, és nem lehet leszállítani két hónap alatt, tehát egy nyugdíjreform és az erre vonatkozó különböző háttéranyagok, ez nem egy olyan dolog, amit meg lehet csinálni, és nem is biztos, hogy meg kell csinálni egy érkező kabinetnek, pláne nem az előző ígéretek mentén.
4: A szuper mérföldkövek azok ilyen könnyen, tehát hogy mit vár a bizottság? Tehát azt, hogy nem tudom én, legyen független igazságszolgáltatás, írunk egy két soros jogszabályt, hogy Magyarországon a igazságszolgáltatás független, pipa? Vagy ezt be kell bizonyítani, hogy ez működik? Mondok egy példát. Ugye korrupció ellenes küzdelem volt az egyik szuper mérföldkő, létrehozták az integritás hatóságot, akiről néha hallottunk, néha nem, de leginkább arról hallottunk, hogy az elnök el tud-e számolni a rábízott pénzzel, vagy nem. Tehát, hogy nem a korrupció ellen küzdött az integritás hatóság. Pedig, hát ugye elvileg megtettük a lépést, hogy küzdhessen a korrupció ellen. Szóval itt mit mérlegel a bizottság? Vagy az van, amit a Fidesz mondott, és kommunikált hosszú ideig, hogy ez egy gumi jogszabály, és ez egy politikai kérdés, és nincs annyira körbebástyázva ez, mint amennyire kellene.
5: Ez egy nagyon hosszú listát nyit ki, így itt az úgynevezett kekváktól kezdve, tehát a közérdekű egyetemek átszervezett alapítványi struktúrájától a politikai vagyonbevallásokon át az integritás hatóság jogköreig tart az a lista, amiről elvileg lehetett volna tárgyalni. Ugye ezeket a tárgyalásokat alapvetően úgy tűnik, hogy már az utolsó évben nem folytatta komolyan vehető szándékkal az előző kormányzat. Tehát az, hogy az Európai Bizottságnak mik a szoft álláspontjai, tehát amikor jogszabályalkotásnál ugye itt zajlik az iteráció, ez az, amire nyilván lehetett a Fidesznek az a magyarázata, hogy ők ezt már nem akarják folytatni, de gyakorlatilag így néz ki a nemzetközi tárgyalás, hogy iteráljuk az álláspontokat, és előbb-utóbb mindenkinek elfogadható lesz. Nyilván itt érzékelve a Magyarországról kimozgatott közpénz jellegét, elvesztett pénzeket, azért azt is látjuk, hogy miért nem siet tett az előző kormányzat a korrupció ellenes jogalkotással. Ez a mostanit nem fogja sújtani, tehát itt azért lehet adni hatásköröket. Szerintem inkább alkotmányjogilag lesz érdekes az integritás hatóság, az ügyészség és a vagyonvisszaszerzési bizottság hármasának a hatásköri szétválasztása. De az biztos, hogy Magyar Péter azért ugyanúgy erős nemzeti magyar álláspontról beszélt. Tehát itt szerintem vannak ilyen kis rejtett feszültségek ebben a rendszerben, de ezek mind jogszabályjal kezelhető problémák. Tehát azt mondom, hogy jogszabályjal kezelni még mindig minden sokkal egyszerűbb, és ezeket meg lehet beszélni az Európai Bizottsággal, mint az, amikor ott van, hogy kellett volna x milliárd euróért egy energetikai beruházást csinálni, és nincs az országban olyan beruházás, amit oda be lehet tolni. Mert akkor ugye az jön, hogy át kell tárgyalni, hogy tulajdonképpen mit is csinálunk mondjuk a felújítási tervben, és mit tudunk betenni a helyére. Hát azok sokkal, ha lehet, akkor még inkább nagyobb kihívást jelentenek, mint az, hogy jogszabályokban dűlőre jussunk. Itt azért alapvetően egybevág a magyar kormányzat korrupció ellenes érdeke a bizottság korrupció ellenes érdekével.
4: Mikor derülhet ki, hogy mi sikerült és mennyi sikerült?
5: Ahogy elnézem a bizottság a kormányzat működését és a 2026-os valóságot, azért itt könnyen lehet, hogy az utolsó percekig még lesz mindenféle módosítási kísérlet. Az sem kizárt, hogy egyébként a többi tagállammal összefogva végül lesz még lobbizás a bizottsággal szemben bármilyen egyéb könnyebbség, átállítás, ki tudja milyen új költség nem teremtés lehetőségére. Tehát itt azért még a többi tagállamnak a mozgástérbővítési kísérletén is múlik a magyar lehetőség. A augusztus 30-án legkésőbb a felújítási COVID utáni helyreállítási alapról már mindent tudni fogunk, de valószínűleg már előtte a magyar von der Leyen találkozón.
4: És a forrásoknak mikor lehet hatása? Mert itt is van egy ilyen eufória, hogy ez úgy, tehát úgy egyszerűsödött le a magyar közbeszédbe, hogy elmegyünk, kérünk szépen Brüsszelből, aki adja, és már Habzsi-Dőzsi Boniem szatyor napszemüveg zsákban futás lesz, mert hogy egyből elkezdenek hasznosulni a pénzek. De hát ugye ezek utófinanszírozással működnek.
5: Ez mind utófinanszírozás.
4: Tehát ennek legfeljebb jövőre lesz hatása, gondolom, gazdasági szempontból.
5: Hát mérhetően és érdemben igen, ráadásul ugye ne felejtsük el, hogy a Covid utáni helyreállítási alapból alapvetően energetikai infrastruktúra beruházásokról volt eddig szó, ami nagyon fontos, de nem közvetlenül fog érződni minden egyes háztartásban, hanem abban, hogy ahogy Spanyolországban tavaly leolvadtak a hálózatok, úgy remélhetőleg Magyarországon ez nem következik be, vagy látjuk ugye most a tűzeseteket, tehát itt egyszerűen az infrastruktúra karbantartása is jelenthet már meg. Fejtést. A kohéziós pénzeknél ugye az a néhány milliárd, ami még beérkezett az országba, ezek is azért ugye az a költségvetés 2027-ig fut, tehát ott még inkább csordogálhatnak lassan, tehát alapvetően a helyreállítási alap pénzei azok, amelyek idén beérkezhetnek, hogyha az elszámolás tényleg jól sikerül, és ezek azok, amelyek meglátszhatnak a nemzetgazdaságon, ez se kis pénz, de ez mondom még egyszer, alapvetően az energetikára fókuszál, és az ahhoz kapcsolódó egyéb területekre, nem kis részben azért még itt az állami hitelbank kérdés, hogy milyen szerepet fog tudni játszani.
4: Jó, nagyon szépen köszönjük. Köszi. És akkor munkasikereket kívánunk.
5: Hát nektek is, hallgatóknak is erre a négy szép napra, ami még előttünk van a hétből.
4: Köszönjük, szia!
2: Szia, szép napot!
5: Sziasztok!
2: Dr. Feledi Botont külpolitikai szakértővel néztük meg, hogy az EU-s pénzekhez mikor, hogy, milyen ütemben, milyen feltételekkel, mekkora összegben férhetünk hozzá.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztivál zenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: A vízivást népszerűsítették, módosult a hétvégi kamion stop ideje, napos felhős időszakok váltják egymást. Demeter Dia vagyok. Sikeres volt a Happy Heat, a vízivást népszerűsítő kampány idén több mint 211 ezer gyerekhez ért el. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ felhívásához 1500 intézmény csatlakozott. Az óvodákban és iskolákban játékos tanórák, projektek, sportesemények keretében tanultak a fiatalok a víz szerepéről, a folyadékpótlás jelentőségéről, a cukros üdítők és energiaitalok túlzott fogyasztásának káros következményeiről. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza a kölcsönadott pénzét. Ez derült ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara megbízásából készített friss felmérésből. Eszerint a megkérdezettek bizonytalanok például a pénzátadás igazolásában is. Hódosi Gábor közjegyző rádiónknak azt mondta, hogy az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződés köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
7: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügylet, felületet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára. Javaslom azt, hogy bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történjen meg a kölcsön összegének átadása.
6: Rendkívüli kamionstopp lesz a hétvégén a budapesti UEFA bajnokok ligája döntő miatt. A közlekedési és beruházási minisztérium tájékoztatása szerint a korlátozás ma hajnali 5 órától délután 5 óráig, illetve este 10 órától vasárnap este 10 óráig lesz érvényben. Az intézkedés célja a közlekedés biztonság fenntartása, a veszélyhelyzetek megelőzése és a folyamatos forgalom biztosítása. Pályafelújítást végez a BKK a 41-es villamos vonalán, a jármű ezért hétfőtől egészen június 21-ig rövidített útvonalon jár. Az adott időszakban a villamos nem érinti a Kamara Erdei Ifjúsági Park végállomást, csak a Bécsi út, Vörösvári út és a repülőtér megállóhely között közlekedik. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt majd a nap, de többször megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet, és elszórtan esők, záporok, néhol egy-egy zivatar kialakulhat. Nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható. Az északnyugati szél inkább a délutáni órákban lesz élénk erős. A legmelegebb órákban 24-27 fok lesz. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek, 27-30 fok között alakulnak a csúcsok.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
0: Kórház?

0: Szabadságra van, ugye? Szombatban? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
0: Kórház!
2: Folytatódik a Millás reggeli elmúlt heti legjobb pillanatait felidéző Best of válogatásunk.
3: Lehet egy kérdésem?
4: Már meg is volt.
1: Millás reggeli.
5: Arról fogunk beszélgetni, hogy milyen megoldások lehetségesek a víz megtartásra. Azt hiszem, ez nagyon aktuális téma, nagyon sokat beszélgettünk róla. Például múlt héten egy budapesti családi ház akár 500 liter vizet is összegyűjthetett a nagy esőzésben. 400-at felfogtam, mert még nem teljes az esővízgyűjtő rendszerem. Oh. És jó szemlélteti a vízhiányt, hogy abban 100-at már el is locsoltunk. Úgyhogy ez fontos, és természetesen a városokon belül is vannak megoldások. Mindjárt megnézzük, hogy melyek ezek. Csernhajnak a dendrológus, faápoló szakember fog nekünk ebben a segítségünkre sietni. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat és önöket is!
5: Mennyire
6: jellemző?
5: Persze, köszönjük szépen, igen. Mennyire jellemző ez, hogy az esővizet így vagy összegyűjtik a családi házasok? Mennyire lenne ennek nagy szerepe abban, hogy mondjuk termesítsük a vízszállózatot és jobban gazdálkodjunk a természetes vizekkel?
6: Ez tök jó, hogy mondtad ezt a példát, ezt sokan csinálják, én is ugyanígy gyűjtöm az esővizet egyébként ilyen tárolókba, amiket a csapadéki víz elvezető csatorna végéhez erősítődik.
7: Hogy működik? Tehát minden, ami a házról lejön, az akkor begyűjtődik egy központi, nem tudom, hova
6: cisztern. Igen, hát tulajdonképpen jogszabály alapján tilos bevezetni ugye a csatorna rendszerbe az esővizet, tehát meg kell oldani mindenkinek, aki családi házban él az esővíznek a valamilyen szintű gyűjtését vagy elvezetését, illetve most már ugye nem vezetjük el, tehát aki korszerűen gondolkodik, az megtartja a csapadékvizet. Csak, és rengeteg önkormányzat egyébként ezt segíti ezekkel a ingyenesen áthető csapadékvízgyűjtő edényekkel, de tehát, hogy jobb, mint a semmi, de nem igazán jó megoldás, még pedig azért, mert ugye már nem úgy esik az eső, mint évtizedekkel ezelőtt, hogy van egy hónapokra, vagy egy egész évszakra egy dinamikus csapadékmennyiség, tehát nem hosszú idő alatt esik le az a csapadékmennyiség, ami most mondjuk 2 nap alatt leesik 2 havi.
5: És pont ezzel szembesültem, hogy a gyűjtőrendszer méretezésében ez problémát okoz, mert lehet, hogy egyszerre kéne egy 1000 literes kapacitás, de az viszont egy évben egyszer telik meg, amúgy meg ott kong szárazon, vagy az alján lötyög a víz, ha csak kisebb van. Szóval ez igen, problémásra teszi ezt a dolgot, de azért valami...
6: A villámárvizek ugye hamar megtelítik ezeket a csapadékvízgyűjtőedényeket, és utána meg jön egy olyan szárazság, hogy 2 nap alatt kilocsoljuk, és akkor megint hónapokig nincsen semmi. Viszont amit mondott, tehát, hogy mondtál ezek az óriási vízgyűjtő tartályokkal, meg az a gond, hogy sokszor kialakításuk egy nagyobb környezeti teher, mint amekkora ökológiai hasznot hoz, hiszen akkor ki kell ásnunk egy hatalmas gödröt hozzá, ott azt a földmennyiséget, csipmennyiséget el kell szállítanunk egy benzines teherautóval x kilométer egy lerakóba, utána ugye ezt ki kell alakítani, ezt a betonmedencét, gépekkel, szinte...
5: És utána szivacsúval kiszedni a vizet, tehát nem csak úgy kimerig élni.
6: Igen. Tehát, hogy inkább arra kell törekedni, hogy úgy alakítsuk ki a kertjeinket, lakóterületeinket, hogy azon belül megoldható legyen a csapadékvíznek egy olyan hasznosulása, ami minket segít.
5: Na most, hogyha ez kicsiben probléma, mármint a családi házasoknál, akkor elképzelhetjük, hogy az város szintjén mekkora probléma lehet ezt felfogni. A szivacsváros koncepcióról mi már korábban beszélgettünk szakértőkkel. Ez hol tart és mennyire működik? Egyáltalán miről van szó, amikor azt mondjuk, hogy szivacsváros?
6: Igen, ez most egy nagyon divatos kifejezés, ez a szivacsváros, és sokan nem is tudják, hogy mi van mögötte, és egyébként nem is lehet ezt konkrétumokkal meghatározni, illetve nincs erre egy definíció. A szivacsváros azt jelenti, hogy olyan megoldások a város tervezés, vagy az ötlettervezés folyamán, amik a csapadékvíznek a hasznosását segítik. Tehát, hogy például ne a csatornába vezessük el, hanem olyan zöld felületeket képezzünk, amik mondjuk finom terepalakítással inkább megtartják a csapadékvizet. Tehát, hogy mélyedésekbe gyűjtsük, vagy egy olyan földkeverékkel töltsük fel a talajt, ami képes arra esőkertek alatt például, hogy megtartsák ezt a lehulló csapadékvizet, és hosszú távon segítik a növényzetet. Ugye azok az esőkertek, a tetőkertek, a zöld falakat annyira nem mondanám, mert én abban nem vagyok egy zöld fal hívő, mert ott pontosan ugyanez, mint ahogy ezeket a nagy csapadékvízgyűjtő tartályok kialakításánál, a zöld falaknál is, szerintem ez egy ökológiai csapda, vagy zsákutca. Hiszen ugye hihetetlen teher egy olyan kialakítás, ami ezeket a zöld falakat felfogja, tehát egy olyan konzolrendszer, amit megint csak rengeteg humán erőforrás és gép erősít fel. És akkor ugyanakkor ezeket a zöld falakat ugye nem tudjuk csapadékvízzel öntözni, vagy csak nagyon speciális esetben, hanem a vezetékes vizet kell fölhúznunk olyan magasra, hogy ezeket a zöld falakat tudja öntözni. Speciális szakszemélyzet az, ami ezt gondozni tudja. Ugye van a Bosco Verticale Milánóban, ezt általában szokták ismerni, amikor fákat is ültetnek az erkélyre. Tehát, hogy gyönyörű, látványos, és mi van, hogyha nem tudom, a 16. emeleten kiszárad egy nagy fa. Tehát, hogy ahhoz kell egy olyan apparátus, aki ezt a fát lehozza, a tuskót kimarja, vagy nem tudom, szóval, hogy mindig csak, tehát nem nagyon gondolunk mögé, hogy milyen...
5: Igen, a működtetésre.
6: Igen, tehát itt mindig azért egy mérlegre kell tenni, hogy ez egy komoly matek, hogy ad-e akkora ökológiai hasznot, amekkorát az üzemeltetése elvesz.
5: Igen, de az öltetők azok, mint hogyha működőképes dolgok lennének, ugye?
6: Igen,
5: és talán terjedőben is vannak.
6: Igen, sőt van olyan önkormányzat, aki ezt előírja már jogszabályban, hogy kötelező zöldetőt telepíteni X négyzetméter fölti társaságba, vagy irodaházak terén, tehát az épzésnél, tehát ugye, és mondjuk nyilván más a zöldeti mutatója a zöldetőnek, de egy, ugye abból is több van, vannak intenzív fenntartású zöldetők, vannak extenzív zöldetők, amihez nem nagyon kell hozzányúlni, bár azt mondják az lakemberek, hogy most már ezeket az öntözésmentes extenzív zöldetőket is öntözni kell ezekben az aszályos hónapokban. És mondjuk ott nem mind, meg azt is érdemes tudni, hogy nem mindenhol lehet zöldetőt kialakítani, és ez nem csak attól függ, hogy most lapos tetőnk van, vagy sátortetőnk, hanem ez az építés során úgy kell kialakítani, hogy ez egy akkora teherbírású, olyan szigetelésű födém legyen. Ehhez nyilván vannak olyan szakcégek, akiknek ez a szakterülete, és ezt tudják biztosítani.
5: Hát és ráadásul már tervezésnél ugye nyilván ezt figyelembe kell venni, tehát most, ahogyha egy panelra földobnánk egy pár terautónyi földet, meg fát, az lehet, hogy baj lenne ott a felső födémmel, mert nem erre lett méretezve.
6: Ez nagyon fontos, hogy ezt tudjuk, hogy ez tehát a tervezés és a kialakítás során ez egy feladat.
5: Oké. Mit lehet arról elmondani egyébként ilyen paramétereiben, hogy tud segíteni, és akkor maradjunk az öltetőnél, mert ez talán, vagy ez tűnik a leghatékonyabb ilyen megoldásnak, így ebben a szivacsváros koncepcióban, hogy mit lehet vele elérni, tehát nem tudom, milyen ilyen városi átlaghőmérséklet, vagy vízfelfogás, vagy az épület hűtésben, mert azt hiszem ugye, hogy abban is szerepe van a jobb szigeteltség okán, hogy milyen
6: hát
5: ilyen?
6: Hangszigeten. Uh-huh. Igen. Komoly fokokat spórolhatunk klíma nélkül is. Tehát, hogyha van egy zöldető, arról meg nem is beszélve, hogyha a zöldető kialakítása olyan, akkor ugye vannak két sikűek is rajta, amik a beporzókat oda vonzák. Ha ott vannak a beporzók, akkor megjelennek az énekes madarak is. Tehát, hogy egy biodiverz mindig kis ökoszisztémát tudunk egy zöldetővel, vagy egy zöldetőn kialakítani, ami mindenképpen hasznos, nem csak a az a néhány fok, amit ugye hűt, de a, egyáltalán az élőhelyünknek az optimalizálása miatt is.
5: Ez egyébként drágítja az adott, most akkor tegyük fel, vagy hozzuk példának azt a társasházat, amit említettél, mondjuk, ami most már szabály, helyenként szabályozó alá, vagy szabályozás alá kerül, és meg ki kell építeni ezt a zöldtetőt. Ez drágítja a kivitelezést, vagy nem egy jelentős többlet tétel mondjuk a teljes társasházra nézve, erről mit lehet tudni?
6: Hát nem vagyok gazdasági szakember, én egy kertész vagyok, de én azt gondolom, hogy ha drágítja is, tehát hogyha úgy tűnik, hogy ugye ez egy erősebb fődém, tehát nyilván több az építőanyag, biztos, hogy meg fog térülni. Míg egy tetőt is karbantartani kell, tehát egy cserép, vagy paltetőt, vagy bármilyen építőanyaggal fedett tetőnél is vannak karbantartási feladatok, tehát hogy itt például az esővíz elvezetése az egy más módszerrel, vagy más technikával történik, más technológiával is, és ez nem tudom pontosan, hogy már elképzelhető egyébként, hogy drágítja, de
5: Én azt gyanítom, hogy szétporladott a négyzetméter árakba, és nem gondolnám, de majd egy építési szakértővel ezt átbeszéljük. Oké, nagyon szépen köszönjük, nagyon fontos ezekről folyamatosan beszélni, és tényleg, hogyha mi magunk tehetünk érte, ezek alapvetően mondjuk a családi házasok, akkor gyűjtsük azt a vizet, és próbáljunk gazdálkodni ezekkel. Köszi szépen a beszélgetést, szép napot!
6: Szervusz!
5: Csenna Hajnalka, a dendrológus, faápoló szakemberrel beszélgettünk a szivacsvárosokról, meg a vízgyűjtésről.

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Ez még mindig a Millás reggeli best of különkiadása.
3: Egy szónak is, száz a vége.
1: Millás reggeli.
4: Hát egy pillanatra nem tud megállni az ember, tényleg. Próbáltam volna szusszanni, de már jött és nyomult jobbágy Robi, Rob.
5: Na, már képzeld el, hogy
4: UTH 85
6: azt
4: teljesítő.
6: Azt a mindenit, micsoda átkötés volt ez. Hát, Robi, nincs 80, megállás, nincs. Gede Balázstól, hogy ugye? Én is uraim.
5: 84 kilométerig nem tudott megállni.
4: Hát, nem. Nagyon kemény vagy, Rob.
6: Meg hogy tudtam volna állni.
4: Mint volt? A felkészüléskor beszélgettünk, ugye, hogy erre készülsz. Most arról beszélgettünk, hogy sikerült. Méghozzá nagyon klasszul, gratulálunk neked.
5: Nagyon szépen, ez a legismertebb, köszönöm. Legnagyobb, nemzetközi, legisjegyzett magyar terep ultra verseny, a Salomon Ultra Trail Hungary, amelynek a második leghosszabb távját, a
6: 83,5.
5: Csak 83,5.
6: Igen, tehát a végén nagyon sokat számít, hogy nincs még 500 méter egyébként.
5: Neked is számított? Csak hogy már most lebegsz. Tehát, és látszik, hogy teljesen a hatás alatt vagy még most is, és hogy imádtad.
6: Igen, de ez egy óriási sikerélmény. Egy óriási sikerélmény, és bár volt egy pár ultra versenyem, azért ez most nagyon célirányos felkészüléssel
5: ilyen
6: sikerült.
5: Hosszú még nem volt,
6: ilyen hosszú még nem volt. Úgyhogy ez többször a szempontból is hatalmas élmény, hogy le tudtam követni a felkészülést, figyelembe vettem a mentorom, az edzőm által kiírt kötelező köröket.
5: Most ez már nem megy edző nélkül?
6: Biztos van, akinek megy, viszont én olyan szellemi patronokat kaptam a Vince Zsófitól, aki egyébként megnyerte a női kategóriát. És innen is nagyon szeretnék gratulálni neki, és köszönöm szépen. Olyan mentális patronokat, olyan elméleti gondolatokat osztott meg velem, amitől tök egyszerűen felhozta olyan szintre az önbizalmamat, hogy elhitette velem, hogy ezt meg tudom csinálni, és most itt hirtelen gondolkoztam,
4: hogy... És lehet, hogy le is becsosszok 197-nek, de azt mondjuk el, hogy azért egy erős mezőnyben 80, hányadik lettél?
6: 89-dik lettem egyébként. Hát 200-en indultak, hiszen 22 volt a did not finish, akik nem tudták befejezni, hogy ennek mik az okai, az nyilván sérülés, a meleg, tehát itt számolni kell meleg olyan dolgokkal, amire nem lehet felkészülni, hiszen most azt hiszem a transzilvániai verseny, ami egy időben volt Romániában, a transzilvánia 100 terep futóversenyen, ott például eszméletlen durva jégeső és jégvihar volt, hogy helikopteres mentéssel kellett lehozni a résztvevőket.
4: De klassz.
6: És egyébként ott is magyar vonatkozású első helyezett van, a Fazakas Bíborka nyerte meg a női kategóriát. Neki is nagyon szeretnék gratulálni. Szóval, hogy nem lehet ezekre a dolgokra felkészülni, de közben ugye ez a 3F a felkészülés fejben.
4: Family, friends, fools.
6: Igen, pontosan.
5: Hát aki ezt csinálja, kérlek szépen.
6: Úgyhogy ezek a mentális egyébként
5: Még mentél? Pöcrebe tartottál mindent a felkészüléskor, amit az összes kilométer megvolt, amit végigcsinált?
6: Nem, abszolút nem, és ebben volt a legnagyobb mondat a Zsófinak, hogy nyilván annyira mörfi, hogy egy hónappal a verseny előtt volt egy nagyon durva vádli húzódásom, és akkor nagyon megijedtem, hogy úristen, az 3 hét van, és itt az egész befektetett energia az off. De azt mondta Zsófi, hogy nyugodjak meg, egyrészt pihenten kell odaállni, az a legfontosabb, tehát az nem működik, hogy akkor most lepróbálom ezt a távot, és egyszerűen nem tudsz regenerálódni. A második dolog az, hogy versenyen kell futni a leghosszabb távot. És ezt nem tudtam beültetni, hogy ez mit jelent, és utána rájöttem, hogy tök nyugodtan oda mehetek, hogyha nem futottam előtte 2 héttel ugyanannyit, mert van ez az urbán legenda, igen, hogyha lefutsz előtte
4: akkor már biztos
6: összesen egy hét alatt ennyi távot, akkor már így fejben megvan a dolog.
4: Tehát akkor elég 50-60-akra készülni, és akkor megtolni a 80-ra.
6: És biztos ez az alkati kérdés is, de nekem tökéletesen bevált, és elhitette velem, és hát sikerült is így behúzni.
5: És abból, amit hirtelen elkezdtél mesélni, arra jutottam, te láttad is a tájat, mert van, aki ilyenkor annyira koncentrál, hogy a pálya az egy pálya, és amire fölhívják a figyelmet a szervezők, és a pálya szépsége itt a Pilisben, a Visegrádi hegységben, az nem tud átszűrődni, hogyha valaki annyira arra koncentrál.

0: teljesítésre,
1: hát
0: hogy minden
1: lényeg. Hát vagy haldokolva
0: vagy ha igen, igen, de hogy te meg élvezted is, és még a tájat is, ugye azt mesélted
2: igen.
0: Végig?
2: Azért nagyon nagy a kontrasztja annak, hogy te az idővel versenyzel-e, vagy mondjuk a limit idővel, vagy saját magaddal, mert nyilván a sebességből is adódik egyszerűen, hogy az első 20 kilométer, ugye hajnal 2-kor volt a start, ami már eleve egyébként a bioritmusodat rendesen megborítja. Tehát nem kezdés. Nagyon lehet előtte aludni, aki előtte tud aludni, az vagy valami szedatívummal teszi meg, vagy nem tudom. És eleve megborított ez a hajnal 2, és nekem szeretném megköszönni a Poldettinek is, aki az én frissítőm volt, mert nagyon viccesen indult el a dolog, mert rögtön a dobogok az első félmaratoni távnál, hajnal érkezésnél kapott egy defektet, úgyhogy kaptam az SMS-t félúton, hogy az első két frissítő ponton kimaradt.
1: Robikám, te itt ma nem iszol.
0: Nem iszol semmit.
2: Mert hogy defekt.
0: Teve üzemmód bekapcs.
2: És nagyon furcsa lelki állapotba kerül az ember, mert a harmadik frissítő ponton én nyugtattam a Dettit, hogy figyelj, semmi baj, tök jó, nyugi, lehoztam, felkészültem. A frissítés volt a következő dolog, ami itt megnyeri a versenyt. Tehát a Robert Duvall féle Mint a Villám címben filmben a gumi nyeri meg a versenyt, itt az a frissítés nyeri meg a versenyt. Tehát a 30 fok a sótartalom, az elektrolitok, a vízbevitel, az, hogy akkor a gyomrod, mint egy verébnek útközben, de mégis le kell tolni valami kaját, és ebből a szempontból a crew-nak is, a rendező stábnak is szeretném megköszönni, mert egyszerűen erőn felüli volt, ahogy a rendelkezésre álltak, frissítettek, nézték a futóknak a kívánságait, úgyhogy maximum respekt és köszönet a crew-nak.
1: Hát nagyon jó, Robikám, akkor még egyszer gratulálok. Még egy kérdés, ezt egybe kell lefutni?
2: Igen, egybe kell lefutni. De te rákészülhetsz résztávokkal is.
1: Ja, szörnyen, soknak tűnik, hogy
2: ez... Nagyon érdekes, hogy okay. soknak tűnik, de hogyha fejben bontod a résztávokra, akkor sokkal egyszerűbb.
1: Tehát csinálsz ilyen milestone-okat, és ahogy eléred, akkor az egy kicsit
2: nyilván a frissítő
1: úgy...
2: pont az első 20 kilométer, aztán Lepence 11, aztán a vadállókövek, na az egy nagyon gyilkos dolog volt, így 30-nál megérkezel a vadállókövek fölfelé.
0: De megmászni a vadállókövek, hogy jó úristen, az gyilkos.
2: És amikor fölérsz, akkor még onnan van 50 valamennyi.
0: Hát hirtelen. De onnan legalább egy jó kis száguldós, ugye enyhe lejtő következik.
2: Igen, hogyha... egyébként nagyon vicces, hogy az ment a legnehezebben nekem a lejtő. Tehát így, ahogy így combból visszatartott az hosszú órákon keresztül, lenni. Az nagyon kemény. Nekem itt van mit fejlődnem egyébként.
1: Hát ezt végighallgatni is sok volt.
0: Mennyire voltál kikészülve a vége? Illetve még...
1: A felvételek alapján eléggé.
0: Mit láttál?
2: Az utolsó 5 kilométer az olyan volt. Igen, ugye a Skanzentől a befutó az 5 kilométer az beton.
0: Az már egy beton.
2: Az beton, aha. És nagyon meleg. És az olyan érzés, mint amikor tágul a világegyetem, és te fénysebességgel mész, de nem fogod tudni utolérni soha. Tehát egy ilyen visszafelé futás, és teljesen hosszú-hosszú óráknak tűnnek azok a lépések. Ott egy picit el voltam már fogyva, de körülbelül 33 perccel a beérkezés után már latolgat hogy akkor mi a következő is.
0: Ez lett volna az hajra, utolsó hajra. Kérdésem.
1: Az utolsó...
0: 111?
2: 111. Komolyan? Így van.
0: Bevállod a legnagyobb távot jövőre?
2: Nagyon szeretném, és nagyon bízom benne, hogy összejön, de az, hogy ez az UTH-n, vagy az Istrián, az Istria 100-on fog ez teljesülni, azt még nem tudom.
0: De egy százasra...
2: Szeretném megnézni, igen, a alulról, hogy lenézel, és akkor 100.
0: Gratulálok.
2: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm nektek, hogy tavaly október óta lelkesen végigkísértek.
1: Hát ez a
2: social predestináció, az ha hiszitek, hanem nagyon sokat számít már az ember hiúságának is, hogy már pedig akkor ezt...
1: Ha már elmondtam, akkor...
2: Ha, igen, akkor igen, tehát kudarc kizárva meghalsz, hogy
1: nyúljak el, akkor megcsinálod.
2: Igen, úgyhogy köszönöm szépen.
1: Hát kérlek, ezt tudtuk mi hozzátenni a te teljesítményedhez és sikeredhez.
2: Köszönöm, szeretném kérni majd, hogy a Millás Merch-ből akkor azt az összeget, amit megdomáltunk a következő nevezésre.
1: Okay. Rendben.
2: Nagyon
1: na,
2: szépen
1: hát
2: köszönöm.
1: Még egyszer gratulálunk és sok sikert a továbbiakban. Ennyi volt egyébként. Ja, van egy szignálunk.
0: De azért mondjuk el. Tehát,
1: akkor is ennyi volt.
0: Ami kedves kollégánk, Jobb Nagy Robi, mesélte el, hogy
2: milyen volt az OTH 84, és hogyan készült, és mi lesz utána.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Apa, ma te mesélj!
5: Jól van, gyere!
3: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mesedélutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
5: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
3: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
5: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
6: Az a szép zöld gyep, az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
3: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 4-én csütörtökön a főkertész DJ Rob. Van gerebjéd? Június 4-e Dürer kert DJ Rob.
7: Szeretettel várom benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Duna partján, ahova velünk tart többek között Berki Judit, Dániel András, Pásztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csirisz. Jegyeket a pagony.hu per programok oldalon találsz. Várunk!
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Máma vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
3: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
8: Kórház! Máma vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
3: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
1: Ez még mindig a Millás best of. Folytatjuk az ismétlését a heti műsorainkból válogatott anyagoknak.
9: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
3: Millás reggeli.
10: No, drága hallgatók, új fedelnök lesz, kezdjünk megbarátkozni a nevével, mert ebben a műsorban és valamennyi gazdasági sajtóorgánumban sokat lehet majd olvasni Kevin Walshról. De mi, ki ez az ember? Mit lehet tudni a hátteréről? Úgyhogy erről fogunk beszélgetni. Mai vendégünk pedig Heinz Frigyes Ferdinánd, az OTP alapkezelő globális makroelemzési és stratégiai vezetője. Szervusz, jó reggelt!
11: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
10: No, ki ez az ember? Ki ez a Kevin? Mit lehet róla tudni? Gyakorlati szakember, vagy elméleti, szereti Trumpot, vagy nem szereti? Mi a kedvenc étele?
0: Nyilván szereti, azért kerülhetett oda. Ugye
10: milyen kamatpolitikát fog folytatni? Egy csomó kérdés merül fel egy új fedelnökkel kapcsolatban. Tiéd a pálya, tehát mi a háttere? Honnan jött? Kezdjük talán ezzel.
11: Igen, igazából nem egy hagyományos akadémikus háttérrel rendelkező fedelnök, mint amilyen mondjuk Berranke vagy Jelen volt, aki publikációkat halmozott a monetáris politikáról, hogy ebből is ered, hogy nem nagyon bízik a modellekben. Azt mondja, hogy ami alapján jelenleg döntenek a Fednek a vezetői, azok a modellek már nem érvényesek a jelenlegi gazdasági környezetben. Amúgy ügyvédnek tanul, de gazdaságpolitikai végzettsége is van, és ami lényeges még, hogy nagyon jelentős tapasztalata van a Fed monetáris bizottságában. Ugye 2006 és 11 között volt tag. Ez azt is jelenti, hogy jelentős válságkezelési tapasztalata is van, aminek sajnos elképzelhető, hogy a következő években még hasznát veszi.
10: Igen. Melyik a kedvenc madara? A héja vagy a galamb?
11: Az igazság, hogy rendszertanilag nehezen meghatározható. Ugye ez egy kicsit meg is zavarta a piacot. Ugye februárban, amikor bejelentették, hogy Walsh lesz a következő jegybank elnök, akkor úgy tűnt, hogy nem túl lelkes a piac. A hozamok egy kicsit emelkedtek, volt egy kis volatilitás a részvénypiacon egy pár napig. Ugye hosszú időn át másról se lehetett hallani, hogy most egy olyan ember fog jönni, aki kamatot fog vágni, ahogy Trump szeret. Ezzel szemben úgy tűnt a piacnak, hogy ugye vannak galambos jellegei is az illetőnek. Egyrészt hajlandóbbnak tűnik kamatvágásra, mint Paul volt, és erre megvan az elképzelése, hogy miért, főleg a mesterséges intelligencia terjedésének az infláció csökkentő hatására hivatkozott már tavaly is, amikor kritizálta a Fedet. Másrészt viszont korábban sokszor beszélt arról, hogy a Fed mérleg főösszegét radikálisan csökkenteni, ami ugye inkább szigorításnak felelne meg.
10: Ugye az az elvárás tőle, már ugye a Fed független, de ettől még az amerikai elnök van elvárás az irányába, hogy mindenképpen kamatot vágjon. De miért? Miért fontos annyira Trumpnak ez a kamatvágásos dolog, hogy még akár ilyen verbális háborúba is bonyolódott a korábbi elnökkel emiatt?
11: Igen, igazából tovább is ment a verbális támadás, nem még jogi támadást is indított a Fed elnök, meg az egyik monetáris tanácsi tag ellen, ami azért szokatlan. Több ok is lehet rá, az egyik, hogy 2026-ban kb. 30%-át, egyharmadát meg kell újítani az amerikai államadóságnak, és ez nem mindegy, hogy milyen kamaton történik. Amúgy is egyébként már rendkívül kellemetlen politikailag az óriási kamatterhe a költségvetésnek, ami ilyen 4,5% körül van jelenleg, és azt sem lehet elfelejteni, hogy az időközi választás is lesz ebben az évben, amikor szeretné levinni a hitelezési kamatokat, mondjuk a jelzálog hiteleknek a kamatait, ami sok választóknak is fontos lehet.
10: Oké, akkor ez eldőlt, nem? Lesz kamatvágás, vagy még sem annyira egyértelmű?
0: Abszolút nem, hát a piac már a kamat emelést áraszt. Pont azért érdekes, hogy ez megváltozott, és igen, ráadásul, igen. És elkezdett emelésről beszélni az új jegybank elnök is, és Trump mégsem ideges. Én azt gondoltam volna, hogy ilyenkor majd az elnök kifejezi nem tetszését, de mintha ez sem történt volna meg. Mi változott, akkor ez most mitől lehet?
11: Egy lényeges dolog, amit mérlegelni kell, hogy ugye ez nem egy egyszemélyi döntés, tehát hogy Walshnak meg kellene győznie a monetáris bizottság többi tagját arról, hogy így bizony kamatot kell vágni, és a jelenlegi gazdasági helyzet az abszolút nem azt támasztja alá. Tehát ugye a maginfláció meg az infláció elkezdett megemelkedni, és az látszik, hogy még nem vagyunk a végén az energiaársok hatásának, a kiteljesedésének. Ugye maginfláció már 3% körül járt áprilisban, ami jó a Fed 2%-os célja fölött van. Az inflációs várakozások még nem szabadultak el teljesen, de elkezdtek megemelkedni, és emellett nem látszik, hogy a gazdaság borzalmasan gyenge lenne. Tehát a munkaerőpiac még most is eléggé ellenállónak bizonyult az eddigi adatok alapján. Az is lényeges, hogy a Fed jelenlegi összetétele sem könnyíti meg Walsh dolgát, hogy rábeszélje őket egy kamatvágásra. Paul volt kedves kijelenteni a legutolsó ülésen áprilisban, ahol még fedelnök volt, hogy ő bizony még szívesen maradna. Erre egyébként legutóbb 1948-ban volt példa, hogy egy-egy bankelnök tovább maradt a bizottság tagjaként. Ez azt is jelenti, hogy Steve Miran, akit szintén Trump nevezett ki, és igazából megszolgálta Trump bizalmát, mert minden egyes ülésen kamatvágási szándékát nyilvánította ki. Ő neki távoznia kell, hogy helyt adjon Walsh-nak. És emellett az is lényeges, hogy három regionális fedelnök már egy szigorúbb irányba akarná eltolni a Fed kamatpolitikáját, amit kinyilvánítottak a legutóbbi ülésen. Tehát akkor képzelhető szerintem egy ilyen galamb jellegű fordulat, hogyha érdemben romlana a munkaerőpiaci helyzet, megjelennek recessziós kockázatok. Egy ilyen esetben szerintem valószínűleg Walsh gyorsabban, proaktívabban igyekezne fellépni, mint mondjuk a korábbi fedelnök.
10: Oké, meglátjuk. Köszönjük szépen a gyors mérleget. Szép napot, jó munkát!
11: Köszönöm nektek is, szép napot!
10: Heinz Frigyes Ferdinánddal, az OTP alapkezelő globális makroelemzési és stratégiai vezetőjével próbáltuk kitalálni, mit fog csinálni az új fedelnök.
9: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
3: Millás reggeli.
10: No, ahogy említettük, a vonal túlsó végén pedig a fent nevezett, azaz dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
12: Jó reggelt, sziasztok!
10: No, hát a legfontosabb intézkedések között emlegetik az új kormánynál ezt a bizonyos vagyonadót. Dúl is a vita ezzel kapcsolatban, hogy megéri-e ez, beszedhető-e ez, nem lesz-e kontraproduktív, mekkora vagyon után, milyen vagyon után, egy csomó nyitott kérdés van ezzel kapcsolatban. Mit tudunk idáig erről a bizonyos magyar vagyonadóról?
12: Szerintem érdemes egy kis adóelmélettel kezdeni, már magát a szót is élvezett kimondani, hogy adóelmélet, de azért tisztázzuk, hogy mi ez a vagyonadó. Ugye egy olyan adónemről beszélünk, ami nem a jövedelemre, hanem a magánszemélyeknek a nettó vagyonára vetnek ki, általában évente. A nettó vagyon az azt jelenti, hogy a magánszemély eszközeinek a piaci értéke mínusz a különféle kötelezettségek, tartozások. És a vagyonadónak az egyik fontos területe az, hogy milyen eszközökre terjed ki ez a vagyonadó. Lehet teljes körű vagyonadó, amikor azt jelenti, hogy a műtárgyak, értékpapírok, vállalkozási részesedések, ingatlanok, tehát mindent össze kell adni. Vagy van például részleges tárgyú vagyonadó, amikor csak ingatlanokra, különféle luxuscikkekre terjed ki. Ezen felül az adóalanyi kör is változhat, az szerint, hogy ez mindenkire kiterjed, vagy csak bizonyos vagyonküszöb felett, külföldiekre, belföldiekre. Az új pénzügyminiszternek a székfoglalója alapján a kormány egy széles körű nettó vagyonadó bevezetését vizsgálja. Tehát az azt jelenti, hogy minden vagyontárgyat figyelembe kell venni. Nem csak ingatlanok, hanem pénzügyi eszközök, üzletrészek, a riperónai a falon, tehát mindent össze kell számolni. És a kommunikációban az jelent meg idáig, hogy az 1 milliárd forintos nettó vagyonküszöb felett lenne 1%-os adókulcs. Az érvelés az volt,
10: tehát mögötte, hogy nekem magyarok, 999.999.999 forintom van, akkor pont megúszom a vagyonadót, ugye?
12: Egész pontosan olyan értékű vagyonod van.
10: Igen,
12: akkor,
10: igen.
12: Akkor igen. Ez még majd kiderül, ez csak folyosói pletyka szintjén hallottam, hogy úgy lesz, hogy az 1 milliárdig tartó rész az adómentes lesz, és akkor fölötte lesz. Tehát, hogyha mondjuk valakinek 1,5 milliárdja van, akkor az 1 milliárd még adómentes, viszont az 500 millió után már bejátszik az 1% adó
10: és
12: évente.
10: És hogyha 1 milliárd 1 forintos van, akkor ugye ott is be kell fizetni kőkeményen. Az 1%-ot. Igen. Okay.
12: De valami ez azt magas... súgja, hogy sokan megállnak a 999-nél.
10: Én is erre tennék nagyon
12: messze.
10: Igen, magas vagy alacsony ez az 1 milliárd forintos értékhatár tekintve az előbb elmondottakat, tehát hogy minden vagyon elemre kivetnék.
13: Márhogy nemzetközi összevetésben?
10: Mondjuk nemzetközi vagy, hogy... összehasonlításban, az, vagy sok 1 milliárd forint feletti vagyonnal rendelkező ember van-e? Legalább annyi, hogy megérje egy ilyen adónemet létrehozni, kivetni, beszedni?
12: Őszintén szóval én ezt alacsonynak tartom, az 1%-ot pedig magasnak. Ugyanis ha belegondoltok, egy több évtized alatt felépített kis vagy középvállalkozás értéke önmagában is könnyen elérheti ezt a szintet. Különösen akkor, hogyha előnyös piaci pozícióval rendelkezik, lehet, hogy már ingatlant vettek ebbe a cégbe, nem vették ki az osztalékokat, hanem visszaforgatták a vállalkozásba a pénzt, különféle eszközöket vásároltak, lehet, hogy traktorok vannak, vagy különféle diagnosztikai berendezések is, attól függ, hogy milyen a cég, még hosszasan lehetne sorolni, tehát nem biztos, hogy a tulajdonos életmódja vagy pénzügyi mozgástere alapján azt gondolnánk, hogy egy szupergazdag adóalanyról van szó, mert aki mondjuk takarékoskodott, nem vett ki a cégből pénzt, hanem beruházott, akkor a cég értéke inkább nőtt. Eredetileg egyébként 5 milliárd volt az elképzelés, aztán ezt levitték 1 milliárdra, aminél én úgy gondolom, hogy túlságosan széles kört érintenek, hiszen ugye a cégvagyont is bele kell számítani. Azért itt fontos megemlíteni, hogy várjuk meg a végső szabályokat, mert vannak olyan modellek is külföldön, ahol a működő vállalkozások kisebb súlyjal esnek alatba. Például Norvégiában, most nagyon leegyszerűsítve, van egy olyan szabály, amikor azt mondják, hogy a működő cég az 20%-kal kevésbé számít a vagyonadó szempontjából, amikor kiszámolják ezt, de az 1 milliárdnak van egy olyan negatív hatása is szerintem, hogy nagyon sokan elkezdenek majd matekolni, akiket nem is biztos, hogy kellene, hogy érintsen, vagy nem biztos, hogy szeretnénk számolásra késztetni, mert ugye innentől fogva, hogyha ezt kivesszük, azt kivesszük, akkor egy nagyon bonyolult szabályozás lesz, és akkor jönnek majd a tanácsadók, majd megmondják, hogy hát lehet, hogy érint, lehet, hogy nem, kérjünk állásfoglalást, stb. Tehát szerintem ez az 1 milliárd, ez alacsony, én ezt föntebb vinném szívem szerint.
13: Hogyan működik az értékelés? Hogyan lehet kiszámolni ezt a vagyont?
10: Most meg egyáltalán rá lehet-e az állam mondjuk az én nappalimban függő Ripple rónaira?
13: És ki értékeli föl a cégeket? Mi alapján lehet ezeknek az értékét meghatározni? Főleg egy annyira széles körben, amit mondjuk egy 1 milliárdos határ jelentene.
12: Igen, hát ez a milliárd forintos kérdés, amit föltettél, ugyanis a szabályozásra még várnunk kell egy kicsit. Egy kormányhatározat megjelent, amely szerint június 5-ig van határideje a pénzügyminiszternek, hogy előterjessze az ezzel kapcsolatos koncepcióját. Tehát szerintem akkor már jobban rá fogunk látni, de a méregfoga ezeknek a struktúráknak, meg a magának a vagyonadónak az értékelés szokott lenni, hiszen Millás reggeli gazdaságilag edukált hallgatóinak szerintem nem kell ragoznom, hogy mennyiféle értékelési módszer létezhet egy cég, és üzletrész vagy éppenséggel egy ingatlan esetében. Viszont úgy tűnik, hogy ezt az adózókra fogják telepíteni, tehát állapíts meg, hogy mennyit ér szerinted, csak ennek van
13: szerintem
12: egy
13: nem olyan sokat, mint ami ennek látszik.
12: Igen.
10: Ma már nem viszont divat a Ripple rónai.
12: Viszont annak idején az Alkotmánybíróságnak volt egy határozata 2010-ben, ahol viszont meg azt mondták ki, amikor ugye ilyen nagyértékű vagyontárgyakat akartak megadóztatni, hogy ha önadózással kell bevallani, és egyébként ennek a bizonytalanságait áthárítják az adózóra, és nem adnak neki egyértelmű értékelési módszert, akkor nem szép dolog szankciót alkalmazni ezzel szemben. Aztán itt a pénzügyminiszteri expozéban elhangzott az is, hogy majd itt lehet, hogy a NAV elkészíti neked előre a vagyonadó tervezetedet, mint az SZIA bevallásnál, a rendelkezésre álló adatok alapján, de egyelőre azért nekem ez még a visszajövőbe második részére hasonló. hasonlít ez az elképzelés, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de itt az értékelés ez kulcsfontosságú lesz. Hát az lenne az ideális, hogyha jogszabályban megadnák, hogy milyen módszer szerint kell értékelni, de hát az is egy nagy kérdés, hogyha csak egy módszert adnak, az mennyire igazságos, akkor legyen több módszer, akkor megint csak elkezd mindenki matekolni, hogy melyik a jobb számára.
10: És hát nyilván a védekezés tárháza is eléggé bőséges, mert hogy lehet védekezni a vagyonadóval. Például azt mondom, hogy én akkor innentől egy szlovák cég vagyok Magyarországon, és akkor már nem is biztos, hogy érvényes rám a magyar vagyonadó.
12: Vagy inkább szlovák adózó, vagy te, mint magás
10: szlovák személy. Adózó, nagyon. Hát ha valahol ebben a rovatban fogalmazzunk pontosan.
12: Igen. Ha változik az adóklíma, akkor a homo capitalisnak az érzékenyebb kasztja elvándorol kellemesebb éghajlatú helyekre, ami az adózást illeti. Tehát a külföldi adóilletőség tervezés kulcsfontosságú eszköz nemzetközi szinten a vagyonos rétegnél, azokban az országban főként, ahol vagyonadó található, hiszen elképzelhető, hogy van egy olyan családtag, aki külföldre költözik kedvezőbb adózású helyszínre, és akkor ő nem válik a vagyonadó alanyává. De gyakori stratégia, hogy a családtagok között is megosztják a vagyont, hiszen így könnyebben a mentességi küszöb alatt maradhatnak. Sok rendszerben, ahol az adósság csökkenti a nettó vagyont, mesterséges hitelstruktúrákat is alkalmaznak, annak érdekében, hogy növelje a tartozásait. Aztán ugye nem feledkezhetünk meg a külföldi holding struktúrákról, bizalmi vagyonkezelésről, vagyonkezelő alapítványokról, ahol ugye nehéz megállapítani, hogy pontosan az az adott magánszemély a vagyon tulajdonosának minősül, avagy nem. Éppen ezért a rosszul kialakított vagyonadó sokszor inkább a látható vagyonosokat éri el, nem feltétlenül az ultra vagyonos lényeget. A nemzetközi tapasztalatok szerint a vagyonadó sikerének kulcsa az abban fog megállni, hogy mennyire vesznek szívesen részt az adóalanyi körből ebben az adózási metódusban, hiszen azért szociológiai szempontból is fontos, hogy úgy lássa az adott vállalkozó, hogy jó helyre kerül az a pénz, és jól költik el. Már szakmai berkekben sokszor beszélgettünk erről, hogy lehet, hogy népszerűbb lenne, hogyha mondjuk föl lehetne ajánlani 1% formájában azt a vagyonadót, és akkor tényleg büszkén ki lehet állni, hogy én erre adtam pénzt. Vagy egy másik ötlet volt, hogy lehetne itt is egy általányadót, például Olaszországban, meg Svájcban is lehet általányadót alkalmazni. Ez lehetne akár a szupergazdagoknak a katája, és akkor nem kell számolgatni, hanem ennyit fizessen be, és akkor nem feltétlenül érdekel bennünket, hogy mennyit ér a vagyona.
10: No, de elképzelhető, hogy végül kevesebb bevételt hoz ez a vagyonadó, mint amennyi problémát okoz. Ez azért fontos, mert ugye te is célozgattál arra, hogy ez ezer ismeretlenes egyenlet, és hát ugye a mentalitás meg Magyarországon az, hogy az adó elkerülés, meg az adó nem fizetés, az néha össznemzeti sportnak tűnik.
12: Hát ezzel kapcsolatban csak itt színes, hogy tegnap a bevásárlóközpontban egy kávézó mellett mentem el, és pont elcsíptem egy beszélgetést, és akkor érzékeltem, hogy ez annyira Magyarországra jellemző ez a kifejezés. A két kávézó közül az egyik épp azt mondta másiknak, hogy figyelj, ha nekem ezt még le is kéne adóznom, tehát hogy eleve mi, úgy állnak ez a kérdés, hogy nekem ezt még le is kéne adóznom, igen, tehát ott a feltételes mód, úgyhogy ezt felejtsük is el. Nem hallottam már a beszélgetés további részét. De visszatérve a kérdéskörre, tehát ez egy klasszikus nemzetközi dilemma a vagyonadónál. Ha megnézzük a tendenciákat, akkor azt látható, hogy a tervezethez képest általában mindig kisebb bevétel szokott érkezni. Tehát itt inkább a társadalom igazság érzetének az erősítésére szokott szólni ez a vagyonadó, hogy a vagyonosabbak is hozzájárulnak a közöshöz, méghozzá nagyobb mértékben. de általában az szokott a tapasztalat lenni, hogy ez egy csökkenő tendenciát mutató adó, nem? Tehát Európában 11 országban volt teljes körű vagyonadó, most már csak 3-ban van jelen pillanatban. A franciáknál is volt a vagyonadó, aztán végül felvizezték csak ingatlanos verzióra. Tehát az látható, hogy ha ezt jól akarják működtetni, akkor egy olyan értékelési rendszert kell létrehozni, amely rengeteg adatot igényel, tehát ezzel meg kell letetni, és aztán vitatkozhatunk, hogy mennyit ér ez a vagyonelem. Ráadásul adóellenőrzési szempontból nézve ez szakértői bizonyítást igényel, hiszen az adóhatóság se fogja tudni megmondani pontosan egy cégcsoportról, hogy az mennyit ér, szakértőt kell igénybe venniük, pénzbe kerül, időbe telik, míg jön majd a vállalkozó egy 10 fős szakértő csapattal, aki megmondja, hogy ez mégiscsak kevesebbet ér. Aztán majd a bíróságon elvitatkoznak rajta, de ez nagyon elhúzódó ügyeket tud eredményezni.
10: Oké, hát a puding próbálja az evés.
13: Egy hallgatói kérdés még, hadd vigyesszek ide, hogy arra ki, az első ingatlan biztos, hogy nem lesz benne a körben, mert voltak ilyen hírek, nem tudom, hogy erről beszélte a új pénzügyminiszter, vagy hogy
12: kiderült. Igen, ez is még a folyósói pletykának a része, tehát a vagyonadó szabályoknál vannak olyan országok, ahol mentesítik, hogy mondjuk a lakóhelyű szolgáló ingatlant ne vegyük számításba, és akkor az mentességet élvez, csak hát ugye akkor megint bonyolódik a szabályozás, megint mehet a játszadozás, hogy egy családban, ha 2 ingatlan van, akkor gyorsan egyik apa nevén, másik anya nevén, és akkor ő oda van bejelentve, hogy ott
10: gyorsan elválnak a biztonság kedvéért papíron.
12: Történt már ilyen is az adótörténelemben.
10: Én is hallottam ilyet, igen. Nagyon szép a te mesterséged, Csaba, ebből is látszik, igen.
12: Visszatérve az eredeti kérdésre, tehát el tudom képzelni, hogy igenis a működő cégeknél is adnak valamilyen szintű mentességet, meg mondjuk a első lakó ingatlanra is adnak mentességet, de hát várjuk meg ezt a június 5-ét, és akkor hát, ha utána egy első tervezett napvilágot lát, és bízunk benne, hogy akkor lesz társadalmi egyeztetés is ezzel kapcsolatban. Én is ugye az Okleves Adószakértők Egyesületén alelnöki funkcióban vagyok, és már volt pozitív visszajelzése a pénzügyi kormányzat részéről, hogy szeretnék a szakmai szervezeteknek a véleményét meghallgatni, úgyhogy bízom benne, hogy ez pozitív visszacsatolásként értékelhető, és akkor egy olyan szabályozás lesz majd, ami azért szimpatikus lesz a magyar társadalom részére, mert afelől nincs kétségem, hogy ezt be fogják vezetni. Tehát ez biztos, hogy lesz valamilyen formában, aztán majd a végén kiderül, hogy 1 milliárdos vagy nem, 1%-os vagy nem, de biztos, hogy lesz.
10: Uh-huh. Jó, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, szép napot, jó munkát kívánunk.
12: Nektek is, sziasztok.
10: Köszi. Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértővel, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk arról, hogy mit lehet tudni vagyonadó ügyben ilyen pillanatban.
1: Mára ennyi volt a Millás reggeli Best of, reméljük jól szórakoztatok, találkozunk hétfőn 6:30.
14: Akkor mit hívjak majd?
3: Majd hétfőn a doktor urakat a Millás reggeliben a szokásos időben reggel 6-tól. Most a hétvégi Millás reggeli Best of hangzott el. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
15: This guy is a professional.
3: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük 2 igazi lemezjátszót.
15: Going after him could be very dangerous.
3: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
16: It takes place in ancient Japan.
3: A 4 szamuráj visszatért a rádiókaféra.
17: Yo, what the hell are you?
3: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
18: A man says shoot, man.
3: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
19: This is a substance of the way of the samurai.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
20: Érd el a barátod a
3: világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
14: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Gilles Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
3: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
17: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
18: Megvan a megállapodás, felszabadulnak az uniós források, megnyílnak a tűzoltóságok, elszórtan lehetnek záporok. Demeter Bia vagyok. Mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításáról született megállapodás Brüsszelben. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közös sajtótájékoztatón jelentette be. A források feloldását korrupció ellenes intézkedésekhez kötötték. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. A források egyebek mellett közlekedési, egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint vállalkozások támogatására fordíthatók. A megállapodás részeként újra elérhető lesz az Erasmus program is a magyar egyetemistáknak. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
20: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. Több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből látják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
18: Még kellene az eső a növényeknek. A Hungaromet friss agrometeorológiai elemzése szerint az Alföldön egyre több felé tapasztalható a száj. Az őszi búza a legtöbb helyen a szemfejlődés, a repce a magképződés fázisában van. A szakemberek szerint a nyári kapás növények optimális fejlődéséhez további csapadékra lenne szükség. Továbbra is kedvező a COVID-helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják minden településen. Az influenza örökítő anyaga már sehol nem volt kimutatható. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt majd a nap, de többször megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet, és elszórtan esők, záporok, néhol egy-egy zivatar kialakulhat. Nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható. Az északnyugati szél inkább a délutáni órákban lesz élénk erős. A legmelegebb órákban 24-27 fok lesz. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek, 27-30 fok között alakulnak a csúcsok.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
21: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
22: Sziasztok, ez itt a Kávézó a világ végén, mint ahogy azt a felvezetőből már hallhattátok, élőben vagyunk itt a stúdióban, 16 óra 4 perc van, 2026. 4. hó 27-e a dátum, és a vendégem, aki már itt ül velem szemben, és nagyon régóta szeretném, hogy itt üljön velem szemben, de most sikerült elcsípnem őt a Mi a Vaki Erdő konferencián, nem más, mint Bozai Balázs, a 10 millió fa erdészeti szakértője, Európai Uniós Klímapaktum nagykövete, és még egy csomó minden, ezt megbeszéltük, hogy abszolút titulus halmozó emerő, nem azért, mert szereti a titulusokat, hanem azért, mert rengeteg mindennel foglalkozik, és rengeteg szerteágazó az érdeklődése, de akkor először is beszéljünk arról, hogy miről fogunk beszélni ebben az adásban, mind a kettőnknek a szívügyéről azt gondolom, meg remélem, hogy nagyon sokatoknak a szívügyéről, ezek pedig a fák és erdőink helyzete, ami hát nem annyira csodálatos most per pillanat. Azt lehet mondani, hogy nagyjából egy pár évvel ezelőtt, amikor is ezt a tűzifa rendeletet meghozták, meg vészhelyzeti dolgok alakultak ki, annak az erdők itták meg a levét, és azóta is én, mint Pilisben élő ember, szembesülök azzal, hogy folyamatosan évről évre szerintem egyre több fát vágnak ki, egyre gyakrabban lehet hallani most már gyakorlatilag folyamatosan a láncfűrészeknek az zúgását, teljesen mindegy, hogy milyen évszakban vagyunk, és folyamatosan hordják el mindenhol az országban az erdőket, és a védett erdőket is nagy számban, tehát ez egy nagyon fontos szempont, és hát én ezt mint természetvédő, vagy a természetért agódó polgár, és a Pilisben élő személy nagyon agódva érzem, sok mindenki mással együtt, de az egy dolog, hogy én ezt így látom. Mi a helyzet nyilván a szakemberekkel, ők hogy látják ezt, mert ugye sokszor azt lehet hallani, jó, hát jó, ne tessék agódni, a szakemberek tudják, hogy mit csinálnak, úgyhogy én azt gondoltam, hogy akkor majd Balázs, mint szakember, majd segít ebben nekünk, úgyhogy szia Balázs, nagyon-nagyon sok kérdésem lesz hozzád.
23: Szia Márk, üdvözlöm a hallgatókat, és üdvözöllek hallgatók, mert hogy ebben a körbe tegeződni szoktunk.
22: Így van, ez egy tegeződős rádió, úgyhogy mielőtt belevágnánk, egy kis zenét fogunk majd sugározni a publikumnak, meg földobnám nektek is, kedves hallgatók, a labdát, hogy nyugodtan szóljatok hozzá a témához. Biztos vagyok benne, hogy nektek is van véleményetek ezzel kapcsolatban, kérdésetek, és nagyon örülnék neki, hogyha 0636 98 098 0-án kapcsolatba lépnétek velünk, és részt vennétek az adás szerkesztésében, mert hogy ez végig azt gondolom, hogy ha van közös ügyünk, hát akkor ez a közös ügyünk, úgyhogy egy kis justice és stop után, tehát stop cutting down the forests, következik a beszélgetés Bozai Balázzsal.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Na, de hát nem fogjuk fránya módon levágni remélhetőleg a közeljövőben az összes fát az erdőinkben, mert hogy ez a témánk egy nagyon-nagyon fontos téma, egy szívemhez nagyon közel álló téma, és valami, ami borzasztóan zavar, és a vendégem Bozai Balázs, a 10 millió fa erdészeti szakértője és az Európai Unió Klímapaktum nagykövete, akivel erről fogunk beszélgetni, ne csak az legyen, hogy jó, hát akkor itt valaki, aki aggódik az erdőért, de nem ért hozzá, az dumál róla, hanem beszélgessünk a szakértővel erről a dologról, de mielőtt ebbe belevágnánk, egy pár szót mondj már arról, hogy mi az, hogy Európai Uniós Klímapaktum nagykövet vagy.
2: Az Európai Uniónak is fontosak az erdők is. Szerintem elég sokan hallottatok róla, hogy van egy olyan EU Green Deal. Uh-huh. Ez gyakorlatilag egy megállapodás lenne tulajdonképpen, hogy az Európai Unió hogyan álljon át egy zöldebb, fenntartatóbb működésre. Azt nagyjából szerintem ki lehet mondani, hogy jövő az vagy zöld lesz, vagy nem lesz. A pontok mi a kis erdőbeszélgetésen is feladottam cégeknek is, hogy ez mennyire igaz a cégekre. Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenkire igaz, és az EU-nak az a célja, hogy tényleg gazdaság, társadalom, környezet mindenki álljon át. És ugye ezt szeretné a társadalom azért, szeretné közelebb hozni az emberekhez, ezért csinált egy úgynevezett klímapaktum megoldást erre, amiben lényegében olyan embereket kérnek fel, vagy lehet pályázni rá, és akkor neki klímapaktum nagykövetnek, akik a saját területükön valamilyen módon kapcsolódnak a Green Deal céljához, és nekünk az a feladatunk, hogy ezt kicsit kommunikáljuk, megértessük az emberekkel, ha kérdésük van, megválaszoljuk, és kicsit így ezzel kapcsolatosan az embereket az ilyen tényleg nagyon távoli brüsszeli keretekhez, élethez való dolgokba hozzuk közelebb.
1: Tehát közelebb hozzátok ezt az egész témát. Igen, sajnálatos módon azért az egy megfigyelhető jelenség, hogy a Covid óta a természetvédelem témája egy kicsit visszábszorult, akkor úgy nagyon szépen elindult valami, és aztán eltört ezzel, hogy akkor itt mindenki elkezdte félteni a megélhetését, tehát valami nagyon-nagyon megváltozott azon a ponton, és nagyon nehezen jön vissza. Lehet ezt látni a politikai kommunikációban is, hogy mind a mondjuk az amerikai elnökválasztás kampányában is szinte egyáltalán nem esett szó róla. Most a magyarországi választási kampányban is szerintem nem esik annyi szó erről a témáról, mint amennyire ez fontos ez a téma. Arról nem is beszélve, hogy bizonyos politikai körök meg egyszerűen csak zöld hisztinek apostrofálják az egészet. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon furcsa jelenség, szerinted miért van az, hogy az emberek eltávolodtak ettől a tényleg annyira fontos témát, hogy gyakorlatilag a jövőnk múlik rajta, de mégis valamiért nem akarunk ezzel szembenézni.
2: Szerintem az ősi ösztöneink. Tehát alapvetően az ember, próbáljuk ezt tagadni, mert az a faj vagyunk, aki azt gondolja, hogy a szellem annyira eluralkodott most már minden felett, hogy igazából a természeti gyökereinket részben elfelejtetjük. Ez nem így van. Tehát ha belegondolom, 2019 volt az az év, amikor ez a csúcson volt. Tehát akkor volt egy viszonylag nyugodt békeidőszak. Most persze az ukránok erről más gondolnak 14 után, de még azért lássuk be, azért 19-ig egy olyan időszak volt, hogy észrevettünk olyan dolgokat is, amiket most eltakarnak az a nagy zaj, az a nagy robbanások. Tehát gyakorlatilag betört 2020-ban a Covid, betört utána 22-ben az orosz-ukrán háború, azóta egymást érik gyakorlatilag a különböző energiaválságok, 22-ben még az oroszok játszottak kicsit az energiaellátásunkkal, akkor még volt menekülő út a közel-keleti fosszilisek felé, aztán ugye most már ugye az iráni háborúval jelenleg az a fosszilis vonal is elvágódott, miközben elvágtuk az orosz vonalat, tehát ugye gyakorlatilag egy olyan helyzetben vagyunk, amikor gyakorlatilag a fajfenntartásért kell az egyet fenntartásért kell küzdenünk, és a faj fenntartás kicsit háttérbe szorult. Uh-huh. Tehát innen jön a biológiai alap. Tehát 19-ben jött létre a 10 millió fa alapítvány is, akkor jött létre velünk párhuzamosan Greta Thunbergék, akkor indult egy csomó más faültető szervezet is, tehát végig boldog békeidőben észrevettük a valóban súlyos problémákat.
1: Nagyon nagy divat lett a faültetés, aminél jobb trend szerintem nem is lehetne, de azért mégis ugye, mint minden trend esetében van ennek egy kicsit negatív kicsengése, hogy tényleg talán vannak szervezetek, és még véletlenül sem a 10 millió fára gondolok, hanem mondjuk bizonyos esetben mondjuk cégek, akik ebbe beleállnak, hogy valójában az van mögött, hogy hű de jól mutat, ez elültetünk egy pár fát, és onnantól kezdve a mi lelkiismeretünk az tiszta, meg a vevőink felé lehet mutatni, mi mennyire jó fejek vagyunk, és aztán nem feltétlenül foglalkoznak úgy a fákkal. Mi a fontos, hogyha valaki ilyen faültetésbe akar belevágni, mik azok a szempontok, amiket be kell tartani, az, hogy ez tényleg érjen is valamit.
2: Először gyorsan visszatérnék oda, hogy mennyire mentel néha megítélése. Alapvetően azért lehet ez, mert a faültetéssel azokat a politikusokat kötik össze, akik öltönybe 7-8-an egy darab ásóval
1: bőrcipőben
2: játszanak ilyen faültetős időt. Tehát sajnos ugye nyilván, mint minden jó dolgot, azonnal felismerték, hogy ezt ki lehet használni, de ez azért van, mert az embereknek ez fontos. Tehát én ebben azt a dolgot látom, hogy fontos az embereknek, ezért a politika is ráugrott. Valójában azért, hogyha megnézzük, akár a városi települési faültetések, akár az erdősítések iszonyú fontosak. Tehát, hogyha megnézzük az EU Green Deal-jét, például abban is egy kiemelt szerepe van a faültetésnek. Ennek az a lényege, hogy jelenleg nagyon fontos, hogy kibocsátásunkat, a széndioxid kibocsátásunkat, illetve mindent, ami a klímaváltozást okozza, azt visszafogjuk. Jelenleg nincs tisztább energia, mindaz, amit nem használunk el. Ez nagyon fontos. Ha már elhasználjuk, az legyen megújuló. Ez is nagyon fontos. De el fogunk jutni egy pontra, illetve most is itt tartunk, hogy a levegőbe kibocsátott széndioxid, amik, illetve a széndioxid egyenértékű gázok, ami miatt melegszik a Föld, azt valahogy el kéne tüntetni. Ez 100 év múlva tűnik el. Nem biztos, hogy megérjük. És akkor jönnek azok, hogy hogyan tudjuk kivenni a légkörből. Na, innentől jön az erdősítés, és innentől jön még mellette a talajregeneráció, mert ez a kettő az, ami szárazföldön, most a tengerek is nagyon komoly nyelők tudnak lenni, ezeket hívjuk nyelőnek, ami elnyeli ezt a széndioxidot. Fa, hogy növekedik, még akinek van emléke rá, akkor volt egy olyan, hogy fotoszintézis, ezt tanultuk általános iskolában. Annak a folyamatnak a során a fa ezt a széndioxidot kivonja a légkörből, azt a szenet beépíti a szervezetébe, és abból lesz a fa. Abból lesz a fának a gyökere, abból lesz az avar, abból lesz az erdőben fölhalmozódó humusz, abból lesz a humusz alatt fölélénkülő talajélet, ami szintén sok-sok széndioxidot köt meg, és ezért nagyon fontos az erdősítés és a faültetés, illetve a városokban azért nagyon fontos, mert hogy ez gyakorlatilag, ha kicsit képzeljük el azt, hogy nincs a városunkban fa. Tehát körülbelül lehet, hogy képzelni, egy kőbányában fogunk élni. Nem hiszem, hogy bárki úgy szeretne élni. Az, hogy ezt jól csináljuk, először tudni kell, hogy ezeknek a fáknak, ezeknek az erdőknek mi a fontos, és az, hogy nekünk azt kell először megérteni, ez mögött, hogy nekünk miért fontos. És ha ez a folyamat megvan, akkor a végén nem tudjuk jól csinálni, és az annantól fog az úgynevezett greenwashing, ez eltűnik.
1: Igen, hát vissza, erre visszatér, igen, a város, vagy bármi fák nélkül, tehát, hogy tényleg annyira sok fontos szerepet töltenek be a fák számomra, ezért nagyon furcsa, amikor valakinek van ilyen növényvaksága, különösen a fákkal szemben, és ne úgy tekint rá, mint egy ilyen tárgyra, ami ott van, és akkor vagy útban van, vagy nincsen, vagy ugye szemetel a fa, ez egyébként az egyik legjobban gyűlölt kifejezésem, amikor csak él és teszi a dolgát. Tehát, hogy a fák nélkül igen, tehát ugye egyszerűen nincs jövőnk, jelenünk sincs jövőnk, meg aztán végképp nincsen a városban, meg hát számtalan ilyen ábrát lehet már most már látni, hogy mondjuk amikor jön a kánikula, akkor mit tesz, milyen különbséget tesz, ha van valahol fa, és árnyékot ad, mint hogyha tisztán ott van a beton, tehát nagyon-nagyon-nagyon fontos. De kérdése az, volt olyan polgármester ugye itt Budapesten is, aki azt mondta, hogy Budapesten már nem lehet több fát ültetni. Teszem fel a kérdést, lehet még azért Budapesten fát ülteni, találni még helyet neki?
2: Hát mindenhol nehéz. Tehát azért azt lássuk be, az erdő meg a fa, az nem, erdő és a város az nem kompatibilis egymással. Tehát egy erdőben elég nehéz lenne nagy parkolókat, bevásárlóközpontokat elképzelni.
1: Van, aki megoldja, van, aki el tudja képzelni.
2: Hát, hogyha nem korlátoznák, akkor megpróbálnák, de akkor nem nagyon maradna erdő. Tehát igazából azért nekünk itt utak vannak, közművek vannak, házak vannak, játszóterek vannak, parkolunk, kerékpárutakat építünk, ami egyébként most már nagyon sokszor a zöldsávba szorulnak ki, hogyha hagynánk. Ebből mennek a csörték, hogy akkor az utakon most akkor kinek van elsőbsége. De most nem megyek ebben nagyon mélyen bele, a lényeg az, hogy azért a közterületeken tényleg nagyon nehéz növelni már a számot. Viszont tudni kell, hogy most az egész pontos számokat szerintem a főkertesek kollégák tudnák, de körülbelül olyan 1 millió közterületi fa van Budapesten, és olyan

0: övezeteiben, a külteletein. Ha megnézi valaki az úgynevezett nagyon ronda nevű területrendezési terveket, akkor azokon ki vannak jelölve zölddel, sötétzölddel erdő zónák. Ennek is van oka. Ott például nagyon sok olyan terület van, ahol erdősíteni lehetne. Tehát én azért azt látom, itt is van mozgástér, de erdőket alapvetően erdőterületeken érdemes létrehozni, nem a fákban. A városok fáknak azok az ökológiai szolgáltatásai fontosak, amiket viszont leginkább a belső részeken kellene ültetni.
1: Hát és gondolom a legeslegfontosabb meg az lenne, hogy a meglévő fákat ne vágjuk ki, ha lehet. Tehát, hogy ugye itt jön be az a probléma, hogy egy fát, mert hogy sokszor azzal menteketőzik valaki, hogy jó, hát kivágom, majd ültetek helyette valami más, de hát mondjuk amíg egy fa eléri azt a méretet, amit mondjuk egy 50-60-100 éves fa hoz, hát az 50-60-100 év, tehát hogy az rendkívül fontos lenne, hogy meglévő fákat ne vágjunk ki, csak ha nagyon-nagyon muszáj, és nyilván majd mindjárt rá fogunk térni az erdei változatra, de a városban is megpróbálni, meg a magánterületeken is, tehát én mindig ezt próbálom elmondani mindenkinek, hogy igazából a fa az nem a... Tehát hiába, hogy a te kertedben van, igazából azzal nem kéne, hogy te rendelkezzél, tehát, mert hogy az mindenki más számára is teszi azt az ökológiai szolgálatot, megköti a széndioxidot, a port, termeli az oxigént, stb. Árnyékot csinál, búvóhelyet biztosít az élőlények számára, tehát hogy ez nem csak a te döntésed kéne, hogy legyen, és hát vannak is, ha jól tudom, egyébként olyan kerületek, ahol azért nem lehet csak egyszerűen kivágni egy fát, még hogyha a kertedben is van, ugye? Tehát hogy ez még nem általános, de vannak ilyenek.
0: Igen, hát ez nehéz felvállalni politikusként ezt az álláspontot. Én egyébként, hogyha a döntési, ebben a szempontból döntéshozó pozícióban lennék, akkor valószínűleg elválasztanám annak a szabályzó intézménynek a szerepét és annak a szabályzó intézménynek a felhatalmazásának a forrását, ahol a szavazó polgár van. Mert egyszerűen sajnos a rövid látásunk, röviden látunk előre az időben is. Tehát a negyedik dimenzióban elég gyengék vagyunk. Nem nagyon látjuk, hogy mi fog történni 15-20-30 év múlva. Nekem könnyebb, én erdész családból származom. Nagyjából így kölyökként is az erdők között, meg a természetben nőttem föl, de tényleg a madarászástól kezdve, tényleg nyáron, tavasszal mindig kint voltam. Nyilván nem lehet elvárni ezt mindenkitől. Emiatt viszont nem is ismerik fel az emberek, hogy mik a valódi érdekeik. Tehát amikor azt mondja, hogy szemetel egy fa, ez azt jelenti, hogy lehullik a levele.
1: Igen.
0: Évente egyszer, hogyha mondjuk egyébként lombulató, tehát hogyha nem lombulató, akkor még azt sem érzékeljük, mert halovány lesz a hulló lomb. Akkor ő azt az egy problémát emeli ki, de azt nem érzi, hogy mondjuk egy ilyen 50-60-70 éves hársfa, mondjuk amit te mondtál, az mondjuk minimum 7 darab 5 kW-os klímának a teljesítményével hűti a levegőt. Egy darab fa. Most ilyenből van 1 millió a fővárosban jelenleg. És ehhez nem kell neki földgáz, kőolaj, áram, zöld áram se kell neki semmi, csak a napsütés, de igazából ő ebből megoldja, még vizet is úgy vesz fel hozzá, hogy nem gondolsz, hogy nem tudom, hogy honnan, mert ugye olyan vízhiányok vannak, hogy valahol megtalálja a vizet mégiscsak a talajban. Úgy látszik, van egy csőtörés, vagy nem tudom, valami, ami eltelolódik.
1: Hát ugye erre vannak kutatások, hogy konkrétan meg hallja, tehát ugye a növények, ugye ez is, hogy amit még csak most kezdünk el kapizsgálni, hogy milyen intelligenciája van a növényeknek, hogy konkrétan, ha valahol van egy csobogó víz forrás, azt a növény érzékeli, hallja és arra növeszti a gyökereit. Tehát hogy ez egészen elképesztő dolgok vannak a növényvilágban, amit még nem is feltétlenül értünk.
0: Igen, Enyedi Ildikónak a Csendes barát című filmet, azt mindenkinek ajánlom, aki még nem nézte meg. Hosszú, de meglepően rövid. Tehát igazából az ember tényleg olyan, mint egy jó akciófilm, behúzza az embert. Az pont erről szól igazából, erről is szól, hogy a fák hogy kommunikálnak. Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, ez egy más hozzáállást kezd az ember oldaláról. Kicsit több alázattal, kicsit több odafigyeléssel kezd az emberek egy jelentős része visszafordulni a természethez. Erre bőven ideje van, mert tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon komoly az a szellemiség, és nagyon komoly az a civilizáció, amit felépítettünk. Kvázi leuraltuk, tényleg egy uralkodó faj vagyunk a Földön, legalábbis most úgy néz ki, aztán majd meglátjuk.
1: Igen, meddig tudjuk ezt fenntartani.
0: Kinyírjuk-e magunkat nagy okosságunkba, de ettől függetlenül tényleg vannak olyan tulajdonságai növényeknek. Ugye növényeket azt mondtuk, hogy nincs, tehát őnek mindig azt mondtuk, hogy helyzetváltoztató mozgásuk van. Helyváltoztató mozgásra nem igaz. Egyébként vannak olyan fajok, amire még ez se igaz, hanem így szépen lassan, nagyon óvatosan, de ugye a mangrovébe elmozognak a fák is, mint kiderült, és tényleg úgy néz ki, hogy tudnak kommunikálni. Azt mondtuk, hogy a növények nem tudnak kommunikálni. Ugye a kommunikáció, most itt persze ez egy verbális kommunikáció, kevesebbet láttam belőlünk, ugye mutogatok, meg mit tudom én, hülye fejeket vágok, az is egyfajta kommunikáció. Hát ők máshogy kommunikálnak, nem a mi ritmusunkban, lassabban. Ami inkább érdekes, hogy ezt

0: az a generáció, aki képes váltani, aki egyébként ilyen 7-8 másodperces, nem tudom, mindenféle social insta, akármilyen gyors reagálású kommunikációban szocializálódik, az, hogy fogja ezt a nagyon-nagyon lelassult növényi kommunikációt.
1: Lehet, hogy pont azért lesz jobb igényre, mert hogy olyan szinten fogunk felgyorsulni. Én ezt gondolom, hogy ez a reakció, ellenreakció, hogy tolódunk el ez a természettől, egyre jobban elszakadunk, de ugyanakkor meg az látszik, hogy egyre inkább rájövünk arra, hogy ez óriási nagy hiányt okoz bennünk, és egyre több ember mondja azt, hogy nem, hát vissza akarok valahogy menni a természethez. Tehát én abba bízom, hogy lesz egy ilyen ellenreakció, sőt egyébként megfigyelhető, hiszen azért csak nálunk ott a Pilisben van egy parkoló, ami mondjuk a Covid előtt csak egy-két autó volt ott mondjuk hétvégen, de most minden hétvégén csontra tele van a parkoló, tehát hogy van egy ilyen keresés és egy ilyen visszatérni akarás a természet felé, csak hát még igen, még nem feltétlenül tudjuk, meg néha pont ezzel okozunk kárt, mert mondjuk akkor meg lerondítjuk az erdőt, vagy ott hagyjuk a szemetünket, úgyhogy ezen az van mit dolgozni, de szerintem van egy ilyen váltás, és iszonyatosan fontos az a szó, amit mondtál, az alázat. Tehát szerintem ez rendkívül fontos, és ezt meg kell tanulnunk, mert legalábbis a nyugati társadalomban, mert egyébként egy nagyon-nagyon sok régi természeti kultúrában ott megvolt ugye a természet felé ez a tisztelet. Mi ugye abba szocializálódtunk pontosan, hogy nekünk uralni kell a természetet, mi vagyunk a teremtés koronái, mi nekünk az a célunk, hogy leuraljuk, és egyébként nyilván ez nehéz is levetkőzni, tehát ez egy hosszú folyamat, tehát ez se nem szabad szerintem feltétlenül túl szigorúnak lenni saját magunkkal szemben, mert azért voltak éppen több száz éven keresztül volt valamiféle gondolkodásmódunk, amin most változtatnunk kell, az nyilván nem megy egyik pillanatról a másikra, de ahogy mondod, a jövő az vagy zöld, vagy nem lesz, tehát hogy itt nem, ez az, amit sokan nem értenek, hogy itt ez nem egy ilyen faülelgető hippiknek a kis hisztije ez, hanem tényleg egyszerűen arról van szó, hogy ha nem változtatunk, akkor abba beledöglünk, szóval ennyi. Na, de innen folytatjuk egy kis reklámzene, és akkor jövünk vissza.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
1: Az Oroszlán király film plusz koncert május 30-án a Margit szigeti szabadtéri színházban. Hans Zimmer és Elton John felejthetetlen zenéje élőben az Oroszlán király animációs film Budapest legnagyobb szabadtéri moziában, gyermeknap mozival és élő filmzenével. A Disney sikerfilm magyar nyelven óriás kivetítőn elevenedik meg, a Danubia zenekar pedig élőben játssza a mozi zenéjét Stefan Geiger vezényletével. Szombaton tehát Oroszlán király filmzenei koncert és mozi a Margit szigeti szabadtéri színházban. A Magyar Klasszikus Zene Napja in memoriam Kocsis Zoltán, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, a Nemzeti Énekkar és kiváló szólisták énekesek koncertje a Zeneakadémián május 30-án. A Magyar Klasszikus Zene Napja, mint minden évben ezúttal is a hazai muzsika ünnepe Kocsis Zoltán születésének évfordulóján. A klasszikus értékeket Liszt és Kodály, az Ave Maria és a magyar népzene sorozata képviseli mindkettő Kocsis átiratában, de Perényi Miklós hangszerén felhangzik Dohnányi, ritkán hallható remeke, a hangverseny darab csellóra és zenekarra, kortárs opuszként pedig Gyöngyösi Levente műve a Missa Vanitas Vanitatum zárja a műsort. A Vashegyi György vezényletével megvalósuló koncerten Nagy Panka, Dékán Jenő, Csővári Csilla és Cserményi Zsombor énekét is hallhatjuk. A koncerten a Nemzeti Filharmonikus Zenekar vokális testvére, a Nemzeti Énekkar is szerepet kap. A Magyar Klasszikus Zene Napja in memoriam Kocsis Zoltán koncert a Zeneakadémián szombaton este. Kaláka, Lackfi János akusztikus koncert május 30-án a Marciban. A Kaláka számára a második kerület hazai pálya, bár rendszeresen láthatja őket a közönség ezen a színpadon, minden fellépésükre meglepetéssel készülnek. Ezúttal az együttes vendége nem először és nem utoljára, Lackfi János lesz. A zenészek Bece Gábor, Grillus Dániel, Grillus Vilmos, Radványi Balázs azt ígérik, hogy a rengeteg kiváló muzsikán túl a hagyományaik szerint biztosan lesz vers-impro is. Szombaton este tehát Kaláka és Lackfi János akusztikus koncert a Marcibányi téri művelődési központban.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 673 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
2: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
3: Galam, nyugi van, fogd meg a seröm.
0: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat.
2: nyúl van nála, és nem fél használni.
4: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bővésze 1%-ával.
2: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
5: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
6: Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel, Madeira specialistája.
7: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
9: Folytatódik a kávézó a világ végén, és még mindig a fák helyzetéről beszélgetünk Bazai Balázzsal, a 10 millió fa erdészeti szakértőjével és az Európai Unió Klímapaktum nagykövetével, és akkor itt már mi a zene alatt már itt belevágtunk a témába, és akkor tényleg mi is beszéljünk arról, ami valóban az apropója ennek a beszélgetésnek, ez pedig az erdőink helyzete, illetve az, hogy miért probléma az, hogyha az erdőket kivágjuk. Mondom, azt leszek így az ördög ügyvédje, ugye hát az a mondás, hogy hát jó, az erdőket azért telepítjük, meg azért tartjuk, hogy fát tudjunk belőlük termelni, fára szükségünk van, hiszen bútort építünk belőle, fűtünk vele, építkezésen használjuk, tehát az erdőnek ez a szerepe, és igazából úgyis azt vágjuk le, ami a növekménye az erdőnek. Ez te, mint erdészeti szakértő, ezzel egyetértesz?
10: Azt gyorsan szögezzük le, hogy senki, tehát egyik nagy magyarországi NGO sem mondja, egyik szakmai oldal sem mondja, hogy fára nincs szükség. Az sem mondja soha senki, soha nem is mondta. Bocsánat, nem mondom azt, hogy soha, mert biztos van olyan, aki azt mondja, hogy egyáltalán ne gyűjjünk az erdőköz, de azok azt is mondják, hogy költözünk ki a földről, nem tudom, hagyjuk a természetet élni ember nélkül, tehát ez nem, valószínűleg nem ez az irány. Mi sem gondoljuk ezt. Tehát nem az a gond, hogy fát termelünk az erdőben. Nem az a gond, hogy fát veszünk ki az erdőből. Az a gond, ahogy ezt csináljuk. Igazából az erdőknél a legnagyobb baj az, hogy a mai, legalábbis Magyarországon, ami általános erdőgazdálkodási gyakorlat, az, hogy hát amit az átlag ember úgy hív, hogy tarvágás, meg erdőirtás, ezek egyébként egyik sem igaz, mert a tarvágást úgy hívjuk, hogy véghasználat, tehát teljesen mindegy, ez egy ilyen szépítése a valóságnak. Egy dolog történik, hogy van egy élő ökoszisztéma, egy fás szárú uralkodó társulás, amelyiket levágunk. Most az, hogy egybevágjuk le, vagy pedig szakaszosan vágjuk le, a lényeg az, hogy el fogjuk tűnteni azt a társulást, és majd újra telepítjük az erdőt. Az erdőtörvény is ezt mondja, hogy az a gazdálkodási mód, amikor levágjuk, és utána újra telepítési kötelezettség történik. Na most ezzel alapvető bajok vannak. Tehát ez már az a kategória, most, amikor ebben a klímaváltozásos időszakban vagyunk, hogy egyáltalán nem biztos, hogy az erdőt újra lehet telepíteni, még el lehet, csak nem biztos, hogy az erdő meg fog nőni.
9: Igen, hát ez az.
10: Tehát mi a 10 millió falapítvánnyal most már sokadik éve telepítünk, most idén tavasszal is ültettünk egyébként erdőt, telepítettünk erdőt, mi egyébként új erdőt telepítünk, tehát nem kivágott erdő helyén vállaljuk a felújítást, azt végezze, akinek kötelezettsége van rá, hanem mi új erdőt hozunk létre. Így ez egy nagyon fontos dolog szerintem, de az erdőgazdálkodásnál a folyamatos erdőborítottságnak a megtartása az egyik kritikus pont lenne. Szerintem ezt meg lehet tenni, erre kitérhetünk, hogy miért. A másik, amitől sikító frász kap mindenki, aki egyébként az ország összegészének az érdekét nézi, az, hogy Magyarországon a területünknek körülbelül 20%, az erdőterületünknek körülbelül 20%-a védett csak valamilyen formában. Tehát ez olyan 388 ezer hektárt jelent, ez nagyjából 20%, mert egyébként 1,9 millió az erdő terület, valójában 2,075, de most ebből hagyjuk, mert ebben benne van az erdészeti, az hadászátoktól kezdve minden benne van. Tehát durván ez a 20%-ból körülbelül egy olyan Magyarország 20% az erdő, ennek a 20%-a a védett terület. És ebből a 20%-nak 20%-a 4% összességében. Tehát ugye ennek is a nagyon-nagyon kis része fokozottan védett rész. És még ott is a fakitermelés, hát és ott is a fatermesztés az elsődleges szempont. Na most ez értelmezhetetlen. Tehát el tudod képzelni, hogy ez miért jó? Kinek jó?
9: Nagyon nem. El tudom képzelni, kinek jó, annak jó, aki ebből valamennyi hasznot húz, mert nyilván húz belőle valaki hasznot, de majd erre is rátérünk, hogy az is.
10: Képzel, azt sem. Most mondták nekem a múlt héten, kivágtak egy 100 éves cserest. A 100 éves cseresben nem volt szerintem egy köbméter ipari fa, csak tűzifa, ez Vas megyében volt. 18 ezer forintos áron odajött egy osztrák darálógép, bazi nagy kamionokkal, és a 100 éves cseres ledarálta 18 ezer forintos áron, ami apró pénz, mert egyébként 26-27 ezer forint egyébként az átlag tűzifának az ára, hogyha az ember megveszi mondjuk a piacon magának, tehát megveszi magának a tűzépen, az olyan 25-26 ezer forint ingen. Tehát magyarázza el valaki, hogy nekem, hogy ez gazdaságilag hol jó. Tehát az egész országnak 4-5%-át, az egész ország gazdaságának 4-5%-át teszi ki a faipar és az erdészet együtt. Vagy faipar és az erdészet. Tehát a faipar is benne van ebben. Ez nem tűnne el, hogyha erdőgazdálkodás fenntartható módon végeznénk, hiszen ugyanúgy gazdálkodna valaki az erdővel, ugyanúgy lennének gépek, ugyanúgy lenne GDP hatása. Tehát szerintem, hogyha 1%-ot, 0,5%-ot eléri annak a hatása, hogy mi vágásos üzemmódban dolgozunk, akkor nagyon-nagyon-nagyon sokat mondtam. Ehhez képest egy 100 éves cseres egy olyan biodiverzitást jelent, egy olyan élőhelyet jelent, egy olyan értéket jelent természeti szempontból, olyan élőhelyet, olyan értéket jelent vízpároloktatás szempontjából, talajvédelem szempontjából, sorolhatnám az egyéb ökológiai szolgáltatásokat, hogyha ezeket valaki végre forintosítaná, akkor gyakorlatilag közvagyonnal a gazdák, nem tudom ennek pontosan mi a jogi kategóriája, nem jogász vagyok, de biztos, hogy valami hűtlenkezelés kategóriába megy át. Hogyha ezt most jogilag kicsit helyre raknánk a fának a valódi értékét, akkor ez valójában egy hűtlenkezelés.
9: Igen, és ugye egy erdő az nem x darab fának az összessége, hanem az annál sokkal több. Tehát ez sokkal több minden.
10: És hogyha megnézzük, ha valaki menjen ki a kék túra útvonalán, én kék túrázom is, menjen el a Mátrában, a Bükkbe, menjen el az ilyen ikonikus helyszíneiken, menjen el egy fokozottan védett terület mellett, és ugyanúgy tarvágásos, vagy bocsánat, ezeket a vágásos foltokat fogja találni. Megtaláljuk, tehát erdészeti, én ugye erdészsajátban származom, erdésztechnikus végzettség vagyok, gyakorlatban is csináltam. Én azt gondolom, hogy értem az erdésztársadalomnak a logikáját, és nagyon fontos pozitív dolgok történnek, mert ugye ahol kivágták ezt az erdőt, ott újra telepítik. Abból majd újra lesz erdő. Csak ha összerakom, hogy abból annak a 100 éves cserestölgyesnek, vagy egy 120-150 éves kocsányos vagy kocsánytalan tölgyesnek az élővilágához képest egy újlat mire lesz igazi erdőkinézetű, az hatalmas értékvesztés, és ott van a legnagyobb kockázat, hogy ma, amikor gyakorlatilag olyan hőhullámok vannak, ugye a hőhullám azt jelenti, amikor egy rövid időszak alatt az átlagnál sokkal melegebb. A hőmérséklet éjszaka sem hűl le, van egy, azt hiszem 20-21 fok körül van az a hőségnapoknak az érték, hogy fölmegy az átlag hőmérséklet egy magasabb értékre. Ezek ma egyre melegebbek, egyre hosszabban tartanak egy-egy hőhullám, és egyre több van belőlük. És emellett egyre kevesebb a csapadék.
9: Hát most nézzük meg megint csak, mikor esett utoljára.
10: Igen, hát most Én konkrétan szombathelyi környéken tudom, 13 darab milliméter esett le február, március, áprilisban. Igen. 13.
9: És egy erdőtelepítésnél nyilván azt nem úgy kell elképzelni, hogy az erdészek kimennek és kis kancsókkal öntözgetik a csemetéket, tehát hogyha nem kapja meg a természetes csapadékot, akkor azok nem fognak tudni megnőni. Igen. Azok a fák. És akkor igen, vagy nem nő meg, vagy jönnek az invazív fajták, stb. Tehát, hogy ez...
10: gyakorlatilag nem tudják fölhozni. Tehát van egy elképzelés az erdőszakmának a múltjából fakadóan, amihez még akkor is ragaszkodik, amikor megváltozik körülötte a környezet. Igazából az erdészeket, magukat nem szabad bántani, mert ők tulajdonképpen megfelelnek csak egy gazdasági irányítási szempontnak. Tehát valaki kimondta az erdészeti társaságoknak, hogy nektek ennyi pénzt kell termelni, pont. Valaki kimondta, hogy nektek ennyi fát kell termelni, pont. És most nem arról beszélünk, hogy a tűzifát meg kell termelni annak a, nem tudom, 10-20%-nyi lakosságnak, aki még ezt használja, mert annak is lenne alternatív megoldása, felújítani a lakásaikat, átalakítani a fűtési rendszereiket, ha mindenképpen tűzifával dolgozik, akkor az hatékonyan tudjon fűteni, vagy ha fűt szerencsétlen a fával, és nincs elég pénz, akkor legalább kifűti a lakását, és akkor ne legyen energiaszegénység, ne fagyjon meg télen, annak ellenére, hogy még mindig fűt, de ugye elmegy a levegő. Tehát nagyon-nagyon sok szociális kérdés van, amit meg kellene oldani, de ennek nem az a megoldás, hogy fát...
9: Meg ne a védett erdőinkből legyen ez megoldva.
10: És így van. Tehát értelmezhetetlen gazdaságilag, gyakorlatilag értelmezhetetlen ma már, ha valaki őszintén megnézi az erdészeti társaságoknak az árbevételét, leveszi belőle azokat a rendkívüli bevételeket, amik mondjuk valami turisztikai fejlesztési pénz vagy valami, akkor nettóban mínuszban gazdálkodnak. Ha megnézzük az erdőgazdálkodásoknál, erdőgazdaságnál azt, hogy megnéznénk, hogyha ezeknek az erdőknek az egyéb ökológiai értékeit forintosítanánk, akkor nagyon hamar kijön, hogy nem a fára kellene koncentrálni, és ez a kulcs. Nem a fatermelésnek kéne lenni az elsődleges szempontnak. Még egyszer mondom, visszautalok arra, amit az elején mondtuk, hogy senki nem mondja, hogy nincs fatermelés, ne legyen fatermelés. Nagyon-nagyon szükségünk van a fára. És ezt szokták visszadobni, hogy de hát fak életünknek a része, kultúránknak a része, senki nem mondja, hogy ne legyen. Fát ki lehet úgyis termelni, van erre Magyarországon jogi kategória is, úgy hívják, hogy örök erdőzlem mód. Amikor nem termeljük le ilyen módon a fát, igen. Nehezebben menni, igen. Drágább egy kicsit így művelni, igen. Gazdaságban kevésbé gazdaságos, de sokkal-sokkal kevesebb kockázata van, hogy az erdő, az ha levágom és utána vissza akarom, hogy jönni, visszajön egyáltalán, mert nem jön vissza. Ma már nem is biztos, hogy olcsóbb, mert valamikor 2-3-4-szer újra kell telepíteni az erdőt, hogy egyáltalán az úgynevezett első kivitel, tehát levágom az erdőt és újra telepítem, hogy az egyáltalán életben maradjon és átvegye a szakhatóság. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy utána később ennek az erdőnek meg is kéne nőnie. Az, ami ma 80 év alatt nőtt meg 80 éves méretre, az 80 év alatt szerintem már csak 50-60 éves méretű fává tud megnőni, mert vízhiányában nem fog tudni többet nőni. Tehát ezt kellene látni, ez a negyedik dimenzió, amiben gyengék vagyunk az idő, és a másik az, hogy nem kéne az erdészeti ágazatnak egy olyan gazdasági kényszernek megfelelnie, amit most a gazdaság összességével elvár. Tehát szerintem most itt az idő, hogy újra kellene gondolni ennek az egésznek a szabályzását. És a lehetőség is, bocsánat, csak ennyi. Szerintem most lehetőség is lenne, tehát hallja meg, akinek van füle hozzá, és van feladata vele.
9: Hát verni kell a dobot, hogy ez egy fontos, társadalmilag fontos tényező, mert szerintem ez is nagyon benne van, hogy úgy oké, hát így ha látjuk, hogy le van vágva valahol arra az erdő, az úgy bosszant minket, de hát aztán az, hogy jó, de biztos tudják, hogy mit csinálnak, meg van egy csomó minden egyéb dolog, ami fontosabb, hát vannak egyéb fontos dolgok is, de ez az egyik legfontosabb dolog, és igen, és ahogy te is mondod, hogy most kell odalépni, és én azt gondolom, hogy még az örök, tehát én még tovább mennék, hogy rendben van, örök erdős gazdálkodás, de ha van egy védett erdő, amire valamikor nagyon komoly szakemberek, tehát nem a faölegető hippik találták ki, hanem nagyon komoly erdészeti szakértők valamikor azt gondolták, hogy ez az erdő olyan értékes, hogy ez védettséget érdemel, és nemzeti parkká alakítjuk, annak lehetett valami oka, azt tartsuk tiszteletben, tehát ezeket a területeket, ezeket semmilyen módon ne, tehát értem, hogyha valamilyen, nem a betegség miatt be kell avatkozni, az egy más kérdés, de fakitermelés szerintem ezeken a területeken ne legyen, és hát Gáhidi Lacinak a szentélyerdő elgondolása is tök jó, tehát hogy kategorizálj, ne kezeljünk minden erdőt ugyanúgy, tehát hogy ez életbevágó lenne, mert nem, tehát ezt nem tudjuk visszacsinálni, tehát ebben ez a nur, hogy sok mindent meg lehet változtatni, a politikában valamit elrontunk, azt helyre lehet hozni, de ezt nem fogjuk tudni helyrehozni, tehát ez most kell ezzel lépni, mert nagyon komoly bajba leszünk.
10: Igen, tehát beszéltük, hogy a 20% az erdő területe Magyarországnak, ennek a 20% a védett, 4% beszélünk, ami védett erdő. Tehát nem gondolnám, hogy ennek a 4%-nak a gazdasági értéke, az pont ilyen, például Gálidi Laciék, ugye Vasmegyében is kijelöltek egy területet, szentélyerdőnek, ami egyébként 10 hektár volt összesen, tehát olyan 98 ezer hektár van most megyében állami erdőgazdaságban, és ennél több van még, vagy van még egy körülbelül 40%-nyi ennyi a magánerdőgazdaságoknál is, tehát 10 hektár elhanyagolható gyakorlatilag. És kimentünk megnézni, és jött szembe egy ifa, na, rögtem, hogy na, figyelj, ez onnan hozzá, nem gondoltam komolyan, hát onnan hozta a fát, tehát elkezdtek fokozatos felújítóvágással felújítani egy olyan állományt, aminek az értéke sokkal-sokkal nagyobb, mint a fa, benne levő fa értéke. Tehát egyszerűen értelmezhetetlenül kicsi ez a terület. Ha ezt a, még pénzügyileg is értelmezhetetlenül kicsi, tehát igazából, hogyha megengednék az erdőgazdákat, sőt, hogy elvárnák tőlük, és várjuk el mi tőlük, hiszen mi vagyunk, akik szavazunk, mi döntjük el, hogy mi igen, az, ami
9: nekünk
10: fontos.
9: Nekünk dolgoznak valójában.
10: Valójában igen, tehát ugye ezt nagyon fontos lehet tudatosítani, hogy az állami gazdálkodás az a mi vagyonunkkal való gazdálkodás. Hogyha ők döntenek valamiről, arról pedig mi döntünk, hogy ki döntsön róluk, tehát erről, ez ugye meg megtörtént most is a szavazáson, tehát ugye ezt a témát viszont jobban napirenden kell tartani. Sajnos, amíg ugye napi szintű kihívások érik az embereket, Magyarországon megélhetési gondok jelentősek, azért ezt lássuk be, nem lehet elmenni ettől. Ha nagyon hamarosan lehet, hogy már üzemanyagellátási gondok vannak, most már hatalmas problémák vannak, hogy nem fognak tudni repülőjáratokat tömegével állítanak le, nincs kerozin, tehát ilyen szintre mentünk. Akkor értem én azt, hogy ezen a ponton nem nagyon lehet látni, hogy 15-20-30 év múlva mi fog minket érni. Mert amíg ég a ház, addig nem azzal fog foglalkozni, hogy jaj, úristen, a fecskendő, amivel oltják a tüzet, az vajon újra felhasznált műanyagból dolgozik-e. Nem érdekel. Olcsa a víz. Ez van most. Ezt én értem. De kell lenni a szerepek között egy olyan szerepnek, akinek van lehetősége és feladata, hogy ne ezzel foglalkozzon, és aki ezt szem előtt tartja. Erre szolgált valamikor még, amikor még nagyon-nagyon pici részben is részt vettem a jövő nemzedékek szószólója kialakítása, az erről szólt. Tehát ahogy elmondta mostani választásokon is most az oktatási miniszter és talán az egészségügyi miniszternek lesz vétójog. Én azt szeretném megélni, hogy egyrészt nem csak környezetvédelemmel foglalkozó miniszterünk lesz, ami talán élő természetminiszter, mert nem akarok politizálni, nem tudom pontosan a státusz, de azt szeretném megélni, hogy a fenntarthatósági szempontoknak is legyen ugyanolyan vétójoga.
9: Hát
10: ezt
9: abszolút.
10: Kellene elérni. Itt kellene tartani.
9: Igen, tehát az értékrendünket kellene már átállítani. Tehát amikor volt ez a bányasztori, amiben benne voltam, ahol a bányát akarták újra nyitni, és tiltakoztunk, és akkor kaptam ilyen támadásokat, mi neked talán aztán nem kell zúzott, de kell, de nézzük, kezeljük már a helyén, hogy akkor mondjuk az az erdőség, az a kár, amit okozunk, és az, amit ezért ki tudunk venni, az nincsen pariba, tehát legyen a piramis csúcsán a természeti érték, amiből már egyre kevesebb van, hát annyira kevés van, hogy ami van, arra nagyon-nagyon-nagyon kellene vigyázni, és ez alárendeljük a dolgokat, és ne fordítva legyen, tehát hogy ezt át kell hangolni, és hogy egy ilyen erdő az milyen ökológiai szolgáltatás, ha már muszáj mindenféleképpen valamilyen módon megfogalmazni, igen, tehát a természetnek, nekünk, a gyerekeinknek, a levegőnek, a mindennek, és aztán ez alá rendezzük a dolgokat, és akkor biztos, hogy fogunk találni megoldást, tehát, hogy ez van, de az semmiképpen sem megoldás, amit mondasz, hogy fillérekére adjuk azért, hogy valahol külföld ledarálják, és külföldön biomassa erőművekbe égessék el, tehát ennél abszurdabb dolgot én ezt egy jó darabig nem akartam elhinni, hogy hát ez nem, ez biztos csak valami félreértés lehet. Tehát, hogy ez tényleg, amikor meg azon...
10: Sajnos nem az.
9: Igen.
10: Tehát úgy néz ki, ma 100 köbméter fából olyan 60 az eltűzeléssel végződik, és ezeknek jelentős része származik olyan védett területről, amikről beszéltünk, aminek egyébként tényleg nagyon-nagyon fontos lenne. Szerintem, hogy az emberek kimennek és azt látják, hogy vannak ilyen foltok, mindenki felháborodik. Az a nagy szerencsénk van, és erre kellene szerintem építeni, hogy az erdő az a kultúránk része. Tehát nagyon-nagyon kötődünk hozzá. Én nagyon szeretem, hogy az emberek egyébként nagyon-nagyon hamar felháborodnak az ilyen ügyeken, és ha megnézzük a közvéleménynek a kiállását, az erdő, akár a tűzifa rendelettel hatalmas felháborodás volt. Akár a Bolyai Iván Andrásnak a posztját, amit egyébként itt közösen megírtunk, azt több mint egy millió emberért, több mint egy millió embert ért el mindenféle fizetés, meg mindenféle kerállás nélkül. Az emberek hatalmas felháborodást tudnak kifejezni, hogyha azt látják, hogy egy olyan erdőt vágnak ki mi szívüknek kedves. Tehát van egy kötődésünk hozzá, és ezt igen ki kell használni, nem fel kell használni értelmesen, hiszen az erdő, a fa, az az egyik utolsó kapcsunk a természethez. Igen. Ha valaki mond nekem egy olyan mesét, amiben nincsen fa, meghívom egy sörre. Tehát nincsen, van két kicsi gyerekem, van két nagy gyerekem, elég komoly időtávban láttam a magyarországi meséket. Én kerestem, hogy mondjanak már egy olyan mesét találjak, amiben se fa, se erdő, semmi nincs. Találtam egyszer valamilyen ilyen teletabiszerű figurák röpködtek kint az űrben, nem mondom, hát egy mese, amiben nincsen fa. Na, ezek az őrültek valami űrfát ültettek a bolygón, érted? Tehát néztem, igen, hogy Jézusom, tehát így, na, ez van.
9: És ennyire minden kultúrában hozzá. Egyébként ugye a fa, igen, az életfa, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, igen, tehát hogy ez szerintem iszonyatosan fontos lenne, és én is azt látom, hogy nagyon nagy a felháborodás, nagyon sok szervezet foglalkozik ezzel, de valahogy egy kicsit szét van itt szórúdva ez a dolog, hogyha ez a sok szervezet, ez a sok akarat valahogy összetudna terelődni egy pontba, annak szerintem nagyon nagy hatása tudna lenni, és ahogy azt mondtad is, igen, tehát ha valamikor, akkor most van itt ennek az ideje, hogy ez ne egy olyan téma legyen, amivel jó, majd foglalkozunk vele, és majd két év múlva, mert két év alatt olyan károkat szenvedhetnek el a magyar erdők, amiket 100 év alatt sem fogunk tudni helyrehozni.
10: Ráadásul tényleg az van, hogy szerintem magának az erdészeti ágazatnak is jó lenne, hogyha nem lenne egy ilyen gazdasági nyomasztás a fejük felett, és nem, igen, az a gazdasági kényszer alatt kellene dolgozniuk, hogy nekik már pedig nyereségesen kell kihozni, igen, a gazdálkodást egy olyan környezetben is, amikor olyan krízisek érik őket folyamatosan, hogy a telepítéseik kihalnak, mert újra, tehát megint olyan asszály van, újra kell telepíteniük, nem létezik olyan, hogy több 10 hektárokat kint az erdőben locsoljunk. Na mindegy, szóval lényeg az, hogy itt az ideje, hogy strukturális változás legyen, ez lehet, hogy technokrata dolognak tűnik, de valójában ez lenne a gyökere az egésznek, hogyha megváltoztatnánk az elvárásokat és a működési rendet.
9: Na hát írjátok meg, hogy nektek mi a véleményetek erről, hogyan kellene ezen változtatni, kellene egyáltalán változtatni ezen. 0636980980, kis hírek, és aztán jövünk vissza.
7: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.

0: maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Budapesti BL döntő, most mindenki nyerhet, razziáznak a barkácsboltokban és a tüzép telepeken is. Privát kölcsön futnak a pénzük után a magyarok. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Akár 50 milliárd forint pluszt is hozhat a ma esti budapesti futballbajnokok ligája döntő, az Arsenal és a Paris Saint-Germain összecsapása. Az extra fogyasztás zömét a több tízezer külföldi vendég adja majd. Átlagos költésük elérheti, meghaladhatja az 1000 eurót. Az éttermek, kávézók, belvárosi szórakozóhelyek járnak igazán jól, de a kiskereskedelem sem panaszkodhat majd. Ugyanakkor az egész ország örülhet egy sikeres rendezésnek, mert jelentősen éli kitheti az érdeklődést irántunk a világban. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Többek között a teraszburkolatokat, tetőelemeket, szerkezeteket, redőnyöket, reluxákat, a jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, hanem a barkácsáruházakban, tüzéptelepeken, a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza kölcsönadott pénzét, ez derült ki a közjegyzői kamara felméréséből. Hódosi Gábor közjegyző szerint az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
2: Tartalmazza azt, ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára a befizetéssel történjen meg a kölcsön összegének átadása.
1: Aggasztó ütemben fogynak világszerte az olajtartalékok. Számos országban már felszabadították a stratégiai készleteket, amelyek a tavaszi mezőgazdasági munkák, illetve az élénkülő turizmus miatt egyre gyorsabban apadnak. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője szerint, ha heteken belül nem születik tartós egyezség az Egyesült Államok és Irán között, és nem nyitják meg a nyersanyagszállítás szempontjából stratégiai fontosságú Hormuzi szorost, súlyos korlátozásokra kell felkészülni. Gyakran erősen megnövekszik a felhőzet a több-kevesebb napsütés mellett, főként északkeleten. Záporok, zivatarok inkább kora estétől érkezhetnek, északnyugat felől erős széllel. 26-31 fok jelenti a csúcsot, északkeleten inkább 21-25 fokra készüljenek. Holnap változatos és meleg időnk lesz, 26-31 fokkal, záporokkal, a Dunántúlon akár jégesővel. A hétfő napsütést és felhőt is ígér, 22-29 fokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Folytatjuk a beszélgetésünket Bozai Balázzsal, a 10 millió fa erdészeti szakértőjével és az Európai Unió Klímapaktum nagykövetével, és a témánk az erdő kitermelés és az ezzel kapcsolatos problémák, és kértem tőletek, hogyha tudtok és van kedvetek, akkor szóljatok hozzá 0636980980-án, és Szecska Mester írja, hogy 95% írtásoknál is látni, hogy az 5% ott maradt fák kiszáradnak. Mi lehet az írtás százalékban, ami megtartaná, hogy ne száradjon ki az erdő? Hát erről Balázs ugye itt a zene alatt beszélt, de kicsit esetleg, ha erre tudsz válaszolni.
4: Amit úgy látunk néha az erdőben, hogy áll néhány ilyen magában álló fa egy kivágott erdőfoltban, azok az úgynevezett hagyásfák. Elvileg ennek az lenne a szerepe, hogy ő majd akkor ott genetikai értékőrzés, meg valamiféle élőhelyi megőrzést biztosít. Van erre vonatkozóan egyébként jogszabályi kötelezettség is, de ez gyakorlatilag ma már nem működik. Tehát pont 22-ből van egy olyan élő példám, hogy ki kellett menni egy erdőterületre egy fakitermelő csapatnak, mert az állománynak az egyharmada elszáradt, és úgynevezett ilyenkor egészségügyi vágás van, hogyha valami betegség éri ezeket a fákat, akkor azt eltávolítjuk, hogy ne az egész erdő fertőződjön ki. Ez egy teljesen oké művelet. Kimentek, megcsinálták a tavaszig a dolgot, az erdészeti felügyelőség ilyenkor ezt átveszi, és nem tudtak kimenni júniusig, hanem kimentek csak augusztusban. Emlékszünk rá, 22-ben volt az osztály, ami egyébként szerintem sajnos idén is megismétlődhet, adja Isten, hogy ne így legyen. Na lényeg az, hogy 22-ben volt az évszázad asszája, iszonyú meleg, iszonyú kevés csapadék, nagyon-nagyon-nagyon nagy volt a légszárasság. Ez azt jelentette, hogy ez a 30%, amit kivettek az erdőből, ez annyira megváltoztatta az erdőnek a mikroklimáját, hogy amire kiért az erdészeti felügyelőség augusztus elején, akkor kétségbeesve hívta a fakitermelőket, hogy úristen, baj van, gyertek ki azonnal, és megmutatta, hogy látom, hogy kivettétek azt, amit megbeszéltünk, ami beteg elszáradt fa volt, viszont még egy harmad kiszáradt. Egyszerűen az történik, hogy az erdőben ugye mi van? Árnyék, magasabb páratartalom, alacsonyabb hőmérséklet. Ha kiveszem a fáknak egy részét, akkor besüt a nap. Akkor mi nem lesz? Árnyék. Sokkal több lesz a fény, gyakorlatilag le fog csökkenni a levegő páratartalma, nagyon sok vizet fog elveszíteni a talaj is, nagyon föl fog melegedni a talaj, egyszerűen nem ehhez vannak szocializálva.
3: Ez a mikroklíma, amíg ott kialakul,
4: pontosan,
3: az fölborul.
4: Pontosan. Tehát megváltoznak az alapfeltételei az életnek. Ez körülbelül ugyanaz, mint hogyha minket mondjuk, nem tudom, ilyen téli időszakból kipottyantanak a sivatag közepébe, és akkor azt mondaná, ja, mondjuk fürdőgatyában, mert mondjuk éppen itthon fürödtünk, zúlyoztunk, és kipottyantanak a páras fürdőszobából egy száraz sivatagban, na tessék, akkor éljetek túl. Tehát körülbelül így jár az erdő. Tehát igazából ez a gond a természetes felújító vágásokkal is. Tehát ott van egy ilyen 30-30-30%-os. Egyébként normális ebben működő folyamat. Ez úgy néz ki, hogy kiveszem az egyharmadot, több fény jut be, azok a fák, akik eddig nagyon sűrűn voltak tartva, hogy ők minél gyorsabban, minél többet nőjenek fölfelé, minél kevesebb fény jussóban, minél kevesebbet ágazzanak el, tehát még egyszer, hogy ipari fa legyen belőlük, tehát ágtiszta törzshossz nagy legyen, stb.
3: Az ipari fa az, ami nem annyira ágazik el, egy viszonylag egyenes fölfelé, egy törzs, ami szépen föl lehet aztán hasogatni.
4: Így van, illetve pontosabban ugye szépen úgy vágják föl, akkor ebből lehet majd aztán szép bútorokat csinálni, szépen. Tehát tényleg ipari, magasabb értékű anyag. Ez gazdasági cél. Ha viszont ez az állomány kap egy kis fényt, akkor az történik a fákkal, hogy elméletileg normál esetben ez történt, inkább mondom régen, normál esetben kapott több fényt, kicsit felmelegedett a talaj, ebből az történt, hogy kapott több fényt, hogy elkezdett virágozni a fa, elkezdett magot hozni, mondjuk például egy tölgyerdő elkezdett makkot teremni. Ez a mak, amikor megjött 5-6-7 évente a magtermés, akkor ez a magtermés lehullott, és miután ki volt nyitva kicsit az állomány, emiatt, ahogy az előbb is mondtam, felmelegedett a talaj. Melegebb talajba csirázott a mag, elkezdett följönni az újat. Akkor jön az erdész, nem tudom, valahány év múlva, ez helyzet függő, 15-20-30 év múlva megint visszajön az erdész, és kiveszi a fölötte levő állománynak még egy harmadát. Akkor az történik, hogy az alatta levő már megerősödő ilyen katyaszárig érő újlat, tehát ilyen láphosszúságú erdészeti följövő magoncok, ezek fényt kapnak, és terük lesz, elkezdenek növekedni, mert ugye nekik az is kell. És amikor ezek megerősödnek és elérik ezt a másfél-két méteres, két méter körüli magasságot, vagy másfél-két méter körüli magasságot, akkor leveszik a fennmaradó egyharmadot. Ez egy tök jó gyakorlat volt addig a pontig, amíg nyáron esett az eső. Uh-huh. Amíg nyáron nem ilyen mennyiség és nem ilyen erejű hőhullámok voltak. Amíg az éves csapadék mennyiség tényleg 5-600-700 mm volt az erdőtájakon, ma ez már inkább 250-300-400 maximum. Tehát legalább 20%-át elvesztettük. Ez nem a vegetációs időszakban hullik le, és abban az időszakban, amikor ő nekik túl kéne élni, olyan hőhullámok vannak, amit az erdő gyakorlatilag nem bír kezelni. Tehát ma annyira megváltoztak a klimatikus feltételek, hogy ezeket el kell engedni. Nem szabad fölbontani az erdőnek ezt a borítottságát, vagy nagyon-nagyon kivételes esetben. Nem tudjuk, ezt kevesen tudjuk, de gyakorlatilag az erdőknek az erdészeti ágazat nyilván tartja, hogy hol milyen klíma lesz. És az erdőklíma, ahol az erdő ugye erdőként tud működni, az gyakorlatilag az ország legrosszabb verzióban az országnak a 10%-án marad meg. Vannak verziók, ahol ez lehet, hogy csak 50-60%-ra csökken le, de el tudjuk képzelni, hogy Balatonfüred környékén erdősztyep klíma lesz a legjobb esetben, és lehet, hogy lesznek részek, ahol sztyep klíma lesz Balatonfüred környékén. És nem az Alföld középéről beszélünk, amiről gyakorlatilag le lehet mondani. Tehát ma már nem fél, ma már hivatalosan félsivatagi státuszú a Dunatisza közel homokkercsek. Ez körülbelül 2-3 éves sivatagi státuszú lesz. Tehát valamikor annyi csapadék hullik nálunk, mint Iránban, ha már itt az iráni konfliktusról beszélünk.
3: Nagyon kemény. Igen, tehát, hogy amiről itt a zene alatt is beszéltünk, hogy nem arról van szó, hogy az erdészek nem tudom, rossz indulatúak és ilyesmi, hanem arról van szó, hogy egy teljesen másfajta klímára lett ez kitalálva, felépítve, tehát egyszerűen arról van szó, hogy újra kellene hangolni ugye ezt az egész szakmát is, mint hogy a vízügynél is beszéltünk, hogy ott is ugye arra lett kialakítva, hogy többletvíz, és hogy óvjuk meg az országot a többletvíztől, és az is megváltozott, mert most meg már arra kell áthangolni, hogy olyan lehet itt tartani a vizet, így az erdők esetében is ez megvan, de hogy ennek még egyenlőre nem nagyon látszik jele, hanem arra hivatkozva, hogy hát nekünk ez a feladatunk, mi ezt tanultuk, azt csináljuk, csak közben megváltozott a világ.
4: Ez így van. Nagyon kevesen tudják, de az egyik első civil szervezet az Országos Erdészet Egyesület volt, még a kiegyezés korában. Az erdészetnek nagyon-nagyon sok érték, nagyon erős értékhordozó szerepe van. Nagyon-nagyon sok olyan hagyományt tudnak átörökíteni, meg tudásuk van, meg kötődésük az erdőhöz, meg olyan erdészeti hagyományokat megnézzük az egyetemen, Selmecbányáról hozzák magukkal, tehát egy klasszikus, konzervatív, most nem a politikai értelemben, hanem a hagyománytiszteleti oldalról tekintve ágazat az erdészet. Ez egy nagyon-nagyon fontos érték. De ezt valahogy úgy kellene megőrizni, hogy közben meg is tudjon újulni az erdészet. Tehát amiről beszélgettünk, hogy azok a feltételek, amik mentén ez a mostani erdőgazdálkodás kialakult, ezek megváltoztak. Egyébként megváltozott valamilyen szinten a társadalmi feltételrendszer is, nem is akármilyen szinten, hiszen azért az embereknek csak a rendszerváltás óta az városokban áramlása az nagyon-nagyon brutális mértékben nőtt meg. Tehát a városiasodás, amit úgy hívunk, hogy városiasodás, egyre több ember költözik városokba, városi jellegű településekre, az brutálisan megnőtt, egyre kevesebben élnek a természetben, egyre kevesebben élnek a természet közelében. Ez is teljesen megváltozott. Teljesen megváltozott az a kiszolgáltatottság. Nagyon kevés ember él ma már ebben az ágazatban. Nagyon kevés ember dolgozik ebben az ágazatban, tehát az a fajta kitettség is megváltozott. Tehát nagyon sok minden változott. Valahogy meg kellene találni azt a megoldást, ahol az érték megőrzés mellett ez az ágazat meg tud újulni. Nem egyszerű történet.
3: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy te, aki ebbe benne vagy, gondolom vannak barátaid az erdész szakmában, mennyire nyitottak az erdészek arra, hogy megváltoztassák egy kicsit, vagy nagyon azt, ahogy ők működnek?
4: Hát aki gyakorló erdész, az ugye nagyjából abban van benne, amit eddig is csinált, ő nekik azért elég nehéz azt végig gondolni, és ebből a koordinátorrendszerből kilépni, ez egy nehéz műfaj. Tehát hátralépni 2-3-at, úgyhogy közben napi szinten ebben vagy benne, tehát hogy tényleg egy gondoljuk, nehéz belegondolni, tehát nagyon nehéz megértetni is az emberekkel, hogy ez mennyire más világ. Itt egy erdő, még egy akácos is 35-40 év, és akkor az már a nagyon-nagyon-nagyon gyors kategória. Egy tölgyesnek a vágás érettsége van, egy ilyen ronda szó, hogy vágás érettség. Körülbelül, mint hogyha azt mondanánk, egy embernek van egy optimális életkor, addig optimális, utána már le kéne vágni, mert nincs rá szükség. Tehát én a fákat kicsit hasonlóan kezelem az embereket, értelmezhetetlen. Az a lényeg, hogy az a pont, ahol a legnagyobb érték, legnagyobb arányban lehet ipari fát kihozni belőle, nagyjából ennyi. Utána ebből a megközelítésből egy erdő kevésbé válik értékessé egy erdésznek. De ez 80-120 év tölgyeseknél. Egyébként egy tölgynek az életkor az 350-400 év is lehet, tehát le van radikálisan csökkentve. Egy mezei juharnak az életkor a simán 100-120 év. Mezei juhar az egy szemétfa, az egy kísérőfa az erdőben, ami a szükséges rossz, hogy legyen árnyékolás, meg legyen szegélyzárás, de nem célfa, mert ebből nem lesz ipari fa. Tehát teljesen más megközelítése van annak, aki ebben gondolkozik. Ők ebben a 80-120 éves időtartamban nem nagyon látom azt, hogy ebből ki tudnának tekinteni. Nehéz műfaj ilyen szempontból az egyetem, nehéz műfajok a kutatóintézetek, talán még például dr. Aszalos Rékáik, az erdészeti kutatásokkal foglalkozó erdőökológusok, akik a leginkább látják ennek a különbségét, de ugye ők nem tudnak az ágazatra odaadni.
3: Tehát én de azt gondolom, hogy... Tehát miért nem hallgat mondjuk az ágazat mondjuk a kutatókra? Tehát hogy miért feltételezik azt, hogy a kutatók nem tudom, hülyeséget akarnak, vagy nem akarnak jót nekik. Tehát, hogy ez annyira
4: gondolj bele,
3: fura.
4: Hogy te 80-120 évre gondolkozol előre, nem tudod évente új irányba állítani a hajódat. Ez olyan, mint egy, ha most olajválságról beszélünk, van a bazi nagy tankerek. Ha ez elindul, érted, akkor ez megy, lekapcsoltad a motort, visszafele és visszairányba hajtod a csavart, akkor is rohadt nagy sebességgel, rohadt tempóval, erővel megy tovább előre, tehetetlenség erővel. Ők azt látják, hogy ebben a 70-80-as évtizedes minimum beúró időszakban egy 3-4 éves változási időszak, 1-2 éves időszak, egy 5-8-10 éves időszak az egy ilyen lepke szárcsapás. Tehát majdnem más mondtam. Tehát az ő dimenziójuk az teljesen más. Az ő idő távjuk, az ő idejüknek a, tehát az, annak az időnek a folyása, amiben ők léteznek, ez egy teljesen más. Ebből nagyon nehéz kiszakadni.
3: De pont azért kéne minél hamarabb korrigálni a pályán, mert hogy ugye majd hova, ha most korrigálunk egy kicsit, ugye egy ilyen hajónál, vagy egy rakétánál egy kicsit korrigálsz, ugye az majd 10-20-100 év múlva ugye teljesen máshova viszi ki, tehát hogy mivel, hogy ilyen hosszan van, azt gondolnám, hogy annál inkább azt mondja, hát akkor gyerekek, akkor nekünk oda kell előrefele nézni, ha most ekkora gond van, akkor mekkora gond lesz 100 év múlva, ha egyáltalán megérünk.
4: Erre az a válasz fog jönni, ami egyébként valóban így van, hogy az erdészeti, a Soproni Egyetemnek van egy ERTI, valamikor az ERTI önálló kutatóintézet volt, az ERTI irányításával nagyon sok olyan kutatás zajlik, egyébként a legjobb klíma kutató szakemberek az ERTI-nél vannak, és a legkonkrétabb, legexaktabb méréseket, akár már azzal kapcsolatban is, hogy ezek az erdők milyen karbonmennyiséget kötnek, meg ők végezték el. Tehát most is zajlanak olyan kísérletek az erdészeti ágazatnál, ahol olyan fajokat hoznak be, tölgyfajokon belül szürke tölgyet, vagy éppen déli irányból hoznak be makkot, és akkor azt gondolják, hogy a bulgáriai kocsányos tölgymak az majd itthon is jobban fogja magát érezni, mert körülbelül Magyarország klímája az úgy fog megváltozni, mint a Magyarországot letolnánk Bulgáriába. Tehát körülbelül olyan lesz a mi klímánk így az erdészeti ágazatnak a meglátása szerint. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nincsenek olyan jellegű kutatások, ami ezzel szembesülne. Nem lehet azt mondani, hogy nem végeznek fajta kísérleteket, mert végeznek. Szinte minden erdőgazdaságnál, állami erdészeti ZRT-nél végeznek olyan kutatásokat már, ami ehhez a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást jelenti. Itt ezt külön kell választani, mert ez már az erdőgazdálkodási gyakorlatban azoknak a tudásoknak a behozása, hogyha ugyanez a rendszer működne tovább, akkor ebben ezekkel a fajokkal hogyan gazdálkodnak.
3: Igen, ez egy gazdasági célú változás, és igen, nem az, amiről beszéltünk, hogy az egész, egy paradigmaváltás, az egész értékkel kapcsolatban, hogy az erdőt ne fák sorának tekintsük, amit majd le lehet aratni, ugye ez, ami nálam nagyon kiverte a biztosítékot, amikor az egyik, ráadásul a Magyar Péter beszélgetett még a választások előtt azzal az erdésszel, aki azt mondta, hogy hát a 150-160 éves erdőt otthagyni a madaratnak, meg a mókusoknak az vétek, tehát hogy ez a gondolat, hogy ennek csak az a célja is, hogy a búzát is learatjuk, de ez a búza az nem ugyanaz, mint az erdő, tehát hogy itt kellene valami nagyon-nagyon komoly áthangolást csinálni ezzel az egész, hogy az erdő sokkal-sokkal nagyobb érték, és sokkal több mindent tesz értünk, mint amit eddig gondoltunk.
4: Én még egyszer mondom, nagyon fontos azt kifejeznünk és kijelentenünk, hogy az erdészeti ágazatban dolgozók az erdészek. Nagyon felelősségteljesen végzik azt, amit végeznek. Az a dimenzió, az a koordinátorrendszer, amiben nekik mozogniuk kell, az a szabályrendszer, hogy lefordítsuk, az a jogszabályrendszer, az a gazdasági elvárás, ami ugye állami tulajdonok az erdészeti érték, megmondja nekik az állam, a tulajdonos, hogy ennyi pénzt kell termeltek. Ez rossz. Tehát ők ebben a keretrendszerben kell, hogy gondolkozzanak. Ennek kell megfelelniük. Tehát én ezt nagyon fontosnak tartom kifejezni, hogy nagyon-nagyon fontos és értékes dolgot csinálnak. De az ő szemléletük, én azt gondolom, hogy csak akkor fog megváltozni, hogyha a bottom-up és a top-down, tehát föntről lefelé, lentről fölfelé és föntről lefelé, hogy most a sorrendet kövessem, nyomás fogja érni ezt az ágazatot, és az ágazatnak más elvárásoknak kell megfelelnie. Nem nekünk kell, én is most kvázi civil vagyok, nem nekünk kell gazdálkodni helyettük. Nem nekünk kell, az új 10 éves üzemtervek vannak, például 10 éves tervek vannak az erdőknek a kezelésére, amiket jóvá hagy a szakfelügyelőség, erdészeti felügyelőség, ami egyébként a kormányhivatalokon belül működik, egyébként szerintem önállónak kéne lennie, de ez most megint egy másik kérdés. ők ebbe a keretrendszerbe kell, hogy elvégezzék jó dolgokat. Ezt a keretrendszert kell számukra megváltoztatni. Én azt gondolom, hogy az emberek kötődnek az erdőhöz. Az emberek egyre rosszabbul viselik, és egyre kevésbé tűrik el, hogy ezeket az erdőket, főleg a védett erdőket, ami értelmezhetetlen, erről rengeteget beszélt a WWF, Gálidi Laciék, rengeteget beszél róla a Greenpeace, és rengeteget beszélnek róla különböző erdővédők, rengeteget beszélünk róla mi a 10 millió falapítvány, bár mi ültetünk új erdőket, mi nem protestszervezet vagyunk, de ez mert nem lehet elmenni. Rengeteget beszél róla a társadalom, hogy ez nekünk így nem jó. És az, hogy szerintem...
3: az egész természetpusztítás. Tehát azt látjuk, hogy erdőket vágnak tarra. Pontosan szinonimája annak, hogy nem tekintjük a természetet semmi másnak, mint learatandó erőforrásnak. Igen, mint a búza, ezt levágjuk, kiszedjük, ezt kibányásszuk. Tehát egy nagyon-nagyon fontos szimbolikus jelentése van
4: szerintem. Ezért is mondják az emberek, hogy erdőirtásnak tekintik, mert az ő szemükben és egyébként egy ember életében az, hogy kivágtak egy 100-120 éves, mondjuk egy 100 éves cseres tölgyest kivágtak. Aki annak a közelében él, az valójában az ő szempontjában nézve erdőirtás. Hát az ő szempontjában lesz ott egy csemete, de ő már azt nem fogja megélni.
3: Pontosan.
4: Mi ültettünk erdőt, és nem a gyerekemnek, az unokáimnak ültettünk erdőt. Gondolj be 120 év múlva, hát érted, örülök neki, hogy az unokám meg fogja élni, hogy abból tényleg egy idős erdő lesz. Kis szerencsével a lányom is meg fog élni, de már lássuk be, azért még egy 8 éves lánynak is viszonylag kevés esélye van 120 éves erdőt megélni. Tehát látni kell, hogy ez az alulról való nyomás, ez kell. A másik, ami nem megkerülhető, hogy kell egy föntről lefelé való nyomás is. Föntről lefelé nyomás pedig egyik részről megindult az Európai Unió elvárásai szerint, mert ők is egyre fontosabbnak látják az erdőkkel való fenntartható gazdálkodást. Általában van a fenntartható gazdálkodással kapcsolatosan egy elvárás, de ezt tegyük zárójelben, mert Magyarországon kell a magyar ágazat irányítást olyan nyomásnak érnie, legfelső politikai szintekről, ami azért kell, mert az alsó

0: lenni, hogy van fölöttünk egy sokkal nagyobb probléma, ami jön felénk egy hatalmas nagy cunamiként. Ez a biodiverzitás pusztulása. Itt a klímaváltozás, ami egyébként az első hullám, és jön mögött az egy földrengés, és jön mögött a cunami. Ezt észre fogjuk venni újra. Tehát erre a politikának reagálnia kell, és meg kell változtatni azokat az irreális elvárásokat, ami a mai környezetben, mai klimatikus környezetben, mai társadalmi környezetben az erdészeket érik. És ami a legfontosabb, a legszebb az egészben, hogy én ebben az időszakban már erdész szeretnék lenni. Tehát én középiskolában tudom, miért nem lettem erdész, előttem a lap, és abban az időszakban, hogyha megváltozik föntről ez az elvárás, és lentről a támogatásom, és az elvárás megvan a lakosság részéről, egy élmény lesz erdésznek lenni. Legjobb ebben az erdészeti ágazat fog a legjobban járni vele.
1: Na hát igen. Tehát ez szerintem egy új újra hangolásra volna szükség, és nyilván az erdészeknek is sokkal jobb lenne úgy tevékenykedni, hogy a társadalom egy jelentős részében nem úgy tekintenek rájuk, mint azok, akik csak az erdőt tönkreteszik, hanem mint azok, akik az erdőt védelmezik és segítik. Tehát szerintem nekik is egy sokkal jobb érzés lenne a társadalomban mozogni. Még arról esetleg egy hát most közben nézem, hogy van-e rá időnk, nem, azt szerintem majd így a zene után fogunk majd arra rátérni, hogy igen, hogy mit azon túl, hogy az erdőben nyilván kimegyünk, látjuk ökoszisztéma, mondjuk mi az, amit az erdő tud nekünk adni, mert ugye a klíma változás szempontjából, vagy a klímavédelem szempontjából sem mellékes, hogy milyen szintű az erdő fedettségünk, de ez egy nagyobb téma, és akkor félek, hogy nem férnénk bele itt a feles blokk előtt. Nektek mondanám továbbra is, hogy 0636980980, tehát nyugodtan hozzászólhattok, tudjátok, van mindenféle WhatsAppunk, Viberünk, ilyen helyeken, SMS-ben is tudtok írni, nagyon szívesen beolvasom, hogyha tud kapcsolódni a témához, úgyhogy maradjatok velünk, hamarosan folytatjuk, és ez még mindig a Kávézó a világ végén, és természetesen továbbra is a Rádió Café.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
1: Az Oroszlán király film plusz koncert május 30-án a Margit Szigeti Szabadtéri Színházban. Hans Zimmer és Elton John felejthetetlen zenéje élőben az Oroszlán király animációs film Budapest legnagyobb szabadtéri moziában, gyermeknap mozival és élő filmzenével. A Disney sikerfilm magyar nyelven óriás kivetítőn elevenedik meg, a Danubia zenekar pedig élőben játssza a mozi zenéjét Stefan Geiger vezényletével. Szombaton tehát Oroszlán király filmzenei koncert és mozi a Margit Szigeti Szabadtéri Színházban. A Magyar Klasszikus Zene Napja in memoriam Kocsis Zoltán, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, a Nemzeti Énekkar és kiváló szólisták énekesek koncertje a Zeneakadémián május 30-án. A Magyar Klasszikus Zene Napja, mint minden évben ezúttal is a hazai muzsika ünnepe Kocsis Zoltán születésének évfordulóján. A klasszikus értékeket Liszt és Kodály, az Ave Maria és a magyar népzene sorozata képviseli mindkettő Kocsis átiratában, de Perényi Miklós hangszerén felhangzik Dohnányi, ritkán hallható remeke, a hangverseny darab csellóra és zenekarra, kortárs opuszként pedig Gyöngyösi Levente műve a Missa Vanitas Vanitatum zárja a műsort. A Vashegyi György vezényletével megvalósuló koncerten Nagy Panka, Dékán Jenő, Csővári Csilla és Cserményi Zsombor énekét is hallhatjuk. A koncerten a Nemzeti Filharmonikus Zenekar vokális testvére, a Nemzeti Énekkar is szerepet kap. A Magyar Klasszikus Zene Napja in memoriam Kocsis Zoltán koncert a Zeneakadémián szombaton este. Kaláka, Lackfi János akusztikus koncert május 30-án a Marciban. A Kaláka számára a második kerület hazai pálya, bár rendszeresen láthatja őket a közönség ezen a színpadon, minden fellépésükre meglepetéssel készülnek. Ezúttal az együttes vendége nem először és nem utoljára, Lackfi János lesz. A zenészek Bece Gábor, Grillus Dániel, Grillus Vilmos, Radványi Balázs azt ígérik, hogy a rengeteg kiváló muzsikántól a hagyományaik szerint biztosan lesz vers-impro is. Szombaton este tehát Kaláka és Lackfi János akusztikus koncert a Marciványi Téri Művelődési Központban.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod!
2: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
3: Galam, nyugi van, fogd meg a seröm.
0: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
4: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
0: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
2: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
5: Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. szemében utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Bozai Balázzsal, a 10 millió fa erdészeti szakértőjével, az Európai Unió Klímapaktum nagykövetével beszélgettünk az erdőkről, az erdészetről, a fakitermelésről, azokról a kihívásokról, amikkel szembe kell néznünk, az erdők fontosságáról, és itt is hagytuk abba, hogy igen, hogy az erdő miért fontos, azon túl, hogy nyilván imádunk kint lenni az erdőben, és egy csodálatos szimbólum is a fa, de ennél még sokkal több mindent is jelentett, hiszen tényleg konkrétan ebben a változó klímában egy eszköz arra, hogy egy kicsit mitigálni tudjuk ezt a retteltes klímaváltozást, mit tudnak nekünk adni ebből a szempontból az erdők.
2: Ilyenkor mindig a Brian élete ugrik be, mit adtak nekünk a rómaiak. Hát nem adtak nekünk, mit adtak nekünk a rómaiak? Hát az utakat, a csatornarendszereket, a városokat, a védelmet. Na jó, jó, jó. Az oktatást, a katonai védelmet. Jó, jó, jó, de még mit? Ezen kívül mit? Tehát körülbelül hasonló az erdővel. Igen. Is. Tehát belegondoltak. Valójában erdők nélkül, ugye az erdeink azért többnyire domvidékeinken vannak, vagy hegyvidékeinken vannak, nem a sík területeken. Ez se teljesen igaz, de mondjuk nézzük meg ezt a részét. Ha nem lennének, és egyébként ahogy nem voltak a Kárpátalján, hatalmas mennyiségű víz zúdul le erdők nélkül. Ma nem csak a hőhullámok növekednek meg, hanem az, ami esik csapadék, az a kevés csapadék, ami esik, az se normálisan ilyen 4-5 napos vagy lassú esőkbe esik le, nem. Ott ő lezúdul. Tehát rövid idő alatt hatalmas mennyiségű víz esik le. Tehát hiába nem esik jó mennyiség a vegetációs időben, még az is rosszul esik le, rossz ritmusba esik le. Ha nem lennének az erdők, akkor gyakorlatilag az erdő, az a víz, ezek az úgynevezett villámárvizek, ezek mindenhol megjelennének, és azonnal embereket, életeket ölnének meg. Tehát konkrétan életeket mentenek, hogy csak legegyszerűbb dologgal kezdjük. De az legfontosabb az a biodiverzitás. Tehát nagyon fontos a biodiverzitás, nagyon nehéz az embereknek ezt megmagyarázni, de csak aki nem értené, aki érti, annak úgyse kell elmagyarázni. Ez olyan, mint a szemetelésnél, tudod, hogy az intelligens ember nem szemetel, a többieknek meg tilos.
1: Igen.
2: Tehát most aki érti, annak most nem mondom, tehát nem őnekik szól ez a dolog, hiszen ők értik, hogy miért fontos a biodiverzitás, aki nem érti. A világgazdasági fórum, az a világ meghatározó, a GDP-ben a legnagyobb súlyú gazdasági szervezetek vezetőit megkérdezi rendszeresen, hogy az ő cégükre gazdasági pénzügyi szempontból nem környezetvédelmi, nem társadalmi, nem az emberek iránti felelősség, nem. Az ő cégüknek mi okozhatja a legkomolyabb veszteséget. Ebben 2 és 10 éves időtartamra nézik meg a kockázatokat. Már a 2 éves időtartamban, 24-ben megjelent a biodiverzitás és a klímaváltozás. A 10 éves viszonylatban, tehát 34-re, az első helyen áll a klímaváltozástól való félelem, a második helyen a biodiverzitás. A biodiverzitás, még egyszer mondom, hogy összeomlik a biodiverzitás. A harmadik, az első 5 szempontból 4 olyan környezeti kár, amiről azt mondják, hogy mi károlunk. Ezt a világ legnagyobb gazdasági szervezeteinek a legkomolyabb, legfelső vezetői csak és kizárólag a gazdasági szempontból mondják. Tehát aki más nem ért meg, akkor legalább ezt értse meg, hogy ezért fontos a biodiverzitás. Az erdő biodiverzitása meg csodálatos. Ott a fákon a csúszka fentről lefelé csúszik a fatörzsön, ugye az a fatörzsön, a fakusz az lentről fölfelé csúszik, tehát a csúszka föntről lefelé látja meg a fakérekbe levő rovarakat, a fakusz meg lentről fölfelé látja meg, ugyanazon a fakérek négyzetméteren járnak el, ez csak egy példa. Ezért, tehát egy tölgyesben több száz olyan fa él, amelyikkel napi szinten találkozhatunk, benne az olyan kulturális fajaink, a létfontosabb fajaink, mint mondjuk a rétisas, vagy mondjuk akár az erdélyi vörösbegytől elkezdve, tehát rengeteg madár tud megélni benne, egy idős, sok korú, magas, több koronaszintű erdőben, ahol nem egy korú, egy magasságú, egyfajta méretű fák vannak, amiket ipari fa miatt termesztünk, amik gyakorlatilag ugye már nem is igazi erdő kategória, hanem inkább faültetvény kategória, még ha természetszerű erdőnek is hívjuk. Erre még esetleg kitérhetünk, hogy amit mi erdőnek hívunk, ez a 2 millió hektár, ebből mindösszesen egyébként körülbelül 40% az, ami természetszerű erdő. És körülbelül a természetesnek...
1: Azért különbözik a kettő, hogy más, tehát más korú, más fajta, tehát egy sokkal vegyesebb összeállítottság a természetes erdő és az ültetett
2: teljesen
1: erdő, az
2: teljesen
1: meg általában egy faj.
2: Tehát, hogyha visszatérünk arra, hogy mit adnak nekünk, mit adtak nekünk az erdők, akkor oké, persze faanyagot. Ez teljesen evidencia. Még egyszer mondom, elmondom sokatszor, hogy ne azzal vádoljanak semmilyen természetvédő arcot, hogy ő nem akar fát. Ezt senki soha nem mondta, csak az erdészek ezt szokták mondani, de fára szükségünk van. Tudjuk, könyörgöm. Mi is szeretnénk fát. Csak úgy szeretnénk fát, hogy 50-80-120 év múlva a gyerekeink is tudjanak ebből az erdőből fát kivenni. Így nem fognak tudni, csak nekünk lett. Erre valók a faültetvények. És tudni kell, hogy a magyarországi erdőállománynak van egy úgynevezett, ez a kategorizálás, amiben vannak ezek a természetes és természetszerű erdők, ebből összesen van 478 hektár, ez kb. 25%-a. Tehát minden 10 erdőből csak 4 darab erdő, amelyik ilyen. Van egy úgynevezett származékerdő, amik igazából már egy korábbi erdőhelyen jöttek létre, ez másik 25%. Ebben egyébként sokszor találunk mi ökológiailag értéket, természetileg értéket. Van egy 122 ezer hektár, ami 6%, ami átmeneti erdő, kultúrerdő, az 34%. Ez az eufemisztikus fogalom, hogy kultúrerdő, ez azt jelenti, hogy nem erdő, hanem egy faültetvény a mi szempontunkban. És akkor van a hivatalos faültetvény kategória, ami további 7%. Na most ezek azokat, amiket látunk, hogy ilyen sorokban, mint a búzatáblán nőnek a fák, még rasterben is rendben vannak, hogy az optimális térkihasználás legyen, tehát semmi köze nincs az erdőzetben, van pár tucat faj, aztán kész, és átfúj benne a szél. Ez nem erdő, ez tényleg a faültetvény. Erre is szükség lehet, tehát vannak olyan területeink, ahol lehet ilyet csinálni, nincs ezzel gond, csak az erdénket hagyjuk békén. A kultúrerdő, tehát összességében a 34 meg a 7% az átmeneti erdőt is nyugodtan irakadjuk, tehát 50% az erdeinknek az erdészeti nyilvántartás szerint is ilyen fás izé. Már bocsánat a szakszerű fogalmazásért, de nem az, ami ez. Ha valaki egy erdő, becsukja a szemét és egy erdőt lát maga előtt, akkor az vagy egy tölgyes fog látni maga előtt, vagy egy bükkös fog jobb esetben maga előtt látni, de mindenképp egy sokszínű, magas fákból álló, nagy fákból álló, vastag törzsű fák közt a kisebb fák, mindenhol döbrökit ugye elkapták, és akkor kikötözték, és ha megnézzük a rajzfilmet, ott se úgy nézett ki, hogy egy fasorba levő faültetvényben kapták el a döbrökit, hanem hatalmas fák között, ahol egyébként kimentek, hozzátenném, hogy kimentek a legszebb fákat kivenni, azt hívják szállalóvágásnak, ezt hívják örökerdő üzemmódnak, csak ebben működtünk folyamatosan korábban, ha már itt a Ludas Matyiról beszélünk. A lényeg az, hogy az erdeinknek körülbelül maximum a 25%, amit úgy nevezhetünk, hogy természetszerű erdő. Ez döbbenetes. Ha abban meggondolok, hogy a természetes erdő területe az egyenlő az Audi magyarországi területével. Tehát 470 hektár körül van.
1: Ez sírálmas.
2: Tehát nem is az a bajunk. Tehát tök jó, hogy 20% az erdősültség. Magyarországon sokkal jobb, mint hogyha csak 5 lenne, vagy 10. Vagy
1: és ezt a minimális természetes erdőt sem vagyunk hajlandók békén hagyni.
2: Igen. Tehát látjuk, ez 40%, ennek a fele a védett csak. Tehát ennyit kellene, hogy most első lépésként azt gondolom, hogy ezt békén hagynánk, akkor mindenki nagyon boldog lenne. Tehát szerintem nagyon fontos átmenet lenne. És egyszerűen le kell venni az erdészetekről azt a terhet, hogy ebből az állományból őnekik gazdasági asztat kell kihozni. A Nemzeti Park igazgatóságoktól se várjuk el, hogy gazdaságosan működjenek. Egy uszodától nem várjuk el, hogy gazdaságosan működjen. Az uszodának az a szerepe, hogy az emberek el tudjanak menni megtanulni úszni, túléljenek a vízbe, a sportolóink pedig nagyon jól tudjanak úszni, és büszkék lehessünk rájuk. Ezért mi fenntartjuk őket. Az erdeinknek az kéne, hogy legyen a szerepe, hogy valamennyi, nem tudom milyen kétes értékű fát mindenképpen gazdaságilag eredményesen hozzanak ki. Könyörgöm, annak az ökológiai szolgáltatásai sokkal sokrétűbbek. Egy erdő ökoszisztémája nagyon összefüggő rendszer. Annak a fának a gyökérzetéhez kötődik egy csomó micélium gombafonalak. Azok a gombafonalakon keresztül ezek az erdők egyes kutatások szerint kommunikálnak egymással, tehát lehet, hogy sokkal-sokkal bonyolultabb az élet, mint amit mi gondoltunk. Egy idős erdőben kidől egy öreg fa. Mi történik? Úgynevezett léket csinál. Az azt jelenti, hogy kidől egy fa, nyilván elvisz magával egy csomó mindent. Lesz egy ablak, kinyitjuk az ablakot, vagy felhúzzuk a, nem is tudom, mit mondjuk. Tehát besüt a nap gyakorlatilag. Azon a folton, ahol besüt a nap, ott melegebb lesz, ahogy mondtam, van ennek egy nagyon rossz hatása, hogyha sokat veszünk ki, mert ott akkor kiszárad a levegő. Igen, de besüt a nap egy darab fa helyénél, ott lesz először is a kidőlt fa, holtfa lesz. Van rengeteg olyan rovar, meg olyan azokat a rovarokat predáló, akármilyen, akár poltestőek, akár rágcsálók, akár rovarevő madarak, akik ezeket élnek. Csak és kizárólag abban a holtfában él meg. Ez nem fogja megtámadni az élőfát, könyörgöm. Tehát ott, ami kidől fa, azon levő ökoszisztéma, mini ökoszisztéma, ami kialakul, egy mini társulás, az egy speciális társulás, azzal már gazdagabb az erdő. Igen. Besüt a nap, a környező fák fényt kapnak. Azok a fák abban a fényben elkezdenek virágozni, elkezdenek termést hozni, elkezdenek szaporodni. Lehullik a mag, elkezdődik azt csirázni, mert meleg van, mert besüt a nap, még egyszer mondom, fölmelegszik a talaj. Ez piciben nagyon szép és nagyon jó. Elkezd nőni ez a picike fa. aztán lesz, az azt jelenti, hogy lesz egy egyéves magonc, aztán lesz belőle 5 éves magonc, 10 éves magonc, közben ott van fölött egy 88 éves vagy egy 125 éves fa. Tehát van egy 125 éves, meg egy 15 éves fa, ezt hagyjuk, akkor az erdőben a 0 éves magtól az egyéves magoncon keresztül az 250 vagy akár 350-400 éves tölgyig mindenféle fa van. Mindenféle magasságban, mindenféle elágazásban, mindenféle térstruktúrába, mindenféle élőhelyeket jelentett, hogy ez a diverzitás. Na ezt képzeljük magunk előtt, ami egy erdő. Na ez nincs. Ez az erdeinknek az Audi-val egyező, Audi ipari parkjával egyező területű mennyisége, ami megmaradt. Szörnyű.
1: Igen, és tényleg szörnyű, és főleg az a gondolat, hogy egy csomó erdő tényleg nem arról van szó, hogy akkor azokat elvisszük, és akkor nem tudom, az idős fejkendős néninek a kályhájában fogja őt melegen tartani, hanem hogy tényleg ezeket ledaráljuk, és ráadásul máshova, akár külföldre, nagyon-nagyon sok esetben külföldre, Ausztriába, Szlovákiába visszük el, ledarálva az erdőinket. Ered, nem tudom, van bármiféle számot, hogy milyen arányban kerülnek így ledarálásra fák, és viszik el őket, illetve az igaz-e, hogy ráadásul baromi alacsony hatásfokkal lehet ebből áramot csinálni, ugye áramot csinálnak belőle a biomassa erőműben, de hogy ezeket én tudom, hogy 20-30%-os hatásfokkal, tehát hogy még csak teljesen értelmetlen busztításról van szó.
2: Igen, igen. Tehát gyorsan legszögezném, hogy ami a legfontosabb, és ami a számomra, és egyébként szerintem a legtöbb erdőért aggódó ember számára, akár non-profit szervezet, akár szakmai szervezet, akár szakértő magában, a legkritikusabb szempont, hogy ne tekintsük gazdaságilag csak a fatermelés szempontjából az erdőket, mert ha így nézzük, akkor ő nekik olyan, és ne tegyünk rájuk ilyen készet, mert ott jönnek ezek a szempontok, hogy valaki fa eladása, köt egy szerződést mondjuk az erdészeti társaság, akár magánerdőtársaság, akár állami erdészet, köt egy szerződést mondjuk egy biomassa erőművel, aki egyébként faaprítókat éget, hogy áramot termeljen. Ez elméletek egy tök jó dolog, mert az a fa majd újra nő. Majd elmondom, hogy mi a problémája. Egyébként gyorsan annyi a probléma, hogy ez a fa 80 év múlva lesz.
1: Igen.
2: Újra akkor a méretű, amit most kivágtak. Legjobb esetben lehet, hogy 120 év múlva.
1: Igen.
2: Ha mi most a következő 2050-ig tartó időszakot, ami most már azért lássuk be, nincs 25 év, tehát 24 évről beszélünk. Ha ezt a 20 évet nem éljük túl, akkor nem az lesz a legnagyobb problémánk, hogy az erdészet nem termel elég hasznot. Az lesz a legnagyobb problémánk, hogy a 9 milliárd emberből mennyi marad életben. 2 milliárd, 1 milliárd vagy 500 millió. És ez semmiféle dramatizálás nincsen, semmi. Ez csak és kizárólag egy racionalitás. Tehát meg kell nézni egy csomó szempontot, erről nagyon sokan beszélnek, tehát akire érdekel nézzen utána. Tehát a legfontosabb az lenne, hogy ezt a terhet vegyük le, mert ha ezt levesszük, akkor az erdészet nem lenne partner abban, hogy ezekben a 25%-os hatásfokú biomassa erőművekben égesse el az erdőket. Mert, és külön kell választani az erőművet a fűtőművtől. Tehát az, amikor egy távfűtőművet működtetünk, egy távfő cég faaprítékot használ, hogy megfűtse a lakásokat, és ezen a gondnak, hogy de nem lesz meleg a lakásokban. Könyörgöm, az összes magyarországi ilyen erőműbe felhasznált faanyagnak nincs 10%, amit kevesebb a számos, pontosan nem tudom, de 8% körül van az a mennyiség, amit távfűtőművekben, távfő cégeknél égetnek el. Ott egyébként 85%-os hatásfokkal meleg lesz belőle, tehát fűtjük a lakásokat. Uh-huh. A nagy erőművek, ott azok viszont amire azt elégetik, ott romlik egy hatásfok, amiből abból a gőzt fejlesztenek, ott romlik a hatásfok, abból a gőzből áramot fejlesztenek, ott romlik a hatásfok, amire azt betöltik egy hálózatba 10%-ot romlik a hatásfok, amire eljut a fogyasztóhoz, lesz belőle a végén egy 25%-os hatásfok. Könyörgöm, minden kilogram fának a negyede megy arra, amire akarunk, háromnegyede megy a levegőbe. És olyan ezért szám. Vágunk ki olyan állományokat, ami miatt a villámárvíz nem viszi el a fél országot, ami miatt a biodiverzitás lehetővé teszi, hogy mellette a szántóterületeken életben maradhasson a gazdás, életben maradhassanak a szántóművelési ágon dolgozó emberek, ami miatt az állattartó telepeknek a környezetében, a legelőkön van csapadék, mert egyébként hozzátenném, hogy rengeteget párologtatnak az erdők. Ez a párologás hozzájárul a csapadékképződéshez. Ha nincs erdő, akkor nincs, ami csapadékot képezzen. Akkor csak növekedni fog az asszály. Kínában csinálták óriási területeket, Gobi sivatagnak hatalmas, de millió, több 10 millió hektáros nagyságrendben. Bocsánat, nem tudom a pontos számot. Tehát a Gobi sivatagnak,
1: de nagyon-nagyon-nagyon nagy területen.
2: Sok millió hektáros nagyságrendben.
1: A nagy zöld fal, igen.
2: A nagy zöld fal, igen. Tehát olyan mértékben jutottak el az erdősítéssel, hogy megváltoztatta a kínai csapadék eloszlást, és hatalmas mennyiségű csapadék képződik, nem ott, ahol eddig szont tapasztalták, hanem máshol, mert hatalmas plusz csapadék megváltoztatta az áramlási viszonyokat, máshova. Mások az energiaáramlási szintek, nagyon sok hőt von el, megváltoztatta a légkörnyezés, nagyon brutális szinten tud változtatni.
1: Ugyanúgy visszafelé is ugye fölborulhat ez az egész folyamat, és ugye elmegy egy rossz irányba, pozitív irányba is tud egy láncreakciót létrehozni. Igen. És igen, hát, hogy a kínaiak sem, hát azért nem hiszem, hogy hülyék lennének, hogy nem tudom, óriási erőforrást fordítsanak arra, hogy fákat ültessenek, ha annak nem lenne valóban pontosan kiszámolva, hogy mi a haszna, és látszik is, hogy a ráfordított energia, az megtérülni látszik. Egyébként most hallottam, hogy a kanadaiak is valami 750 millió hektárnyi területen akarnak fásítani, ami ugye ott is vonul vissza ez a permafrost szakasz, ugye, ahol egy kicsit vonul vissza sajnos ugye a permafrost, és akkor ott felszabadulna terület, ahol lehetne erdősíteni, és ugye kiszámolták, hogy most az a baj, hogy nem emlékszem pontosan, hogy hány millió tonnán, több százmillió tonnányi szén-dioxidot tudnának ezzel megkötni. Tehát, hogy ez, hogy ennek tényleg gyakorlatilag Kanadának a kibocsátásának a jelentős százalékát meg tudná kötni ezzel. Tehát, hogy ez tényleg ez egy eszköz, egy technológia, amit már sok helyen így akarnak használni, mi meg mindig azért küzdünk, hogy ami megvan, azt ne vágjuk ki, könyörgöm.
2: Igen, egyébként ez egy két külön történet, nálunk is vannak kormányzati célok is voltak eddig is, hogy 700 ezer hektár új erdőt telepítsünk. Ez még egyszer mondom, nagyon-nagyon fontos és nagyon jó. Mi a 10 millió fánál azt vállaltuk, hogy 10 millió ember, ugye nem vagyunk ennyien sajnos, de fejünkben még azért, hogy 10 milliós ország vagyunk, tehát egy fő, egy fa elvel mindenki ültessen egy fát, velünk saját maga támogasson csak minket, tehát valahogy járuljunk hozzá, ezzel öreg erdőbe 11 ezer hektárral fogjuk megnövelni az erdőállományt, egyébként 1100 hektár az új telepítés nagyságrendje. Ezek nagyon-nagyon fontosak, mert ez az, amiről beszéltünk az elején is, hogy ezek képesek azt a széndioxidot kivenni a légkörből, ezek képesek, tehát ezzel csökkenteni a klímaváltozást, az okát, ezek képesek hűteni a környezetüket, ezek képesek csapadékot képezni. De ez nem helyettesítheti, és nem lehet indoka, hogy milyen jól működik az erdőgazdaság, hogyha meglévő állományainkat nem óvjuk meg abban az állapotában, hogy most vannak, és nem annak megfelelően gazdálkodunk, amit a mostani klíma lehetővé tesz számukra.
1: Balázs, nagyon szépen köszönöm, mert szerintem egy csodálatos végszó, nyilván mégis sok mindent nem érintettünk, de hát ez tényleg egy hatalmas és mindennel összefüggő téma. Nagyon szívesen beszélgetek róla majd máskor is, mert szerintem volna mit. A lényeg az, hogy most van itt igen az idő arra, hogy cselekedjünk. Én mindenkit arra buzdítanék, hogy egyrésztről nyugodtan lehet csatlakozni a 10 millió fához is faültetésre, és tényleg akkor tesztek is valamit. De az is nagyon fontos, hogy egyértelművé tegyük a most alakuló magyar kormányzatnak, hogy ez egy nagyon fontos téma mindenkinek, és most van itt a lehetőségünk arra, hogy itt üssük a dobot meg a melkasunkat, és tényleg megértessük, hogy fontos ez nekünk, és hogy erre oda kell figyelni, mert ebben az esetben is most vagy soha szerintem. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Bozai Balázs, a 10 millió fa erdészeti szakértője volt a vendégem, és az Európai Unió Klímapaktum nagykövete. Az adás az rögzítésre került videóformában is, tehát ilyen formában is föl fogjuk tenni majd a YouTube-ra, fölkerül a Spotify-ra is, tehát vissza tudjátok hallgatni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és maradjatok is itt. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé98.hu-n. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Baraka rétes. A rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
5: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 4-én csütörtökön a főkertész DJ Rob. Van gerebjéd? Június 4-e Dürer kert DJ Rob.
6: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Bergi Judit, Dániel András, Pásztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu per programok oldalon találsz. Várunk!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: A földön és a levegőben is csúcsot dönt a budapesti BL finálé. Tragédia, 3 halottal egy vasúti átkelőben. Bárki lehet tűzoltó egy napra. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Csúcsot hoz a mai nap a Bajnokok Ligája budapesti döntője. Ezt most először rendezik a magyar fővárosban a sorozat történetében. Rekordforgalmat visz Ferihegy, a BKK, megerősített szolgálatot adnak a rendőrök és a mentők is. Rengeteg korlátozásra, lezárásra készülhetnek az autósok. Az Arsenal és a Paris Saint-Germain összecsapása este 6-kor kezdődik a Puskásban. Ez lesz az év egyik legnézettebb eseménye világszerte, és óriási reklám Budapestnek, magyar országnak. Személyi vonat elé hajtott egy autó éjszaka a Pestvár megyei Sűsápon. A kocsiban utazó 3 ember meghalt. Fény és félsorompós átkelőben történt a tragédia, és a berendezés az első beszámolók szerint tilos jelzést adott, mert érkezett a Szolnokról a keleti betartó szerelvény. Még vizsgálják a részleteket. Fának rohant, majd árokba hajtott egy autóbusz hajnalban Baranyában, Pécs külső város részében, Hirden. A 6-os úton történt a tragédia. A sofőr meghalt, 23 utas megsérült. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet. Egy hetes közlekedésbiztonsági akciót indít hétfőn a rendőrség, ismét egy összeurópai kezdeményezéshez csatlakoznak. Most elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira összpontosítanak. Például arra van-e rajtuk bukós isak és láthatósági felszerelés, megfelelő-e az abroncsok állapota, illetve módosítottak-e bármit engedély nélkül a motoron. Például megbuherálták-e a rendszámtáblákat, hogy gyorshajtás esetén ne lássa az azonosítást. Több száz tűzoltóság nyitja meg kapuit holnap a gyermeknap alkalmából. Az attraktív program célja, hogy bemutassa a laktanyák mindennapjait. Részletek a katasztrófavédelem szóvivőjétől, Mukics Dánieltől.
8: A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak.
7: Gyakran erősen megnövekszik a felhőzet a több-kevesebb napsütés mellett, főként északkeleten. Záporok, zivatarok inkább kora estétől érkezhetnek, északnyugat felől erős széllel. 26-31 fok jelenti a csúcsot, északkeleten inkább 21-25 fokra készüljenek. Holnap változatos és meleg időnk lesz, 26-31 fokkal, záporokkal, a Dunántúlon akár jégesővel. A hétfő napsütést és felhőt is ígér, 22-29 fokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Történelem.
1: Kritikus állapotban van az Iparművészeti Múzeum. A zsolnai porcelán manufaktúra szerint halaszthatatlanná vált a szecessziós műemléki épület megmentése. A pécsi gyár szakértelemmel, eredeti dokumentumokkal, formarajzokkal és képi illusztrációkkal támogatná az épület állagmegóvását, illetve egy későbbi teljes rekonstrukciót. Cséplő Petra tanácsadót hallják.
2: A kultúra, ami igazán mutatja egy nemzetnek a gazdagságát, és ezen belül is kiemelten fontos szerintem az építőipari művészet, amit jelen pillanatig is kizárólag a zsolnai képvisel Magyarországon, de nem csak a zsolnai miatt fontos az iparművészeti felújítása, hanem nyilván ugye ez egy stratégiai épület. Én azt gondolom, hogy egy erkölcsi kötelességünk és belső késztetésünk kell, hogy legyen, hogy amit örökül hagynak ránk elődeink, azt minimum jó gazda módjára tartjuk karban, és azt gondolom, hogy 50-60-100 év múlva, tehát ezek az épületek is egytől egyig 100-150 éves épületek minimum, amikről beszélünk. Mit fogunk mi felmutatni az utókor számára? Ez egy normálisan gondolkodó embernek szerintem a belső késztetése, hogy teremtsen ebben, és az Iparművészeti Múzeum szerintem egyébként egy szimbólumá vált, ahol az látszik, hogy 100 évvel ezelőtt nem ott tartott a magyar társadalom kultúrája, hogy építenek egy épületet, hanem egy borzasztó magas minőségű épület, ami azt gondolom, hogy Európa nagyvárosaival vetekedhetett mind a kivitelezésben, mind a tervezésében. Ezt kevesen tudják, de a zsolnaiban az igazi értékek között szerepel például a zsolnai fazonkönyvek. Ezek azt jelenti, hogy minden olyan épület, ami zsolnai épület kerámiával van díszítve, mindennek a tervrajza a zsolnai porcelán manufaktúra tulajdonát képezi. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen zsolnaival díszített épületeket a zsolnai fazonkönyvek használata nélkül autentikusan felújítani lehetetlen. Nincs még egy ilyen épület Magyarországon, Budapesten, ami ilyen gazdagon díszített lenne, ilyen volumen és ekkora művészeti jelentősége lenne, és ez ami elkeserítő, hogy egy ilyen nagy horderejű épület hever parlagon. Én ezt gondolom, hogy minden nemzetnek, amik igazán gazdagok, van egy identitásuk, és az identitásuknak vannak szimbólumai. Én azt gondolom, hogy például, ahogy a cseheknél a kristály, nálunk a kerámia lehetne a nemzeti identitásnak az egyik szimbóluma, hiszen rajtunk kívül még 4 porcelán gyár van Magyarországon. De hogy ez egy nagyon jó kiugrási pont lehetne, és azt gondolom, hogy az, hogyha Magyarországot a porcelán és kerámia művészettel azonosítják, az egy eléggé pozitív megkülönböztető tudna számunkra, magyarokra lenni.
0: Koncert.
3: A szegedi szabadtéri játékokon ad filmzenekoncertet a budafoki Doknányi Zenekar július 24-én. A domtéri színpadon látható Cinefonik produkció összetett képi és zenei élménnyel várja majd a közönséget. A koncerten Guido Mancusi vezényli majd az együttest. Az osztrák-olasz zeneszerző a Wiener Volksoper zenekarának vezetője, dirigensként más bécsi együtteseket is irányít. Emellett 2018 óta első vendégkarmesterként dolgozik együtt a Doknányi Zenekarral. A művész úgy fogalmazott, hogy megítélése szerint a filmzene valahol félúton helyezkedik el a köznyelvi értelemben vett komoly zene és a könnyű zene között. Könnyebben adja magát, mint a kortárs komoly zene, ám erősebben hallgatói élményt kínál, mint például a popzene. Így mindkettőt felül tudja múlni népszerűségben. A zenekar repertoárjának leghíresebb, legnépszerűbb, leghatásosabb filmzene műsorszámaiból válogat, felcsendülnek többek között a Csillagok háborúja, a Titanic, a Casablanca, a Hihetetlen család, a Keresztapa, ikonikus dallamai is a domtéren.
0: Esemény.
3: Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt, a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A nyitott szertárkapuk rendezvény évek óta nagy nagy népszerűségnek örvend, és gazdag programjaival nyújt betekintést a laktanyák mindennapjaiba a legkülönfélébb korosztályok számára. Bemutatják a tűzoltói hivatást, de lesz filmvetítés is, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket, a kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A nap folyamán a laktanyákban próbariasztásokat is tartanak, így az érdeklődők láthatják, mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják a tűzoltókat. Idén a fővárosban a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma, vidéken pedig más tematikus múzeumok, emlékszobák és kiállítóhelyek várják a gyerekeket és felnőtteket, ahol játékos keretek között szerezhetnek információkat a katasztrófavédelem tevékenységéről, a tűzoltók hétköznapjairól is, arról, mit tehetnek saját biztonságukért.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Minaretek, tűztornyok és templomok csúcsai adrenalin függőknek. Veszprémi tűztorony. A 13. századi építmény tetejéről az egész belváros jól látható. A 48 méter magas torony túlélte a történelem viharait és a természeti erők okozta károkat is. Tekergő csiga lépcsőkön juthatunk fel a körerkélyre, ahonnan madártávlatból tárulnak elénk a város történelmi részei. Egri minaret. A 16. század végén épült minaret eredetileg a Ketuda dzsámihoz tartozott. Az egri torony 40 méter magas, a körteraszhoz 97 lépcső vezet. Azoknak, akik félnek a szűk, zárt terekben vagy nem bírják a magasságot, a minaret kívülről nézve is csodálatos látvány nyújt. Debreceni református nagy templom. A két 61 méteres torony impozáns látvány nyújt. A keleti toronyban lifttel egészen a padlástérig juthatunk. A lépcsőkön haladva bibliai makettek láthatók. A torony legtetején kialakított panoráma járdáról megcsodálhatjuk a várost és a templom tetőszerkezetét. A nyugati torony hazánk egyik legnagyobb harangjának, a Rákóczi harangnak ad otthont, míg a legfelső szinten található kiállító teremből a négy égtáj minden irányában élvezhetjük Debrecen panorámáját. Pécsi TV torony. Hazánk legmagasabb épülete a Mecsekben található Misina tetőn áll. Az étterem felett nyitott kilátó található, ahonnan az érdeklődők 610 méterrel a tengerszint felett élvezhetik a Mecsek és az alatta elterülő város lenyűgöző látványát. Szegedi víztorony. Az ipartörténeti különlegességnek egy szép pihenő park ad otthont. Hazánk első vasbetonból készült víztornya több mint 100 éve látja el eredeti funkcióját. Azokat, akik vállalkoznak a lépcsősor megmászására, fizikatörténeti kiállítás, színes szódavizes üvegek és gyönyörű panoráma fogadja. Győri Püspökvár torony kilátó. A Csonkatorony Győr belvárosának szívében a Káptalan dombon áll. Az épület együttest első István király alapította, de a vár alapjaiban római kori építések nyomai is felfedezhetők. Az épület legfelső szintjére szűk csiga lépcső vezet, ahol korabeli felvételeken elevenedik meg előttünk Győr városa, végül a kilátóba érkezve tárul elénk a modern város csodás látképe. Esztergomi bazilika kupola kilátó. A bazilika előcsarnokát 8 hatalmas oszlop tartja, a türkisz kupolába szűk csiga lépcső vezet. A 400 lépcső megmászása után körteraszon szinte megszédít a magasság és az elég táruló panoráma. Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Ha az ember az éjszaka és a hajnal határmesdjéjén megrohamozza a konyhát, akkor általában a hűtőfénye vallató lámpaként csikarja ki belőle a beismerést, már megint nassolni ment oda. Azonban amikor az esti kornélos Bodoráron és az Orvoárból ismert Agócs Márton egy közös dzsemmelés után egyikük konyhájában kötöttek ki, állításuk szerint a zeneszerzői ihlet vezette őket oda ének évadján, nem a kalória bűnözés. Erre 2025-ben kiadott közös számuk a Miért nem a bizonyíték, bár a dalszöveg egyik sora sokat sejtett. Padlón morzsák és szilánkok. Talán a gitárok mellett mégiscsak előkerült néhány nápolyi, és pár itókás pohár is összetörhetett az alkotói lázhevében. Se baj, se baj, a művészetért megéri ennyi áldozatot hozni.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Joy Crux 13 évesen kezdett folk, reggae és soul feldolgozásokat énekelni a YouTube-on. Két évvel később, 13-ban a brit énekesnő olyan meggyőzően dalolta a Hit the Road Jack című Ray Charles klasszikust, hogy 600 ezeren kattintottak rá. Az egyik néző, Charlotte Owen zeneipari szakember, hamarosan a fiatal tehetség menedzsere lett. Crux a 2025-ös Juniper album I Know You'd Kill című felvételével köszönte meg Owennek mindazt, amit értetett. Például nem kis fegyvertény, hogy a többszörös platina lemezes Sam Fender csak úgy beugrott háttérvokálozni a szintén ugyanezen a nagylemezen található Somebody to You-n.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztivál zenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az. A gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 4-én csütörtökön a főkertész DJ Rob. Van gerebjéd? Június 4-e Dürer kert DJ Rob.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Barna szemű álompasi roldalól 2024-es bosszanovás beütésű trekkében a Vévi kollektíva első női tagjaként ismert Indigo. A szöveg szerint a vágy tárgya számtalan pozitív attribútumának egyike, hogy a kezébe a fejem pont befér. A véletlenül éppen barna szemű Chuck Berry 1956-ban arról értekezett a Brown Eyed Handsome Man-ben, hogy amióta világ a világ, a hölgyek oda vannak a barna szemű álompasikért. A rock'n'roll sztár is belefogalmazott soraiba egy kezekkel kapcsolatos gondolatot, mondandója alátámasztására. Szerinte az ókorban a Milói Vénusz akkor veszítette el mindkét karját, amikor egy barna szemű álompasiért birkózott egy vetélytársával. Amíg a történészek megerősítik vagy cáfolják Berry állítását, feltehetőleg még sok barna szemű álompasiról szóló szám fog megszületni.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Egy tűzoltó és egy bolti eladónő gyermekeként látta meg a napvilágot 1986-ban Nick Waterhouse, akinek tényleg ez a neve. A kaliforniai Huntington Beach-en nőtt fel, gyerekkorában kezdett gitározni, de nem a kortárs rock érdekelte, hanem a kicsit egzotikusabb zenei világot képviselő John Lee Hooker és Van Morrison. Zenei világa a rhythm and bluesban, a jazzben és a soulban gyökerezik. Első kis lemezét még saját maga sokszorosította és terjesztette. 2012-ben első albuma, a Time's All Gone megjelenése után európai és amerikai turnéra indult, és azóta nincs megállás.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Mick Jagger, Grammy és Golden Globe díjas dalszerző, színész, lemez és filmproducer, a legendás Rolling Stones énekes frontembere. Teljes polgári neve Sir Michael Philip Jagger. Károly Velszi herceg ütötte lovaggá 40 éves zenei munkásságának honorálásaként 2003. december 12-én. Keith Richards, Stones gitáros, nem is nagyon akart ezt követően újra színpadra állni vele.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Baraka rétes. A rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 7327-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
2: A trip-hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A műfaj úttörője július 9-én az Aquarium Klubban hozza el sötét tavait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
1: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Éjszakai bunyóval hangoltak a BL döntőre a két csapat szurkolói, hiába avatt a cukor íz, veszélyesek az új elcigik, túl gyors postást buktatott le a Trafipax. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hatalmas fesztivál központ lett Budapest a hétvégére, számos rendezvény elő- és utóbuli kíséri a futballbajnokok ligája döntőjét. A 6 órakor kezdődő Arsenal Paris Saint-Germain finálé előtt lesz látványos szurkolói vonulás is. Éjszaka egyébként már összecsapás is volt a Király utcában, 30-30 ultra esett egymásnak. A rendőrök megpróbálják azonosítani őket, ha sikerül, megy a büntetés. A magyar főváros most először házigazda a BL sorozat történetében. Az élő közvetítést 150 millióan nézik majd, de több mint 400 millió emberhez jutnak el valamilyen formában az esemény képei, beszámolói. Hiába van vatta cukor íze, veszélyes, erre hívják fel a figyelmet az új típusú elektromos cigaretták kapcsán holnap is a dohányzásmentes világnapon. Részletek Kimmel Zsófiától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértőjétől.
4: Bár ugye a reklám tevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, erre hívja most fel a WHO a figyelmet, mind szakpolitikai szinten, mint közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
3: Több mint 2 milliárd forint kárt okozó számlagyárak főszereplőit vonták ki a forgalomból a pénzügyőrök. Az összehangolt rajtaütésben 61 ruhás vett részt. 10 embert előállítottak, és a Szegedi Járásbíróság döntése alapján 5-öt már le is tartóztattak. A hatóságok autókat foglaltak le, bankszámlákat zároltak, ezzel 1 milliárd 300 millió forintot sikerült visszaszerezniük. Kétszer is bemért a Trafipax egy postás autót ugyanazon az úton, Nógrádban, Mihály Gergén. Először 66-tal, nem sokkal később 72-vel hajtott a sofőr, fél óra sem telt el a két lebukás között. A gyors postás 100 000 forintos közigazgatási bírságra és 8 büntetőpontra számíthat. Sokfelé ígér csapadékot a délután és a kora este, mondom a részleteket. Gyakran erősen megnövekszik a felhőzet a több-kevesebb napsütés mellett, főként északkeleten. Záporok, zivatarok inkább kora estétől érkezhetnek, északnyugat felül erős széllel. 26-31 fok jelenti a csúcsot, északkeleten inkább 21-25 fokra készüljenek. Holnap változatos és meleg időnk lesz, 26-31 fokkal, záporokkal, a Dunántúlon akár jégesővel. A hétfő napsütést és felhőt is ígér, 22-29 fokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén.
5: Apa, ma te mesélj!
6: Jól van, gyere!
1: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
6: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.

0: Bonga Heaven Bongo Hell. Az utazásnak már a vége, de jövő szombaton délután egykor Cyborg Templár újra megpörgeti a földgömböt.
1: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
0: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
0: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
2: A trip-hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A Műfaj úttörője július 9-én az Aquarium Klubban hozza el sötét tavait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: A földön és a levegőben is csúcsot dönt a budapesti BL finálé. Egészség és közlekedés fejlesztésre is jut majd az uniós forrásokból. Halálos buszbaleset történt Baranyában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Minden szempontból csúcsot hozhat a Bajnokok Ligája budapesti döntője. A sorozat történetében most először rendezik meg a döntőt a magyar fővárosban. Rekordforgalmat visz Ferihegy, a BKK, megerősített szolgálatot adnak a rendőrök és a mentők is. Rengeteg korlátozásra, lezárásra készülhetnek az autósok. Az Arsenal és a PSG összecsapása este 6-kor kezdődik a Puskásban. Ez lesz az év egyik legnézettebb eseménye világszerte. Történelmi győzelemként értékelte a mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról szóló megállapodást a miniszterelnök. Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével tárgyalt tegnap. A forrás az éves hazai költségvetés 12%-ának felel meg. A pénz kohéziós alapból származó részét egyebek mellett közlekedésfejlesztésre, egészségügyi, szociális, környezetvédelmi beruházásokra, valamint a KKV-k fejlesztésére fordítják. Az uniós pénzek hazahozatalát kemény korrupció ellenes intézkedésekhez kötik. Tragikus buszbaleset történt a 6-os úton reggel. A Pécsi Sportiskola aerobik csapata utazott Pécs és Hirt között a Magyar Kupa második fordulójára a fővárosba, amikor a busz egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról és fának csapódott. A sofőr a helyszínen életét vesztette és sokan megsérültek. A járműben 28-an utaztak, a mentők mindenkit kórházba vittek, könnyebb és súlyosabb sérülésekkel. Egy hetes közlekedésbiztonsági akciót indít hétfőn a rendőrség, ismét egy összeurópai kezdeményezéshez csatlakoznak. Most elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira összpontosítanak. Például arra van-e rajtuk bukós isak és láthatósági felszerelés, megfelelő-e az abroncsok állapota, illetve módosítottak-e bármit engedély nélkül a motoron. Például megbuherálták-e a rendszámtáblákat, hogy gyorshajtás esetén ne lássa az azonosítót a kamera. Az ország nagy részén most is erős az UV-sugárzás, már is mondom az időjárás részleteit. Keleten több lehet a felhő, másutt egyelőre a napsütésé a főszerep. Később a Dunántúlon is beborul az ég, és elszórtan lecsaphatnak záporok, zivatarok, főképp északon. A szél megélénkül, zivatarok környékén meg is erősödik. 26 és 31 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 13 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt sokat süt majd a nap, délután felhők érkeznek, és helyenként eshet is.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor.
2: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégeim Bálint Mónika, a Civil Kollégium Alapítvány ügyvezető igazgatója, és Sándor Kata, a Civil Kollégium Alapítvány kommunikációsa, akiket köszöntök, sziasztok!
3: Szia!
4: Szia!
2: Én azt hiszem, hogy főleg a választások után előtte is nagyon fontos volt, hogy a civilekkel és a civilek dolgaival foglalkozzunk, mert egész egyszerűen itt tudtunk hangot biztosítani, és azt, hogy a különböző témák és dolgok megjelenjenek, eljussanak a hallgatókhoz. Most is gondolom, hogy van ilyen feladatunk, de azért abban is reménykedem, hogy valahogy egyenesebb lesz majd a párbeszéd a civilek és a kormány között, hiszen elvileg ez az ígéret. De menjünk vissza egy kicsit a ti történetek elejére, mert pont, hogy a civil ügyek mellőzöttsége hozta létre a kollégiumot, ha jól tudom.
3: Ennél sokkal régebbi, inkább arról van szó, hogy változott a stratégiája az évek során, tehát maga az alapítvány az már 30 éves, vagy több mint 30 éves, és az elején nagyon sokáig azon dolgozott, hogy a közösségfejlesztés, közösségi munka képzőintézménye legyen, közösségfejlesztők hozták létre, a Közösségfejlesztők Egyesületével együtt, és igazából a 2010 után volt egy nagyon nagy váltás abban, hogy mit csinál és hogyan viszonyul a civil társadalomhoz a CKA. Akkor a közösségszervezés módszertanát kezdtük el használni, ami egy olyan helyzetre alkalmas, amikor nem annyira hallja meg az állam, meg a döntéshozók azt, hogy mit szeretnének az emberek, és nem is tekinti őket annyira partnernek. Tehát ez a közösségszervezési módszertannal arra készítjük föl a helyi közösségeket, ügy alapján szerveződő embereket, hogy hogyan tegyék láthatóvá a saját céljaikat, ügyeiket, és hogyan szólítsák meg a döntéshozókat. Ez az elmúlt 15 évben terjesztjük ezt a módszertant. Azóta nagyon sokszor a nyilvánosságban zajlott, tehát ennek az eszköze az volt, hogy nyílt levelekkel, direkt megszólítással, akciókkal, látványos kampányokkal próbálják meg vagy helyben, vagy országos szinten a döntéshozókat megszólítani a közösségek, tudva, hogy nagyon kevésszer kerülnek a tárgyalóasztalhoz. Tehát az a helyzet, hogy ők valóban egyenlő partnerként legyenek kezelve, az ritkán történik meg, de nagyon sok sikeres kampány volt, amit tudtunk támogatni, illetve szerveződés, ilyen volt például a római part védelmet, a Fáka Római csoportot, és az ő szövetségeseiket tudtuk támogatni éveken át, akik aztán végül megakadályozták azt, hogy a római parti fákat kivágják, és oda mobilgát épüljön, vagy az otthonápolási kampányban voltunk a Lépjünk, hogy léphessenek a partnere, akiknek abban segítettünk, hogy az ápolási díj növekedjen Magyarországon, de voltak nagyon helyi fókuszú csoportok is, akiknek a szerveződését tudtuk támogatni, például most is működik, és együttműködünk velük az Eleven Gyál, akik a gyáli helyi ügyekkel, a közvilágítás ügyével, a járdák ügyével, helyi erdőnek a védelmével foglalkoztak, és akkor közben néha becsúszott az, hogy kiderült, hogy mondjuk a közvilágításért az Elios felel gyálon, és hogy ott az Eliosszal keresztül volt egy közbeszerzés, és egészen Strasbourgig jutott az ügy, amikor is hát kiderült, hogy itt azért nagy visszaélések voltak a közbeszerzések mentén. Szóval, hogy ilyenekkel foglalkoztunk eddig, és koalíciókat is építettünk ügyek mentén. Ez tényleg egy olyan helyzetben volt nagyon fontos, de ennek a tanulságait tovább tudjuk vinni, amikor nagyon kicsi esély volt arra, hogy tárgyaló kiálló félként kezeli a kormány az állampolgárait.
2: Az jutott eszembe, hogy ezt mondtad, hogy 30 éve létezik. Nyilván nagyon sokat változott a világ, és nyilván a módszertanba alkalmazkodni igen. kellett. Ugye, tehát, hogy ahogy mondod, hogy 2010 után vált az ilyen fő profillá, hogy a civileknek segíteni a közösségépítés módszerével, az egyszerre találkozott tulajdonképpen egy egyoldalú párbeszéd, bár ez egy egészen igen. furcsa mondat így, meg hogy közben eljutott oda a technológia, és egyáltalán körülöttünk lévő világnak az inforobbanása, hogy ezt meg kellett tanulni, hogy máshogy kell kezdeményezni, máshogy kell felhívni a figyelmet.
3: Igen, ez részben van, tehát erre majd Kata kiegészíti, milyen kommunikációs eszközökkel tudunk segíteni a helyi csoportoknak, koalícióknak, de egyébként az alapjai azok nagyon hagyományosak abban az értelemben, hogy mi mindig azt mondjuk, hogy a személyesség, a személyes kapcsolatépítés
2: az fontos. Ez az, ami az egyébként fontos. Évezredek óta szerintem nem változik.
3: Igen, igen.
2: Tehát ezt akárhogy is nézzük, nagyon-nagyon-nagyon sok minden lehet az ember segítségére, de a személyes kapcsolat, tehát az egymás szemébe nézve, az egymásnak ígéretet téve, az egymásnak kezet nyújtva, ezek azok, amiknek kell, hogy olyan súlya legyen, meg olyan értéke, ami eltalál a másikhoz.
3: Igen, igen. És itt pont a technológia okoz olyan kihívásokat is, hogy az érdekérvényesítésnek megjelent egy ilyen nagyon performatív módja, tehát, hogy emberek a Instagramon, Facebookon egyedül kijelentenek dolgokat, üzennek, követelnek. Mi nem ezt az irányt képviseljük, tehát mi arra ösztönözzük a csoportokat, hogy építsenek szélesebb bázist, legyen nagy tagságuk, építsenek önkéntes bázist, legyenek, ha már Facebook vagy e-mail, akkor legyen nagy számú követőjük, tehát szerezzenek meg minél több állampolgárhoz közvetlen e-mail címet, vagy próbálják bevonzani, hogy az emberek kapcsolódjanak hozzájuk. Tehát ebből az építkezésből nőtt ki aztán 2018-ban az Ahang, amelyikkel egyébként mi egy irodában vagyunk, és az ő aktivista hálózatukat is segítünk építeni, ahol egymás mellett van az online petíciós platform, és annak az elérési lehetőség, de ami mellé szintén most építünk élő közösségeket valódi tagsággal és emberekkel, akik egy-egy városban vagy egy-egy megyei központban cselekszenek és elérhetőek, kitelepüléseket szerveznek, piknikeket, kisebb demonstrációkat. Szóval, hogy ez a módszertan, ez nagyon sok hagyományos eszközt használ, megpróbál azért ilyen kommunikációsan is és lépést tartani, de mondom, tehát ez a fajta az a fajta érdekérvényesítő kultúra, ami egy-egy emberre fókuszál, hogy majd ő megmondja, ez eléggé idegen tőlünk.
2: Igen, és hogyha jól hallom, akkor ezt amúgy kezelni is kell valahogy, nem?
1: Már hogy kommunikációs szempontból?
2: Hát az igazság, hogy ez egy hátulütő szerintem. Tehát amikor van egy közösségnek egy célja, egy érdeke, és abban van valaki, és hát ugye menj fel a közösségi oldalra, igen. találsz egy csomót, uh-huh. aki egyénileg hangosabb, több, tolakodóbb, erőteljesebb, és még talán ellentétes is az információ, szóval ez hátrányos.
1: Igen, miközben egyébként a mi egyik kampányunk, tehát a Vízkoalíció egyébként pont onnan indult, hogy a Facebookon megjelentetett egy hölgy egy problémát, egy ilyen mérges levelet, ahol leírta, hogy egyébként elképesztő, hogy mi folyik a vízből. Tehát ha ez nem történik meg, akkor nem tudom, hogy van-e most az a koalíció, amelyik uh-huh. most egy iszonyú nagy területet lefed, mert ezt meglátta Homoki Andrea, a Civil Kollégium Alapítvány közösségszervezője, és ő felhívta, és ketten együtt elkezdték, és utána csatlakoztak hozzájuk azok, akik ugyancsak érintettek, majd jöttek szakemberek, akik ezt megvizsgálták, hogy akkor mi van a vízzel, és most ott tartunk, hogy most már 4 területet is lefed például a Vízkoalíciónak a tevékenysége, tehát nem csak a vízi közmű problémát, hanem a vízszegénységgel is foglalkoznak, akkor emellett foglalkoznak ugye a táji víz megtartással, a csatornahálózat borzalmas állapotával, mert ugye egy vízünk van, mondják ezt ugye teljesen joggal, és hogy ezt egy rendszerben kell figyelni. Tehát, hogy ez mégiscsak ugye onnan indult.
2: Igen, de hát mondjuk ez meg egy ilyen nagyon pozitív volt, de tudjuk, hogy egyszerűen tényleg így a jó és a rossz egyszerre van ez az élet és halál, nem tudom máshogy mondani, a közösségi média kezében.
1: Igen, az biztos, hogy a közösségi média nagyon-nagyon sokat segít, de önmagában a közösségi média kevés. Tehát szerintem az Ahang története pont azt mutatja, hogy volt egy adott pillanat, amikor ugye erős volt már a közösségi média, és akkor be lehetett lépni ezzel ezzel az újfajta közösségszervezéssel, ezzel a digitális közösségszervezéssel. Ez működött is ugye egy jó darabig, de utána mégiscsak kiderült, hogy de hát szükség van az emberekre ott helyben, meg szükség van a helyi ügyek felkarolására. És ahhoz viszont akkor nyilván emberek kellenek, akik elkezdenek ott akkor helyben másokkal beszélgetni, sok száz emberrel beszélgetni, akkor kiderül, hogy mi a probléma, és akkor így viszik tovább az ügyeket. Tehát, hogy enélkül nem megy.
2: Világos. Milyen volt ez az elutasítottság érzet? Azért ebben 16 év volt. Igen, és most nem úgy kérdezem, hogy milyen volt, hogy jó vagy rossz, hanem hogy így, hát mit éltetek meg a különböző területeken, illetve hát ugye azt gondolom, hogy ez az, ami aztán kreativitásra készteti az embereket, mert nagyon-nagyon sok minden, és ezen mostanában gondolkodom, képzeljétek el, hogy nagyon-nagyon sok minden nagyon értékes dolog fejlődött ki abból itt az elmúlt 16 évben, hogy egész egyszerűen nem foglalkoztak vele. És természetesen nem tudom azt mondani, hogy na, hát azért mégiscsak lett egy ilyen jó hozadéka, mert ez azért felemásszá ízűhet, hiszen ebben emberek élete, munkája, kétségbeesése, energiája és mindene benne van, úgyhogy nem így kellett volna lennie.
1: Hát meg hogy nagy az ár, igen.
2: Így van, persze.
1: Most, hogy hallgatlak téged, persze ez nyilván így van, hogy ezért sikerült egy csomó dolognak kifejlődnie, de hát hogy milyen áron.
2: Milyen áron, tehát, azért hogy mondom, hogy ebben
1: mindent
2: nagyon...
1: elvett tőlünk
2: így meg,
1: időben.
2: Hogy... Igen, meg ebben életek, egzisztenciák.
1: Mentálisan, egészségben.
2: Családok, sok minden benne van.
3: Igen. Hát volt egy kettősség, úgy visszatekintve, tehát, hogy egyrészt maga a szervezet, a CKA viszonylag gyorsan került már az első 2014-es norvég civil alapos botrány körül azok közé, a szervezetek közé, akiket direktben is ellenségként nevez meg a Fidesz, meg az egykori kormány. Tehát, hogy volt ez a fajta kitettség, hogy listázásokban, lejárató cikkekbe, lejárató kampányokba maga a szervezet az célpont lett, meg most a utóbbi években a Szuverenitásvédelmi Hivatal működésében is volt több alkalom, amikor előkelő helyen szerepeltünk az ő listában. Jelentéseikbe, vagy beszámolóikba, bárminek is tekintjük azt a műfajt. Tehát ez maga a szervezet. Ugyanakkor mégis az ügyeinket, vagy azokat az ügyeket, amiket mi támogatunk, azokat a civil csoportokat, akikkel dolgozunk, azokat még ez a kormány sem tudta mindig lesöpörni az asztalról. Tehát, hogy látjuk például, ami a római partnál történt, tehát ott mégis még a Tarlós volt a főpolgármester, amikor látnia kellett azt az állampolgári ellenállást, amivel kiharcolták azt, hogy ott ne épüljön mobilgát, vagy látni kellett azt az ápolási díj kampánynál, hogy akik magáról az ügyről beszélnek, azok hiteles emberek, szülők, saját gyerekeikkel, és ez a célcsoport, ez átfedésben volt akár a Fidesz szavazókkal is, tehát hogy nem lehetett úgy csinálni, mint hogyha nem léteznének, mert elég nagy társadalmi bázist jelentettek. Vagy például a vízkoalíció, amiről beszélt a Kata az előbb, a vízkoalíció minden évben, amikor volt rá lehetőség, mert kaptak adatokat, akkor a vízügyi szolgáltatóktól kértek be adatokat csőtörésekről, vízhiányos időszakokról, bármi. Ennek volt egy ilyen szakmai jelentése, amit nyilvánosságra hoztak, elküldtek a kormánynak is, minisztériumoknak is, és azért látszódott egy elmozdulás a döntéshozatali oldalon, ahogy nem telkintik tárgyaló partnerként a vízkoalíciót.
2: De felhasználták az
3: összeset.
2: Tudom, mert erről én is csináltam interjút, az elképesztő volt, hogy az adataikat, azokat.
3: Igen.
2: Tehát ez olyan volt, mintha a vízkoalíció

0: Miért kell lépnie. Ebben ez, mondom, ez a kettőség volt, hogy direkt nem hivatkoztak ránk, de, és őt, amikor magáról a szervezetről volt szó, akkor direkt támadások értek minket, de egyébként az ügyeknél sikerült egy csomó ügyet láthatóvá tenni a nyilvánosságba, és elérni azt, hogy a döntéshozók mégiscsak foglalkozzanak vele a saját módjukon. Az utolsó ilyen ügy, amiben most még szeretnénk majd, hogyha a következő kormány előre lépne, tehát amivel a legutóbb foglalkoztunk, az a választójognak a sérülése, ami az elmúlt, hát mondjuk nem csak 16, hanem annál hosszabb, tehát hogy a rendszerváltás óta folyamatosan egyre erősödött azoknak a, vagy egyre nyomasztóbb volt azoknak az eszközöknek a tárháza, amivel befolyásolják a választókat a választás előtt, a választás napján, főleg azokat, akik kiszolgáltatott helyzetben vannak, szegények, közmunkán vannak, a helyi önkormányzatoktól függnek, tehát ez a szavazatvásárlás és egyéb befolyásolásoknak a köre. Mi ebben is az elmúlt mondjuk 8 évben aktívak voltunk, hogy ezt valamennyire tematizáljuk a közösségek szintjén, hogy mit tehetnek a közösségek, állampolgárok ebben, és erre más aktivistákkal, szervezetekkel együtt dolgoztunk ki módszereket, hogy hogyan tudják észrevenni a választási csalásokat, jelenteni őket, dokumentálni őket. Ez volt a Tiszta Szavazás Koalíció, de itt reméljük, hogy eljutottunk egy olyan pontra, hogy és erre most fut egy petíciónk a Szabad a Hangon, hogy legyenek civil választás megfigyelők Magyarországon, hogy ez egy hivatalos állami jogi keretek között biztosított lehetőség legyen, hiszen most Magyarországon még a szavazatszámlálók sem függetlenek, hiszen szavazatszámlálókat vagy az önkormányzat jelöl ki, vagy maga a jelölt delegálja maga helyett, tehát párt vonalról jön. Az, hogy civil szervezetek tudjanak szavazatszámlálókat, vagy akár megfigyelőket, olyanokat, mint amilyenek a nemzetközi megfigyelők delegálni, erre nincsen mód, ugyanakkor pedig azt a módszert, amit a korábban kidolgoztuk, azt nagyon kockázatosnak láttuk, meglátjuk, tehát amikor állampolgárok annak teszik ki magukat, hogy kimondottan a szavazatvásárlókkal konfrontációba kerüljenek aznap, akik sokszor maguk egyébként bűnözők, vagy kisebb-nagyobb
1: szervezeteknek bármilyen irányítói. Igen,
0: de bűnszervezetekhez kapcsolódnak. Ez nem egy egészséges állapot, és több európai országban van annak rendszere, hogy hogyan tudnak civil szervezetek részt venni a választás tisztaságának a megőrzésében.
2: Hát azért végigözkoltuk tehát a mostani választás napját azért eléggé rendesen, attól függetlenül, hogy komoly felkészítést kaptak, sőt olyannyira sokan jelentkeztek, ami nyilván nagy öröm volt, hogy ilyen sokan fontosnak tartották.
1: Igen, tehát
2: volt egy időpont, amikor azt mondtuk, hogy jó, akkor most van az utolsó, és akkor utána újabb jelentkezők, tehát szerintem még két nappal a választás előtt is még tartottunk ilyen felkészítést, de ezzel együtt azért ez egy komoly izgalom volt, és tényleg nagyon hálásak vagyunk, hogy egy célvédő volt mindösszesen, ami sérült, és hogy szerencsére nem történt, mert akár történhetett volna is, tehát hogy emiatt is fontos, és a külföldi megfigyelők is kihangsúlyozták akkor, amikor a jelentéseiket írták, hogy tényleg szüksége van Magyarországnak arra, hogy legyenek hivatalos választási megfigyelők, mert ennek ez a rendje, tehát hogy ezt jogilag rendbe kell rakni, mert ez eddig nem volt.
1: Mint annyi mindent.
2: Mint annyi mindent.
1: Ha jól gondolom. Na jó, innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégeim Bálint Mónika, a Civil Kollégium Alapítvány ügyvezető igazgatója, és Sándor Kata, a Civil Kollégium Alapítvány kommunikációs vezetője. Zene, feles információk, és jövünk vissza.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
1: Az Oroszlán király film plusz koncert május 30-án a Margit szigeti szabadtéri színházban. Hans Zimmer és Elton John felejthetetlen zenéje élőben az Oroszlán király animációs film Budapest legnagyobb szabadtéri moziában, gyermeknap mozival és élő filmzenével. A Disney sikerfilm magyar nyelven óriás kivetítőn elevenedik meg, a Danubia zenekar pedig élőben játssza a mozi zenéjét Stefan Geiger vezényletével. Szombaton tehát Oroszlán király filmzenei koncert és mozi a Margit szigeti szabadtéri színházban. A Magyar Klasszikus Zene napja in memoriam Kocsis Zoltán, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, a Nemzeti Énekkar és kiváló szólisták énekesek koncertje a Zeneakadémián május 30-án. A Magyar Klasszikus Zene napja, mint minden évben ezúttal is a hazai muzsika ünnepe Kocsis Zoltán születésének évfordulóján. A klasszikus értékeket Liszt és Kodály, az Ave Maria és a magyar népzene sorozata képviseli mindkettő Kocsis átiratában, de Perényi Miklós hangszerén felhangzik Dohnányi, ritkán hallható remeke, a hangverseny darab csellóra és zenekarra, kortárs opuszként pedig Gyöngyösi Levente műve a Missa Vanitas Vanitatum zárja a műsort. A Vashegyi György vezényletével megvalósuló koncerten Nagy Panka, Dékán Jenő, Csővári Csilla és Cserményi Zsombor énekét is hallhatjuk. A koncerten a Nemzeti Filharmonikus Zenekar vokális testvére, a Nemzeti Énekkar is szerepet kap. A Magyar Klasszikus Zene napja in memoriam Kocsis Zoltán koncert a Zeneakadémián szombaton este. Kaláka, Lackfi János akusztikus koncert május 30-án a Marciban. A Kaláka számára a második kerület hazai pálya, bár rendszeresen láthatja őket a közönség ezen a színpadon, minden fellépésükre meglepetéssel készülnek. Ezúttal az együttes vendége nem először és nem utoljára Lackfi János lesz. A zenészek Bece Gábor, Grillusz Dániel, Grillusz Vilmos, Radványi Balázs azt ígérik, hogy a rengeteg kiváló muzsikán túl a hagyományaik szerint biztosan lesz vers-impro is. Szombaton este tehát Kaláka és Lackfi János akusztikus koncert a Marciványi téri művelődési központban.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod. Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztivál zenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
3: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Duna partján, ahova velünk tart többek között Berki Judit, Dániel András, Pásztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu per programok oldalon találsz. Várunk!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor. Vendégeim továbbra is Bálint Mónika, a Civil Kollégium Alapítvány ügyvezető igazgatója, és Sándor Kata, a kommunikációs vezetője. És beszélgettünk arról, hogy a Civil Kollégium Alapítvány ugye közösségszervezés módszerével az elmúlt x évben, de leginkább 16 évben igyekezett egy csomó ügy mellett kiállókat segíteni, most tulajdonképpen így foglalnám össze, és nagyon sok ügyről beszéltünk, a vízkoalíció volt az egyik, ami egyébként én azt gondolom, hogy nem csak az én műsoromban, hanem talán még a Millásban is volt téma nem egyszer, és abból, tehát hogyha azt veszem alapul, akkor szerintem mindenki tudja, hogy hogyan is néz ki az, amikor civil emberek összegyűjtik az információkat, és egész egyszerűen a közösség és a közönség elé tárják azt, hogy miről is van szó, mondjuk vízügyben, amiről amúgy én már hallottam, hogy a élő környezetért miniszterünknek az egyik első a listáján, hogy ezzel valamit csináljon, és azt hiszem talán a 25. órában.
2: Igen.
1: Mert amikor nálam voltak a vízkoalíció, akkor ők elmondták, hogy tulajdonképpen ott tartunk, akár a világvárosunkban is, hogy egyik pillanatra másikra megtörténhet az.
2: Vízkrízis van, az egyértelmű.
1: Igen, valamelyik éjjel nálam egyébként a semmiből egyszer csak nem volt víz, és aztán két napig sárga víz folyt a csapból. Semmilyen értesítést nem kaptam róla, hogy
2: mi is történt. Hát olyan sűrű a törés, hogy nehéz értesíteni. Ez azért sokszor egyik pillanatra a másikra. Igen
1: hogy mégis.
2: Tehát ugye sokszor csak akkor érzékeljük, hogy egyáltalán probléma van, amikor kinyitjuk a csapot, és nem jön a víz.
1: Igen, és akkor rájövünk, hogy Jézusom, hogy élünk, hát hiszen annyira természetes, hogy jön a csapból a víz, és hogyha nem jön, akkor az egyébként mi mindenbe bénít meg.
2: És ez ugye csak az egyik része, mert akkor ott van ugye a víznek az a problémája, hogy nincs víz, tehát hogy nem csak itt nincs víz, hanem nincs az Alföldön például víz, tehát ahol már asszály van.
1: Igen.
2: Hogy vannak még mindig olyan szegregátumban élők, akiknek ugyancsak nincs víz, hogy a csatorna az már borzalmas, mert hogy nem jól vannak használva azért ezek a csatorna rendszerek sem, szóval hogy szóval sok probléma van. És ez nyilván nagyszerű egyébként, hogy most akkor van egy új kormányzat, amelyik ezt meghallja. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy az előbb mondta ugye Móni, hogy a vízkoalíció ugye minden évben a víz hetén akkor megmutatta azt a tanulmányt, ami előtte lévő évnek az adatait használta fel, és most idén nem kapták meg. Tehát most idén úgy zajlott le a víz hete, hogy ezek az adatok nem voltak, és így nem sikerült bemutatni. Úgyhogy volt pereskedés, meg mindenféle küzdelem érte, de aztán egyébként jött a minisztériumban egy információ, amit egyébként lehetett sejteni, hogy hát, hogy ezt kiadták, hogy semmiképpen nem lehet nekik most odaadni így a választás előtt. És most ugye megtörtént a választás, és most megkapták az adatokat. De ugyanazoktól az emberektől. Tehát, hogy nyilván ez egy ilyen friss szellő azért nekünk így a nagy nyomasztás után, hogy akkor mostantól kezdve akkor lehet például a civileknek, szerintem ez egy óriási dolog lesz, hogy nem kell küzdeni a közadatigényléssel folyamatosan meg perre menni, hogy akkor adják ki.
1: Érdekes, hanem
2: innentől
1: nem,
2: kezdve akkor valószínűleg úgy fog működni, hogy ja, ezt az adatot szeretnék megtudni, hát tessék, itt van.
1: Igen, ez olyan, hogy mondjam, igen, ez is nagyon mutatja a poszttraumát, hogy annyira tudunk tapsolni annak,
2: ami természetes lenne.
1: Egyszer csak kikapsz levegőt.
2: Igen.
1: Tehát, hogy egyszer csak az történik, hogy valamit kérsz, és jé, hozzáférhető. De tudjuk, hogy a normális az, hogy hozzáférhető kéne legyen, csak hogy eddig nem volt. De hát ugye nagyon sok ilyen volt szerintem az elmúlt időszakban, amire így ócsudunk. Viszont pont ezért nagyon érdekes, amikor az ember visszagondol arra, hogy az elmúlt 16 évében végül is mennyire alapállapottá vált a nyomasztódás. És a ti munkátokkal kapcsolatban az nekem abszolút kérdés, hogy hogyan lehetett ezt lelkileg bírni? Ezt a minden oldalról picit le van nyomva, lehet, hogy arra nincs út, mindig újakat keresni. Szóval mi az, amit ti tenni tudtatok mondjuk egy kiégés ellen?
3: Uh-huh. Hát nem könnyű, tehát az nem mondom, hogy nem dolgozott meg minket, sőt sokakat igen, és mondjuk aktivista önkéntes szintjén elég gyakori azért volt a lemorzsolódás, vagy, vagy az, hogy valakinek megváltozott a családi helyzete, és akkor inkább arra kellett fókuszálnia, tehát ez azért előfordult. Olyan is volt, aki érzelmileg úgy érezte, volt olyan munkatársunk, aki másfél év után azért ment el, mert hogy ez az ilyen nagyon harcias, politikus munka, amibe kényszerültünk, tehát nem mi választottuk azt, hogy ennyire harciasak legyünk, hanem ez vált
4: ez a módszertanunk.
3: Igen, ez vált a módszertanunk részévé, ez neki sok volt, és közben meg tényleg azt gondolom, hogy nem nagyon maradt más mód, tehát amikor így azzal szembesül nagyon sok mindenki, hogy az élethelyzete nem tud változni, és amikor ezt tematizálni próbálja, akkor nincsen rá válasz, vagy inkább elutasítás, vagy inkább megbélyegzés érkezik, hogyha kritizálod a kormányt, akkor te egyből ellenség vagy. Ez nagyon, tehát hogy ez két utat nyit meg, vagy a teljes kivonulást, hogy akkor nem foglalkozik az ember, inkább közélettel megpróbálja másképp megoldani magának, vagy azt, amit mi tanítottunk, hogy akkor másokkal együtt, közösségben szerveződve próbáljanak erőt meríteni, legalább abból, hogy mi együtt gondolkodunk stratégiákba, meg együtt tudunk működni. Tehát szerintem nekünk magunknak is a saját közösségünk, tehát azoknak a csoportoknak a közössége őket civil kollégium hálózatnak, CKA hálózatnak neveztük el. Tehát velük vannak havonta online találkozók, körülbelül negyed évente valamilyen személyes esemény, amit részt vesznek, mondjuk volt egy, most már második éve tartottunk egy civil farsangot, ahol az ügyeiket ilyen vicces, humoros módon tudták bemutatni, meg minden nyáron van egy nyári táborunk, egy országos találkozó Kumbábonyba, tehát ezek a közös együtt töltött idők nagyon sok feltöltődést adtak szerintem mindenkinek, hogy egymásra számíthatunk, és nagyon sok hasonló cipő ben járó ember van együtt, és tudják megosztani egymással a tapasztalataikat. Ez tényleg nagyon sok mindenkit, én azt hiszem, hogy megtartott körülöttünk, és segített abba, hogy túllendüljenek. De vannak ilyen apró trükkeink is, hogy próbálunk mondjuk élni azzal a lehetőséggel, hogy mi nem egy minisztérium vagyunk, hanem egy civil szervezet, és rugalmasan meghatározni azt, hogy ki honnan dolgozik, az ország különböző helyéről vannak munkatársaink, mi havonta egyszer szoktunk egy napot úgy együtt tölteni az irodában, mindenki ott van, de egyébként sokan home office-ba dolgoznak, sokan nyilván, mivel más városban élnek, ezért nem végeznek irodai munkát, illetve az, hogy nyáron is, meg télen is hosszabb szabadságokat szoktunk magunknak betervezni, tehát picit dolgozni azzal is, hogy mi jól legyünk. Ez abszolút feladat volt, ebben így az évek során lassan működött a tudatosság. Ha lenne pénzünk, akkor mindenkinek nyilván még egy coach vagy valamilyen terápia is jót tenne, ezt néha csapatosan próbáltuk megvalósítani, hogy csinálunk olyan elvonulást, amiben nem csak gondolkodunk, de voltak krízisek, a tavalyi szuverenitásvédelmi, nem, az már ez az átláthatóságinak hazudott törvénytervezet volt az, amikor tényleg mélypontra került sok mindenki, tehát az érzelmileg is nagyon megdolgozta az embereket, és utána az a bizonytalanság, amikor visszalépett a kormány ettől, de azért nem vonták teljesen vissza ezt a tervezetet, hanem lebegtették még sokáig, hogy akkor milyen eszközzel fognak lecsapni ránk.
2: Meg hát ugye ezt megelőzte ugye a Trump adminisztrációnak az a lépése, hogy akkor így gyakorlatilag ellehetetlenültek teljes egészében a civilek. Tehát ugye, mivel most jelenleg Magyarországon az 1%-on kívül, ugye a bennmaradó összeg, ami egyébként nem kevés, ott esélyese volt az ilyen típusú szervezeteknek, mint a miénk, hogy akkor pályázzon. Ezért nem nagyon volt más lehetőség, már pedig azért itt van egy csomó dolog, amit pénz nélkül nem lehet csinálni. Tehát itt nyilván muszáj, hogy legyenek fizetett alkalmazottak azzal együtt, hogy nyilván nem az a civil. Tehát a civil szféra nem az, ahol az ember azért dolgozik, mert meg akar gazdagodni, de azért nyilván valamennyit mégiscsak kell.
4: Abszolút. Igen, na most akkor nézzük meg, hogyha hogyan lenne optimális
1: ideális körülmények között hogyan működik egy civil kollégium alapítvány? Tehát mi az, amire nektek lehetőségetek és módotok lenne, de amúgy gratulálok ez a rengeteg kreatív megoldáshoz, hogy a frusztrációkat humorral, együttléttel, közös gondolkodással átszublimáltátok tulajdonképpen hajtóerővé.
3: Igen, igen. Hát ideális helyzetben is azt gondoljuk, hogy az embereknek jó, hogyha összekapcsolódnak, és nem egyénileg próbálják kijárni a dolgokat maguknak, ami a magyar kultúrának sajnos elég jellemző része. Ez az egyéni kijárásos módszer, tehát azért a korrupció melegágya mindig is ez a mentalitás volt, hogy az emberek egy része azt gondolja, hogy a kapcsolatokra meg
2: elintézzük okosba.
3: Tehát, hogy mi örülnénk azért, ha társadalmi szinten erről kicsit el lehetne mozdulni, sőt, el kell mozdulni. Most már azért nagyon, szerintem látszik, hogy itt van ebben azért generációváltás is. Tehát, hogy mi továbbra is arra fogjuk ösztönözni az embereket, hogy szerveződjenek és közösségben fogalmazzák meg az érdekeiket. Most arra azt reméljük, hogy már helyi szinten is meg fogják találni azokat a döntéshozókat, legyen az parlamenti képviselő, legyenek azok helyi intézmények, akár mondjuk gyerekvédelmi, szociális, bármilyen intézmény, amelyik nyitott a kommunikációra velük, és a problémának a körüljárására. Tehát, hogy azért az is nagyon nagy hátrány volt, hogy akár iskolákkal, vagy gyerekvédelmi intézményekkel, gyerekjóléti intézményekkel, akár a környezetvédelemben a helyi mondjuk vízügyi hatóságokkal. Azért nem lehetett kommunikálni, mert hogy annyira központosítva van még, és reméljük ez változik, minden döntéshozatal, minden állami rendszer, hogy a helyi szinten lévő szereplőknek nincsen vagy kompetenciája, vagy felhatalmazása, vagy fél szóba állni velünk, tehát hogy vagy az állampolgárokkal. Tehát, hogy az ideális helyzet az lenne, hogy azon a szinten, amin mi dolgozunk, ami elsősorban azért helyi közösségekből indul, legyen települési szinten is, vagy járási, megyei szinten is olyan szint, ahol már meghallgatja őket valaki, és akkor, hogyha látszik az, hogy ez országos rendszer szintű probléma, akkor pedig van valamilyen kormányzati szintű válasz.
1: Igen, szóval akkor ugye lenne egy ilyen feltérképezés, egy átláthatóság, ahol felvetődik a probléma, arra lehetne reagálni. Ez egyébként azt gondolom, hogy egész országos közösség szintjén megfelelő lenne, hiszen valamikor a távoli jövőbe el lehetne érni azt, hogy minden aktuálisan felmerülő probléma kezelve van, ami pedig már látszik, hogy probléma lesz, azt meg lehetne preventív kezelni. De tudom, hogy ez egy szép álom.
2: Nem, szerintem ez egy abszolút működő dolog, és ugye így kellene működni. De ugye
1: lenne.
2: Az átláthatósággal például az is probléma, tehát mi azért ezzel is sokat foglalkozunk, hogy helyi szinten sem feltétlenül, tehát még azoknál az önkormányzatoknál sem, amelyek egyébként teljesen jó indulatúan dolgoznak, és nem azért nem átláthatóak, mert el akarják titkolni, mint ahogy tudjuk, hogy jó néhány önkormányzatnál, kisebb önkormányzatnál ezért ez jellemző volt, hanem azért nem átláthatóak, mert egyszerűen nekik sem volt ez így prioritás. Tehát, hogy ez így fel sem merült, hogy egyébként akkor működünk jól, hogyha átláthatóak vagyunk, ha elérhetőek vagyunk.
1: Hát
2: ha bevonjuk a döntésekbe az embereket.
1: Erre rá kell tanulni.
2: Igen, és hogyha ha el lehet majd érni azt, amiben én egyébként nagyon reménykedem, hogy ugye minden ügyet ott kellene megoldani, van ugye ez a kimondhatatlan nevű szubszidiaritás, ezt nem tudom, hogy jól mondtam-e. Igen, ezt még egy föl kell rá készülni, tehát ez a kimondhatatlan nevű elv végre működne, akkor nyilván a helyi közösségek, azok, amelyek eddig nem biztos, hogy hallatták a hangjukat, mert úgy érezték, hogy tehetetlenek, és mi nem jutottunk még el hozzájuk, hogy önbizalmat, meg tudást adjunk nekik, akkor azt tudják mondani, hogy ja, hát akkor itt vagyunk, hát akkor megoldjuk, akkor oda megyünk.
1: Hát én kívánom nektek, hogy ide jussunk, tehát hogy ez egy természetes állapot legyen.
2: Hát ez a nagy cél.
3: Igen, abszolút.
1: Igen.
3: Legyen párbeszéd,
2: igen.
3: Szinten.
1: Így van. És addig
2: igen, és
1: is...
2: hogy merjenek szerveződni az emberek.
1: Igen. És addig is nagyon kitartó munkát kívánok nektek, és azt hiszem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy köszönöm az elmúlt időszakért tett a különböző ügyekért tett erőfeszítéseiteket, és szerintem fogunk megbeszélni. Sok sikert kívánok
3: köszönjük
1: nektek.
3: Szépen.
2: Köszönjük szépen. Köszönjük.
1: Bálint Mónika és Sándor Katta voltak a vendégeim, a Civil Kollégium Alapítvány ügyvezető igazgatója és kommunikációs vezetője, és ezzel a Pont Jókor már a véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot addig is, sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Pont Jókor! Fehér Marian műsorát hallottátok. Ha nem volt elég, az epizódokat keressétek a Rádió Café Spotify oldalán. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Újabb razziába kezdett a fogyasztóvédelem, megnőtt a forgalom a repülőtéren, elszórtan még lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Újabb razziába kezdett a fogyasztóvédelem, ezúttal az építési termékek piacán ellenőriznek. A hatóság közölte, a vizsgálatok középpontjában a termékek jelölései és a gyártó által kialakított magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatok állnak, de továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a megelőzésre a jogkövető piaci működés biztosításához. Szaküzletekben, tűzépeken, barkácsáruházakban is megfordulnak majd. Tavaly az ellenőrzések csak nem 40%-ában tártak fel hiányosságokat. Új helyszínen rendezik meg idén a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hagyományos gyermeknapját. A BL döntő miatt a Városliget helyett a Hajógyári Sziget ad otthont, ma és holnap Magyarország legnagyobb gyermeknapi rendezvényének. Ezúttal is változatos programokkal várják a gyerekeket és családokat, mondta Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke.
6: Mindig a legszegényebbeket, a legtászorultabbakat támogatjuk elsősorban. Szeretnénk nagyon sok programot szervezni. Lesz vidám park, számítógépes sátor, tanítjuk is a játék közben őket, mi a veszély, mi az, ahova jobban oda kell figyelni. Van mindenféle egészségügyi szűrés, de olyan szűrés, ahol nem fáj. Fog vizsgálat közben, arcfestés is lesz, vagy lufi hajtogatás. Van egy színpadunk, sokan fellépnek szombaton is, meg vasárnap is, Déri Henné, Tóth Abigél és Vastag Csaba is.
5: Jelentősen megnőtt a forgalom a budapesti repülőtéren a mai Bajnokok Ligája döntő miatt. A Budapest Airport tájékoztatása szerint a döntőre érkező szurkolók és vendégek miatt az utasforgalom csak nem 60%-kal haladja meg a megszokott szintet. A repülőtér munkatársai megerősített szolgálattal készülnek, hogy minden utas utazása a lehető legzökkenőmentesebb legyen. Még kellene az eső a növényeknek? A Hungaromet friss agrometeorológiai elemzése szerint az Alföldön egyre több felé tapasztalható aszály. Az őszi búza a legtöbb helyen a szemfejlődés, a repce a magképződés fázisában van. A szakemberek szerint a nyári kapás növények optimális fejlődéséhez további csapadékra lenne szükség. A nap további részében és holnap is változóan felhős időre készülhetünk majd. Holnap kezdetben több órára kisüt a nap, majd egyre több felé növekszik, vastagszik meg a gomoly felhőzet. A délutáni órákban egyre több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, a Dunántúlon akár hevesebb viharok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél élénk erős lesz majd. A legmelegebb órákban 27-30 fok között alakulnak a csúcsok, de a záporok környezetében hűvösebb lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, Babik Edit vagyok, az Egy életem műsorát halljátok, amelyben mai vendégemmel egy napjainkban nagyon népszerű desztinációról, Baliról beszélgetünk, méghozzá filter nélkül. És aki a partnerem lesz a mai utazásban, Gót Péter, teológus utazó, rádiós műsorvezető, aki az indonéz állam tanulmányi ösztöndíját elnyerve 2 évig Jogjakartában tanult indonéz nyelvet és kultúrát. Szeretettel köszöntelek, Péter!
2: Én is köszöntelek téged, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Péter, kezdjük mindjárt azzal, hogy hogy jut valakinek az eszébe, hogy indonéz nyelvet, indonéz kultúrát tanuljon. Honnan volt neked az indítatásod ehhez?
2: Igen, ezt nagyon sokan megkérdezték már tőlem, és teljesen indokolt a kérdés, hiszen Indonézia nincs annyira fönt tulajdonképpen az itthoni embereknek a térképén, ha a távol-keletről van szó. Belesodródtam egész egyszerűen. Létezik egy ösztöndíj program, aminek az a neve, hogy Dharmasiswa, és ez, ha jól tudom, most már több mint 3 évtizede elérhető Magyarországról nézve is, azonban csak egy szűkebb réteg az, aki általában érdeklődik, főként művészeti tanulmányokat folytatók szoktak e felé, az ösztöndíj felé kacsingatni, hiszen Indonéziában művészeti tanulmányokat is lehet folytatni, nem csak nyelvet és kultúrát lehet tanulni. És akik ilyen tanulmányokat folytatnak, jellemzően ők szokták megpályázni. Abban az életkoromban, amikor kint voltam ezzel az ösztöndíjjal, én ilyen körben voltam, az akkori párom is fotoművész volt, illetve hát ő még mindig fotoművész, és így gyakorlatilag közel kerültem ez az ösztöndíjhoz. De megmondom őszintén, amikor megpályáztam, fogalmam sem volt arról, hogy lesz mi majd Indonéziában, és mi vár rám, így van.
1: Na hát akkor beszéljünk erről, hogy mi az, ami sokként ért, mi az, ami pozitív volt, és mi az, ami esetleg negatív sok volt.
2: Hát az első és legfontosabb, hogy én úgy mentem ki Indonéziába, hogy az ösztöndíjat megkaptam, és rögtön tudtam, hogy 1 évig nem fog tudni hazajönni. Tehát az ember becsomagol egy túrahátizsákba, egy bőröndbe, egy kis kézitáskába, és látja ezt a szoba közepén, ezt a maximum 23 kilónyi csomagot, illetve a kézipodnyászt, és az önmagában már egy sokkoló élmény. Tudom, ez elsőre nem úgy tűnik, mintha Indonézia lenne, de mégis hozzátartozik, mert hogy ezzel kell átrepülni a félvilágot és megérkezni. Én amikor megérkeztem, akkor persze lehetne beszélni arról a kulturális sokról, ami rögtön szembe jött. Már egy addigra kint lévő barátom fogadott a Jogjakartai reptéren, és motorra pattantunk, ő ült hátul, fölvette az én nagy túrazsákomat, én ültem elől, én a hasamra, a melkasomra vettem a kistáskámat.
1: Hát akkor rögtön akklimatizálódtál a helyhez.
2: Abszolút akklimatizálódtam a helyhez, és ugye nagyon fontos, hogy Jogjakarta, bár a műsorunk tematikája főként Bali célozza, de Jogjakarta Jáván van, Jávának a középső részén található, és nem keverendő össze a fővárossal, Jakartával. Szóval egy picit más kulturális közeg Jáva. Na és ott nagyon szembe jött ez a harmadik világbeli rögvalóság. Gyakorlatilag suhantunk a motorral, mellettünk dudáló teherautók, buszok, jobbról, balról a gyönyörű élénkzöld rizsföldek és hajladozó pálmafák. És olyan volt, mintha egyszerre csöppentem volna egy filmbe, egy természetfilmbe, amit addig csak tévéképernyőkön láttam, illetve egy rémálomba, egy horrorfilmbe, hogy úristen, mi ez a káosz, ami körbevesz. Tehát nagyjából ez a kettősség volt rögtön az első pillanattól, ami kijelölte azt a furcsa utat, amit én aztán ott kint bejártam.
1: Bár ugye, ahogy említed, Jáván éltél, azért bejártad a környező szigeteket, és nagyon sok időt töltöttél Balin is, sőt, azóta már utazásokat is szerveztek Balira, úgyhogy nagyon nagy tapasztalatod, nagyon nagy helyismereted van Balin.
2: Igen, én azt gondolom, hogy tényleg nagyon sokat fordulok meg Balin. Már itt van a következő kanyarban az idei első Bali út, és ha minden igaz, akkor még idén is legalább 3-4-szer fogok Balira elutazni.
1: Visszakanyarodok megint az első mondatomhoz, ahogy a műsort kezdtem. Ugye azt mondtam, hogy filter nélkül szeretnék Baliról beszélgetni, és amikor fölhívtalak téged telefonon, hogy leszel-e a beszélgető társam ebben a mai műsorban, és neked is jeleztem, hogy filter nélkül, akkor érdekes módon nem kérdeztél vissza, hogy Edit, mit értesz ezen? Hanem rögtön érezted, hogy vajon mire gondolhatok. Azóta nem beszéltünk, hát akkor most kezdjünk el gondolkozni Baliról. Neked jóval nagyobb tapasztalatod van, nekem csak egy 9 napos úttal kapcsolatos tapasztalatom van, de beszéljünk róla és meséljünk akkor ezekről az élményekről. Szóval mi volt az a pont, ami nálad először bevillant, amikor azt mondtam, hogy filter nélkül?
2: Hát nagyon érdekes, mert alapvetően egy személyes tapasztalatom, ami az évek során egyszer megtörtént, velem, hogy konkrétan egy ismerősöm azt kérte rajtam számon Balin, hogy mindaz, amit ő lát az Instagramon Baliról, az miért nem létezik? Hogy ő valahol szeretné azért azt a Balit is látni, amellett, amit hát egyébként az utcán látunk. És akkor mondtam neki, hogy a jó hír vagy a rossz hír az, hogy ez a valós Bali, az meg igazából csak az Instagram. Szóval én a filter nélkült valahogy így értettem először, hogy ilyen megszépítő, beállított Instagram filterek nélkül fogunk beszélgetni, ami szerintem jót tesz Balinak, meg a témának.
1: Én is azt gondolom, és hát különösen azért, mert napjainkban is a filterek világát éljük, és mondjuk, ha megkérdeznék egy embert, aki még sose járt Balin, hogy hogyan képzeli el Balit, valószínű, hogy ezek alapján, az Instagram fotók alapján gondolkodik. Pálmafa, gyönyörű óceán, mögöttünk vörös fátyollal lebegő hintázás a rizsföldek fölött, szóval, hogy egy ilyen teljesen Instagram világ.
2: Abszolút. Hozzáteszem, hogy azért a helyi turistaipar erre rá is játszik, tehát ráerősítenek, hiszen nekik a megélhetésük jelentős része folyik be a turizmusból ilyen vagy olyan módon, és nyilvánvalóan ezáltal ki kell szolgálniuk a turisták igényeit. Nos, ha valaki rövid időre megy Balira, nyilván kevésbé fog tudni belátni a színfalak mögé, hiszen Balin a turizmus azért nem az elmúlt években kezdődött. Ez azt jelenti, hogy ők azért fölkészültek ahhoz, hogy hogyan tereljék az idegeneket, az utazókat egy olyan, hát hogy is mondjam, egy paraván rendszerben, egy labirintusban, ahol kapnak valamilyen élményt, de azért mégis úgy attól a valóságtól, ami a színfalak mögött rejtőzik, azért kellően meg is vannak kímélve. És azt gondolom, hogy ahhoz mindenképpen időt kell eltölteni odakint, hogy az ember úgy magától is kicsit belásson a színfalak mögé, és lássa azt, hogy egyébként hogy zajlik az élet Balin. Mi a látszat, a láttatás, és mi a valóság közt a különbség.
1: Na akkor engem most ez érdekel, hogy zajlik az élet Balin. Meséljünk arról, hogy tulajdonképpen milyen is a valós élet.
2: Igen, hát ugye egyrészt Baliról azt kell tudni, hogy rendkívül túlnépesedett szigetről beszélünk. Mindenféleképpen egy zárvány Indonézián belül. Egyrészt önmagában már ez érdekes. Nagyon sokan, amikor Baliról beszélnek, vagy Balira készülnek, nem is biztos, hogy realizálódik bennük, hogy ez egy jóval nagyobb országnak az egyik parányi szigete. Egy Indonézia nevű országban van egy nagyjából egy átlagos magyarországi megyényi területű sziget, amin olyan uszkve 4-4,2 millió ember éldegél, és ezt nevezik Balinak. És ugye ez attól különleges, hogy Bali egy olyan zárvány maradt az idők során, ahol megmaradt az egyébként máshol is elterjedt hindu-buddhista kultúra, illetve Balin a hindu kultúra az, ami megmaradt, és ugye ez a balinéz hinduizmus az, ami nagyon érdekes, nagyon szép, ugye csodálatos templomokat építenek, ilyen kertszerűen építik a templomokat, ez mind a valóság része. Csak hogy egyrészt túlnépesedettség van. A turizmus miatt részben, illetve az illegálisan épülő, vagy illegális módon épülő szállodák miatt például nagyon komoly veszélybe került az ivóvíz a szigeten. Ezt furcsa elgondolni ott, ahol ugye tradicionálisan a rizsföldeket a hegyekből leömlő töménytelen mennyiségű vízzel öntözik, ugye ezt a szubakrendszernek hívják, ezt a teraszról teraszra folyó vízhálózatot, de valójában az a helyzet, hogy ivásra alkalmas víz, az viszont elég kevés van a szigeten, és ezek a lerohanó folyók, ezek tényleg lerohannak le az óceánba. Szóval ivóvíz probléma van. Közlekedési káosz van Balin, jelen pillanatban szinte majdnem mindenhol, de a fő részeken értem ez alatt mondjuk a Denpasar Kutát, ugye ezek a leglátogatottabb területek, de akár a kulturális központnak nevezett Ubud város környékét, az dettó ugyanez jellemzi. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk az ember Google térképen megnéz egy távolságot, 15 kilométer, ha járművel közlekedik, azt gondolja, hogy hát ez csodás, ott vagyunk 20 perc alatt, negyed óra alatt, és a valóság az, hogy lehet, hogy egy óra alatt fogunk
1: megtenni. Másfél, kettő. Igen, ezt tapasztaltam én is, igen. Így van. Tehát borzasztóan nagy a káosz, nincsenek utak gyakorlatilag, egy-egy sávos út van, így ahol van. Sokszor gyalogos sebességgel haladnak még a gépjárművek, a motorok is.
2: Ez pontosan így van, talán még a motor a legéletképesebb jármű a gyalogláson túl. A gyaloglással ugye a hőmérséklet, illetve a tűzönapsütés az, ami egy kicsit, hát hogy is mondjam, megnehezíti a gyaloglást.
1: Meg nincsenek járdák.
2: Nincsenek járdák,
1: tehát igen. Ott kell gyakorlatilag lavírozni a motorosok, igen, között, és arra figyelni, hogy jaj, el ne kapjon egy visszapillantó.
2: Ez pontosan így van, tehát ezek azok a jelenségek, amivel úgy alapvetően egy átlagos turista is találkozik, amikor megérkezik Bali szigetére. Aztán nyilván lehet mélyebbre menni a társadalomban. Ugye Bali, mivel egy hindu kultúráról beszélünk, hát a szépsége mellett, a hindu kultúrának a komplexitása mellett annak a problematikusságát is tartalmazza, ez pedig egyfajta kasztrendszer. Habár a kasztrendszer a modern Indonéziában hivatalosan már be van tiltva, tehát tulajdonképpen nem lehet a kasztok alapján senkit sem megítélni, azért én azt gondolom, hogy Balin ez a mai napig számít. Tehát egy magasabb társadalmi kasztba került személy, az jobban és könnyebben fog tudni érvényesülni, mint egy alacsonyabb társadalmi kasztba született személy.
1: Ez konkrétan hogy nyilvánul meg mondjuk a hétköznapokban? Tudsz erre példát mondani?
2: Hát más lesz az anyagi helyzete, más lesz a vagyoni helyzete. Ugye egész Indonéziában például nincsen társadalombiztosítási rendszer, illetve nyugdíjrendszer. Tehát mindenki addig keres pénzt, ameddig dolgozik valamit. Ha kórházba kell menni, ha el kell látni valamilyen problémát, akkor ott is tulajdonképpen mindent ki kell fizetni. Tehát éppen ezért nagyon sokat számít az, hogy ki milyen vagyoni helyzetben van, hiszen nem biztos, hogy az alapvető egészségügyi ellátásokhoz hozzá fog férni akkor, ha nem tudja megfizetni. Szóval ez például egy probléma. Akkor ilyen az oktatás kérdése is, hogy Indonéziában minden fizetős. Az általános iskolai oktatás az hivatalosan nem fizetős, de tulajdonképpen annyi járulékos költsége van, hogy nagyon sok helyen a szülők kiveszik a gyereket 2-3 osztály elvégzése után az iskolából, mert hogy kell menni dolgozni. Ez Balin is érvényes abban az esetben, hogyha nem a nagyon frekventált helyeket vesszük. Akkor ugye ki vannak szolgáltatva a turizmusnak teljes mértékben. Nagyon-nagyon megdöbbentő adat, hogy a koronavírus előtt akkor ugye átlagosan azt mondták, hogy a 4-6 millió turista volt évente Balin. Egyébként ez döbbenetes szám, de mennyi volt a koronavírus második évben 2021-ben? Erre vonatkozóan van egy statisztika az interneten, és ha jól emlékszem, akkor 43 fő. Tehát ez nem jelenti azt, hogy akik egyébként Balin éltek és kint maradtak külföldiek, ők nem voltak ott, de akik kimondottan turista szándékkal, tehát rövidtávú látogatásra érkeztek Balira, az 43 fő volt. Én akiket ismerek odakint, akik a turizmusban dolgoznak, nagyon sokan csődbe mentek. Kis családi vállalkozások, akik működtettek mondjuk egy homestayt, ugye, ami azt jelenti, hogy egy olyan családi vendéghely vagy vendégszállás, ahol adott esetben 3-4 szobát kiadnak, készítenek valami kis reggelit, és ez nagyon jó volt fiatal turistáknak, backpackereknek, kalandoroknak, de azt gondolom, hogy voltak köztük olyan színvonalú helyek, ahova adott esetben a magasabb kényelmi szintet igénylők is szívesen jártak. Na, ezek közül nagyon sokan csődbe mentek, hiszen nem tudták megkeresni a mindennapi betevőt.
1: Arról van egyébként adatot, hogy most hányan látogatják Balit?
2: Egyetlen egyszer hallottam egy hozzávetőleges adatot, most így fejből nem tudok mondani. Amire emlékszem, ez már a 6 millió környéki szám volt 2024-ben.
1: Tehát a másfélszerese gyakorlatilag a sziget lakóinak.
2: Nagyjából.
1: Úgy, hogy egyébként az infrastruktúra, ahogy most beszéltél róla, hogy nincs ivóvíz, nincsenek utak, és még hosszan sorolhatnánk, meglehetősen korlátozza, akadályozza ennek a turizmusnak a fejlődését.
2: Ez teljes mértékben így van. Illetve hát van még egy olyan vonala és aspektusa ennek az egész balinéz létnek, hogy is mondjam, ami szerintem egy rendkívül bonyolult téma, és csak egy picit lehet rányitni, így azt gondolom, hiszen ez nagyon sok időt igényelne ezt kivesézni alaposan, de ugye alapvetően a hindu vallás számtalan rituálét vonultat föl. Tehát az élet minden apró mozzanatához tartozik valamilyen áldozati felajánlás. A leggyakoribb, amivel minden turista találkozik, a pici kis fonott virágokat tartalmazó kis áldozati kosárkák egy-egy füstölővel a közepén, ezt Chanang Sarinak hívják. Ezek valójában elkészített imádságok, és az az elgondolás, hogy amíg a füstölő ég, addig tart az imának az égbeszállása, miután a füstölő elaludt, onnantól nyugodtan el lehet taposni, nincs jelentősége.
1: Sőt, ezt kézzel még egy kicsit ugye a füstölőnek a sebességét, irányát szabályozzák is, amikor kiteszik az utcára. Én is láttam rengeteg ilyet. Nem csak a házak előtt, hanem üzletek, sőt egészen modern üzletek Abszolút. Előtt is ugyanúgy él ez a régi hagyomány.
2: Persze, ez nagyon-nagyon fontos a balinész kultúrában is. Ez egy apróság, amit mindenki elkészít minden nap, legalább egyet, de én azt gondolom, hogy inkább többet. Aztán vannak olyan ünnepnapok, amelyek komolyabb előkészületeket igényelnek. Nem beszélve az élet nagy eseményeiről, gyerekszületésről, akkor a kamaszkorban a fogak lereszelésének rituáliáról, mert ugye Balin ez egy különleges
1: kultúra,
2: erről mesélek nagyon szívesen, és aztán persze ott van a végén a temetés. Tehát például Balin a temetés szertartása annyira drága, annyira sok nyersanyagot igényel, hogy nagyon sokan nem is engedhetik meg maguknak. És ugye Balin a hindu vallás miatt alapvetően hamvasztással temetkeznek, tehát elhamvasszák a halottjaikat, viszont mégis találni olyan sírokat, ahol hát ott van a fejfa rendesen, XY született ekkor és ekkor, élt ettől eddig és eddig. És hát ez egy furcsa kérdést vett fel egy odalátogatóba, hogy akkor most mi a valóság. Na és ezek átmeneti temetők, ahova azért temetik el a halottaikat, mert nincs pénz egyébként a temetési rituálét kifizetni, és akkor megadott időközönként 3 évente, 5 évente van egy úgymond nevezzük önkormányzati temetésnek, amikor tulajdonképpen az a közösség megfinanszírozza a temetés költségeit. Tehát magyarán drága dolog hindunak lenni. Nagyon sok nyersanyagot emészt fel a hindulét, hiszen nagyon sok természetes virágszirom, pálmalevél, nagyon sokféle
1: élő anyagokkal,
2: gyümölcskosarak, stb.
1: Igen.
2: Na most nyilvánvalóan, ahogy a sziget lakossága nőtt, úgy nőtt a nyersanyag igény is. Most ott tartunk, ha jól tudom, már Bali nem tudja a saját igényeit kielégíteni, tehát mindenképpen nyersanyagokat valahonnan, máshonnan is hozni kell, és ez lehet, hogy egy-egy banánszállítmányt jelent, lehet, hogy virágokat jelent, de hogy alapvetően ez egy folyamatos probléma. Szóval bizonyos értelemben azt jelenti, hogy Balin költséges dolog hindunak lenni, és egyébként bizonyos vélemények szerint az iszlám terjedésének ez az egyik legfőbb magyarázata. Mert hogy Allah előtt minden ember egyenlő. És ugye az iszlám Indonéziában nem új keletű dolog, hiszen talán kevesen tudják, hogy Indonézia a világ legnagyobb iszlám országa. Indonéziát tekintve az ország lakosságának 87%-a muszlim, és a maradék 13%-ban a többséget alkotják a keresztények, megosztva külön katolikusra, és úgy nevezik, hogy krisztenre, de a kriszten az a protestáns irányzatokat jelenti, és mindösszesen ilyen 1-2%-on belül található a kínai konfuciánus, a buddhista és a balinész hindu. Tehát egészen elenyésző, parányi kisebbségről beszélünk, és az ő lélek számuk is ilyen értelemben időről időre de fogy. Egyrészt Jáváról áttelepülnek nagyon sokan üzletet csinálni, bizniszt csinálni. Ha jávaiak áttelepülnek, viszik a saját kultúrájukat, a saját vallásukat. Ez örökös konfliktus a helyi balinézek között, hogy túl hangos a mecset imára hívó éneke, és akkor a balinézek lekapcsoltatják, és mennek az oda-vissza a hadakozások települések között, illetve település negyedek között. Viszont az a helyzet, hogy,

0: vannak, és akkor ők aztán ugye úgy osztják újra, ahogy szeretnék, vagy pedig Bali fejlesztésére elkezdtek-e már nagyobb gondot fordítani?
1: Igen, azt gondolom, hogy van egy olyan igazság, amire én évek alatt úgy érzem, hogy rájöttem, persze aztán lehet, hogy később majd ezt megcáfolom, de most azt gondolom, hogy egész Indonéziára és beleértve Balira is, ami kimondottan érvényes az, hogy minden, és mindennek a tökéletes ellentéte egyszerre igaz. Ezt tudom, nagyon olyan elkenésnek tűnik, de tényleg ez a valóság. Szóval a válasz az, természetesen a pénzek egy jó része helybe marad. De a pénzek a korrupciónak köszönhetően furcsa csatornákon elszivárognak. Azért van például egy ilyen helyzet, hogy nagyon sok külföldi szálloda van jelen Balin. Igen, ám csak úgy, hogy mondjuk külföldi nem birtokolhat földterületet.
0: Igen.
1: És akkor már is kell valami kapcsolatot szerezni, hogy kinek a neve alatt futnak a dolgok. Azon túlmenően természetesen a központi kormányzat vagy a központ felé is áramolnak ezek a pénzek, de azért Jakartában nagyon világosan látják Bali turisztikai potenciáját. Most ott tart a történet, hogy nagyon komoly infrastruktúrális beruházások indultak el. Nem tudom, hogy ebből mi fog megvalósulni, és mennyi marad a szóbeszéd szintjén, de Denpasarban már metrót kezdtek el építeni. Akkor a szigetet körbelülő nagy utat terveznek, illetve vasúthálózatot is terveznek kiépíteni. És a legújabb elképzelés, amit hallottam, az új jakartai kormányzat elgondolása az, hogy Balit egy olyan irányba kéne fejleszteni, mint Szingapur. Tehát egyfajta hipermodern, felhőkarcolós, részben rekreációs, de azért nagyon-nagyon jelentős részben pedig üzleti területté kéne kinöveszteni.
0: Meglehetősen nagyra törő vágyak a mostani állapothoz képest, de ennek már a kezdeti nyomait én is tapasztaltam, és mielőtt erről beszélgetnénk tovább, egy pici szünetre el kell mennünk, úgyhogy kedves hallgatók, a szünet után várunk benneteket vissza Góth Péterrel, akivel Baliról beszélgetünk ma.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: Sziasztok, én Csicsi vagyok a Dekselből.
1: Én meg Árpi a gitáros.
0: És hallgassátok a rádiót.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Tehát ezt te jobban csinálod.
4: Gyere.
3: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
4: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
3: Még egyszer.
4: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
3: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
4: Viszont alig van időnk beszélgetni.
3: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
4: És végre jót dumálunk egymással.
3: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
4: Tévéről.
3: Színházról.
4: Művészetről.
3: Kulturáltan.
4: Vagy nem.
2: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
4: Jó, kitaláltuk, nem?
3: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 673 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
5: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
6: Galam, nyugi van, fogd meg a seröm.
2: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
7: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
2: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
5: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
8: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egy életem. Babi Kedit és vendégei a

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babi Kedit és vendégei a Rádiókafén.
1: Kedves hallgatók, az Egy életem műsorát halljátok, amelyben ma Gót Péterrel beszélgetünk Baliról, és az első részben ott fejeztük be a beszélgetést, hogy nagyon nagyra törő turisztikai álmai, vágyai vannak a balinézeknek, és ennek már az apró nyomai ott vannak. Én amikor kocsival közlekedtem, és ezt hangsúlyozom, hogy kocsival, ugyanis én robogózom itthon, de ott nem mertem robogóra ülni, úgyhogy ezt a részét kihagytam. Szóval amikor közlekedtünk, nagyon gyakran láttam feliratokat, hogy dácsa eladó, dácsa kiadó. És ugye eszembe jutott gyerekkoromból az orosz tudásom, és ugye szerintem az egyik legismertebb orosz szó a dácsa, ugye az nyaralót jelent. Elképesztő mennyiségű orosz embert láttam a szigeten, és ezekben a mai modern villágban laposháztető, üveg, fehér faszol, ami most ilyen nagyon trendi, ezeknek az előbújását a trópusi erdők szélén, a rizsföldek szélén. Megint azt mondom, hogy egy olyan irány, ami például bennem nem keltett jó érzést.
2: Nem csodálom, én is megdöbbentem, amikor talán azt hiszem, hogy 2 éve volt, hogy én is először egy ugyanilyen reklámot láttam, mint amit az előbb felidéztél, sőt, ráadásul én láttam cirilbetűvel is kiírva ugyanezt, és így meg voltam döbben, hogy ez mit jelent, hiszen az én fejembe az volt korábban, hogy hát azért Bali azért az úgy világszinten is egy felkapott destináció, de hát azért Ausztrália van ide a legközelebb, tehát a tehetősebb, úgymond nyugatibb világból érkező utazók, azok főként az ausztrálok lennének, és én azt gondolom, hogy talán ez igaz. Tehát én amikor még ösztöndíjjal voltam kint Indonéziában, azért ez most már több mint 10 éve, 12 éve volt, akkor még tulajdonképpen egy ilyen pejoratív jelző volt az ausztrál turista, vagy olyan, mint az ausztrál szörfös. Tehát ez egy kicsit egy ilyen pejoratív jelző volt, és azokra az alapvetően, hát hogy is mondjam, a kultúrát nem túl mélyen vizsgáló utazókra volt használatos, akik tényleg általában Ausztráliából jöttek, és a tengerpart érdekelte őket, nehogy Isten a bárok és a csinos lányok, más nem.
1: Mondjuk egy kicsit olyan, mint az ír romkocsma turizmus itt Budapesten. A belvárosban.
2: Igen.
1: Tehát
2: igen.
1: Én is ezt láttam, hogy bulinegyedek vannak, a déli részen gyakorlatilag szól a tuc-tuc zene, rengeteg szórakozó hely, koktélok, italfogyasztás, tehát látszik, hogy ráálltak erre az üzletre, erre a bizniszre, és valóban az ausztrál fiatalok tömkelege.
2: Így van, és amit említettél, az pedig most az újabb következmény, nyilván ez a szomszédunkban zajló háborús helyzet miatt is teljes mértékben érthető, vagy legalábbis érthetőnek tűnik. Így van, egyre több orosz turista, vagy orosz ember választja átmeneti otthonául Balit. Nyaralóhelynek is különösen, de hogy olyanok is vannak, akik hosszabb időt töltenek Balin. És sajnos az a helyzet, hogy a kulturális ismeret hiánya az csak egy dolog, de adott esetben a másik kultúrának a nem tisztelése az, ami nagyobb probléma. 2 évvel ezelőtt nyáron, amikor kint voltam, egy furcsa helyzetbe kerültünk. A furcsa helyzet oka az volt, hogy a programunkban benne volt, hogy megmásszuk a Batur vulkánt, viszont nem volt biztos, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Egyszerűen azért, mert előtte 2 héttel, hogy megérkeztünk, a balinézek lezárták az összes hegyet, az összes szent hegyet. Ugye a balinéz vallás nagyon erősen kötődik, a hindu vallás nagyon erősen kötődik a természet tiszteletéhez, különösen a szigeten magasodott tűzhányókhoz. A tűzhányók szent helyek, és orosz turisták éppen a Batur vulkánon a hajnali napfelkeltét úgy ünnepelték, hogy letolt nadrággal a csupaszfeneküket mutatták a napnak, ami jó poénnak tűnt, csak végtelen udvariatlan és tiszteletlen volt ez abban a kultúrában.
1: És gondolom nem voltak már szomjasak sem.
2: És valószínűleg talán szomjasak sem voltak, bárhogy feljutottak a vulkán tetejére, megmászták, azért az mindenképpen igen, becsülendő, igen. Viszont ez a fajta kulturális nem törődömség szerintem ez rendkívül felháborító, bármilyen nációból is érkezzen valaki, tehát véletlenül sem az oroszok ellen mondom, hanem egyáltalán. Az lett a következménye, hogy a balinézek azt mondták, hogy jó, akkor innentől senki nem fog külföldiként fölmenni a mi szent hegyeinkre. Aztán ezt a tiltást természetesen nagyon hamar feloldották, és aztán végül mi is fel tudtunk menni a Batúra, de hogy akkor ott lógott ennek a lehetősége, hogy lehet, hogy át kell szervezni a programot.
1: Említetted előbb, hogy az ausztrál fiataloknak a kedvenc sportja a szörfözés, és nagyon sokakat vonz Balin 2 sport, a szörf és a jóga. Uh-huh. Mennyire autentikus a jóga Balin?
2: Ah, okay. Balira sokan mennek a jóga miatt, innen Európából is abszolút kiemelt desztinációnak számít Bali, ha a jóga szóba kerül. Hát az a rossz hírem van a jogázóknak, hogy Balin semmilyen szinten nem autentikus a joga, mert ugye a 70-es években, ha jól tudom, főként amerikai hippik, de mindenképpen nyugatról érkező hippik vitték a jogát Balira. A balinész hindu kultúrának a joga, mint praxis nem volt a része. Ez egy nyugati hozadék, ma is nagyon sok ilyen joga központban a tanárok jelentős része külföldi. Ettől még Bali nagyon szép hely, csak nem szabad abban a tévhitben lenni, hogy ott valami nagyon ősi, nagyon autentikus tudással fogok találkozni az alatt, a 2 hét alatt, 3 hét alatt, 10 nap alatt, amennyi időm van Balin. Valószínűleg valamilyen jó élmény fog érni, és ezt a helyén kezelve lehet akár jól is megélni, de azt gondolom, hogy ezzel tisztában kell lenni.
1: Ezt nagyon köszönöm, hogy mondtad, mert valóban most, ha visszaidézem azokat a jóga központokat, amerre jártam, volt egy kanadai oktató, volt egy amerikai, volt egy ausztrál, volt egy magyar, volt egy holland, tényleg most, hogyha ezt végignézem, valóban mindannyian érkeztek valahonnan, sőt, még ugye Hollandia kapcsán akár a gyarmatosításra is visszavezethetjük ezt az utat. Ami még engem nagyon érdekel, még a kultúrához szeretnék egy picit visszakanyarodni, hogy előbb említetted a fogreszelést. Ne szaladjunk már el mellette, jó? Mert ez is egy nagyon érdekes ceremónia, és hát ahogy mondtad, hogy mindent is ünnepelnek, persze nyilván az anyagiak függvényében, de mit jelent ez a fogreszelés? Egyáltalán mi a küldetése? Hogy zajlik egy ilyen ceremónia?
2: Igen, ez a pubertáshoz kötődik a fogreszelésnek az időszaka, tehát a pubertás elérkeztével válik aktuálissá, és egészen konkrétan arról van szó, hogy a balinéz hiedelemvilág szerint a hegyes fogak azok alapvetően az alvilági démonikus lényeknek a sajátjai. Ezért, hogy az embert megszabadítsák az állatias, démoni természetétől, a szemfogait egy rituálé keretében lereszelik. Ez gyakorlatilag úgy fekszik, mint egy, hát nem olyan, mint egy fogorvosi kezelés, bár hasonló pózban hanyat fektetik az illetőt, a fiatalt kiöblögeti a száját mindenféle gyógynövényes főzetekkel, készítményekkel.
1: Fertőtlenítik?
2: Lehet azt mondani, hogy igen, de hogy mechanikusan végzi ezt az erre szakosodott pap, és tulajdonképpen érzéstelítés nélkül. Tehát ennek a kihívása az az, hogy ezt a fogreszelést, ezt fájdalomcsillapító nélkül kell elviselni. Nem tart nagyon sokáig maga a rituálé, és nem azt kell elképzelni, hogy valakinek félig elreszelik a fogát, de hát azért egy rendkívül kellemetlen dolog, és ennek az elviselése ez alapvetően egy próbatétel is. Miután ez megtörtént, akkor ugye szép egyenesek lesznek a fogak, eltűnnek a hegyes szemfogak, onnantól az illető alkalmassá válik arra, hogy a felnőttek közösségébe belépjen, hiszen ugye megszabadult már az állatias ényétől, vagy az állatias oldalától, legalábbis ami a fogokat illeti.
1: Hát most azért, ha én belegondolok, egy ilyen fogreszeléstől hiperérzékenyek lehetnek utána a fogak, nem? Akár az étkezésnél, italfogyasztásnál, bármibe, tehát hogy azért ez hosszú távon maradandó nyomokat hagy.
2: Ez mindenképpen így van. Sőt, még hozzátenném azt is, hogyha valakinek úgy hozná az élete kereke egy adott ponton, hogy egy balinész férfival vagy nővel kötne házasságot, nos, akkor az a rossz hírem, hogy életkortól függetlenül, akkor ezt a fogreszelés szertartását egy esküvő alkalmával a családba betérőnek vagy bekerülőnek is, hát illik elvégeznie.
1: Most, hogy a démonokat emlegetted, olvastam, hogy az új évet ők egészen sajátosan ünneplik. Mesélj kérlek erről is, hogy milyen ott az új év.
2: Igen, hát az új év
1: az... kötődik a démonok.
2: Ez abszolút értekben kötődik. Nyepinek hívják egyébként a balinéz újévet, és a nyepit megelőző napon van egy fesztivál, amikor tulajdonképpen elbúcsúztatják az újévet. Erre az elbúcsúztatáshoz hatalmas, olykor 4-5 méter magas papírmasé szörny szobrokat készítenek. Hát ezt ma már nyilván festékszóróval festik le, adott esetben műanyagot is, fémet is használnak, de jellemzően papírból és természetes anyagokból készültek ezek a szörnyfigurák. Mégpedig azért csinálják ezt, mert a balinézek úgy gondolják, hogy a hasonló-hasonlót vonz. Tehát egy szörnyfigura az magába fogja vonzani, vagy magához fogja vonzani a gonosz ártó erőket. Aztán ezeket a szörnyfigurákat felvonulás, karnevál szerűen körbehordozzák a településeken, majd pedig jellemzően az óceánpartokra leviszik, és ott pedig rituálisan elégetik. Aztán jön a következő nap, az új év napja, amikor senki ember fiának nem szabad kimennie a házból. Azon a napon még a turistákat se engedik ki az utcára, a rendőrök ezt külön felügyelik, a házakba kell maradni, csöndbe kell ráadásul lenni, tehát még hangos vigasságot sem nagyon lehet folytatni. Ennek a napnak az a szerepe, hogy mindenki egy picit magába mélyedjen, egy picit elgondolkodjon azon, hogy hol is tart az életével, illetve van egy ennél sokkal praktikusabb oka, hogy bizony ezen a napon megnyílik az ég és föld, illetve az alvilág közötti átjárók rendszere, és tulajdonképpen a démonok Bali szigete fölött repkednek. és hát a démonok alig várják, hogy találjanak élő embereket, akiket megszállhatnának, és csintalanságokat követhetnének el a következő év során, ám ha úgy találják, hogy a sziget lakatlan, hát akkor a vállukat megvonják és tovább szállnak, hiszen teljesen érdektelen és unalmas helyen ők se akarnak fölöslegesen időzni.
1: Magyarul így bújnak el a démonok elől.
2: Így bújnak el a démonok elől. Uh-huh.
1: Na, ha már a szertartásokat meg a fesztiválokat emlegettünk, én mikor készültem a Bali útra, akkor természetesen utána néztem mindennek, például a zenének és a gamelán zenének, és egyszer egy hosszabb úton voltam még itt Magyarországon az M1-es autópályán, még arra is emlékszem, és gondoltam, hogy berakok egy jó kis gamelán zenét. Hát, nem volt szerencsés választás, mert amikor az ember 130-al megy az autópályán, és úgy egyébként koncentrálni is kell, akkor ezek a kis ütős hangszerek, a fúvósok, nagyon azt éreztem, hogy ez most nem oda való, és nem mindegy, hogy milyen környezetben hallgatja az ember. Ugyanakkor, amikor Balira érkeztem, és tényleg a 9 nap alatt szerintem 3-4 ilyen utcai fesztiválba belekeveredtem, ott megint autentikussá vált, és teljesen helyén való volt. Mit kell tudni erről a gamelán zenéről?
2: Igen, már amit mondtál erről a balinéz gameláról, amit hallgattál, hát azt javaslom, hogy legközelebb próbáld meg a szundanéz gamelánt, illetve akár a jávai gamelánt, mert ahány népcsoport, annyiféle gamelán zene van.
1: Aha.
2: A gamelán zene az tulajdonképpen nem csak Indonéziát fedi le, hanem tágabb értelemben Dél-Kelet-Ázsiának sok részére érvényes, ami annyit jelent, hogy bár ott nem gamelánnak hívják, hogy de hogy valamilyen ütős ritmikus hangszerek léteznek. Ami nagyon érdekes, hogy habár első ránézésre a gamelán zenekar az hangszerekből áll, de önmagában egy gamelán zenekart a maga hangszereivel együtt, amik ugye ezek alapvetően ütős hangszerek, talán a xilofonhoz lehetne a leginkább hasonlítani.
1: Igen, élesebb hangjuk van.
2: Élesebb hangjuk van. Különösen a balinéznek. A balinéz az egy nagyon gyors ritmusú, élesebben megszólaló változat, például, mint a szundanéz. És ezek a hangszerek, ezek egymáshoz vannak hangolva, ami azt jelenti, hogy egy gamelán zenekar jelent valójában egy hangszert, és ez kicsit furcsa a mi európai szemszögünkből nézve, mert ugye mi egy klasszikus zenekart, ahol vannak vonósok, vannak fúvósok, részfúvós, fafúvós, nem tudom, ezeket hajlamosak vagyunk hangszerekre bontva kezelni. Ez a gamelánban egy kicsit másképp néz ki. Egy-egy gamelán hangszer elemet, ha egyik zenekarból átvennénk a másikba, nem biztos, hogy jól működne, mert nem biztos, hogy megfelelően szólalna meg, mert ezek össze vannak hangolva egymással. És ami nagyon érdekes még a gamelánban, hogy egy teljesen más zenei rendszer, mint az európai zene, tehát nem ezt a hangrendszert használja, viszont nagyon megtermékenyítően hatott a 20. századi európai zenére, illetve a modern kortárs zenére is.
1: Ugye te indonéz nyelvet és indonéz kultúrát is tanultál, nekem nagyon tetszik az indonéz nyelv, nagyon szép nyelv. Ez közös nyelv, könnyű nyelv, neked hogy ment a tanulás, mik a nehézségei, meg mik a szépségei?
2: Igen, itt is bejön az, amit már korábban mondtam, hogy minden és mindennek az ellentéte igaz. Az indonéz nyelv egy könnyű nyelv, a nyelvtani rendszere könnyen megérthető, magyar ember számára kifejezetten könnyen tanulható, egyrészt azért is, mert latin betűvel írják. Tehát ez egy nagy előny a sok távol-keleti nyelvhez képest. Aztán pedig vannak olyan hangzók, amiket pontosan ugyanúgy ejtenek, mint mi. Például az NY, ahogy a magyar nyelvben eny, ugyanúgy az indonézben is eny. Na most viszont az indonéz nyelv az egy furcsa valami, mert hogy igazából ez senkinek sem az anyanyelve az országban. Azt szokták mondani, hogy ez egy mesterséges nyelv. A valóság az, hogy ez még a holland időkben megy vissza, ugye Indonézia nagyon sokáig holland gyarmat volt. Akkor hozták ezt a hollandok létre, vagy vezették be általánosan, és aztán ez el is terjedt, és ez lett Indonézia államnak a közös nyelve. Viszont ami fontos, hogy az elődje, ami tulajdonképpen egy szumátrai származású maláj dialektus volt, az tulajdonképpen egy olyan nyelv volt az egész szigetvilágban, amit egyfajta közös nyelvként használtak évszázadokon keresztül. Ez egyfajta kereskedelmi nyelv volt, egyfajta lingua franca. Ennek egy változata az, ami a mai Maláziának a nyelve, a hivatalos nyelve. És az indonéz nyelv, az mondhatnám azt, hogy tulajdonképpen az indonéziai maláj nyelv, most az indonézek jól megköveznének ezért, a két ország nincs túlságosan jóba egymással, és igazából mondhatnám azt is, hogy ha nem lenne ez is furcsán értelmezhető, hogy egyfajta nacionalista különbségtétel van a kettő között. Tehát a két nyelv megfeleltethetősége nagyon nagy, kölcsönösen értik egymást, de mégis az indonézre azt mondják, hogy indonéz a maláziai malájra, meg azt, hogy maláj. Igazából ami a nehéz ebben a nyelvben, az nem a nyelvtana, hanem sokkal inkább annak az udvariassági rendszernek a megértése, ami a nyelv mögött rejlik. Ezt nagyon nehéz megérteni egy nyugati embernek, hogy Indonéziában nagyon sok helyen, Balin mindenképpen, és hát Jáván is pont ugyanez a helyzet, az, hogy hogyan kommunikálok, az lehet, hogy fontosabb, mint az, hogy mit mondok. Tehát nem annyira az elmondottak valóságtartalma, vagy valóság hűsége az elsődleges, hanem az az, hogy azt én miként mondom.
1: Az előadás mód.
2: Az előadás módja. Ehhez nagyon át kell az embernek állítani a belső iránytűjét, mert ugye mi hozzá vagyunk szokva az exakt dolgokhoz, ott ez viszont nem működik. Ott sokkal fontosabb az udvariasság.
1: Beszéljünk még, Péter, a gasztronómiáról. Hogyan birkoztál meg a helyi ételekkel, italokkal? Mi volt a kedvenced? Mi az, amit ki nem állhattál?
2: Indonézia szerte nagyon sokféle gasztronómiai megközelítés létezik, de azt biztos, hogy pár alap dolgot ki lehet jelenteni. Az egyik, ami mindenhol előfordul Balin is, ez a rizsnek a különféle használata. Ugye ott nincs kenyér, tradicionálisan búzalisztet azon a vidéken nem termesztettek, nem használtak soha. Ez gluténérzékenyeknek egyébként alapvetően egy jó hír.
1: Jó hír.
2: Nagyon-nagyon sokféle variációja van a sült rizsnek, amit ugye ők nasi gorengnek hívnak. Nasi a rizs, illetve a főtt rizs pontosan, és a goreng az meg azt jelenti, hogy meg van sütve. Tehát nasi goreng sült rizs. Ezek a jellemző egytál ételek, hússal, zöldségekkel, szerintem ez egy alapvetően egészséges és jó irány. Talán lehetne azt mondani, hogy az európai risottónak egy valamilyen távoli, távol-keleti rokona.
1: Szárazabb talán egy
2: szárazabb.
1: Picit, ugye?
2: Igen, mindenképpen. Igen. Mindenképpen szárazabb, akkor léteznek olyan ételek, amelyeket mi kürinek mondanánk, ami alatt azt értem, hogy jellemzően kókusztejjel, kurkumával és olyan fűszerekkel készülnek, ahogy mi a kürit értjük. Uh-huh. Nagyon sok zöldséget használnak föl, szerintem ez egy nagy előnye a kultúrájuknak, illetve a gasztronómiájuknak, mivel a tartósítás nem volt sohasem elterjedt arrafelé, és a hűtés sem, hiszen ugye a hűtő feltalálása előtt igazából ott senki nem látott jeget soha. Ezért ahhoz szoktak hozzá, és a gasztronómia is úgy jött létre, hogy az ételek mindig frissek. Tehát ami éppen van, azt el kell készíteni. Nem füstölnek, nem savanyítanak, ez egyáltalán nem jellemző az ottani gasztronómiára. Fermentálás létezik. Például a szójababot fermentálják, ami egy egészen elképesztő és izgalmas étel. Ennek az a neve, hogy tempe. Biztos találkoztál kint vele. Talán azt mondanám, hogy ha olyan embernek kéne elképzelni, aki még soha nem kóstolt, hogy valami nagyon-nagyon távolról egy picit, mintha rántott sajtra emlékeztetne az íze. Tehát valami ilyesmit mondanék, legalábbis én így éltem meg. Minden esetre egy egészséges szójalapú étel, egészségesebb, mint a tofu, mert fermentálódás során tulajdonképpen előemésztődik maga a szójabab, és ugye ezt is egy ilyen nemes penész fogja be pont, mint mondjuk egy camembert sajtot, és ezt lehet sütni, főzni, nagyon sokféle módon készítik. Szóval a tempe az egy alap elem a gasztronómiában. Szintén alapelem, de már talán kevésbé egészséges ez a kókuszvirágcukor. Ugye a kókuszpálma az a haszonnövény, aminek minden részét
1: mindent
2: felhasználják.
1: Uh-huh.
2: A fáját, a levelét, és hát ugye a kókuszdiónak az alapvetően az abból kinyerető víz az nagyon jó szomjoltó.
1: Mindenhol árulják, minden utca sarkon.
2: Mindenhol árulják, minden utca sarkon.
1: Igen.
2: És a virágának a nektárját is ki lehet nyerni, ebből készül a kókuszvirágcukor, ami nagyon magas tápanyagtartalmú, tehát nagyon magas a beltartalma, van olyan jó beltartalma, viszont ettől még cukor, de ugye ez is a balinéz gasztronómiának az egyik alapanyaga, amit használnak. Aztán persze ott van a chili, mint egy kedvelt ízesítő. Sajnos gyakran az ételekbe kerül a nátriumglutamát. Ez megint egy picit a valóság része a dolognak. A nátriumglutamátot pont ugyanúgy, mint a sócukrot nálunk a boltok polcáról szabadon le lehet venni. Én úgy tudom, hogy azért ezt érdemes lehetőség szerint kerülni, bár egy az élelmiszeripar bugyraiba én se látok bele annyira, hogy most tudjam, hogy ez mennyire káros vagy nem káros, de mindenképpen egy adalékanyag.
1: És még valami kerülhet bele, ugyanis ott van ez a bizonyos balibeli nevű betegség, vagy ilyen hasfájás, vagy ilyen emésztési problémák. Én egy 20 fős csapattal voltam kin, és amikor már a 17. ember is megbetegedett ebben, akkor kezdtem érezni, hogy itt valami nem oké. Szerencsére én megúsztam, de elkezdtem beszélgetni a sofőrrel, aki vitt minket ezekre az utakra, és akkor úgy fogalmazta ezt meg nagyon diplomatikusan, hogy kitchen process is not good, tehát, hogy a konyhai folyamatok nem elég jók, vagy nem jók.
2: Igen.
1: Mi ennek az oka egyébként? Ez?
2: Higiénia.
1: Ez az oka? Higiéniai. Ugyan. Szóval erre is készüljön fel a látogató, hogy bizony, 2-3 adott esetben 4 nap nálunk volt, aki egy hétig nem tudott kimozdulni a szállásról, de benne van a pakliban.
2: Én azt javaslom, hogy egyrészt oltások nélkül senki ne induljon Balira, tehát azokat az oltásokat, amit a Nemzetközi Oltóközpontban ajánlanak, azokat fel kell venni. Malária gyógyszert nem kell vinni, arra nincs szükség, viszont a hastifusz jelen van, okozhat gondokat, nagyon-nagyon súlyos megbetegedést okozhat. Ez, amit mondtál, a balibeli, ugye ez egy jó gyűjtőnév, de hát számtalan probléma állhat a hátterében, egy egyszerű gyomorrontástól kezdve nagyon komoly éterfertőzés. érzések. Ugye ott vagyunk az egyenlítő környékén. Nagyon magas a páratartalom, magas a hőmérséklet. Tulajdonképpen kísérleti jelleggel érdemes kipróbálni, hogy egy darab valamilyen ételt az ember letesz, és megnézi, hogy néhány óra múlva ott van-e még. Tehát mondjuk egy szeletkenyér megpenészedéséhez nálunk lehet, hogy néhány nap is kell. Ez balin nem biztos, hogy néhány nap alatt végbe megy, lehet, hogy már másnap reggelre olyan a kenyér. Nagyon érdekes adalék, én amikor kiköltöztem Indonéziába, vittem magammal egy bőr túrabakancsot és egy bőr övet. Ezek nem voltak sűrűn használva tekintettel az időjárásra, de hát ott voltak a szekrényembe. És néhány hónap elteltével kinyitottam a szekrényt, és azt láttam, olyan furcsa a bakancsom, mint a poros lenne, és kivettem, és ki volt penészedve. Tehát a cserzett bőr dolgok kipenészednek, na hát akkor mit csinál az élelmiszerrel ez a klíma? Úgyhogy nagyon gyorsan romlik minden, a húsáru néhány óra alatt, a hal az meg tud romlani annyi idő alatt, amíg az ember a piacról egy szatyorba hazaviszi. Hogyha nincs megfelelően megmosva és kibelezve, akkor bizony egy-két óra alatt konkrétan már problémát okozhat. Szóval ez ott áll sokszor a háttérben.
1: Szóval erre fel kell készülni az utazóknak, ez is ott van, ezt is kínálja Bali nekünk. Péter, én nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad a személyes élményeidet a hallgatókkal, nagyon köszönöm a beszélgetést, azt a sokfajta látásmódot, ahogy te megélted Balit, köszönöm, hogy itt voltál velem.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Kedves hallgatók, mai beszélgető partnerem Gót Péter volt. Aki vissza szeretné hallgatni a mai műsort vagy a korábbiakat, az keresse a Spotify-on az Egy Életem műsoromat. Egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt várlak benneteket. Babik Editet hallottátok. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
3: Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.
0: Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
7: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
8: Galam, nyugi van, fogd meg a seröm.
0: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
9: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
0: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
7: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
5: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
10: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Hamarosan kezdődik a budapesti BL döntő, a dohányzás káros hatásaira figyelmeztetnek, elszórta még lehetnek záporok. Demeter Fia vagyok. Hatalmas fesztivál központ lett Budapest a hétvégére. Számos rendezvény, elő- és utóbuli kíséri a futballbajnokok ligája döntőjét. A 6 órakor kezdődő Arsenal Paris Saint-Germain finálé előtt lesz látványos szurkolói vonulás is. A magyar főváros most először házigazda a sorozat történetében. Az élő közvetítést 150 millióan nézik majd, de több mint 400 millió emberhez jutnak el valamilyen formában az esemény képei, beszámolói. Holnap lesz a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira és előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kimmel Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
12: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, és hogy erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
11: Sikeres volt a Happy Hét, a vízivást népszerűsítő kampány idén több mint 211 ezer gyerekhez ért el. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ felhívásához 1500 intézmény csatlakozott. Az óvodákban és iskolákban játékos tanórák, projektek, sportesemények keretében tanultak a fiatalok a víz szerepéről, a folyadékpótlás jelentőségéről, a cukros üdítők és energiaitalok túlzott fogyasztásának káros következményeiről. Gyorsan hajtott a kézbesítő, egy napon belül kétszer is bemért a trafi egy postás autót Mihály Gergén. A Nógrád vármegyei rendőrség közlése szerint a jármű egyszer 66, majd 72 km/órás sebességgel közlekedett a megengedett 50 km/óra helyett. A szabályszegő összesen 100 ezer forint közigazgatási bírságra és 8 büntetőpontra számíthat. Holnap is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők a napsütést, helyenként egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat, néhol hevesebb viharok is lehetnek. 25-30 fok között alakulnak a csúcshőmérsékletek, az élénk légmozgás több felé megmarad. A jövő héten is változékony időre készülhetünk, napos felhős időszakok váltják egymást, több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, marad az élénk légmozgás is, 24-30 fok között alakulnak a csúcsok.
10: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
13: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
10: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mi kell ahhoz, hogy valaki egy családi hagyományt ne csak tovább vigye, hanem új korszakot is nyisson benne? Milyen ma nőként vezetni egy borászatot egy olyan szakmában, amelyet sokáig inkább férfiak határoztak meg, és lehet-e egyszerre üzlet, hivatás és szerelem is a bor? A borász szakma szépségeiről és kihívásairól beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Gere Andrea, a Gere Pincészet tulajdonosa, a Gere Hotel and Wine Spa, a Gere Restaurant, az Andrea Gere Skincare kozmetikai márka alapítója és vezetője. Andrea, örülök, hogy itt vagy, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Én köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
1: Hetedik generációs villányi borász családtagja vagy, igaz ez?
2: Igen, ezt rá is írtuk a címkékre, úgyhogy ha valaki itt kitölti a bort a pohárba, akkor olvashatja is a címkéket.
1: Iszonyatosan komoly ez a múlt. A borászat mellett a szőlő hatóanyagainak ugye kozmetikai hasznosítására is fókuszálsz már, tehát ahogy bemutattalak, ez egy nagyon hosszú út, aminek bizonyos lépéseiről majd beszélget. De amire én az elején kíváncsi lennék, hogy milyen egy borás családban felnőni, ha hetedik generáció?
2: Hú, hát ez... Most már azt tudom mondani, hogy csodálatos. Egyébként tényleg, hogy visszagondolok, én valóban a szőlőtőkék között nőttem fel, és hát csodálatos volt gyereknek lenni ebben a közegben. Tényleg úgy együtt rezegtünk a természeten. Nyilván akkor nem fogtuk még fel ennek az egésznek a jelentőségét.
1: Igen, mert azt mondod, hogy most már így visszatekintve.
2: Igen, mert persze, amikor ki kellett menni a szőlőbe, és akkor hú, akkor most kacsolni kell, vagy éppen ki kell menni a garázsba poros palackokat címkézni, hát nyilván az emberek annyira nem fült hozzá a foga, de én meg nagyon hálás vagyok ezért, hogy így végig tudtam élni ennek minden folyamatát, és láttam, amikor még minden kicsiben zajlott, meg ugye hát a nagyszülőkkel, dédszülőkkel való beszélgetés, tehát hogy tényleg ezek az alapértékek, hogy hogy jöttek itt egyik generációból át a másikba, és ugye ez az, amit én is szeretnék majd folytatni, hogy úgy plántáljuk át ezt így a következő generációban, ami igazából leföldel bennünket ilyen formában.
1: Igen, és hát ugye szerves része vagy ma már ennek a vállalkozásnak, villányi családi vállalkozásnak. Emlékszel arra a pillanatra, amikor először érezted azt, hogy a borászat nem csak családi háttér, hanem már a te utad is egyben?
2: Emlékszem. Igen. Ez egy nagyon meghatározó dolog. Nem azt mondom, hogy egy konkrét pillanat volt, de határozottan emlékszem, amikor ez így megszületett bennem ez a döntés, hogy én ezt szeretném csinálni. Mert hát nyilván persze minden szülő azt szeretné, hogy ha ő felépít valamit, hogy akkor ezt a gyereke majd tovább csinálja, de ez nálam nem volt azért annyira egyértelmű. Nem azért, mert hogy nem szerettem volna a bort, hanem talán így a szülőkkel való együtt dolgozás, munkálkodás, azért az mindig egy kiélezett helyzet, azért mégis családon belül vagyunk, konfrontálódni kell. Szóval amennyi szépsége van egy családi vállalkozásnak, van ugyanannyi nehézsége is ilyen formában.
1: Ki is akarja próbálni magát az ember fiatalon.
2: Így van, pontosan, igen. És akkor szeretnéd, ugye így van, pont amit most te is mondasz, hogy a szárnyadat bontogatni, és nem családon belül kipróbálni, hanem úgy kirepülve. De aztán, mikor én itt voltam Budapesten egyébként, mikor befejeztem a főiskolát, akkor még itt maradtam dolgozni, és hát édesapával közül mentem mindenféle borkóstoló, borvacsora, rendezvények.
1: Tehát elszakadni nem tudtál teljesen.
2: Nem. Azért mindig volt valami platform, ahol tudtam otthon segíteni, meg hát szükség is volt rám, éreztem a szüleim, azért így tolták rám a feladatokat Budapestre is, hogy itt ezt fordítsam, leírjak borleírást, stb. És ahogy így mentem édesapával ezekre a rendezvényekre, eseményekre, én akkor értettem meg igazán, hogy mi mit csinálunk, tehát hogy mi mit adunk az embereknek ezzel, hogy ez egy jó palac bort.
1: Tehát 20 éves felnőtt fejjel már másképp láttad ezt az egészet, ennek az értékét.
2: Így van, és hogy az emberek ezt értékelik, és hogy úristen, tényleg ilyen emberek jöttek ide azért, hogy megkóstolják a borunkat, és ezek a séfek főztek a borainkhoz, és ilyen gyönyörű millióban, és hogy a különböző művészetekkel társítva, párosítva, szóval igazából én akkor értettem meg, hogy a bor mennyire csodálatos dolog, és az, hogy mi értéket teremtünk. Én akkor szerettem bele úgy igazán.
1: Akkor ez azt jelenti, hogy nem is volt egy olyan komoly másik út, amin elgondolkodtál, hogy akkor te merre menjél?
2: Hát én a jól bevált közgazdász szakmát választottam, gondoltam, ez jó lesz otthonra is, ha végül úgy döntök mégis, hogy hazamegyek, de ha mégis kirepülnék máshová, akár országon belül, vagy országhatáron túl, akkor is azért ez egy jó szakma lehet. Ez volt, nem választottam semmi más nagyon olyan irányt, ami így a borászat mellett így a listámon lett volna, hogy na, ha nem ez, akkor azt fogom csinálni.
1: Mi billent át benned, amikor hazatértél?
2: Hát egy jó volt itthon lenni, tehát hogy az, hogy abban a közegben lehetek, tudom, hogy miért csinálom, hogy kikért csinálom, hogy tényleg a családunkat képviselhetem ebben az egészben, amit azzal, amit mi ott teremtünk. És nagyon hálás vagyok azért is, hogy édesapáékkal végig, édesanyámmal meg édesapámmal is nagyon-nagyon jó volt együtt dolgozni. Mind a mai napig jó, csak hát most ők nyilván már annyira aktívan nincsenek benne, de mindig nagyon intelligensen kezelték ezt a helyzetet. Pont, amit ugye említettünk, hogy teret engedni a fiatal generációnak, hogy én mindig ezt is megkaptam. Nem. De én mindig ezt a részét is mindig megkaptam. És én ugyanakkor meg mindig alázattal közelítettem ahhoz, amit ők csinálnak. Tisztelettel, alázattal, tanulni vágyással, nem akartam semmit se felforgatni, hogy na majd én hazajövök és megmutatom, hogy itt mi lesz. Mert szerintem ez nagyon fontos, hogy az ember először próbáljon megtanulni és belehelyezkedni egy helyzetbe, és aztán majd utána lehet szárnyakat bontogatni.
1: És mit szerettél meg először ebben a világban? Ízek, emberek, történetek, a természet, ugye a természetet is említetted. Mi
2: Igen.
1: volt?
2: Fú, ebben nagyon sok minden van. Az összesnek az együtthatója. De leginkább talán az, hogy látom az embereken, hogy ez egy élményt ad nekik, az, amit csinálunk. És amikor ezt így visszakapod, mosolygós arcokon keresztül, vagy akár tényleg, hogy kapok az éjszaka közepén egy SMS-t egy fotóval, hogy Andrea, köszönjük szépen, itt ülünk a borral, és ebben a panorámában, és itt ülünk a barátokkal, és mennyire fantasztikus. Hát ez szerintem ez a legszebb része.
1: Ma ennyi év után, ugye onnan indultunk, hogy milyen volt ugye Borász családba születni és felnőni, ez inkább szakma számodra, vagy még mindig tud szerelem lenni?
2: Hát nekem ez szerelem. Nekem az. Én mind a mai napig tudok nagyon lelkesen erről beszélni, és nem is tudom elképzelni, hogy mit tudnék más csinálni a helyet. És már elgondolkodtam rajta számtalanszor, hogyha valami másra kényszeríten az élet, én nem tudom, hogy ezt mi tudná kiváltani, vagy helyettesíteni ezt az érzést bennem, ami a bor iránt bennem van. Szóval nekem ez mind a mai napig egy szerelem.
1: Akkor nézzük meg, hogy milyen is ez a szerelem a mindennapokban, beszélgessünk erről is. Egy rövid szünetet tartunk, de innen folytatjuk a beszélgetést Gere Andrával, a Gere Pincészet tulajdonosával. Tartsatok velünk továbbra is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést Gere Andrával, a Gere Pincészet tulajdonosával. Onnan indultunk, hogy szerves része vagy az édesapád által indított Villányi családi vállalkozásnak, és felsoroltam már itt a műsor elején, hogy rengeteg mindennel foglalkozol, hotel, illetve a szépségipar, az étterem, nagyon sok minden az, ami most már az irányításod alatt van. Amit még nem említettem, és ez is egy fontos pont az életedben, hogy a Pannon Borműves cég elnöki feladatait is ellátod. Miért volt fontos számodra, hogy ezt az elnöki tisztséget elvállald?
2: Hát egyrészt ez egy nagyon megtisztelő feladat volt, hogy a kollégák, akik ugyebben az egyesületben vannak, megtiszteltek engem egyáltalán ezzel a felkéréssel, hogy legyek elnök ennek az egyesületnek. Tudni kell erről az egyesületről, hogy Magyarország neves családi borászatait tömöríti ez az egyesület. Szóval egy nagyon megtisztelő feladat volt, pláne úgy, hogy édesapám az alapítók egyike volt, amikor ezt az egyesületet 99-ben létrehozták, és hogy most már ugye cserélődnek ki ott is a generációk, most már lassan átadják a stafétát az alapítók, és jön a következő generáció. Ez nyilván egy nagyon-nagyon nemes feladat, persze kicsit nehéz összehangolni az embernek a saját ügyes-bajos dolgaival, meg a hétköznapjaival, de én azt gondolom, hogy én mindig is olyan ember voltam, aki szerettem a közösségért dolgozni, ezt én Villányért is teszem, tehát hogy én Villányért is szeretek dolgozni, és hát mindenki, aki ebben a szakmában dolgozik, hát ugyanúgy szereti azt, amit csinál, és hogy egy ilyen közösségnek az élén állni, az egy nagyon megtisztelő feladat.
1: De miben tudod őket képviselni, vagy mi az üzenet, amit szeretnél átadni?
2: Hát ugye itt a magának a bornak a kultúrája. Az, ami ugye pont a mai világban egy kicsit nehezen megy át az emberekbe, ugye itt most az alkoholfogyasztást is elő szokták hozni, hogy hát akkor ugye csökken az alkoholfogyasztás, és ugye vannak bizonyos trendek, és hát jellemzően az a bort szokták így előhúzni a skatujából, mint valami ellenségképet, holott, ha megnézzük az alkoholok között is, a bornak van az egyik legrégebbi kultúrája, és nem véletlenül létezik több ezer éve. És én azt gondolom, hogy ez az érték, amit mindezek a családi borászatok képviselnek, ugyanazzal az alázattal és szeretettel, tisztelettel dolgoznak, és ugye az, hogy mi a természettel együtt kell rezegjünk, és annyi aspektusa van ennek a szakmának, és hogy ezt így együtt tudom egy ilyen csapat élén képviselni, ez szerintem, ezt az üzenetet próbáljuk mi igazából átadni a hétköznapi embereknek, hogy ezt terjesszük, hogy a bor az több, mint pusztán csak egy ital a pohárban.
1: Egyből igen mondtál?
2: Nem. Őszinte leszek, nem. De nem azért, mert hogy ne lenne ez egy megtisztelő feladat, mert már akkor is úgy éreztem, hogy ez az. Csak bevallom, hogy egy kicsit nehezen tudtam akkor összeegyeztetni az első megkereséskor ezt az akkor életem, mert van két kisfiam, akik akkor még kisebbek voltak.
1: Most sem olyan nagyok, mert négy és hat évesek.
2: Így van, most sem olyan nagyok, de úgy éreztem, hogy most már nem mondhatok nemet. Tehát, hogy most már itt az idő, akkor próbálok beleállni ebbe a feladatba is.
1: Hogyha a pályaválasztást vagy a utadat, a karrierutadat nézzük, és hogy hol tanultál többet, te szerinted inkább az egyetemen, a pincében, a szőlőben?
2: Hát mindenhol valamit, azért az ember zsebre rak az életéhez, a későbbiekre. Hát ilyen, amikor én közgazdásztat tanultam, én szerintem az első fél év után én rájöttem, hogy hát ez nem annyira az én utam, de hát ha már elkezdtem, be fogom fejezni. Úgyhogy én amikor már ezt az iskolát csináltam, akkor mellette már itt kerestem Budapesten az összes lehetőséget, hogy hol tudok a borról tanulni. Mindenféle szomelié képzések, borértő képzések, minden, ami akkor elérhető volt, arra beiratkoztam. És aztán az iskola végeztével, meg már ugye itt egy kicsit Budapesten a gyakorlati életben is kipróbálva magamat, már a munkafrontján, közgazdászként, és aztán onnan hazatérve, meg már külföldre is beiratkoztam, külföldi iskolákban, ugye elvégeztem Londonban a Nemzetközi Borakadémiát, úgyhogy az egy nagyon-nagyon-nagyon jó képzés volt. Rengeteget tanultam, kicsit akkor fogalmazódott szerintem bennem meg igazán, hogy mit értek én nagy bor alatt, mint számomra egy nagy bor, egy komoly bor. És hát ugye bormarketinget is tanultam Kaliforniában, a Davis Egyetemen, szóval hogy voltak ilyen külföldi megmozdulásaim is, de hát azokból, amikor az ember inspirálódik, hogy külföldre elmegy pincészeteket látogatni, borvidékeket, hogy csinálják, mit csinálnak, ezekben rengeteg mindent lehet hazahozni a tarsajba, és aztán persze nyilván átformálni a saját képünkre attól, hogy ez egy önazonos üzenetté váljon a végén.
1: Egyébként felmerült benned, hogy máshol folytasd, mint a családi vállalkozásban valaha, amikor tanultál, és egyre több borvidéket és világot ismertél meg? Vagy ez mindig arról szólt, hogy nem, ezt a tudást hazavigyem?
2: Igen, az utóbbi. Igen, nem tudom valahogy. kis helyhez kötött, röghöz kötött vagyok. Ne, én tényleg ide vagyok leföldelve. Ezt az elején is mondtam, ezt a szót, ezt a leföldelést, én ezt tényleg így érzem. Tehát, hogy nekem itt annyira itt vannak a gyökereim, hogy én, ha most én elkerülnék másra, persze vannak csodálatos helyek a világon, és nem mondom, hogy én ott nem érezném jól magam, de hosszú távon én biztosan nem tudnék megmaradni. Igen, nekem annyira erősek ezek a családi kötelékek, meg tényleg a generációk, amit tényleg kaptunk és viszünk magunkkal tovább, hogy
1: ez egy felelősség.
2: Ezt így tudom meg, így van, igen. És felelősségem az is, hogy ezt továbbadjam a fiainknak majd, a férjemmel együtt természetesen. Tehát, hogy ez csodaszép, tehát, hogy ez egy nemes feladat.
1: Említetted, hogy később fogalmazódott meg benned, hogy milyen egy nagy bor. Uh-huh. Mesélj erről, hogy ez mit jelent számodra?
2: Volt egy nagyon, nagyon komoly bor élményem, pont amikor erre a Nemzetközi Borakadémiájára jártam, és hát készültünk a vizsgákra, sok bort kóstoltunk olyankor töményen borvidékekre lebontva természetesen, és egy Dél-Franciaország volt pont a téma, Rhône vidéke, és elém került egy Châteauneuf du Pape bor, és ott ültünk hatan, akikkel szintén készültünk együtt a vizsgákra, és kóstoltuk ezt a bort, és mondtam, hogy hát én ilyen bort még nem éreztem, mert éltem meg sose, hogy olyan elegancia és olyan kifinomultság volt abban a borban, mindene meg volt, de semmi nem volt benne túlzó, egyszerűen benne volt mindennek az üzenete. És én mondtam, hogy úristen, tehát, hogy ezt a bort apával meg kell kóstoljam, és utána komoly erőket mozgattam meg, hogy ezt a palackot be tudjam szerezni valahonnan külföldről, és aztán leültünk apával, elbeszélgettünk a borról, erről az adott borról, amikor ott kóstoltuk, és hogy nekünk mit kell ahhoz tennünk, hogy nekünk ilyen borunk legyen. Természetesen geres stílusban, de hogy mi hogy érjük el ezt az eleganciát a mi borainkban. És akkor ezen így elkezdtünk ezen tudatosan így dolgozni, meg gondolkodni, hogy mit kell tennünk kint a szőlőben, mit kell tennünk bent a pincében ahhoz, hogy nekünk ilyen boraink legyenek. Szóval hogy ahhoz, hogy ezek kialakuljanak így bennem, meg tudjam magamnak ezt fogalmazni, ez rengeteg bort kellett ott kóstolni, és erre ez az iskola tökéletesen jó volt, hogy ott töményen különböző borvidékeket megismerve kontextusba tudom helyezni már a villányi bort is, meg a gereborokat is, és ez nagyon fontos, hogy az ember lássa magát egy közegben, hogy hol helyezkedik el minőségben, üzenetben, árértékarányban. Ez nagyon fontos volt.
1: Mit ad villány? Mitől különleges villány? Mert hogy erről nem beszéltünk még.
2: Hát, azon kívül, hogy a szívem csücske, nyilván vannak gyönyörű szép adottságai. Ugye hát a legdélebbi borvidékéről beszélünk az országnak, és mindig azt szoktam mondani, hogy két dolog határozza meg a villányi boroknak a stílusát. Hát egyrészt ez a délies volta, ugye mi bennünket nagyon erőteljesen érnek ezek a szubmediterrán hatások, amik délről érkeznek, ugye a mikroklimát ezt nagyon erőteljesen befolyásolja,

0: annak minden egyes korgyban, amit a szádba veszel, és ez a vibrálás találkozik ezzel a gyönyörű szép kerekséggel, amit a szubmediterrán mikroklíma tud adni, és hogy ez adja a villányi boroknak a fő arcát. És természetesen az a szép benne, hogy egymás szomszédságában lévő pincészetek, meg szőlőterületekről született szőlők tudnak teljesen más stílusú bort is adni, mert ugye ott van akkor még az embernek a személye, aki a bort készíti. Hogy a mi stílusunk az ilyen, de a szomszéd pincészeté meg már lehet, hogy egy kicsit másabb. De az alapok adottak.
1: Ez egy nagyon különleges világ, és beszélgessünk még erről, folytatjuk innen. Egy rövid szünetet tartunk, utána Gere Andrával, a Gere pincészet tulajdonosával beszélgetünk tovább itt a Woman Power-ben, hamarosan folytatjuk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
1: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2.

0: mert előtte este BL döntő van.
1: Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. Viasail Travel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.

0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
1: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: A stúdióban vendégem továbbra is Gere Andrea, a Gere Pincészet tulajdonosa, a Gere Hotel and Wine Spa, a Gere Restaurant és a Andrea Gere Skincare kozmetikai márka alapítója és vezetője, és hát beszélgettünk arról, hogy mekkora szerelem ez, és hogy nem csak a bor maga, hanem villány és a családi vállalkozás, mert én ezt vettem le ebből az egészben, és azért hozom ezt be a beszélgetésben, mert nagyon fontos a családban a generációváltásról beszélni, hogy ez hogyan történik. Ez egy nagyon érzékeny téma. Van, ahol, ahogy te magad is említetted, a fiatal egy teljesen új utat akar járni, van, amikor belesimul a hagyományba. Nálad ez mennyire volt egyértelmű, ez az út?
2: Igen, a generációváltás az egy valóban egy kemény téma, de hát ugye sok cég érkezik most el, sok rendszerváltáskor alapított cég, az most érkezik el a generációváltáshoz. Ugye nagyon, nagyon nagy aktualitása van most ennek a témának, nem is csak a szőlőszed borászat területén, hanem sok más területen is. És hát ugye ez nálunk sincs másképp, és amennyi szépsége van a családi vállalkozásban, való létnek, hétköznapoknak, munkának, ugyanannyi nehézsége is van. Mert ugye mi, amikor esetleg konfrontálódunk egymással szülő-gyerek, akkor azt ugye nem úgy történik, hogy akkor lerakjuk a munka után a lantot, aztán megyünk haza, és akkor otthon vár a család, hanem ugyanaz a család vár otthon is, akivel konfrontálódtál.
1: És tehát, vannak konfliktusok?
2: Persze, hogy vannak,
1: nem azt, a vére menő vitákra kell gondolni,
2: tehát azért vannak nézetkülönbsége, így van, persze, ez életszerű jelenség, hogy van, amikor esetleg mi másképp látunk egy bizonyos dolgot, mint ahogy az előző generáció látja, és ugye hát ezt akkor visszat haza a vasárnapi asztalhoz, meg a születésnapra, meg a karácsonyra, meg tehát ezek nagyon intelligensen és nagyon, nagyon szenzitíven kell kezelni ezeket, hogy mondjuk el, hogy próbáljuk elmondani azt, hogy mi erről kicsit másképp gondolkodunk, szóval nagyon-nagyon oda kell ezekre figyelni, de ahogy mondtam, én nagyon hálás vagyok azért, hogy édesapa ezt mindig is nagyon jól tudta kezelni. És megmondom őszintén, mi, amikor eljutottunk a generációváltás pontjáig, akkor mi azért ezt segítséget is hívtunk, szakmai segítséget. Tehát, hogy vannak cégek, akik foglalkoznak generációváltással, és én úgy láttam, meg a férjem, mi úgy láttuk, hogy nekünk jó ehhez, ha segítséget hívunk. Édesapám mondjuk nem értette, hogy ez miért kell segítség, mert szerinte ez nem kellett volna, ezt mi meg tudjuk beszélni egymással is.
1: De ez is egy különbség, egy szemléletbeli különbség.
2: Igen.
1: Szerettem volna kérdezni, milyen típusú viták jöhetnek elő?
2: Hát itt lehet, ugye ezek általában lehetnek szakmai nézőpontok, hogy akkor most mit tudom én, az egyik szőlőt, azt, vagy váltsuk le az egyik szőlőfajtát egy másikra. Ő azt mondja, ne váltsuk le, mi azt mondjuk, váltsuk le, vagy éppen pont fordít, vagy ne, azt tartsuk meg, de ő meg azt mondja, nem, az nem olyan. És akkor ezekről elkezdünk eszmecsezni, megpróbáljuk a másikat meggyőzni, hogy akkor ez most miért lenne így jó, vagy éppen a másik út miért lenne jobb, ha azt választanánk. Szóval nem kell olyan hatalmas nagy dolgokra gondolni, mert hála Istennek azért így, ahogy én mondtam, én tanulni mentem haza. Tehát én édesapámat mellett jöttem, mentem tényleg hosszú-hosszú időn keresztül.
1: De ezek üzleti döntések.
2: Igen,
1: üzleti döntések.
2: Igen. Hát ezt ilyen kontextusba helyezve kell látni, és akkor úgy hozza meg az ember ezeket a döntéseket, és persze, hát itt benne van már az is, hogy édesapa az idő előre haladtával már egyre kevesebbet ment, egyre kevesebbet találkozott emberekkel. Nyilván én meg egyre többet mentem.
1: Igen, sokkal több impulzus, szakmai, üzleti impulzusért.
2: Igen, így van. És akkor én már egy kicsit kezdtem másképp vélekedni dolgokról, ő még lehet, hogy úgy vélekedett, ahogy pár évvel ezelőtt is vélekedett. De édesapa mondjuk ezt nagyon jól be is látta egy idő után, hogy ő 2023 év végén adta át egyébként hivatalosan a céget nekem, meg a férjemnek, hogy azt mondta, hogy ő már nem szeretne döntést hozni, mert ő már úgy érzi, hogy ő nem tud megalapozott döntést hozni, mert nincs annyi információnak a birtokában, ami egy jó döntéshez, meghozatalához kell. És azt mondja, ezt most már a fiataloknak kell meghozni. Szóval ezt sem tudja szerintem nagyon sok első generációs például kimondani. Édesapa ezt ki tudta mondani.
1: Hát ami... meg hogy szabad kezet adni.
2: Így van.
1: Igen, azt te korán igen. Megkaptad? A döntéseidnél? Vagy az elején még azért ez kéz a kézben haladt?
2: Kéz a kézben haladt sokáig, és édesapában is benne vannak ezek a reflexek, hogy ja, mert ő megszokta, hogy bejön a borászatba, és akkor...
1: És dönt.
2: Igen, és megszokta, hogy ő dönt, ő az, aki megmondja, hogy akkor itt hogy legyen. És akkor őt is, és a kollégák őt is kérdezik. A kollégáknak is meg kellett szokni, hogy akkor, hát akkor most már ne az édesapámat kérdezzék, hanem minket. És ugye édesapa meg automatikusan, ha felé jött egy kérdés, ő megválaszolta. De hát nem gondolta ő ezt tudatosan végig, hogy ja, hát most nekem kellene megválaszolnom. És akkor ugye ebbe volt egy ilyen átmenet, amikor hát a kollégákban is néha tudathasadásos állapot van, akkor most most akkor kire hallgassak, az egyik ezt mondta, a másik azt mondta. Szóval ezek nagyon nehéz dolgok, és én nem tudok, tehát nem tudom ezt felróni édesapának, mert hogy lehet egy olyan családi vállalkozást elengedni, amit ő rakott össze tégláról téglára, minden egyes kockáját, elemét ismeri, hogy akkor itt most tessék, holnaptól átadom a gyeplőt, és akkor innentől kezdve már így el is vágtam a szálakat. Ez nem lehet így. Tehát itt annyira sok érzelem, minden van benne.
1: Ezt kellett talán tudatosítani, ezért is volt jó, hogy szakember segítségét kértétek. Igen. Ebben tudott akkor segíteni ezek szerint.
2: Igen. És hogy ugye az mennyire fontos, hogy belehelyezkedjünk egymásnak a székébe. Hogy én is lássam a passzemüvegén keresztül a világot, hogy ő hogy nézi a cégét, meg hogy ő meg beleüljön a mi székünkbe, hogy a fiatal mit lát, és hogy látja azt, ami most itt zajlik. És hát nyilván ezek a modernizációs folyamatok, amiket mi meg elkezdtünk már a cégben, hát na ott azért voltak ilyen súrlódások, hogy apáik nem feltétlenül értettek egyet ott dolgokkal, hogy miért kell ezt most digitalizálni, meg a kollégák sem értettek egyet sok esetben, akik már nagyon régóta nálunk dolgoznak, hogy hát de miért nem volt az úgy jó, eddig is kockás papírra írtuk, akkor most miért kell számítógépbe meg nem tudom milyen digitális platformon tárolni a dolgokat.
1: De átment ez a szemléletváltás?
2: Hát még most is zajlik, mondom azt, hogy így most is zajlik, ezek nem mennek egyik pillanatra a másikra, de én azt mondom, hogy most már nagyon sok mindenen túl vagyunk. De ugye hát kellett ez, a kollégák közül sokan egyébként közben nyugdíjba is mentek, de ugye mi meg már nem is akartuk rájuk erőltetni ezt a fajta új szemléletmódot. Jöttek most új kollégák a helyükre, ő bennük meg ez már egy természetes, velük már ez egy természetes folyamat volt.
1: Van családi alkotmányotok?
2: Így leírva nincs, de egyébként nagyon jó, hogy erre rákérdeztél, mert pont talán egy pár hónapja beszélgettünk erről, hogy le kéne egy ilyet írnunk. Mert ez tényleg a fejünkben, szívünkben, lelkünkben úgy benne van, de lehet ezt egyszer, hogy le kéne írnunk egy ilyen papírra formát adva az egésznek.
1: Hát, hogy ki miért felel, ki mit
2: igen,
1: tehet, igen. Mikor, hogyan dönthet, nagyon sok minden. És mikor mondjuk, mikor nem beszélünk üzletről. Ezt meghatároztátok?
2: Hú, az nehéz. Nem, ilyet még nem nagyon kellett, hogy nem beszélünk között. Lehet, hogy ez azért is van, mert mindannyian nagyon szeretjük, amit csinálunk, és hogy nem úgy éljük meg, hogy nekünk ez munka, amikor erről beszélünk. Mert tényleg még vasárnapi asztalnál is erről
1: igen, ezt említetted,
2: beszélni.
1: Ezért kérdezem.
2: Mert hogy ugye mindig kibontunk akkor valami bort, akár egy külföldit, mellé rakjuk a sajátunkat, nézzük, akkor már eleve elkezdünk
1: akkor
2: erről eszmecserélni. Igen, de nekünk ez egy szerelem, tehát hogy igazából nekünk ez egy élmény, ez nekünk hozzá tartozik a rituálinkhoz, ahhoz, hogy leülünk és ebédelünk, és akkor mellé a bor, mellett a bor ott van az asztalon, ez egy teljesen természetes folyamat, és hogy akkor már mindjárt megbeszéljük a bort, és akkor ugye ki is elemezzük, hogy akkor ez mitől lett ilyen, és hogy milyen hordóban, és akkor nekünk mit kellene most csinálnunk, és hogy a mi borunk egyébként itt ehhez képest hogy viszonyul, és akkor ez így kicsit tovább gyűrűzik utána, de ez meg valahogy nem. Tehát nem éreztük még azt, hogy valami miatt határt kellett volna húzni, na akkor most a vasárnapjában nem beszélünk sose üzletről.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy nőként egy férfias szakmában milyen tapasztalatokat szerzel, milyen meglátásaid vannak, vagy egyáltalán hogy állnak hozzád, vagy hogy álltak hozzád régen, hogy állnak hozzád ma a szakmában. Gere Andreával, a Gere Pincészet tulajdonosával beszélgetünk itt a Woman Powerben. Maradjatok velünk továbbra is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is Gere Andrea, a Gere Pincészet tulajdonosa, a Gere Hotel and Wine Spa, a Gere Restaurant és a Andrea Gere Skincare kozmetikai márka alapítója és vezetője, akivel a szünet előtt ott hagytuk abba, hogy bár családi alkotmány nincs, szerelem és szenvedély van abban, amit csináltok így közösen. Amire én kifejezetten kíváncsi lennék, hogy hát még most is nagyon fiatal vagy, de még sokkal fiatalabban kezdted a szakmát. Érezted azt, hogy nőként másképp kell bizonyítanod a borász szakmában, mint a férfiaknak?
2: Meg szoktam kapni ezt a kérdést, de őszinte leszek, én nem éreztem sose, hogy legalábbis velem ezt sose szembesítettek ezzel az érzéssel, hogy így, hogy én itt háttérbe szorultam volna, vagy emiatt nem vettek volna komolyan, mert nőként mondok valamit.
1: Hozzáteszem, az ebben. Elmúlt 10 évben elég sok női borász szerzett így, nevet így, a szakmában.
2: Így van.
1: Tehát, igen. Hogy egyfajta átalakulás már egy jó ideje tart.
2: Így van, igen. Hála Istennek egyébként, hogy nagyon sok, egyre több nő van a szakmában, mert ez mindig azt szoktam, hogy a savát borsát azért a hölgyek adják meg. Tehát kell. Én mindig hiszek az egyensúlyban, meg az energiák egyensúlyában. Tehát az se jön, amikor valahol csak nők vannak, és az se jön, amikor valahol csak férfiak vannak, kell, hogy legyen ebből is, abból is. Szóval én sose éreztem azt, hogy valahol emiatt nevettek volna komolyan, de én azt hiszem, hogy ezt is apának köszönhetem, mert hogy amikor én így jöttem, mentem vele folyamatosan, akár üzleti tárgyalásokra, akár borkostolókra, vagy bármilyen utazás alkalmával és boros közegben voltunk, akkor ő engem mindig teljes értékű partnerként kezelt minden egyes közegben. És ugye ezt a környezet is érzékelte. Tehát, hogy édesapa engem az utódja, az örököseként tart számon, ezért megyek, hozzászólok, beszélünk.
1: Tehát nem volt kérdés.
2: Nem. És ez egyébként bennem ez nem, de én ebben nem voltam biztos, hogy a közeg ezt ennyire veszi, ezt az adást. És amikor megtörtént nálunk ez a hivatalosan is, ez az úgymond generációváltás, ugye 23 év végén, mikor apa átadta a céget, akkor én azonnal úgy éreztem, hogy 24 év elejét nekem azzal kell kezdenem, hogy akkor a kereskedőinket biztosítom arról, hogy hát természetesen generációváltás történt, meg apa átadta a stafétát, de ettől még semmi nem változik, megyünk tovább, minden ugyanúgy folytatódik,
1: és itt néztek hozzá.
2: Néztek rám kérdő szemekkel, hogy hát nem is értik, hogy én miről beszélek, mert hogy ő nekik ez így teljesen természetes volt, és hogy ők bennük fel sem merült a kérdés, hogy itt nem menne tovább ugyanúgy minden, ahogy eddig is ment. Úgyhogy ez egy jó dolog volt, hogy ezt édesapával így csináltuk. Szóval hogy talán emiatt is, az ő validálása miatt sem volt bennem sose az az érzés, hogy benne engem esetleg megkérdőjeleztek volna.
1: De persze. De azért ez egy férfias szakma volt,
2: igen,
1: főleg.
2: Igen,
1: még 10-15
2: igen,
1: évvel abszolút, ezelőtt.
2: Igen. Igen, és még most is egyébként nagyjából aként tekintenek rá szerintem, még hogyha a hölgyek azért jelentősen benne vannak, de azért még mégis a férfiak uralják ezt a szakmát. Nyilván vannak olyan kultúrák, ahol értemszerűen a férfihoz beszélnek leginkább, ezt a Japánban éltem meg, amikor az üzleti tárgyaláson én mondtam valamit, és mindig mindenki a férjemhez beszélt, utána neki adták a válaszokat, de ezzel nincsen semmi baj, ezek kultúrák.
1: Tehát ezt el tudtad fogadni.
2: Abszolút, de én ezeket sose csináltam ebből ego kérdést, tehát hogy ez így rendben van. Úgyhogy én nem éltem meg ennek a hátrányát soha.
1: Egyébként szerinted miben hozhat más szemléletet egy női vezető egy borászat életébe? Hozhat?
2: Biztos. Hát a nők ugye teljesen másképp viszonyulnak az emberekhez, sokkal szenzitívebbek, szerintem másképp is üzemeltetnek egy céget, mint mondjuk a férfiak. És hogyha a borkóstolásra térünk rá, akkor a nőknek a szenzorai azért sokkal szenzitívebbek itt is. Tehát míg a férfiak nagyon hajlamosak a struktúrákra, a testre, a tanninokra, a savakra koncentrálni, tehát ilyen mondjuk ugye a technikai paraméterekre egy bornál, a hölgyek azok meg nagyon, nagyon jó szaglás van, nagyon jó ízlelésük, sokkal kifinomultabbak, például be tudják azonosítani, akkor itt most szeder, áfonya, itt meg egy kis cseresznye, vagy éppen kis citrusok, tehát hogy sokkal jobban hozzák ezt a kis fűszerességet, a finom nüanszokat. Na és erre mondom, hogy ennek a kettőnek kell a balansza, mert a borhoz ez is kell, és az is kell.
1: Egyébként fiatal nőknek, akik most gondolkodnak pályaválasztáson, vagy ezen a pályán, akkor mit mondanál?
2: Jaj, hát én erre a pályára mindenkit csak csábítani tudok, mert gyönyörű, és persze, hát vannak bennem kihívások, mint mindenben vannak kihívások, de valahogy tényleg én is bármennyire kell a hétköznapokban küzdeni dolgokért, de egyszerűen elmegyek egy borkóstolóra, és találkozom emberekkel, egyszerűen úgy jövök haza, mint akit felvérteztek újra, és újra tele vagyok energiával és életerővel. Szóval, hogy én azt tudom mondani, hogy tényleg ez egy olyan szakma, amiből mindig lehet erőt meríteni, és mindig meg lehet találni azt a szépségét, és ezt a bor maga adja. És azt, igaz, hogy ezzel tudunk foglalkozni, hogy ennyire szép.
1: Igazából magáról, a borról beszéltünk eddig, hogy nőként, férfiként hogyan érezzük, szagoljuk, milyen jegyeket veszünk észre, de mondjuk a borokon, a termékeken, amikor már készen vannak, mennyire látszik az, hogy nő van a borászatban? A design mennyire meghatározó ilyen szempontból?
2: Hát meghatározó nagyon. Nagyon. Az annyira fontos, hogy egy nagyon nagy összhang legyen külcsíny, belbecs között. Ugye hát a vizualitás az első, amivel találkozunk. Tehát belépünk egy borszaküzletbe, vagy akár egy teljesen hétköznapi élelmiszerboltba, ahol borokat is árusítanak. Ránézünk a polcra, és ugye ránézünk egy címkére, és az alapján elképzelünk valamit egy borról. És ez hihetetlenül fontos, hogy az, amit elképzeltünk, és amit a külcsíny üzen és sugal, és utána ezt a bort hazaviszik, kinyitják és kitöltik a pohárba, akkor ugyanazt kapják meg. Az a jobbik eset...
1: Vagy valaminek a folytatása.
2: Így van, igen. Az a jobbik eset, hogyha többet kap végül a kóstoláskor, mint amire elsőként érzékelt a címke alapján, vagy amire gondolt volna, az még a jobbik verzió, de amikor többet üzen egy palack külcsényben, mint aztán amit a pohárban kapunk, hát az a legrosszabb verzió. Úgyhogy mi ezért is csináltunk például egy arculatváltást 2018 környékén, mert már a boroknak a minősége, meg a fejlődése meghaladta a külcsínyt, és hogy úgy éreztük, hogy most már a külcsíny üzenete nem hordozza azt, amit mi a borral már megüzenünk.
1: Ez a te szemed kellett?
2: Hát én voltam az, aki ezt itt nyomta nagyon ezt a gombot, igen, és akkor a férjemmel utána beleálltunk, akkor nyilván megkerestünk ez egy szakmai csapatot, akivel ezt együtt meg tudtuk csinálni, de kőkemény munkát tettünk bele, mi is, tehát nem engedtük csak úgy ki a kezünkbe, mert ugye az nagyon fontos, hogy egy önazonos dolog szülessen meg, amivel mi együtt tudunk rezonálni, mert az is fontos, hogyha ránk néznek emberekre, akik a borok mögött állunk, akkor mi is legyünk összhangban azzal a külcsínnyel, amit a palack üzen, meg azzal a belbeccsel, amit megkóstolnak a boron keresztül, és akkor ugye sokszor elhangozott már itt a wine spa, meg a hotel, meg az étterem, hogy aztán az a millió, amiben mi ott belerakjuk azt a palacbort, hogy az is összhangban legyen mindennel. Szóval, hogy egy ilyen nagyon egységes üzenet kell, hogy legyen, szerintem ebben a nők jobbak valahogy, én azt gondolom, hogy nem, de nem biztos most itt a férfiak hozzászólnának, ha itt lennének, de én azt gondolom, hogy ezekre a finom nüanszokra azért a nőknek jobban az érzékük.
1: Akkor folytassuk innen, egy rövid szünet következik, a zene és a hírek után innen beszélgetünk tovább Gere Andrával, a Gere Pincészet tulajdonossával, és hát ahogy említetted, itt egy nagyon komoly összhang kell a különböző egységek és feladatok között, úgyhogy szerintem beszélgessünk majd erről, jövünk vissza a zene után.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templár.
1: A man is a suit, man.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
5: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 673 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
6: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az, a gyep.
5: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 4-én csütörtökön a főkertész DJ Rob. Van gerebjéd? Június 4-e Dürer kert DJ Rob.
7: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Berki Judit, Dániel András, Pásztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu per programok oldalon találsz. Várunk!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
8: Hamarosan kezdődik a BL döntő, újabb razziába kezdett a fogyasztóvédelem. Holnap is lehetnek záporok, zivatarok. Demeter Pia vagyok. Hatalmas fesztiválközpont lett Budapest a hétvégére. Számos rendezvény elő- és utóbuli kíséri a futballbajnokok ligája döntőjét. A rendőrök és a mentők is megerősített szolgálatot látnak el. A városban több helyen korlátozásra, lezárásra kell készülni. Az Arsenal Paris Saint-Germain összecsapás este 6 órakor kezdődik a Puskásban. Ez lesz az év egyik legnézettebb eseménye világszerte. Újabb razziába kezdett a fogyasztóvédelem, ezúttal az építési termékek piacán ellenőriznek. A hatóság közölte, a vizsgálatok középpontjában a termékek jelölései és a gyártó által kialakított magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatok állnak, de továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a megelőzésre, a jogkövető piaci működés biztosításához. Szaküzletekben, tűzépeken, barkácsáruházakban is megfordulnak majd. Tavaly az ellenőrzések csak nem 40%-ában tártak fel hiányosságokat. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
8: A Horizont kutatási programhoz való teljes visszakapcsolás Magyarország egyik legfontosabb célja az Európai Unióban. Erről Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter beszélt az uniós kutatásért és innovációért felelős miniszterek tanácskozásán. A tárca vezető hangsúlyozta, hogy a következő uniós költségvetési időszakban jelentősen nőnek a tudományra és kutatásra fordítható források. Magyarország célja, hogy ezekből a támogatásokból minél nagyobb részt tudjon megszerezni hazai kutatók és innovációs szereplők számára. A nap további részében és holnap is változóan felhős időre készülhetünk majd. Holnap kezdetben több órára kisüt a nap, majd egyre több felé növekszik, vastagszik meg a gomoly felhőzet. A délutáni órákban egyre több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, a Dunántúlon akár hevesebb viharok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél élénk erős lesz majd. A legmelegebb órákban 27-30 fok között alakulnak a csúcsok, de a záporok környezetében hűvösebb lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a Woman Power-t, vendégem továbbra is Gere Andrea, a Gere Pincészet tulajdonosa, és az előző negyed órában felsoroltuk, hogy mennyi mindennel foglalkozol a boron túl, mert hogy ott a Wine & Spa, az étterem, és ezeknek, ahogy te fogalmaztál, teljes összhangban kell lenniük. Hogyan lehet ezt az összhangot megvalósítani, vagy mit jelent ez az összhang valójában?
2: Itt azért mindenképpen szeretném elmondani, hogy azért ezt nem én csinálom egyedül. Tehát itt azért a férjemet szeretném mindenképpen kiemelni, mert ő azért egy nagyon-nagyon szerves része ennek az egésznek, és nélküle nem is tudnék mindenhol helytállni, és ő ugyanúgy kiveszi a részét jelen pillanatban leginkább a borászat és a szőlészetnek a napi operatív vezetésében, mivel én most egy kicsit több időt kellett, hogy töltsek, vagy kell, hogy töltsek a szállodában, illetve az étteremben, de ugye ezt mindig nagyon jól megosztottuk egymás között. Igen, és ezek nagyon fontosak, hogy ezt mi mindig együtt leülünk, és kitaláltad a stratégia, nagyon fontos, hogy ezt mi egymás között mi határozzuk meg. Hogy utána minden, amit csinálunk, akár a gasztronómia területén, akár a vendéglátásban, hogy minden ugyanazt az értékrendet hordozza, amit mi képviselünk, és így lesz egységes az egész üzenetünk, amit mi szeretnénk. Ehhez persze kell tudatosság is, tehát hogy ezt nem lehet mindent ilyen ráérzésszerűen csinálni, hanem ezt nyilván meg kell tervezni, nagyon sok mindent, de mivel egy nagyon önazonos dolog születik meg, ezért én azt gondolom, hogy itt ez a tervezés szaga nincs a dolognak, tehát a végeredmény a lényeg.
1: Igen, nagyon érdekes, hogy nyilván ennyi minden szép lassan rakódott rá a borra, a borból indultatok, de hogy mi hozta ezt a fejlődést? Külső igény, vagy belső kényszer? Melyik volt előbb?
2: Hát az édesapám, ő egy nagyon innovatív, és mindig is egy nagyon nagy úttörő típusú ember volt. Tehát ő mindig a halált megvető bátorsággal, abszolút optimistán állt mindenhez, és nem voltak be. Persze lehet, hogy voltak benne kételyek, de ennek soha nem adott hangot. Én gyerekkoromban nem emlékszem ilyenre, hogy bármikor is bármilyen kétséget megfogalmazott volna. És ez tényleg valahogy így organikusan épült fel, hogy persze mindig telepítettünk egy kis szőlőt, akkor amit abból készült bor, aztán azt, amit eladtunk, azt mindig visszaforgattuk a vállalkozásba, és akkor édesapámban egyszer felmerült, hogy hát oké, itt a bor, jönnének az emberek kóstolni, de nem tudnak hol aludni, mert akkor mindig az a kérdés, hogy ki vezet, és akkor hát akkor lehet, hogy kéne csinálnunk egy kis panziót, egy pár szobával legalább, ahol tudnak aludni. És akkor így született meg az első szálláshely Villányban, ami ugye az édesapám, édesanyám kis panziója volt, és akkor ugye elindult ez a vendéglátás vonal. Utána már, mikor már egyre komolyabb vendégek jöttek, fejlődött a borturizmus, akkor már azt gondoltuk, hogy hát igen, lehet, hogy valami komolyabb gasztronómiát is kéne mellé tennünk, mert hogy úgy sose tudtunk egy éttermet se nyugodt szívvel ajánlani, ahol mindig azt mondtuk, hogy na ide bármikor elmegy a vendég, ott jót fog enni, hát akkor csináljuk meg mi magunk tányérjait, hogy mi milyen ételek mellé képzeljük el a borainkat. De hát ha már csinálunk éttermet, hát akkor lehet, hogy kéne azokra vendégekre is gondolni, akik nem akarnak egyfolytában borozni, akkor legyen egy kis wellness, ahol ott tudnak pihenni közben, akár családok, feleség, gyerekek, ők nem fognak azért egész nap pincét járni, de hogy akkor legyen ott is kikapcsolódás. Szóval ez egy ilyen nagyon hosszú és organikus fejlődés volt, és hát nyilván ennek apa egy nagyon erős katalizátora volt, és aztán ugye én is megpróbáltam erre rácsatlakozni, később jött a skincare, mert ugye a szőlőt nagyon sok aspektusból és oldalról meg lehet mutatni, mert tényleg egy hihetetlenül értékes alapanyagról beszélünk.
1: Mennyire kiszolgáltatott ma ez az ágazat?
2: Hát most vannak kihívások.
1: Időjárás, klímaváltozás, gazdasági változások.
2: Igen, sok minden van. Azt én mindig egy szépségeként éltem meg a szakmának, hogy mi a természettel kell, hogy együtt rezegjünk. Ez egy nagyon fontos számomra, mert én úgy érzem, hogy a természethez való kapcsolódás az megtartja az embernek a realitás érzékét.
1: Tehát, az alázat kell.
2: És az alázat, így van, és ez nagyon-nagyon fontos, az alázat, igen. És hogy nem megy minden gombnyomásra, és ezt el kell fogadnunk, hogy nem nyomjuk meg a gombot, akkor most süt a nap, meg aztán most esik az eső, hanem nekünk tényleg együtt kell rezegnünk a természettel, és arra megfelelő válaszokat kell adnunk. Szóval, hogy ez a szép oldala, de nyilván vannak ugye ebben kihívások is, amit kezelni kell. Hát ugye nyilván itt az, hogy most globális felmelegedés, meg azért vannak melegebb évek is most már, ugye visszatérve például a 2024-es év azért egy elég melegre sikeredett évjárat
1: igen,
2: volt.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy volt-e olyan év, amikor kifejezetten izgultatok, hogy lesz ebből olyan minőségű termés?
2: Igen, igen. Hát a 2024 az például ilyen volt, mert ott túl meleg volt már, ugye 3 héten keresztül keresztül minden nap 35 fok fölötti hőmérséklet volt, ilyenre nem nagyon volt korábban példa. De nem azt mondom, hogy ezek állandóak. Tehát például a 2025-ös meg már egy csodálatos év volt, ott már volt azért csapadék is, elegendő napsütés, szóval az meg egy ilyen nagyon szép balanszos évjárat volt, de azért ezekkel foglalkozni kell, fel kell ezekre készülni, és ugye nálunk ebben az ágazatban minden lassan történik. Tehát, hogyha mi szeretnénk valamit majd bevezetni, azt már 5-6 évvel előtte el kell kezdeni kipróbálni, mert ugye valamit kipróbálunk, de szüret ugye csak egyszer van egy évben, ezt minden egy évben utána tudjuk csak korrigálni, és várni kell, várni, és nagyon sokat kell várni.
1: Hát igen, és hogy korai szüret, hogy az mikor történik, hogy mit akartok kihozni abból az adott termésből.
2: Így van, pontosan. És akkor még nagyon sok változó van, amit ugye emberi döntések befolyásolnak. És lehet, hogy egyszer így döntünk egyik évben, nem volt jó döntés, következő évben, következő szüretnél tudjuk korrigálni. Szóval hogy ezek mind nyilván nehézségei, de valahol a szépsége is a szakmának. Hát az meg most nyilván, hogy itt vannak kihívások abban, hogy éppen a borfogyasztás most éppen csökken, és hogy hát hogy tudjuk a fiatal generációt megszólítani a borfogyasztás irányába.
1: És hogy ez egy kultúrát magas minőségű borfogyasztása irányába mutasson, ne az alkoholfogyasztás
2: pontosan
1: irányába.
2: És hogy értéket mértékkel, mert hogy akkor kérdés tud kultúrává válni, hogyha mértékkel fogyasztjuk, és a embereket hoz össze egy asztal köré, barátságok születnek, mély beszélgetések születnek, szóval ennek az üzenetét kell jól átadni a fiataloknak, mert őnekik meg szerintem valahol egy kicsit pont ez hiányzik, hogy így ezek a fajta erős közösségek, amik lehet, hogy még az én generációmban talán így egyértelmű volt, hogy mindig összejárunk, és mindig együtt csinálunk mindent barátokkal, és hogy tényleg elbeszélgetünk egy pohár bor mellett. Szóval erről most nagyon sokat kell beszélni, hogy ez a kultúra része ez tovább tudjon gördülni, és hogy megértse a fiatal generáció is, vagy legalábbis az ő nyelvükön mi meg tudjuk velük értetni.
1: Hogy mi tud ebből érték
2: így
1: lenni.
2: Van, így van, igen. És ez nagyon jó, mert velük már teljesen másképpen kell kommunikálni, mint az előző generációkkal, és na, itt van nagyon fontos szerepe annak, hogy ezt a fajta kultúrát hogy tudjuk az ő nyelvükre lefordítani, hogy ez nekik attraktív legyen, és megértsék.
1: És itt kell az a fajta nyitottság, amit említettél, hogy édesapádban megvolt a ti újításaitokra, de akkor neked is lépned kell majd.
2: Így van.
1: Vagy
2: így
1: már
2: van,
1: most.
2: Így van, így van. Hát pont most egy pár órával ezelőtt beszélgettem egy fiatallal, és nagyon izgalmas volt, mert nyilván próbálok ilyen rendszeresen beszélgetni fiatalokkal, de most ugye megint kaptam egy nagyon jó kis pozitív impulzust, hogy hát ő ezt nem is tudta rólunk, amit most én itt elmondtam, és hogy hát ezeket sokkal jobban el kéne mondani, mert hogy a Z-generációnak ezek nagyon fontosak, hogy például nekünk a családban mennyire fontos a fenntarthatóság, és hogy mi már 15 éve így dolgozunk, hogy organikus szőlőbirtok vagyunk, és egyébként meg mindent a fenntarthatóság szemlélete alatt végzünk, vagy szemlélete mellett végzünk, és hogy...
1: Csak amineket természetes lehet, hogy neki érték.
2: Így van, pontosan. És hogy ezeket így sokkal jobban ki kell emelni, mert mondta, hogy így ő rácsodálkozott, hogy ő persze ismeri a borainkat, de hogy ezt ő nem tudta rólunk, és szóval ilyen apróságokat kell összerakni egymás mellé.
1: Zenélünk egy kicsit, és innen folytatjuk a beszélgetést Gere Andrával, a Gere Pincészet tulajdonosával, a Gere Hotel and Wine Spa, a Gere Restaurant és az Andrea Gere Skincare kozmetikai márka alapítójával és vezetőjével. Tartsatok velünk továbbra is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még mindig Gere Andrea, Gere Pincészet tulajdonosa, Gere Hotel and Wine Spa, Gere Restaurant és az Andrea Gere Skincare kozmetikai márka alapítója és vezetője a vendégem itt a Woman Power-ben. És hát most a legutolsó titulosoddal vagy feladatköröddel kezdeném. Egy borászat vezetése az, amiről eddig beszéltünk, de ugye itt te nem álltál meg itt, hanem bejött az életedbe, hogy az, ami csak egy alapanyag vagy egy melléktermék, az lehet egy hasznos és értékes termék is a jövőben, és ugye itt a szőlőmagból nyert alapanyagokról beszélünk. Mikor jött az ötlet?
2: Hát ebben azért édesapám is kőkeményen benne van, tehát ezt nem akarom én csak a saját magam számlájára írni, mert hát valóban mi melléktermékként kezeltük a borkészítés, már nincs szükség a szőlőnek a héjára, magjára, és akkor ezt így kiszórtuk a szőlősorok közé, végig is bedolgozódott a talajba, tehát ilyen formában hasznosult, de hát azért ebből egy sokkal nagyobb értéket is lehetett teremteni. Az már azért ismert volt számos kutatásból, hogy a szőlőmagban mennyire értékes anyagok vannak, ugye egy nagyon-nagyon erős antioxidáns, és hát ugye elkezdtük a szőlőmagolajat, gondoltuk, hogy akkor mi magunk elkezdünk szőlőmagolajat préselni, megnézzük a technológiát, hogy mit kell ehhez megteremteni, és édesapa akkor nagyon sokat dolgozott együtt mérnökökkel, hogy, mert hogy olajprés az van, az nem probléma, azt meg lehet csinálni viszonylag egyszerűen, de hogy utána az olaj kipréselése után, amit kipréselünk a magból, hogy a megmaradt szárazanyagot hogy tudjuk megőrölni finom mikron szemcsékké, hogy egy mikroörlemény készüljön a szőlőnek a magjából, mert ugye az tényleg az egyik legerősebb antioxidáns, és hogy hát egy étrend kiegészítő kvázi, és ott az őrlésnek a finomsága az egy kardinális kérdés, mert a szervezet akkor tudja legjobban hasznosítani, hogyha minél finomabb porrá van őrölve. Na és ehhez kellettek akkor mérnökök, ugye édesapa így fél éven keresztül így van, mérnökökkel dolgoztunk, hogy tudjuk azt a bizonyos malmot még úgy, még finomabbra beállítani. Szóval így indult el, ez 2010-ben volt, és akkor jött létre a mi saját kis szőlőmagfeldolgozó üzemünk, és hát én mindig azt gondoltam, hogy ezek között a halmazok között így nagyon nagy átfedés van, mármint, hogy így vevőközönségben, hogy akik a borokat isszák, majd azok veszik a szőlőmagörleményt, meg a szőlőmagolajat, és aztán jöttek persze a kozmetikumok, hogy az is, és nagyon nem. Tehát, hogy annyira más platformokon adja át a szőlő az üzenetét, egy teljesen más közönséget megszólítva, ami valahol csodálatos, mert hogy tényleg a szőlőn keresztül még egy tényleg szélesebb rétegeket is meg tud az ember szólítani, de hogy mindig azt gondoltam, hogy itt nagyon hasonló lesz a vásárló közönsége ennek, annak, vagy éppen a harmadik terméknek, de egy nagyon-nagyon értékes dolog született a szőlőmag feldolgozása által.
1: A kozmetikai márka ötlete a családból kitől jött?
2: Hát az már inkább tőlem. Az már inkább tőlem, amikor nekünk a kis panziónkból szálloda lett, még 2008-ban. Én már akkor is az egész szállodánkat ugye úgy csináltuk meg, hogy az minden, a bor és a szőlő üzenete hassát az egész szállodát, akár dizájnban, bútorelemekben, ugye a wellnessben is olyan kezeléseket adtunk, ami ugye erre helyezte a hangsúlyt. És én már akkor szerettem volna kozmetikai márkát behozni külföldről, ami szőlő és bor alapú. Először Franciaországból szerettem volna, hát sehogy nem tudtam elérni, pedig már minden francia ismerősömet bevetettem, akik franciául beszélnek, hogy hát, de nem jött össze. Végül egy spanyol terméket hoztam be első körben, és mi pedig a saját szőlőmagolajunkkal, őrleményünkkel pedig hát ott helyben készítettük el a különböző pakolásokat, a peelingeket, és hát ugye mindig az volt a kérdés a vendégek részét, leginkább természetesen a hölgyek, hogy hú, hát ebből nem lehet hazavinni, mert ez annyira jó volt a bőrnek, és akkor ugye csak a külföldi termék volt, amit haza lehetett vinni. És mondtam, hogy hát lehet, hogy hát tényleg ez ennyire jó, akkor gondolkodjunk már el azon, lehet, hogy érdemes nekünk egy saját kozmetikai márkát csinálni, és akkor elkezdtük itthon körbejárni a lehetőségeket, hogy mik vannak gyártás, fejlesztés terén, tehát végül Svájcban kötöttünk ki a fejlesztés miatt konkrétan, és akkor ott megszületett a saját alapanyagok felhasználásából készült termékcsalád.
1: A névválasztás?
2: Hú, azt nem én választottam.
1: De gondoltam, ezt nem hagyom ki, ezt a kérdést.
2: Azt nem én választottam.
1: Mert ugye a nevedet viselik a termékek.
2: Igen. Hú, ez egy nehéz szülés volt, mert én nem akartam ezt, hogy az én nevem legyen rajta. Ez ugye boroknál is rendszeresen megkaptam ezt a kérdést, hogy és mikor lesz Gere Andrea bor? És mondtam, hogy nem lesz. Hát az édesapámnak a nevét viseli a pincészet, ez mindig is Gere Attila pincészete lesz. És ugyanúgy benne vagyok én is a borokba természetesen, meg minden bor összeállításába, de én nem akarom, tehát én ebben nem csak egókért kérdés, hogy nekem most rajta kell legyen a címkén a nevem. És amikor a kozmetikai márkához értünk, már ment a fejlesztés, és pont akkor zajlott a címkeváltásunk is, akkor dizájnoltuk az új arculatot. És hát mondtam akkor a tervezőknek, hogy hát akkor itt a kozmetikai márkát is mindjárt meg kéne tervezni az arculatot, hogy akkor illeszkedjen mindjárt minden egymáshoz. És mondják, ugye Unger Zsoltat dolgoztunk, és mondja Zsolt, hogy de Andi, azt tudod, ugye, hogy erre nem lehet azt ráírni, hogy A.Gere, tehát ez nem Gere Attila, tehát egy kozmetikai márkára ne viccelj. És mondta, hogy erre a te nevet kell, hogy rákerüljön. És mondtam, hogy de ne viccelj, hát nem, dehogy is, hát az esernyő márkába pont szépen bele lehet illeszteni. De mondta, hogy nem, tehát ide egy női név kell. Úgyhogy végül is ő erőszakoskodott, hogy ezt rá kell tenni. Én meg hát akkor így ezzel úgy igyekeztem megbarátkozni. De most meg már megszoktam, hogy ott van. És ez jó is volt, hogy ez így alakult.
1: Mit szeretsz a legjobban a vállalkozói létben?
2: Hát a szabadságot, a kreativitást, hogy így szárnyalhat az ember, nincs, ami megkösse a kezünket, tehát, hogy tényleg merünk szabadon gondolkodni, meg hát az alkotás öröme, az nagyon tud, néha úgy érzem, hogy néha az élet

0: Pincészet tulajdonosával, a Gere Hotel and Wine Spa, a Gere Restaurant és az Andrea Gere Skincare kozmetikai márka alapítójával és vezetőjével beszélgetek itt a Woman Power-ben. Maradjatok velünk, mert hamarosan innen folytatjuk.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
2: The Soul Session.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
3: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
4: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
5: Galam, nyugi van, fogd meg a seröm.
0: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
6: A rendezvény megtartása érdekében kérjük

0: Támogassa a Zsebrádiót bővésze 1%-ával.
1: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
2: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
3: Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasaletravel.hu. Viasale Travel. Menorca specialistája.
4: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is Gere Andrea, Gere pincészet tulajdonosa, Gere Hotel & Wine Spa, Gere Restaurant és az Andrea Gere Skincare kozmetikai márka alapítója és vezetője, és azért soroltam most ezt itt fel mind, Andrea, mert hogy ez viszonylag hosszú munkanapokat jelenthet, vagy valami megoldás kell erre, hogy a munka és a magánélet két gyermek mellett azért valahogyan csak működjön. Működik?
2: Hát hazudnék, azt mondanám, hogy kompromisszummentesen működik, és lelkiismert furdalás mentesen működik, mert ez nem így van. Hát igen, kell kötnöm kompromisszumokat, meg a lelkiismert furdalásommal is rendszeresen küzdök, de azért én azt hiszem, hogy mi igyekszünk, pont azért dolgozunk most nagyon sokat így ezekben az időszakokban, egy olyan dolgot teremtsünk meg, ami nem azt mondom, hogy önműködő, de hogy ki tudunk belőle úgy vonulni, akár egy rövidebb időre is, hosszabb időre is, hogy attól a cég még megy tovább. Tehát, hogy nekünk ugyanúgy megvannak a kulcsembereink, akik a különböző részlegeket vezetik. Nagyon jó csapatunk van, hála Istennek, tehát, hogy tényleg nyugodt szívvel el tudunk menni.
1: Mekkora a csapat?
2: Hú, nagy. Hát egy közel 100 fő dolgozik a cégben. Ennek a fele körülbelül a vendéglátás, a másik fele pedig a szőlészet, borászat. És hát igyekszünk tényleg olyan szakemberekkel körülvenni magunkat, akik mellett ugye mi is tudjuk az életünket élni, tehát a magánéletünkre is jusson időnk, de most még ugye nagyon csapatépítésben vagyunk, ugye ez a generációváltásnak is a folyamánya, meg a hozadéka, hogy nagyon sok mindent akartuk változtatni, ugye a digitalizáció, a modernizáció, már az újszerű gondolkodás csomó olyan aspektust hoz be, amivel régebben nem kellett foglalkozni, most viszont kell, és ez ugye hát változásmenedzsment, egy csomó mindennel, mindent át kell ütni a kollégákon is, hogy értsék, hogy mit miért csinálunk. Szóval itt azért nagyon fontos a tulajdonosi jelenlét és a szemlélet, úgyhogy nem tudjuk magunkat kivonni ebből a dologból, nem is olyan akarjuk. Úgyhogy hát most sakkozni kell azért az idővel.
1: Hány órát dolgozol egy nap? Van ilyen konkrét szám?
2: Hát van, amikor nagyon hosszúra sikeredik egy nap, tényleg van, amikor 12-13 órákat is, de hát azért igyekszem nyilván a megfelelő időt azért megtalálni a gyerekekhez.
1: Igen, mert az kell. Ott van egy 4 és egy 6 éves kisfiú, akik még rengeteg figyelmet igényelnek.
2: Igen. De azért ott vagyok nekik is, tehát akkor inkább meghúzom a vonalat, és akkor tényleg vannak olyan napok, amikor hosszabban vagyok ott.
1: Vagy este ülsz vissza a gép elé?
2: De így van. Vagy amikor a gyerekek lefeküdtek már aludni, és akkor még, hát akkor ez kevesebb alvással jár, de annyit ez megér, hogy a gyerekekkel tudjon az ember lenni azért az este folyamán. Úgyhogy igen, szóval vannak ilyenek, hogy néha ez a pihenésesik áldozatul meg az én idő.
1: Igen, mert
2: ezen nagyon sok nő van így, úgyhogy nem mondtam újat.
1: Igen, és említetted többször is a férjedet, hogy ti csapatban gondolkodtok és dolgoztok. Mennyire tudjátok kívül tartani a munkát?
2: Nem tudjuk. Nem tudjuk. Én azt gondolom, hogy ezt nem lehet, tehát nem tudod egyszerűen teljesen kívül tartani. Mi is sokszor nem is találkozunk napközben, mert ő is megy és intézi a dolgokat a szőlészet, borászat területén. Én éppen lehet, hogy a szállodában vagyok elfoglalva egész nap, és akkor csak este találkozunk, és este tudjuk megbeszélni a dolgokat. De tényleg én nagyon hálás vagyok a férjemnek, ő ezt nagyon intelligensen is kezeli, tényleg a munkafrontján is mindent nagyon jól meg tudunk beszélni. Persze, vannak néha köztünk is összezördülések, de én azt gondolom, hogy ezek teljesen normális keretek között zajlanak.
1: Igen, próbálok itt a gyerekek életkorra kapcsán számolgatni, hogy akkor már bőven benne voltál ebben a generációváltásban és a vezetői szerepben. Voltak félelmeid ezzel kapcsolatban, hogy hogyan tudod mindkettőt jól csinálni? Mert úgy látom, azért egy abszolút maximalista vagy, amit így a családból hozol.
2: Uh-huh, igen, ez így van. Hát ugye amikor nekünk az első kisfiunk megszületett, akkor hát én nagyon féltem először, hogy úristen, mi lesz én, aki állandóan pörgök, meg jövök, megyek, hogy most hogy fogom én azt megélni, hogy egyszer csak kikerülök ebből a pixisből, és hogy most már meg kell állnom, és otthon leszek a babával, és hogy nehogy az legyen, hogy majd a végén még tényleg nem, hogy az én egyensúlyból való kibillenésemet azt a végén a gyerek látja a kárát, mert hogy egy olyan anyát kap, aki frusztrált lesz, meg nem tudom milyen, és aztán hát azért élet elintézte, ami hát sajnos mindannyiunk életét elintézte, ugye jött a Covid.
1: Igen.
2: Ugye a kisfiunk az 20 januárjában született, és ugye márciusban ütött be a Covid, és akkor ugye 2 hónapos volt. Hát az élet elintézte, hogy ne legyen lelkismeretudásom, és ne essek ki a pixisből. Hát igazából ment az élet tovább, de mindenki otthon ült, és ugye nem
1: egy
2: voltak események.
1: Volt.
2: Van. Nem voltak események, otthon ültünk. Én igazából ilyen szempontból a Covidért hálás vagyok, mert hogy otthon tudtam lenni a gyerekkel, és nem volt egy hiányérzet bennem, hogy most akkor valamiről lemaradok, és meg tudtam élni az anyaságnak azt a nagy örömét, hogy én nagyon sokáig vártam arra, hogy gyerekem szülessen, és hát ez nem volt egy egyszerű menet.
1: Viszont utána gyorsan jött még.
2: És utána igen, és utána jött gyorsan a második, de szóval nem éppen ezért nem is szeretnék elvenni tőlük időt. Még hogyha néha, nem is néha megkérdezik többször, hogy anya már megint Budapestre kell, de mi van Budapesten, hogy mindig oda kell menni. De azért tényleg ezért is igyekszem minden este hazajönni, bárhol is vagyok, és akkor azért a fürdetésre otthon lenni, a meseolvasásra, szóval ezek azért fontos dolgok, hogy ezek kötődjenek hozzánk, még hogyha a nagyival is töltenek szignifikáns időt, ami egyébként velem pont ugyanígy volt, amikor gyerek voltam, mert az én szüleim is sokat dolgoztak, és rengeteget kaptam a nagyszüleimtől, és én pont ezt szeretném, hogy az én gyerekeim is megkapják ugyanezt a nagyszülőktől, amit én kaptam.
1: És igen, hát, ez egy szerencsés dolog.
2: Igen, így van. Igen.
1: Hogy jól állnak a csillagok ilyen szempontból. Mit tanultál az anyaságból, amit a vezetésben tudsz hasznosítani? Illetve változtál-e szerinted?
2: Hát ezt nem tudom, hogy változtam-e. Ezt lehet, hogy mást kellene megkérdezni a kollégáimat ezzel kapcsolatban. Hát a türelem az biztos, hogy nagyon sokat. Hát én nem vagyok egy türelmes típus. Tehát én ez a csináljuk, menjünk előre, legyen vége, csak legyen pont a végén, intézzük el. De hát a türelem azt itt meg kell tanulni. Meg hát ugye az a gyerekek tükröt tartanak az ember elé rendesen, hogy szembesítjük magunkat, saját magunkkal szembesítenek. Úgyhogy ott az ember azért nyilván kapott egy-két ilyen érdekes képet magáról. Igen, én tudok azért elég határozott lenni, és hát ugye ezeket nekem például nagyon élesen el kellett választanom, hogy akkor, ha hazaérek, akkor nyilván így le kell tegyem ezt a fajta énemet, és akkor kicsit a puhaság. Szerintem ez az, ami bejött a gyerekekkel, hogy talán abból kicsit több bekúszik a cégbe. Mert hogy én előtt azért még inkább, még határozottabb voltam, de itt az anyaságban az ember megéli ezt a tényleg az anyai létet, minden kedvességével. Tényleg a puhaság talán ez a legjobb szó rá. Úgyhogy hát remélem, hogy abból azért úgy, én úgy érzem, hogy kúszik át a cégvezetésbe is, de ezt mondom, tényleg azok tudják a legjobban megmondani, akik érzékelnek engem.
1: Folytassuk, innen egy kis zene következik, utána beszélgetünk még tovább egy negyed óráig Gere Andrával, a Gere Pincészet tulajdonosával. Tartsatok velünk, mert hamarosan innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még egy negyed óráig vendégem itt a Woman Powerben Gere Andrea, Gere pincészet tulajdonosa, a Gere Hotel and Wine Spa, a Gere Restaurant és az Andrea Gere Skincare kozmetikai márka alapítója és vezetője, és hát arról beszélgetünk, hogy te is zsonglőrködsz az idővel, illetve a rengeteg feladattal, anyaként és vezetőként egyaránt. Példaképekről nem beszéltünk. Van az életedben? Szakmában? Emberileg?
2: Hát, a legközelebbi példaképem az apukám. Azt hiszem. Tényleg én nagyon mindig is felnéztem rá, az arra bátorságára és arra hitére, amivel mindent tudott csinálni. Tényleg az összes, az egész vállalkozásunk életútját ez áthatotta. És hogy még ha volt is benne kételj, akkor is bátran belevágott. Még ha rizikó volt benne, akkor is belevágott. Én azért ennél sokkal óvatosabb vagyok. Nyilván a női létemből kifolyólag is valószínűleg, hogy azért szeretem azért a biztonságot is, de hogy ő egyszerűen mindig annyira jó érzékkel nyúlt a dolgokhoz, és ugye nem is csak szakmai szemlélettel, tehát nem csak borász szemmel közelített, hanem hogy gazdasági szemlélettel is, és hogy annyira jó ilyen ösztönös érzéke volt mindenhez. Szóval én mind a mai napig rá így példaképként tekintek, de egyébként ez, amikor például én hazakerültem, akkor ez ugyanakkor tud egy picit hátrány is lenni. Mert ugye az ember a példaképektől általában mindent feltétel nélkül elfogad, hogy ja, ezt ő mondta, akkor ez
1: nem
2: így van. Így
1: meg.
2: Van, pontos, és nem kérdőjelezem meg. És lehet, hogy ez az, hogy nem mertem megkérdezni, nem akartam megkérdőjelezni, ez ugye nem terelt engem sokszor
1: a
2: változtatás.
1: Gátja így lehet.
2: Van, pontosan, igen, igen. És lehet, hogy már korábban is meg lehetett volna lépni bizonyos változtatásokat, mondjuk, vagy ami lehet, hogy bennem volt, de hogy hát nem, apa másképp látja, hát akkor ez így van jól, tehát akkor ő biztos, hogy jól látja, és ez így pont, ahogy te mondtad, hogy ez lehet a fejlődésnek a gátja, és lehet, hogy ezért nálunk egy-két évvel később történtek meg dolgok, mint hogy megtörténhettek volna. Viszont én meg azt gondolom, hogy a másik oldala is megvan, a pozitív oldala az, hogy én családom belül látom ezt a példaképet. A másik pedig a nagypapám, édesanyámnak az apukája, aki egy nagyon egyszerű földműves parasztember volt, ugye a szőlészkedést édesapám szerintem őtőle tanulta legtöbbet, és ő az egész életét a villányi borvidéken töltötte el, hogy az az egyszerű gondolkodás, a hétköznapi ember gondolkodása, hogy nincs semmi túl gondolva, túl bonyolítva, és a józan paraszti ész.
1: Tehát, hogy hogyha ebből egy kicsit is tud az ember magáinak, az
2: van.
1: Egy nagyon nagy érték
2: így
1: tud lenni
2: van.
1: A mai nagyon pörgős, őrült világban.
2: Pontosan.
1: Erre gondolsz?
2: Igen, teljes mértékben erre. És hogy azok a tiszta személyiségek, tiszta lelkek, tiszta, tényleg olyan, hogy én tényleg csupa jót tudok róluk mondani, úgyhogy nekem ez nagyon jó, hogy én a családomból tudom ezeket a példaképeket hozni. Persze, a világban tudnék egy jó pár olyan borászt mondani, akikre nagyon felnézek, akár Olaszországból, vagy Franciaországból, de jó, hogy a családom belül, hogy vannak olyan hozzám közel álló emberek, akik lelkileg is közel állnak hozzám, és mégis példaképként tudok rájuk tekinteni.
1: A bortól indultunk a legelején, mint ahogy a ti családotok is. Szerinted mit jelent ma borásznak lenni Magyarországon, vagy magyar borásznak lenni nemzetközi szinten?
2: Hát vagy magyar borászként nemzetközi szinten borásznak lenni, igen, hát ez egy szép vízió, igen. Borásznak lenni gyönyörű szép, ezt már ugye korábban is itt próbáltam ecsetelni. Most egy picit nehezebb magyar borásznak lenni, azt hiszem, de nem csak magyar borásznak nehéz lenni. Szerintem most francia borásznak is nehéz lenni, meg most olasz borásznak is nehéz
1: igen,
2: lenni.
1: Ezt azért lehet hallani most.
2: Igen, tehát ez most úgy világszinten van egy kicsit ez a mélypont a borász szakmában. Nekünk azért is, itt Magyarországon azért jó nekünk borásznak lenni, mert hogy itt ugye van egy, hát hogy itt van mi magyar borfogyasztó közönségünk, tehát hogy ők, van akik itt szeretik a bort, és van akiknek mi el tudjuk mondani a mi történetünket, és itt az a jó, hogy a borfogyasztók látnak embereket a borok mögött. Ha ugyanezt már külföldre tesszük meg, hogy külföldre adjuk el, nyilván kereskedőkön keresztül a borainkat, ők már magát az embert kevésbé érzékelik, ők megkóstolnak egy nagyon jó bort, a kereskedő a szócsövünk, tehát ő rajta keresztül tudnak bennünket érzékelni, az megint egy teljesen más dimenzió. És ugye ezért is mondjuk mi legalábbis a pincészetünkben, hogy a magyar borfogyasztók, nekünk mindig ők lesznek az elsők. Tehát, hogy persze a külföld az fontos, hogy egy magyar borászat külföldön is elhelyezze magát a térben, és megmérettesse magát, és vigye a magyar boroknak a hírét, mert tényleg nagyon értékes borok születnek itt a Kárpát-medencében, és kiváló minőségben, de hogy ez a második hely, csak a listán, mindig a magyar emberek lesznek elől, hogy ő nekik tudjuk megadni ezt a szépséget, meg hogy velük tudjunk találkozni, nekik adjuk ezt oda. Szóval hogy én a kihívások mellett mindig ezt azért úgy mellé rakom, mert a pozitív oldala is ugyanúgy megvan. Tehát most egy kicsit nehéz borásznak lenni, úgy unblock, és ezt nem feltétlenül nemzetközi kontextusban azt mondom, hogy magyar borásznak is egy kicsit nehéz lenni, mert ott ugye mindig meg kell küzdeni azzal, hogy a magyar borokat nem ismerik, míg egy franciától azt magától értetődően levesznek a polcról, nekünk ezért rengeteget kell beszélnünk, hogy azt a magyar bort levegyék a polcról. De én azt gondolom, hogy ebben is mindig lépünk előre, és mindig egy pár lépéssel előrébb tartunk, és az ismertségben is. Szóval van azért ebben is egy pozitív irány és előremutató.
1: És hát onnan indultunk, hogy hetedik generációs borász vagy a családban. Mit építesz, és mennyire látsz előre?
2: Hát minden, amit csinálunk, azt a jövőnek csináljuk. És mi a férjemmel tényleg azért dolgozunk, hogy egy olyan borászatot tudjunk, vagy egy családi vállalkozást tudjunk fenntartani, fejleszteni, magasabb szintre emelni, talán ez a jó szó rá, amit mi büszkén tudunk átadni majd a fiainknak. Tehát mi tényleg azért csináljuk, hogy reméljük, hogy a két gyerek közül legalább az egyik beleszeret ebbe. Kényszeríteni nem akarjuk őket semmiképpen, mert azt hiszem, hogy nálam is ez volt a kulcs, hogy engem soha nem kényszerítettek, hogy ezt kell csinálnom. De hogy szülessen meg bennük is az a szeretet, hogy tényleg, hogy büszkén tekintsenek erre a cégre, hogy ők ezt szívesen átvennék, és hogy legyen egy olyan cég, ami egy olyan családi vállalkozás, amire egy most 4 és 6 éves, és amikor majd odaér 20x évesen, vagy 30-valahány évesen, hogy ő azt mondja, hogy igen, ez egy olyan cég, amit ő most is büszkén átvenne, és persze van benne perspektíva, lehet benne fejleszteni, de hogy ez egy olyan szinten lévő cég, amit szívvel, lélekkel tudna csinálni.
1: Szóval hát ez a cél. Akkor a cél a vállalkozás átadása a következő generációnak, hogyha valaki most találkozik a nevetekkel, a boraitokkal, vagy az új boraitokkal, akkor mit szeretnél, mit érezzenek?
2: Hát egyrészt egy szeletet belőlünk a családból. Mi a borainkkal mindig az eleganciára, a kifinomultságra törekszünk, és arra, hogy az, ahol ezek a szőlők termettek villányban, hogy annak a termőtájnak az üzenetét tudjuk közvetíteni a borainkon keresztül, és hogy a mi stílusunk, amit mi Gere család képviselünk, hogy az egy szép, felismerhető stílus legyen, ami hála Istennek visszacsatolásként meg is kapunk sokszor, de én azt gondolom, hogy ha belőlünk kapnak egy szeletet a boraink által, akkor és abból a világból, amit mi képviselünk, és ha valakinek ez szintén ugyanúgy értéket jelent, amit mi képviselünk, akkor én azt hiszem, hogy akkor így elértük a célunkat.
1: Andra, köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
1: És sok sikert mindehhez. Köszönöm. Gere Andrea, a Gere Pincészet tulajdonosa, a Gere Hotel & Wine Spa, a Gere Restaurant és az Andrea Gere Skincare kozmetikai márka alapítója és vezetője, egyben a Pannon Borméves cég elnöke volt ma a vendégem. És akkor ez volt már a Woman Power, találkozunk egy hét múlva, addig is meghallgathatjátok a műsor korábbi epizódjait a Spotify-on. Tartsatok velünk legközelebb is, Kutasi Juditot hallottátok. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádiókafé 98.hu-n.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik. Minaretek, tűztornyok és templomok csúcsai adrenalin függőknek, veszprémi tűztorony. A 48 méter magas torony túlélte a történelem viharait és a természeti erők okozta károkat is. Tekergő csiga lépcsőkön juthatunk fel a Körerkére, ahonnan madártávlatból tárulnak elénk a város történelmi részei. Egri minaret. A 16. század végén épült minaret eredetileg a Ketuda dzsámihoz tartozott. Az egri torony 40 méter magas, a körteraszhoz 97 lépcső vezet. Debreceni református nagy templom. A keleti toronyban lifttel egészen a padlástérig juthatunk. A lépcsőkön haladva bibliai makettek láthatók. A torony legtetején kialakított panoráma járdáról megcsodálhatjuk a várost és a templom tetőszerkezetét. Pécsi TV torony. Hazánk legmagasabb épülete a Mecsekben található Misina tetőn áll. Az étterem felett nyitott kilátó található, ahonnan az érdeklődők 610 méterrel a tengerszint felett élvezhetik a Mecsek és az alatta elterülő város lenyűgöző látványát. Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
3: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café, van barátod!
5: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu.

0: www.rozalia.hu.
1: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Futballünnep Budapesten, kezdődik a BL döntő. Az építőanyagokat vizsgálják a fogyasztóvédők, több felé lehetnek ma zivatarok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ezekben a percekben kezdődik a BL döntő a Puskás Arénában. A labdarúgó bajnokok ligája fináléját most először tartják Budapesten. Az Arsenal és a PSG mérkőzésére több tízezren érkeztek a fővárosba. 4000 rendőr van szolgálatban, és a mentők is fokozottan biztosítják az eseményt. A város több pontján korlátozásokra, lezárásokra kell készülni. Közben egy életveszélyesen megsérült angol szurkolót keres a rendőrség. Délután vitték kórházba, miután elesett egy elektromos rollerrel. A BRFK közölte, hogy a férfi önkényesen távozott a kórházból, mert mindenképpen részt akart venni a meccsen, annak ellenére, hogy orvosi segítségre szorul. Zöldebb és olcsóbb energiát jelentenek az uniós források, erről az élő környezetért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Gajdos László szerint új lendületet kaphatnak a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet. Rámutatott, az a cél, hogy a fejlesztések eredményét a családok a pénztárcájukon érezzék, emellett csökkenjen az ország ökológiai lábnyoma. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy mintegy 6000 milliárd forintos uniós forrás felszabadításáról állapodott meg az Európai Bizottság elnökével. Ez az összeg az éves hazai költségvetés mintegy 13%-a. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők, többek között a teraszburkolatokat, a tetőelemeket és szerkezeteket, a redőnyöket, reluxákat. A jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, barkácsáruházakban, tüzéptelepeken, hanem a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. Letthegymászók vesztették életüket Alaszkában. Észak-Amerika legmagasabb hegycsúcsának közelében zuhant le a 7-tagú expedíció 4 résztvevője 5500 méteres magasságban, amikor kötélbiztosítással másztak egy hófötte hegyoldalon. Egyikük túlélte a balesetet, őt helikopterrel vitték el a helyszínről. Keleten több lehet a felhő, másutt egyelőre a napsütésé a főszerep. Később a Dunántúlon is beborul az ég, és elszórtan lecsaphatnak záporok, zivatarok, főképp északon. A szél megélénkül, zivatarok környékén meg is erősödik. 26 és 31 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 13 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt sokat süt majd a nap, délután felhők érkeznek, és helyenként eshet is.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Otthon vagy. Úton? Netán bulira készülsz? Hangolódj a szombat estére a 70-es, 80-as évek legjobb soul és funky zenéivel.
0: You're listening to the best Hungarian soul radio show.
2: Legendás szerzők és előadók konferálják dalaikat egyenesen a műfaj őshazájából.
4: Hi, this is Ray Parker Jr. from Lake Tahoe, Nevada.
5: Hi, this is Duke Fakir, member of the Four Tops.
6: Hey, hey, this is Larry Dunn from the Larry Dunn Orchestra.
7: My name is Jean Carr from Philadelphia, Pennsylvania.
2: Ritkaságok, kizárólag vinilekről.
7: You're listening to Soul Session.
2: A stúdióban élőben, képpel és hanggal, Bogyó Tamás.
7: Enjoy.
8: The Soul Session.
9: És természetesen, ahogyha hallgattátok a heti promó videót, amit kiposztoltunk mindenhova, Zolberttel közösen vezetjük a mai műsort. Drága barátom, üdvözöllek!
10: Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
9: Én is mindenkit nagy szeretettel. Ahogy az lenni szokott mostanában, a technika ördöge ezzel dolgozik. Te zenészként nagyon tudod milyen, amikor az élő előtt egy perccel még 30 méter káberrel, meg két Jack Dugóval rohangálnak a hónod alatt.
10: Pontosan.
9: Itt pontosan ez történik, hogyha szoktátok nézni is az adást, nem csak hallgatjátok, akkor pici türelmet kérünk, reméljük működni fog, de hát próbálunk majd titeket engesztelni, kiengesztelni különböző csodás zenékkel, meg olyan témával, ami a mai estét abszolút át fogja szőni, mert hogy a Soul Session baráti kör júniusi programja lesz a mai adásunknak az egyik fő témája. Közben az alapinfók www.soulsession.hu, ahol megtaláljátok mindig műsor után az adott hétnek a tracklistáját. Ne felejtsétek, hogy van egy csodás Facebook oldalunk. Oda különben a mai alkalommal Gábor kollégánk nem sokára, remélhetőleg, ha itt az elmúlt 30 perc kapkodása után egy gyors tussal beül vissza a gép elé, akkor kirak egy olyan posztot, ahol még tudtok csatlakozni a Soul Session baráti körhöz, ami egy zárt csoport, illetve van egy olyan YouTube csatornánk, ahol várunk titeket nagy szeretettel, és ráadásul a követők elérték azt a számot, ahonnan e-mailt kaptunk, hogy innen ilyen biznisz, annyi dollár, úgyhogy mondjuk te ezt jobban tudod, mint én, hogy ez mit is jelent, nem nagyon szoktunk, hogy én nem nagyon foglalkozom vele. Közben ezerrel megy a képernyő, szerintem dolgoznak a technikus kollégák a háttér munkálatokon. Hogy vagy?
10: Köszönöm, örülök, hogy újra itt lehetek. Otthonos a környezet, úgyhogy mindig szívesen jövök. Meg hát nyilván a kiváló muzsikál kíváncsi vagyok, hogy mit raktál össze a mai alkalommal, úgyhogy nagyon már látom is itt a setlistnek egy részét. Izgalmasan hangzik.
9: Na hát fontos tudni, hogy ezen kívül még két élünk lesz. A következő műsornak a vendégeit ráadásul te segítetted, majd szépen adás közben azt is elmondjuk, hogy kik lesznek velünk a jövő héten, illetve még egyszer elég sokat beszélgetünk a júni 14-i programunkról, amihez természetesen nagyon erős közöd van, sőt, hát nélküled létre sem jönne az az esemény. Reméljük, minél többen leszünk, meg szuper lesz az idő. Zenélek egyet, 1982 Don Carroll, The Most Necessary Touch, ezzel a csodás Modern Soul dallal indulunk, aztán ja, meg belekezdünk a mai műsorba, úgyhogy hajrá! Don Carroll, 2 óra közízlés formálás, csak úgy, ahogy a Soul Session szokta. Örülünk, hogy itt vagytok Zolbertel a mai alkalommal. The Most Necessary Touch.

0: Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: És Zolbert, köszöntünk mindenkit szeretettel. No hát akkor úgy szépen óvatosan belekezdhetünk a gondolod. Lényeg, hogy ugye körülbelül egy 2 hónappal ezelőtt jött egy olyan műsor közben egy ötlet, hogy csináljunk egy ilyen Soul Session baráti kört, egy zárt csoportot, aminek az lenne a lényege, hogy ilyen közösség formáló módon próbáljunk havonta egyszer fizikálisan is találkozni, összejönni, találjunk ki programokat, és ezen keresztül természetesen ugye a Michael film volt a nagy indító április hónapra, aztán egy Mario Biondi koncert még ebben a hónapban, és akkor mi már beszélgettünk, és innentől a mai műsor a tiéd.
2: Köszönöm szépen az átpasszolást. Hát igen, nem is tudom, hogy honnan kezdjem. Talán onnan, hogy kedves hallgatók minden bizonnyal tudják, hiszen párszor beszéltünk már erről itt élő adásban is, hogy az elmúlt években körbeutaztam a világot Hauserrel, a kiváló cselló művésszel. És hát, hogy az ember utazgat a világban, nem csak koncerteket teljesíti nap mint nap, hanem azért elkap egy-egy szeletet abból az éles stílusból, abból a városnak, annak a hangulatából, ahol jár. Kicsit megnézed azt, hogy hogyan élnek ott az emberek, és inspirálódsz. Tehát igazából azt gondolom, hogy az utazás az egyik legjobb inspiráció ilyen értelemben. És amikor hazajöttem, így tavaly gyakorlatilag a karácsony előtt egy nappal elkezdtem egy picit gondolkodni, na most mi lesz idén, mert hogy azt tudni kell, hogy ez a turné idén most egy picit pihen, tehát az is lehet, hogy még jövőre is pihen, nem tudjuk, ez még számunkra is egy rejtély. Minden esetre felmerült az igény, hogy valahogy ki kéne magamat újra találnom, és rájöttem egyébként nyilván a sok utazás miatt, meg egyébként így a zene intenzitás miatt is, egy ilyen ellenpólusként, hogy a zenén kívül is van élet. Tehát, hogy a zene sokszor akkor tud jól működni, hogyha te saját magaddal rendben vagy, hiszen ez mégiscsak egy alkotó tevékenység. És elkezdtem azon agyalgatni, hogy mik azok a dolgok, amik engem alapvetően érdekelnek. És én pár évvel ezelőtt elkezdtem nagyon-nagyon belemerülni a kávénak a világába. Ezt is talán erről még adásban nem is meséltem, de hogy elmentem barista tanfolyamra, elkezdtem ezt tanulni, vettem a kávégépet, elkezdtem a kávékat megismerni, vettem az őrlőt, stb.
1: Tehát, igen, mikor ezt mesélted, én mondtam, hogy nekünk van egy ismerősünk, aki ott áll, mert 50 percig melegíti magát a gépet, és egy cappuccino az 2 óra, viszont lehet, hogy megéri várni, mert azért nem olyan, mint a benzinkúton megállsz.
2: Igen, tehát ez volt az első lépés tulajdonképpen, és utána gyakorlatilag nekem Olaszország nagyon nagy szívügyem és szívem csücske, és hát ha tehetem, akkor évente azért egyszer-kétszer mindenképpen ellátogatok zenei tevékenységeken kívül is, és oda lyukadtam ki, hogy igazából a nápolyi pizza az, ami egy nagyon izgalmas terület számomra, és hát hogyha már van kávé, akkor van pizza, hogyha van pizza, akkor lehet, hogy jó, hogyha van egy jó kávé, vagy egy jó desszert, és arra jöttem rá egy-egy napon, hogy amikor felkeltem, hogy ez gyakorlatilag jó étellel, jó alapanyagokból készült, jó minőségű étellel megetetne az embereket, az épp úgy nemes, mint jó minőségű zenét előállítani. Úgyhogy hát fejest ugrottam ebbe a nápolyi pizza világba, és tavaly elmentem egy kiváló mesterhez tanulni. Majd egy picit ugye nyilván a turné miatt szünetelt ez az egész tevékenység, és hát most januárban úgy döntöttem, hogy bedurrantom a rakétánkat, és elkezdtem nagyon komolyan ezt az egészet csinálni, úgyhogy...
1: Ahogy a lemez gyűjtöm, olyan komolyan.
2: Elég komolyan. Hát nyilván ugye ez elég sok anyagi forrás szükséges, de...
1: Nekem is.
2: De nem álltam le, úgyhogy jelentem, folyamatosan fejlődik ez a történet, és hát sok ötletterv merült fel így az elmúlt hónapokban azzal kapcsolatban, hogy mit kéne csinálni, hogy kéne csinálni, és hát végül is, amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor kapóra jött ez az ötlet, hogy akkor mi lenne, ha csinálnánk valami olyan eseményt, ahol ott vannak a kedves hallgatók, ennek az úgynevezett VIP csoportnak a tagjai. Gyönyörű idő van, kimegyünk hozzátok a teniszklubba, és én pedig, akkor mégis lőjük le a poént, pizzákkal fogok kedveskedni a kedves hallgatóknak, akik eljönnek. Úgyhogy...
1: Tehát akkor egyelőre így csomagoljuk be, picit zenélünk, úgyis folytatjuk. Tehát a Soul Session baráti kör következő júniusi programja 14-én vasárnap, az egy olyan kitelepülésünk lesz, amúgy a finálé napja után, mert 13-a az utolsó adás, amikor pizza sütéssel fogsz kedveskedni mindazoknak, akik ellátogatnak. Erről majd még beszélünk, meg elmondom, hogy én mit tudok hozzátenni a másik oldalról, hogy lesz teljes ez a júni 14 vasárnap. A College Groover és Aretha Franklin It's Gonna Get a Bitter Better című dala után. A dátum itt 1980, ha jól emlékszem, és a mai alkalom nem a lemezborító mutogatásról, hanem a pizza készítésről szól. Ezt is megérte a Soul Session a mai alkalommal Bogyó Tomi
2: és Zolbert.
1: Enjoy!

0: This is Clarence McDonald.
1: Ahol inkább a hangulat fontos, nem a sláger, ez a Soul Session, köszöntünk mindenki továbbra is Zolbertel. Egy rendkívül erős és fontos témánk a mai alkalommal itt a Soul Sessionben. Az április, június 14-i történetünk összejövet.

0: soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: Nem láttam még ilyen bénán ülni senkit ma. Most itt állam mellettem, hogy hol van a lábam, de hát a képkedvér mindent. Mindjárt indul a YouTube-unk, Gábor üzeni, úgyhogy ha annyira hiányzunk, hogy néznétek is a műsort, akkor csak a Soul Session YouTube csatornájára kell klikkelnetek. Na, szóval júni 14, vasárnap, sütni fog. És akkor kávét is főzöl? Vagy az óriás macera, meg nincs idő, meg... Most csak kérdezgetlek, nem tudom.
2: Igen, egyelőre az a terv, ugye, hogy bevállaltam a pizzasütést. A kávézást azt lehet, hogy másik alkalomra raknám, már csak azért is, mert egyedül kicsit kevés leszek ez a mutatványhoz. Úgyhogy az érdekesség az egyébként ennek a dolognak, hogy most így volt egy ilyen érzés, ami ránéztem a képernyőről, ez a gyönyörű Soul Session logó van, hogy ezek a bakerit lemezek, meg hogy a pizza is gyakorlatilag ugyanúgy néz ki, úgyhogy végül is lehet, hogy van ebben egy ilyen távoli szinergia.
1: Jó, akkor én is most egy dolgot felfedek, tehát én azt találtam ki, a gyűjteményt pont most próbálom ABC-s sorrendbe tenni, és gyönyörűen dolgozom rajta, nagyon szépen haladok. Természetesen, független attól, minden szépen be lesz a megfelelő helyre rakva, azok a lemezek, amiből egy darab létezik a világon, és nálam van, hál' Istennek van egy pár, az elmúlt időszakban is jutott el hozzám egy jó pár. Pető Zolinak köszönjük szépen nagy szeretettel, mert mindig ő hozza az Amerikából. Minden évben, amikor van egy évad a műsornak, akkor nagyjából próbálom megtervezni a struktúrát, hogy vendégek tekintetében műsor, struktúra, milyen dalok, stb. Hogy akik ott lesznek június 14-én, azok első kézből, első

úgyhogy ezzel próbálom összepárosítani, hogy ez az esemény minden Soul Session baráti körtagnak, és tettünk ki posztot különben a Facebookunkra, hogy csak kommenteljetek alá, és mindenkit beteszek a zárt Messenger csoportba. Szóval a lényeg elég jó lesz, hogyha eljönnek azok a kedves barátok, ismerősök, akik közül vannak, már személyesen ismerünk, van, akit még csak így az éteren keresztül, hogy ez mindig jó találkozni, hogy tettük ezt a Michael vagy a Mario Biondi koncert alkalmával is, illetve ami még fontos, közben lehet, hogy már a YouTube-on megyünk is élőben, én még nem látom a képet, de az nem jelenti azt, hogy nem közvetítünk, zenélünk tovább, és akkor majd folytatjuk az info csöpögtetést. Inner Outer Adams és Shiver, Still My Love. Ha jól emlékszem, ez a csodás dal, I've Got an Understanding, csak és kizárólag 7-incses kislemezen, amelyből van még egy jó pár a gyűjteménybe, amit nem mutattunk meg nektek, itt a megfelelő pillanat.

0: Ez Magyarország első számú szólzenei műsora, a Soul Session. Bogyó Tamással a Rádió Cafén.
1: Gyönyörűen működünk már a YouTube-on is, úgyhogy ha szeretnétek nézni is az adást, ott megtehetitek, illetve iratkozzatok fel a csatornánkra, ha még nem tettétek meg. Minél többen vagyunk, annál jobb, és ez aztán június 14-ére is igaz, ahol mindenkit invitálunk a Nexon Dunakeszi Tenisz Klub az Olberttel, ahol egy nagyon speciális, az idei évad lezárását követő napon, reméljük az időjárás gyönyörű lesz, kegyes hozzánk, egy olyan speciális gasztronómiai és zenei élménnyel várunk, ahol még jönnek az ötletek így egymás között, hogy mi történjen, mert ő most azt vetetted föl, ha már ugye az lesz, hogy nápolyi pizzát készítesz, ami majd limitált darabszámba megy, ezzel kapcsolatban meg az infókat különben a Soul Session baráti kör zárt csoportba fogjuk már csak megtenni, így csak így adáson belül természetesen alapvetően promotáljuk ezt az eseményt, úgyhogy csatlakozzatok, kitettem egy posztot a Facebook oldalunkra, van egy Soul Session baráti kör Facebook oldal is, látom, oda most jóvá hagytam jó pár embert, oda is jelentkeztek, de ez egy olyan zárt csoport, ami a Messengeren működik, úgyhogy a sima Facebook oldalunkon lévő poszt alá kommenteljetek, látom a nevet, és akkor szépen mindenkit beteszek, így szokott nőni hétről hétre ez a csoport. Szóval ott majd úgy is jönnek a részletek, hogy limitált pizzaszám, de most azt az ötletet dobtad föl, hogy ugye én mondtam, hogy három olyan lemezt kihozok, amiből egy van a világon, ott fogjuk meghallgatni, ott hallja meg minden ki először, meg egy-két infót megosztok, elsősorban akár arról, hogy hogy került hozzám, vagy mi a sztória az adott lemeznek, ez alapján is válogatom, de hogy még akár arról is szó volt, hogy
2: arra gondoltam, hogy biztos vannak olyan lemezeid, amiket szívesen odaadnál a hallgatóknak, vagy eladnál a hallgatóknak, ha így tetszik. És azon kezdtem el gondolkodni, hogy én elkezdenék vinilről vagy bakelitről, ki hogy szereti ezt megfogalmazni, ugye ez is vannak olyan táborok, akik ezt azt mondják, ez csak a vinilről, a bakelit, hát az edénynek a füle a bakelit. Oké, elfogadjuk, de hogyha elkezdeném ezt a műfajt így űzni, és azt mondanám, hogy otthonra egy bizonyos sarokbot a nappaliban szeretnék kialakítani egy olyan sarkot, ahol hallgatok zenét rendszeresen, és erről a hanghordozóról hallgatok, akkor hogyan kezdeném el? Nyilván nem állok neki irgalmatlan nagy hangfalakat vásárolni, meg sztereó rendszert, meg lehet, hogy lejátszó, de hogyha ott figyel a fal mellett, vagy a polcon egy-két gyönyörű lemez, akkor lehet, hogy hamarabb meggyőzöm magam arról, hogy érdemes lenne vásárolni, hogy elkezdeni ezt a folyamatot. Úgyhogy arra gondoltam, hogy lehet ez egy megfontolandó része lehetne ennek az eseménynek, hogy elhozol pár olyan lemezt, amivel adott
1: ami esetben megvásárolható.
2: Ami megvásárolható, és el lehet kezdeni vele ezt a műfajt egy kicsit ismergetni, megismerni, illetve hát nyilván a további eszközöket majd természetesen hozzá párosítani. Úgyhogy ez csak egy hirtelen ötlet volt, de talán van értelme.
1: Aha. Jó, ez remek ötlet, és pont mondtam neked, hogy jó pár olyan alapdarab duplikálva van meg, amit szívesen, ráadásul ez természetesen nem a ritka lemezek közül van, aminek őrült borsos ára van, és nem is azzal érdemes szerintem kezdeni ezeket a gyűjtő dolgokat, hanem olyan alapdarabokkal, amik valójában minden kevésbé whitefülű Soul Session hallgatónak is alap lehet, úgyhogy ez tök szuper, ezt mindenképpen hozzátehetjük a programhoz. Michael Patterson, Bring It Back, Nello Havana és Nell Oliver, I Got A Flash. Egy nem akármilyen hármassal megyünk majd itt tovább, pláne itt rögtön ezt a Bring It Back című dalt szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani, és most szeretném, hogy ezt zenei füllel egy picit elemezgetnéd, vagy kíváncsi vagyok, mit gondolsz, hogy milyen stílus, mert nem az szólba tenném, de mégis elképesztő finom zene, meg nagyon-nagyon egyéni a stílusa, úgyhogy ezért szeretnénk megmutatni nektek itt Zolberttel a mai alkalommal a Soul Sessionben. Például ebből is kettő van. Nem tudom mitől. Annyira bután indul, hogy kellett nekem is hallgatnom, de aztán, amikor elindul a vokál, akkor érteni fogjátok, hogy miről beszélek.

0: Hi there, this is Tom Gabel from Germany, and you're listening to Soul Session.
1: Egy lemez, ami Amerikában nem jelent meg, a feeling pedig olyan. I Got a Flash, Nell Oliver. 1980, azt hiszem, és Johannesburg, Dél-Afrika, az biztos. Nell Oliver.

0: Mel Oliver, I Got a Flash, 1980, ez itt a Soul Session Zolbertel és Bogyó Tomival. Június 14-e a szezon finálé utáni vasárnap. Egy csodás kitelepülős piknik, ha van kedvetek. Részletek a Soul Session Facebook oldalán, további részletek a Soul Session zárt csoportban. Itt pedig nem sokára folytatjuk, ahogy szoktuk.
1: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
1: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
3: Nekem a tenger a Balaton.
1: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
4: Megvár a Balaton!
1: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partcafé, a Balaton hangja. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
5: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
6: Gyerekekhez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
7: Galam, nyugi van, fogd meg a seröm.
1: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
8: A rendezvény megtartása érdekében kérjük, támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
1: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
6: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
5: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
4: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásában.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.
0: És Zolberttel természetesen a mai alkalommal. Köszöntünk mindenkit, szeretettel örülünk, hogy itt vagytok velünk. Függetlenül attól, hogy talán az egyik legnézettebb sportesemény zajlik élőben a világon innen Budapestről, de van, aki így is minket választ, nagyon megtisztelő. Június 14-éről beszélgetünk, ami egy nagyon fontos, és reméljük innentől, akár minden évben lehet ez majd egy adott évadnak a lezárása, hisz ugye természetesen mi is majd egy picit nyári szünetre megyünk, és ha már nyári szünetre megyünk, akkor gondoltuk, előtte még próbálunk személyesen is találkozni veletek, a Soul Session hallgatókkal, barátokkal, kemény maggal, úgyhogy szervezünk egy nagyon komoly kis pizza sütős összejövetelt. Ha szeretnétek csatlakozni, akkor a Facebook posztunk alá nyugodtan írjatok, meg a baráti kör, a már meglévő Soul Session baráti kör zárt csoportjába úgyis beteszünk minden fajta információt, ahol Zolbert nem akármilyen pizzákat süt, én pedig hozok nem akármilyen három lemezt, mellette lesznek természetesen még dalok, sőt, ugye erről beszélgettünk, hogy lehet, hogy még lemezt is lehet majd vásárolni, ha valaki szeretne.
10: Igen, abszolút, azon kezdtem meg gondolkodni, egyébként mondhatod, hogy ez egy ilyen piknik végül is, hogy hát az utóbbi években ez egy elég divatos kifejezésé vált, hogy rengeteg rendezvény elnevezte magát valamilyen XY pikniknek, de hogy oda lyukadtam ki, hogy valahogy az ember ebben az életkorban már úgy nagyjából tudja azt, hogy miket szeret, miket nem szeret, és hogy milyen minőségben szeretné élni az életét, és azért örülök ennek az eseménynek egyébként, mert hogy mi nyilván mindig a zenére fókuszálunk, azért elég erőteljesen.
0: Abszolút, és tökre örültem, amikor ezt fel, nem is tudom, hogy hogy jött már alapvetően az ötlet, de hogy így felhoztad, így tök odáig voltam ért az első perctől.
10: Igen, és egyébként az jutott eszembe, hogy nyilván most ez a teniszig nem terjed, már legalábbis olyan értelemben igen, hogy a teniszklubban kerül ez majd megrendezésre, de hogy egyébként délelőtt miért lehetne egy jó teniszezni, majd
0: hát mi biztos fogunk előtte
10: leülni, aztán jön a finom pizza, aztán megnézzük a lemezeket, bele is hallgatunk, megtapizzuk, megnézzük, hogy milyen, megszagizzuk. Szóval, hogy ja, az egy ilyen komplex élmény, és én azt gondolom, hogy talán nem vagyok ezzel egyedül, hogy én is, meg sok olyan hallgató van szerintem a Soul Session táborában, akik keresik az ilyen típusú élvezeteket.
0: Igen, mi ott leszünk, mi nagyon fogjuk élvezni, és ha csatlakoztok, attól meg még jobb lesz. Szerintem ezt valahogy így lehet a legegyszerűbb módon megfogalmazni. 10 órától, vagy 10.30-tól fogunk majd várni mindenkit, erről még úgy is beszélgetünk a második órában, és majd az egyéb fontos részletek úgyis mindenkihez eljutnak, hiszen az már csak ott fog megosztódni, ahol a kemény mag találkozik a Messenger csoportunkban. Én, mert egy-két dalt azért most kulisszatitok, le is kellett vágni, mert hogy kicsit többet beszélgetünk ennek az eseménynek a kapcsán, meg alapvetően végre újra itt vagy, és akkor még nem is esett szóba egyéb aktivitásod, zenei dolgaid, amiről beszéljünk mindenképpen a második órában, mert van egy olyan új projekt, amihez lehet, hogy a Soul Sessionnek majd közel lesz, ezt is megemlíthetjük, ha már lehet, majd kacsintasz, hogy igen vagy nem. Közben eszembe jutott, hogy a Gabinak ezt kellett volna csinálnom a kamerába, hogy ezt most így megtettem 4 perccel azután, hogy meg kellett volna.
10: Menő vagy, Tomi.
0: Ő meg szalaszít, izzadja magát, még nem jöttetek vissza a adásba. Most így van, ezt is megtettük, úgyhogy egész jól nyomjuk. Úgyhogy egy Little Anthony dalunk van, mert hogy az AB oldal rovatot is levágtuk, meg az első óra utolsó dalát be kellett érni a hangunkkal. Szóval egy Little Anthony dallal búcsúzik majd az első óra, aztán meg természetesen jövünk vissza, és akkor folytatjuk a fő témánkat, meg minden egyebet. Addig, ha még nem tettétek meg, akkor kövessétek be oldalainkat, és vigyázzatok, mert mindent látunk, úgyhogy ha nem emelkedik a követőszám a következő 4 percben, akkor magatokra vessetek, én pedig addig szoktam, nyomom a space-t. Little Anthony, Your Love. Szeretjük.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
3: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
5: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
6: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
6: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
7: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
7: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
8: 4 nap, több százból, egyetlen helyszín. Nyisd meg a

0: www.rozalia.hu.
1: A Trip Hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A műfaj úttörője június 9-én az Aquarium Klubban az első tét tavait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
2: Az a szép zöld gyep, az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
3: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 4-én csütörtökön a főkertész DJ Rob. Van gerebjéd? Június 4-e Dürer kert DJ Rob. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
4: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Zenga Puskás, zajlik a budapesti BL döntő. Sok gyerekhez jutott el a Happy Hét üzenete. Zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést. Villányi Eszter vagyok. Zivatar veszély miatt adott ki figyelmeztetést holnapra több vármegyére a Hungaromet. Zalában és Vasban másodfokú, 8 másik megyében citromsárga riasztás lesz érvényben vasárnap. A Dunántúl nyugati és délnyugati részén is heves zivatarok alakulhatnak ki, viharos széllel és jégesővel. Néhol 80-85 kilométeres sebességgel is sűvíthet a szél az előrejelzés szerint, és a villámlás is veszélyforrást jelenthet. Az időjárásról bővebben a hírek végén. Zajlik a BL döntő a Puskás Arénában. A labdarúgó bajnokok ligája fináléját most először tartják Budapesten. Az Arsenal és a PSG mérkőzésére több tízezren érkeztek a fővárosba. A stadionon kívül is rengetegen követik a mérkőzést. A Hősök tere és környékén semleges szurkolói fesztivál zajlik. A rajongók külön helyszínt kaptak, az Arsenal drukkerei a Városligetben vannak, míg a PSG tábor az MTK Sportparkban. 4000 rendőr van szolgálatban, és a mentők is fokozottan biztosítják az eseményt. A város több pontján korlátozásokra, lezárásokra kell készülni. A BL döntő egyébként az év egyik legnézettebb eseménye világszerte. Sikeres volt a Happy Hét, a vízivást népszerűsítő kampány idén több mint 211 ezer gyerekhez ért el. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ felhívásához 1500 intézmény csatlakozott. Az óvodákban és iskolákban játékos tanórák, projektek, sportesemények keretében tanultak a fiatalok a víz szerepéről, a folyadékpótlás jelentőségéről, a cukros üdítők, energiaitalok túlzott fogyasztásának káros következményeiről. Első világháborús magyar hadifoglyok sírjai után kutattak Kazasztánban, egy szénbánya területén zajlottak a feltárások. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisír gondozói végezték a terület feltérképezését. Pontos adatokat nem találtak, de pár sírkövet jó állapotban leltek fel, így néhány hadifogoly név szerint is azonosítható. A fogolytáborról a hazai forrásokban nem volt felelhető adat, így kiemelt jelentőségűek a helyszíni információk. Az esti éjszakai órákban még előfordulhatnak záporok, zivatarok, aztán kiderül az ég. A keleti határ mentén lehet még eső. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé hűl majd a levegő. Holnap eleinte napos idő várható gomoly felhőkkel, aztán a Dunántúlon jobban beborul az ég. Több helyen számíthatunk záporra, zivatarra, néhol heves zivatar is kialakulhat. A Dunától keletre napos idő marad. Vasárnap 26 és 30 fok között alakulnak a csúcsértékek, néhol ennél is melegebb lehet.
4: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.
6: Megyünk egy instrumentállal,
7: Nem hoztam szaxofont, bocs.
6: Will Jackson.

0: Zolbert és Bogyó Tomi, köszöntöm mindenkit, szeretettel, itt a második órája a Soul Sessionnek, és hát próbáltam egy kicsit így autentikusan egy ilyen Billy Jacksonnal köszönteni téged. Még hát lesz egy kis lemez, ami neked szól, ilyen instrumentális, gyönyörű, van vokális verzió a kislemez másik oldalán, de az instrumentális játsszuk majd a műsor végén, bár ha eldumáljuk az időt, akkor lehet, hogy lemarad. Lényeg a lényeg, köszöntelek.
1: Szia.
0: Tervezzük a júni 14-et, köszönöm szépen, mert írtok minden fórumon, messengeren, csoportban, Facebookon, csatlakoztok, örülök, hogyha megmozdítunk vele egy páratokat, meg nekem még egyszer mondom a legfontosabb, hogy így ez a klasszikus módon, ha már analóg emberek vagyunk és szeretjük a vinilt, akkor megmaradjunk annál is, hogy nem textelünk, nem így, mert már tudjuk, hogy már úgy udvarolnak a mostaniak, hogy így textel, nem is beszélnek, akkor se, ha lehetne, SMS-ben szakít, sosem találkoztak.
1: Mi nem akarjuk ghostingolni a hallgatókat, viszont egy dolog megütötte a fülemet, mondtad, hogy Jerry Hay-től kaptál egy könyvet.
0: Tehát,
1: és hogy ha már június 14, akkor ha jól tudom, akkor az pont egy ilyen, ugyanebbe az unboxing gondolatmenetbe beillik, mint hogy a lemezek, amiket említettél. Szóval, hogy akkor elhozod ezt a könyvet?
0: El szeretném hozni a könyvet, sőt az utolsó Amerikából érkezett csomagban rengeteg minden volt a vinileken kívül, mert volt benne CD, volt benne kazetta, voltak benne fényképek, eredeti aláírt fényképek, Ladies Night, Aretha Franklin, külön a Pips, Chin Karn, szóval elég sok fénykép, eredeti aláírás, és egy nagyon szűk példányszámban megjelent, első körben Jerry Hay által a családnak gyártott könyv, amit aláírt nekem, benne az ő munkássága, kották, és a kották mellett fényképek. Wow. Tehát minden dal, amiben ő részt vett, annak a dalnak a kottája, hogy a teljes vagy egy részlet, nem tudom, te fogod tudni, szerintem biztos nem a teljes, mert nem férne rá szerintem egy adott lapra egy dalnak a kottája, vagy csak az ő hozzá kapcsolódó része, azt majd megnézed. Úgyhogy jaj, nagyon-nagyon érdekes könyvet kaptam tőle.
1: Na hát akkor szerintem ez még egy ok a hallgatóknak, hogy július 14-én jöjjenek el Dunakeszire, mert hogy kézbe lehet fogni majd nyilván akkor a lemezeket, át lehet törgetni a könyvet, meg lehet nézni a fotókat, szóval...
0: Meg hát beszélgetünk sok mindenről, miközben te gyakorlatilag izzadva dolgozol, esélyed nincs élvezni az eseményt. Én pedig ott középen a műfűvön csak osztom az észt.
1: Ellopod a sót.
0: Így van, de hogy ez kizárt. Szóval, ja, úgyhogy eszünk-iszunk, mindenki jól érzi magát, és szerintem ez egy, majd most próbálok csinálni egy összefoglalót is, az sem szokott soha megtörténni, már csak egy adott évadra vonatkozóan, hogy épp kiket értünk el, mi történt ebben az évadban, megint volt közünk lemezkiadáshoz, megint szereztem meg olyan dalt, amiből a következő évben kiadott kislemez lesz, mutattunk be premier jelleggel a világon egyedülálló módon, bőven a megjelenés előtt dalokat, ugye az idei évben elsőként a Leroy Hudson kislemez sorozat mindig nálunk kerül bemutatásra, halkan megjegyzem, holnap kerül hozzám a következő, ami majd csak egy hónap múlva jelenik meg, és jövő héten már játsszuk adásba, ma is játszhattuk volna, de gondoltam inkább ez az a mai alkalom szóljon rólunk. Szóval sok minden történt az idei évben is, mondom ezt most anélkül, hogy itt elkezdeném összefoglalni az évet, mert nem ide tartozik, és ehhez kapcsolódóan még majd próbálok azért egy-két olyan meglepetéssel szolgálni, például, hogy ebben az évadban mire nem volt idő, mi maradt ki, mert egy-két dolog be volt készítve, amire aztán ilyenokból nem tudtam bemutatni, vagy még például van olyan lemez, amit azért nem mutattam be, mert vártam a szerző vagy az énekesnek a visszajelzésére, hogy úgy ütne igazán nagyot, ha beköszön, ha ID-t küld, és ezért, mivel kapcsolatban vagyunk, ez még nem történt meg, mert nem tartott ott, vagy nem válaszolt aztán. Szóval, ja, sok olyan félbe maradt dolog is van, csak egybe belekezdek, aztán ezt is majd előjük júni 14-én. A Once Listem egyik talán legbecsesebb és legrégebben rajta lévő lemeze egy amerikai hölgyhöz kapcsolódik, 1983-as a lemez. Nagyon-nagyon hosszú idő után, 3 héttel ezelőtt rám írt, beszéltünk a WhatsAppon, fantasztikusan kedves, rengeteg mindent megtudtam a lemezről, a napokban fogja postázni a saját kópiáját nekem. Örülök. Hogy nekem legyen ebből egy eredeti 83-as, mind a mellett, hogy a Mesterszalag digitális verzióját már elküldte, mert hogy azt is elmondta, hogy decemberben idén a P-Wine Records, ami ugye a Japán egyik legnagyobb és legtöbb ritkaságát újra kiadó lemezkiadója, mindenben megállapodott vele, úgyhogy megjelenik Japánban, csak Japánban, gyönyörűen dupla vastagságú obi szalaggal a lemez, de ettől függetlenül, hogy addig is hallgatgassam, küldte, és hogy azért, mivel értem szerint viccesen szóba hoztam, hogy értem én a japán kiadás, de az eredeti, hát azért az Tom, you will get mine. Úgyhogy már elkérte a címem, hát ha még addig megérkezik, mert akkor azt is megmutatjuk 14-én. Szóval, ja, sok minden fog történni, még lehet olyanok is, amire most így nem is gondolunk. De az biztos, hogy a te sütésed, meg az, hogy zenélgetünk, meg hogy együtt vagyunk, talán ez a legnagyobb kapocs. Az, hogy most valaki szeretne teniszezni, vagy bármi egyéb, az abszolút... az majd rögtönzünk.
1: Így van, gyertek el, kapcsolódjunk, beszélgessünk, barátkozzunk, szerintem.
0: Akkor zenélgessünk megint, ugye sokan tudjátok, hogy a Easy Fossil Records, egy ugye londoni kis kiadó, amit a Patrick Bigelstaff-fal közösen viszünk, vagy inkább ő csak van benne részem, talán az egyik, most megnéztem, hogy 14 kislemezhez, vagy 14 kiadáshoz volt köze a Soul Sessionnek, olyanokból, hogy én találtam meg az eredeti előadót, amin keresztül a jogokat megszereztük. Bobby Finch az egyik olyan, amire nagyon büszke vagyok, mert hogy az eredeti, amúgy is egy-egy példában kapható legalább 7-800 ezer forintos eredeti kislemez, meg a mesterszalagját megkaptuk Bobbytól, amiből aztán a megállapodás után Patrick legyártotta a klasszikus 500-at, és már az utólag megcsinált kislemez ára is legalább az ötszöröse az eredetinek, úgyhogy gondoltam, ha biztos szóba kerül akár az Easy Fo, akár majd valamelyik egyéb kiadvány, akkor legalább meg tudjuk mutatni azoknak, akiknek nem ismerik, vagy akik nem hallották akkor, amikor ez megjelent, és akkor nagy dírrel, durral bemutatta a Soul Session Get a Hold of Yourself, Bobby Finch, aztán pedig Executive Suite és When It Comes to Loving Me, de elsőként amire büszke a Soul Session, mert hogy rajtunk keresztül került kiadásra Angliában, Bobby Finch.

0: Hi there, this is Tom Gabel from Germany, and you're listening to Soul Session.
1: Elvileg csináltam már talán a Schulzzal egy olyan adást, amikor csak maxi szingelek voltak. Elég sok ritkaság található ott is a gyűjteményben. Ez egy a mai napig szinte megszerezhetetlennek számító 12 inch. Egy külön műsort is csinálhatunk volna rá. When it comes to loving me. Köszi, hogy hallgattok. Soul Session, Zolbert.

0: Soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: Egy picit bár nem szoktunk ilyet csinálni, visszakanyarodva az első órához, mert nagyon kíváncsi vagyok. Játszottunk egy dalt, ami előtt kérdeztem, vagy mondtam, hogy nagyon kíváncsi lennék a véleményedre. Michael Patterson, Bring It Back, ez volt a dal, és olyan jól megfogalmaztad, hogy egy ilyen klasszikus jaktrock dalnak indul, nem?
2: Igen, és egyébként egészen addig a pontig, amíg nem jönnek be a vonósok, egészen zavarba ejtő, hogy ez merre akar menni egyébként ez a
1: és
2: dal.
1: Akkor ember ismersz engem, meg zeneileg te jobban tudod, a vonó miatt szeretem meg a dalt utána? Tehát szerintem azért igen. Tetszik nekem, mert jönnek a vonók.
2: Igen, ott szerintem jön egy ilyen jó értelembe vett, ilyen puha, ilyen körbeölelő finom hangulat, ami őt megcsinálja végül is ez a dal. Tehát értelmet nyer az összes többi addig történő dolog, meg egyébként a hang is amúgy ilyen szólós. Nem mondom, hogy teljesen szól, de ilyen szólós, és ez szerintem már pont elég ahhoz, hogy ebben a kontextusban működjön.
1: Malek Miklóst öleljük, el kell mondjak valamit, nagyon nagy volt, sosem hallottam még ilyet. Miklós itt ül, első dal, talán a legnagyobb dicséret a végén, azt mondta, hogy Tamás, feltöltöttem. És fantasztikusokat mondott, de meghallgattuk az első dalt, és természetesen előtte kértem, hogy nyugodtan mondja el a véleményét, és mondja, így elkezdte sorolni a különböző dolgokat, vokál, nem értek vele egyet, azt mondta, nem értek vele egyet. A legfantasztikusabb megfogalmazás. Nem értek vele egyet.
2: Nézd, ez egy olyan dolog szerintem, hogy ízlésen nem lehet vitatkozni, és ez épp úgy igaz a pizzázásra is egyébként, vagy bármi másra kapcsolatban. El kell fogadni, hogy valakinek ez az ízlés vagy a látás módja, vagy
1: iszonyatosan pozitív
2: attól, hogy egy
1: volt.
2: Fantasztikus szakember is nyilván egy legenda, de nem tudsz mindenkinek tetsző dolgot csinálni.
1: Nem, azzal a dallal kapcsolatban is most azt mondta, hogy a vokált esetleg neki nem tetszett, vagy nem ért vele egyet, arról is ódákat zengett minden egyéb tekintetben, meg amúgy a dalok, amiket mutattam, vagy amiket szoktunk játszani, ugyanúgy, amire majdnem azt mondom, számítani lehetett a hangszerelés, a kikeverés, az érzésvilág, ami jön belőle, az a profizmus, és nem is tudom, milyen szót használt, az a fajta hozzáértés, amivel hozzányúltak, ahogy énekel, tehát minden egyéb abszolút
2: igen,
1: pozitív
2: egy
1: volt.
2: Kicsit az ugrik be egyébként, sokat beszélgettünk korábban így a korszellemről, hogy milyen lehetett annó, amikor ezek a, tehát milyen lehetett a világ, amikor ezek a zenék készültek, és azért belegondolunk abba, hogy naponta hány ilyen felvétel készült, hiszen működött a stúdióvilág, zenészek ezrei voltak foglalkoztatva ezekben a stúdióban, legendás 4 órás sessionök keretein belül folyamatosan játszották fel a lemezeket, és nekem az jutott eszembe, hogy ez nagyon szép és nagyon jó, de biztos vagyok benne, hogy rengeteg dal és lemez úgy készült el, hogy volt egy ilyen feel good hangulat, egy ilyen első take hangulat, hogy elsőre ahogyan sikerült, meg ahogyan megálmodták, hogy valahogy valakinek kipattant a fejéből, úgy rögzítették ezt, és utána mentek tovább. Tehát, hogy nem biztos, hogy volt erre annyi idő agyalgatni, hogy hogyan csináljuk még jobban, próbáljunk meg még egyet, vegyük föl még 5-ször, mert nem lehetett 5-ször felvenni, 1-szer lehetett felvenni, maximum 2-szer.
1: Ja, és ugye nagyon sokszor, amire meg aztán nem volt megfelelő finanszírozás, az, amit sokat játszik a Soul Session, mert hogy extra volt a minőség, de nem jutott el sehova, nem jutott államon kívül, egy adott államon, az utcasarkon kívül, mert nem tudták elvinni is, de hogy azért valami történjen, látom nagyon sokszor, hogy gyakorlatilag az előadó neve, a kiadó neve ismerő, elkészítette a saját kis kiadóját, ő kiadja X példányba, és ezek a én úgy nevezem Soul Session-ös dalok.
2: Igen, és nyilván ebben az időszakban voltak olyan előadók, akik így próbáltak működni. Ugye nyilván a nagy major kiadók voltak azok, akik irányították a szálakat, mindig is ők rendelkeztek megfelelő potenciállal, tőkével, ilyen art tevékenység által, olyan menedzserekkel, akik ezt föl tudták karolni. Viszont voltak olyan előadók, nagyon tehetségesek is, sokan, akik nem jutottak be egész egyszerűen, nem jutottak lehetőséghez, és hát ilyenkor úgy döntöttek, hogy akkor kölcsönkérve pénzt, vagy akár saját egzisztenciát kockáztatva legyártottak lemezeket, és akkor elkezdtek házalni klubokban, hogy esetleg fellép és lehetőségeket szerezzenek. Szóval ez egy nagyon kemény világ volt, így is, úgy is egyébként, attól függetlenül, hogy a lemezpiac az egekben volt.
1: Na hát Bernard Edwards nagy klasszikus, az úriember mindenképpen, You Don't Know Me egy szóló LP-jéről, és aztán Amusement Park, ha már szóba hoztunk olyan előadókat, akiket a kutya nem ismer, ők abszolút ilyenek, So Inspired a dalnak a címe, de előtte Bernard Edwards. Ismerjük, hiszen Nile Rodgers nagy klasszikus úriember szerzőtársa, akik hát millió csodát készítettek a szól és funky világnak.

0: Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Most például ennek a dalnak a hangszerelése, a hangzásvilága. Most ha ez Earth, Wind & Fire lenne, akkor azt mondanánk, hogy Earth, Wind & Fire. Tehát, hogy nekem minőségben abszolút ugyanaz. Amusement Park. Egy lemez, semmi több.
2: Igen, egyébként az előbb hallgattuk legalábbis az első órában a Groovin című dalt, ami rengeteg előadó, rengeteg lemezén megjelent, és az is egy érdekes egybeesés, hogy vannak olyan dalok, amik sok-sok megjelenéssel később lesznek nagyvilágslágerek. Pont valahogy betalál valami, kicsit változtatnak a hangszerelésen, vagy éppen egy ismertebb énekes énekli fel, és már is működik, miközben nem feltétlenül az az első, csak ugye az emberek onnan ismerik. Szóval van rengeteg ilyen egybeesés. Ugye van a Prison című legendás dal George Benson előadásában, amit egyébként, ennek van egy magyar vonatkozása is, egy bizonyos Szabó Gábor nevű legendás úriember rögzített ezt a dalt pár évvel korábban, de nem ez lett az igazán híres dal, hanem a Benson féle verzió.
1: Igen. Na, megyünk tovább. Pici Japán, Kimiko Kassai nagy kedvencem, aztán megint csempésztek ide egy olyat, amiről nagyon keveset tudunk. American Gypsy a banda neve, akik nagyon sok néven próbálkoznak.

találkoztak a 70-es évek Amerikájában, és aztán megint csak egy Ted Pompeian? Nem tudom, ha ránézel a skinnyre. Pompeian. Egy lemez. A kutya nem ismeri. Soul Sessionön kívül mi meg megmutatjuk nektek. Szóval egy jó kis blokk, amit most zenélünk nektek, aztán még úgyis beszélünk egy picit a június 14-ről meg, mivel te hozod a vendégeket, a vendégekről még itt a második óra vége felé. Kimiko Kasai. A hölgy, aki bármilyen dalhoz nyúl, bármilyen saját dala volt, obik gyönyörűek, zene fantasztikus, a háttérben szinte csak amerikai zenészek, a hang is full amerikai, hiszen sok évet ő is New Yorkban töltött. Kimiko Kasai.

0: Ted Tampayan 1980-as ritkasága itt a Soul Sessionben. Köszöntünk mindenkit nagyon nagy szeretettel. Ne felejtjétek, júni 14, amikor egy csodás piknikre invitálunk mindenkit. A Facebook oldalunkon írjatok a poszt alá, hogyha szeretnétek csatlakozni. Szerintem abszolút megéri. Egy nappal az utolsó idei adás után élőben, közösen, face-to-face, fizikailag, pizza, zene, amit szeretnétek. A teniszt nem is említem. És még van dalunk, és még természetesen van témánk is.
1: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
2: Május 31-e, Aquarium Club. Zsebrádió Live. Világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Ha-ha! Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
1: Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.
0: és természetesen Zolbertel innen a stúdióból. Köszöntünk mindenkit nagyon nagy szeretettel. Sokat zenélünk, fontos témákat érintettünk, de talán az egyik legfontosabbat nem, hogy most mit csinálsz, mi a helyzet, tudom mikbe vagy, hogy mesélj egy picit nekünk a hogyan továbbról, mert itthon vagy, nem utazol, úgyhogy óra indul most.
3: Igen, hát egy kicsit újra kell értelmeznem saját magamat. Nyilván említettük a pizzázást, meg a kicsit a kávézást is. Ezek most nagyon-nagyon érdekelnek egyébként a zenélésen kívül, de nagyon fontos, hogy a zenélés nem állt meg. Tehát itthon vagyok jelentem, és készülnek egyébként az új dalaim. Ez egy fontos információ. Ugye most az a taktikám egyébként, hogy egyesével időről időre megjelenik egy-egy dal, és majd előbb-utóbb szépen össze fog állni, és hát talán egy kulisszatitkot most elárulhatok a kedves hallgatóknak. Gőzerőkkel dolgozunk azon, hogy bakeliten is megjelenjen ez a kiadvány, mert hogy egyébként eddig mindig CD-n, a digitális formátumban megjelentek a lemezeim, viszont bakeliten még nem. Úgyhogy ez lesz a következő remélhetőleg nagy dobás.
0: Lélek simogató ez nekem.
3: Igen, hát az mindjárt gondoltam, és hát hol máshol mondhatnám ezt a belső információt el, mint a Soul Session. Úgyhogy ezt örömmel tettem. A másik dolog pedig az, hogy természetesen vannak vendég felkérések, és pár héttel ezelőtt megkeresett kiváló énekes basszusgitáros Gáspár Laci, hogy csináljunk egy közös dalt, úgyhogy ez a dal is elkészült, most már a keverés stádiumában van, és hamarosan videóklipet forgatunk hozzá, és talán egy nem titkolt közös szándékunk, hogy ez a dal legalábbis itt debütáljon a Soul Session keretein belül, úgyhogy dolgozunk rajta, hogy ez elkészüljön.
0: Így van.
3: Úgyhogy majd a kedves hallgatók ezt meg fogják látni, hallani a megfelelő pillanatokban, a megfelelő felületeken. Úgyhogy ez egy érdekes megkeresés, illetve múlt héten dolgoztam egyébként itt UGBB a barátommal, ugye kiváló bluesgitárossal egy új dalon. Nemrégiben volt itt Magyarországon Mojo Queen, aki egy louisianai énekes hölgy, egy legendás énekes hölgy, akivel a Gabez egyébként dolgozott Amerikában, amikor ő kint élt, és a hölgyel ugye volt itt a két koncert Budapesten, illetve Szegeden, egy magyar zenekar kísérte őt, és stúdióba is elrángalták őt, hogy vegyenek fel egy dalt, és akkor a Gabász megkeresett, hogy írjak hozzá fúvós aranzsokat, szervezzen meg a fúvós szekciót, játsszuk föl, úgyhogy ez is elkészült a múlt héten, úgyhogy valami most megint elkezdett mocorogni. Érdekes, hogy nagyon-nagyon nagy fejest ugrottam a gasztronómiába, a pizzázáson keresztül, és ahogyan ez megtörtént, elkezdtek a zenei szálok is megmozdulni.
0: Tök érdekes,
3: úgyhogy most két vonalon haladnak a történetek, és hát próbálok mindenhol helyt állni, úgyhogy körülbelül most ennyi, ami velem van, de jelentem, itthon vagyok, úgyhogy szívesen megyek szaxofonozni.
0: Na, hát itt a második óra vége felé közeledve egy klasszikus visszaveszünk a tempóból. Csodás kis lemez, Together It's You, ez a dalnak a címe. Aztán jövünk vissza, mert hogy a következő jövő heti vendégünket fogjuk egy picit átbeszélni, hiszen te segítettél abba, hogy majd itt legyenek, beszélünk róluk, meg még egyszer összefoglaljuk, hogy mi is történik június 14-én a Soul Session piknikünkben, amit Zolbertel is jó magam ketten közösen szervezünk, úgyhogy Together It's You kislemezről aztán jövünk, és ahogy említettem, még meglepetésként egy instrumentális, nem akármilyen szaxofonos kislemez a második óra végén. Together It's You.

0: Ez Magyarország első számú szólzenei műsora, a Soul Session. Bogyó Tamással a Rádió Cafén.
1: Nagyon rég volt ilyen, de annyi az info, hogy le kell vennünk a dalokból, hogy mindenre jusson idő. Szóval szeretnénk összefoglalni a júni 14-et, de előtte mindenképpen is nagyon köszönöm a segítségedet. Jövő héten egy testvérpárt köszönhetek majd itt a stúdióban, akik számomra kevésbé voltak ismertek, megmondom őszintén, és tudom, hogy az édesapjuk is nagyon-nagyon komolyan kötődik a zenéhez. Egy pár szóban, hogyha segítenél a kedves hallgatóknak.
2: Természetesen, ugye Gáborral a Soul Session csapatoszlopos tagjával beszélgettem nem olyan régiben, és ugye felmerült az, hogy érdemes lenne a műsorban meghívni olyan legendákat, akik egy adott időszakhoz nagyon-nagyon kötődnek, vagy hatalmas zenei rálátásuk van. Láss például ugye Malek Miklós, Fejér Ápanyi Róbert. És felmerült az, hogy hát, hogy de jó lenne egyébként, ha még közöttünk lenne, ugye Bolba Lajos, a kiváló hangszerelő karmestert is meghívni, de hát sajnos őt már nem tudjuk közöttünk tudni. Viszont van neki két csodálatos gyermeke, Bolba Éva, illetve Bolba Tamás. Ők azért is érdekesek, mert mind a ketten zenei pályára léptek. Éva jazz énekesnő, Tamás pedig hangszerelő, zenekarvezető, karmester. És egy külön érdekes dolog szerintem a következő adás tematikája szempontjából, hogy két vendéged is lesz. Ők egy testvérpár, nagyon szeretik egymást, ezt én tudom, és nagyon ritkán szoktak együtt nyilatkozni, tehát talán körülbelül 10 éve volt utoljára, hogy ők együtt nyilatkoztak így.
1: De jó.
2: És tudnak majd mesélni arról, hogy mi volt az édesapjukhoz kötődő viszonyuk, hogyan ismerkedtek meg, hogyan kerültek egyáltalán ebbe a zenei világba, mert azért az, amikor családon belül van egy ekkora név, azért az igencsak markáns hatást tud gyakorolni a gyermekeknek a zenei fejlődésére, és hát egyébként mindketten sikeresek a maguk pályáján, sőt egyébként Éva ugye szinkronizális, tehát szinkron színészként is működik, úgyhogy ez is egy érdekes terület, amiben így majd a hallgatókat be tudjuk avatni, illetve kalauzolni, úgyhogy szerintem ez egy nagyon izgalmas beszélgetésnek ígérkezik majd jövő
1: héten. És meg kell nyugtatnod, hogy a szózenét szeretik.
2: Ja, abszolút, abszolút mértékben.
1: Jó, hogy nehogy unatkozzanak, amíg mennek a dalok.
2: Nem fognak.
1: Na és akkor várjuk őket szeretettel nagyon a jövő héten. Ezzel kapcsolatban úgyis majd teszünk még ki infókat nektek a különböző oldalainkra, hogy akkor még egyszer összefoglalva, tehát tettünk ki egy posztot, ha valaki még nem része a Soul Session baráti körnek, a Facebook oldalunkra alá kommenteljetek, csatlakozzatok ehhez a zárt csoporthoz, mert hogy ennek a zárt csoportnak van lehetősége a következő Soul Session aktivitáshoz, ami június 14-e vasárnap az utolsó évadzáró június 13-ai műsorunk után kint a Nexon Dunakeszi teniszklubban egy általad, mivel klasszikus új hobbi és nagyon bele vagy szerelmesedve mind én a lemezgyűjteménybe meg a lemezgyűjtésbe, hogy nápolyi pizzát fogsz készíteni, limitált darabszám, tehát ez majd a zárt csoportban úgyis elmegy infóként, hogy történik, szóval mellette lemezeket hozok, mutogatok, beszélünk a zenékről, háttérinfó, megosztok olyan dalokat, amik csak a jövő évadban lesznek, ha egyáltalán ott megmutatom őket. Szóval szerintem mindenképpen érdemes lesz eljönni, vagy ha még nem találkoztunk, csak hallgattok minket hétről hétre, szeretnétek együtt tölteni egy pár órát velünk közösen, ami remélhetőleg jó hangulatban történik, akkor ez a június 14 vasárnap.
2: Tökéletesen összefoglaltad, úgyhogy várunk mindenkit sok-sok szeretettel jövő szombat, jövő utáni héten vasárnap.
1: Így van, csatlakozzatok a Facebookon a Soul Session oldalon kirakott posztunkhoz, mindenkit beteszek ebbe a zárt csoportba, és onnantól minden hónapban egyszer, mert ez már a harmadik találkozunk, hiszen együtt néztük a Michael filmet, elmentünk a Mario Biondi koncertre, most sütünk, főzünk, zenélgetünk, és még ha tudnátok, hogy mi minden már ránk, megyünk majd Malek Miklós koncertre is például szeptemberbe, úgyhogy érdemes szerintem velünk tartani. Egy dal maradt, ez is csak miattad, egy gyönyörű instrumentális szaxofonos dal, szakmailag is tudod értékelni, azt már csak nekem az autóban, mert úgyse halljátok, mert ez az utolsó dal, ez volt a Soul Session, köszi, hogy jöttetek, Gabi, köszi, hogy megizzadva, csavarhúzóval megszerelted a YouTube-unkat, jövünk jövő héten, még egyszer kikkel is?
2: Bolba Éva és Bolba Tamás lesz.
1: Nagyon várjuk őket, nagy szeretettel. Köszöntünk mindenkit, és örülünk, hogy itt voltatok. The Gathering, Side B.

0: A Soul Session zenetára végtelen. A műsoridőnk azonban véges. Ma este ezekkel a dalokkal igyekeztünk formálni a közizlést, jövő héten újabb kincsekkel várunk. Soul Session minden szombaton este 6-tól 8-ig a Rádió Café stúdiójából. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu.
7: A Trip Hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A műfaj úttörője július 9-én az Aquarium Klubban hozza el sötét tavait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
6: Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztivál zenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu. Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Heves zivatarok miatt figyelmeztet a meteorológia. Fiktív számlákkal rövidítették az államkasszát, a budapesti BL döntőn a világszeme. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Zivatar veszély miatt adott ki figyelmeztetést holnapra több vármegyére a Hungaromet, Zalában és Vasban másodfokú, 8 másik megyében citromsárga riasztás lesz érvényben vasárnap. A Dunántúl nyugati és délnyugati részén is heves zivatarok alakulhatnak ki, viharos széllel és jégesővel, néhol 80-85 kilométeres sebességgel is sűvíthet a szél az előrejelzés szerint, és a villámlás is veszélyforrást jelenthet. Az időjárásról bővebben a hírek végén. Zöldebb és olcsóbb energiát jelentenek az uniós források, erről az élő környezetért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Gajdos László szerint új lendületet kaphatnak a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet. Rámutatott, az a cél, hogy a fejlesztések eredményét a családok a pénztárcájukon érezzék, emellett csökkenjen az ország ökológiai lábnyoma. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy mintegy 6000 milliárd forintos uniós forrás felszabadításáról állapodott meg az Európai Bizottság elnökével. Ez az összeg az éves hazai költségvetés mintegy 13%-a. Több mint 2 milliárd forint kárt okozó számlagyárak főszereplőit vonták ki a forgalomból a pénzügyőrök. Az összehangolt rajtaütésben 61 ruhás vett részt. 10 embert előállítottak, és a Szegedi Járásbíróság döntése alapján 5-öt már le is tartóztattak. A fiktív számlákat kiállító cégek áfa bevallást nem nyújtottak be, és az áfát sem fizették be az államkasszába. A hatóságok autókat foglaltak le, bankszámlákat zároltak, ezzel 1 milliárd 300 millió forintot sikerült visszaszerezniük. Futballünnep Budapesten. Tízezrek érkeztek az Arsenal Paris Saint-Germain labdarúgó BL döntőre. A sorozat történetében első alkalommal zajlik a finálé Budapesten a Puskás Arénában. Az esemény ideje alatt 4000 rendőr teljesít szolgálatot. A meccset követően is lesznek kísérő programok, egyebek mellett a Hősök terén, a Városligetben és az MTK Sportparkban. A BL döntő élő közvetítését 150 millióan nézik világszerte, de több mint 400 millió emberhez jutnak el valamilyen formában az esemény képei, beszámolói. Az esti éjszakai órákban még előfordulhatnak záporok, zivatarok, aztán kiderül az ég. A keleti határ mentén lehet még eső. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé hűl majd a levegő. Holnap eleinte napos idő várható, gomoly felhőkkel, aztán a Dunántúlon jobban beborul az ég. Több helyen számíthatunk záporra, zivatarra, néhol heves zivatar is kialakulhat. A Dunától keletre napos idő marad. Vasárnap 26 és 30 fok között alakulnak a csúcsértékek, néhol ennél is meleg. Lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 Hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 Holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 Hold támogatója az Erste.

0: Jó estét mindenkinek, ha péntek este 9 óra van, akkor a 100 hold jelentkezik, én Vejszera Linda vagyok, és ma egy olyan univerzumba fogunk kalandozni, amit szerintem nagyon sokan ismernek, a Rumini univerzumba, Berg Judittal. Mindjárt kezdünk.
1: Esti kakaó, természetesen betűs bögrében. És akivel megisszuk...
0: Itt ül velem szemben Berg Judit. Sok-sok mindenről beszélhetnénk veled, mert rengeteg könyv tartozik a te életművedhez, most már mondhatjuk így. De azért a Rumini azt gondolom, hogy az egy number one, nem? Így
2: igen.
0: Gondolsz rá, vagy nem így gondolsz rá?
2: De így gondolok rá. Így gondolok rá, mert egyrészt végigkísérte a pályámat, tehát amikor még egy könyvem se jelent meg, akkor már a Rumini tulajdonképpen elkezdtem mesélni a legnagyobb gyerekemnek, és a mai napig vannak még új Rumini ötleteim, tehát tényleg amióta én tulajdonképpen íróként definiálom magam, Rumini ott van velem.
0: De mesélj a legnulladikabb pontról, tehát hogy miért egy egeret találták ki? Ugye teljesen emberi tulajdonságokkal van fölruházva ez az egér. Miért nem tudom, madár, vagy kutya, vagy érted?
2: Hát, ha rajtam múlik, akkor én egy kisfiúról meséltem volna. Aha. Már eleve, és én amúgy szeretem az állatmeséket, de valójában az egész Rumini működhetne az emberek világában.
0: Simán.
2: Egy másfajta emberi világban. Hát itt az történt, hogy az én édesdrága gyerekem, aki a legnagyobb lányom, aki állandó, finoman szólva is erőszakos megrendelője volt az újabb és újabb meséknek, mert nem hagyott nekem nyugtot, amíg nem mondtam az újabb és újabb témát, amit ő feldobott. Ő egyszer azt találta, hogy egereset meséljek.
0: De miért vajon?
2: Mert addigra már 1000 dologról meséltem neki, a kis borzról, akinek nem volt talicskája, a víziszonyos tűzoltóautóról, tényleg nagyon nagy fantáziával követelt az újabb és újabb témákat, és akkor kitalált, hogy ő egereset szeretne. És én meg nem szeretem, amikor egy ilyen kis cincogó állatkat rákcsál a kamerába, és erről szól a történet. Én azt gondoltam, hogy legyen valami kalandos, valami tengerészes, kincskeresős, titkos térképes. Én ezeket a sztorikat szerettem.
0: De például, jó, oké, nem fejeznék be a gondolatot, mert az, hogy oké, de ebbe a világba egy borzot is belehelyezhettél volna.
2: Ja, belehelyezhettem volna, de a Lilu egeres mesét szeretett volna.
0: Úgyhogy egeres lett, pont.
2: És akkor egeres lett, és akkor azt gondoltam, hogy egyetlen egy esélyem van, mert hogyha itt egér-ember méretarányról beszélünk, akkor az egerek a vacaki zsákcsálók. B-terv, ami nekem jobban tetszik, akkor ugyan egerek a főszereplők, de hogy igazából ez az ő világuk, ahol minden ember léptékű, csak éppen ők egerek.
0: És te azzal számoltál, hogy a tenger és a hajózás, hogy az mennyi lehetőséget ad a továbbiakban? Mert azért az egy, tulajdonképpen én valahogy úgy van a fejemben, hogy persze Ruminiak van a közepén ennek a világnak, de azért alapvetően a tenger.
2: Én semmivel se számoltam, hogyha őszinte akarok lenni. Én akkor meséltem azért, hogy ne nyavajogjon már a gyerek, hagyjon engem békén, csak annyira megtetszett neki a Rumini, hogy utána mondjuk kb. Egy éven keresztül minden áldott este fejből kellett neki Ruminit mesélni. Ami, ez nagyon nehéz.
0: Hát magadat követni, nem elfelejteni.
2: És annyi szereplő volt, és annyi kaland volt, és a végén már tényleg, amikor kifogytam a gondolatokból, akkor volt, hogy 2 héten keresztül Ruminiek vadvízi evezni mentek, mert már nem volt több ötletem.
0: De ott is víz, érdekes.
2: Hát igen, majd addig is már tengerészek voltak. És tulajdonképpen, amikor elkészült az első könyv, ami egy karácsonyi ajándék volt a lányomnak, mert azt gondoltam, hogy ha én leírok karácsonyra egy pár történetet, akkor az mindkettőknek ajándék. Ma Lilu boldog lesz, hogy van új Rumini, én meg boldog leszek, hogy végre nem hullafáradtam, fejből kell. Tehát
0: de azt jól tudom, hogy azt te nyomtattad ki, tehát hogy ez nem egy ilyen profi kiadvány volt, hanem te csináltad meg.
2: Én leírtam a kis meséket a számítógépembe, kinyomtattam A4-es lapokra, rajzoltam hozzá egérkéket, hogy mégiscsak egy 6 éves gyereknek legyen hozzá. Illusztráció, lefűztem, és így volt a karácsony. Bennem fel nem merült, hogy ez valaha megjelenhetne.
0: És mit szólt egyébként, amikor kibontotta?
2: Iszonyúan tetszett neki, nagyon boldog volt, azonnal elkezdtük olvasni. Végeztünk vele január 4-én, amikor a gyerek csillogó szemben mondta, hogy anya, tudom, mit kérek jövő karácsonyra, még egy Rumi.
0: Ezt elmesélted már, de kevesen hallották, és ezért tök jó lenne, hogyha most is elmondanád, hogy a Pagonyba hogy került a Rumini, a kiadóba.
2: Igen, hát amikor megírtam a szöveget, a rumini történetét, addigra már az akkori Tudex, később Ekovit kiadóval, már éppen a megjelenés szélén tartotta a Hiszti mesék, ami az első könyvem volt, és közben én egyetemista koromban jobban voltam a Pagony néhány vezetőjével, például Kovács Eszterrel és Bagyon Péterrel, olyannyira, hogy néha meg is hívtuk egymást vendégségbe, sőt, addig ők elindították a Pagonyt, már megjelent náluk a Boribon, talán a Bogyó és Babóca is az első, és meghívtak engem a Hiszti mesékkel dedikálni a standjukra. Szóval úgy ápolgattuk a kapcsolatot, és amikor ott voltak nálunk vendégségben, akkor mondtam nekik, hogy amúgy nekem van egy meseregényem, ami hát lehet, hogy jó, én nem tudom, de a gyerekemnek nagyon tetszett, és én mondtak, hogy te figyelj, Judi, a mi kiadónk az pici gyerekeknek szóló könyveket ad ki, tényleg kettő kiadványuk volt. Igen. És hogy ne haragudj, most mi még nem gondolkozunk meseregénybe, az lehet, hogy majd egy későbbi lépés lesz, most még inkább valami kisebbetnek szólót írjál. És akkor ott volt az ő akkor 6 éves kisfiú kis Bálint, aki mondta, hogy jaj, ne engem érdekel ez az egeres mese, nem adjátok oda, és akkor dehogy nem, vidd, de mi már elolvastuk Lilóval, vigyétek el, olvassátok, nem majd visszaadjátok. És akkor egy pár nap múlva fölhívtak Kovács Esztiék, hogy a Bálinta nem lehet bírni. Folyamatosan ezt hallgatja, ugrál az ágyon, annyira izgul, és olyan szinten beszippantotta, hogy hát akkor ők most megváltoztatják az eddigi elképzeléseiket, és ők ezt kiadják, lesz, ami lesz.
3: Ez annyira csodálatos, és hogy ezek a srácok, tehát a te kislányod és a Bálint, ők most 25-26 évesek, nem?
2: A Bálint 26, az én lányom a Lilu 27, mindkettő művész lélek, az én lányom dokumentumfilmeket készít, a Bálint zenél, fantasztikus
3: kis alak. És ők végig követték Rumini történeteit? Vagy meddig a pontig?
2: Szerintem igen, tehát szerintem a Bálint sok-sok történetet hallgatott, és aztán később olvasott is, hogy most ilyen felnőttként tudja, hogy most fog megjelenni a 11. rész, azt nem tudom. Az én lányom viszont nagyon büszke rá, és ő például ragaszkodik hozzá, hogy elolvassa a kéziratokat, mert azt gondolja, hogy ez az ő sorozata, és neki itt véleményezési és beleszólási joga van. Van egyébként, igen. Például az utolsó előtti részben, Rumini Tükörszigeten elolvasta a kéziratot, és akkor azt mondta, hogy anya, nagyon jó, de hogy te a végén már túl akartál esni rajta. És hogy tök igaza volt egyébként. Én a végére elfáradtam, és már be akartam fejezni. Azt mondta, hogy de anya, az egész attól jó, hogy Rumini és Balikó csak így el vannak, és csipkelődnek, és vannak ezek a sehova se vívő vicces párbeszédek, és itt is meg lehetne, és te megúsztad, a megúszásra játszottál.
3: De érdekes.
2: És tök igaza volt.
3: De ez azért is jó, mert egyből van egy elem, amit most mondtál, amitől működik, hogy van ez a vicces, csipkelődő, sehova se tartó párbeszédek. Olvastam persze kritikákat, meg elemzéseket, és például nagyon izgalmas, hogy valaki azt emelte ki, hogy sok benne a párbeszéd, és hogy egyféle, vagy mondjuk filmes szemmel, gyors plánváltásokkal dolgozik a Rumini. És elkezdtem gondolkodni azon, hogy ezt te mennyire gondoltad végig, amikor elkezdted, hogy mi az, amire vevő ez a generáció, mi az a tempó például. Igen, a plánváltások tempója mondjuk egy modern világban.
2: Én alapvetően nem gondoltam végig, én ezt bevallom, hogy amikor életem első pár könyvét írtam, én semmit nem gondoltam végig, abszolút ösztönösen írtam. Mára ez nem így van, nagyon sok mindent tervezek és végig gondolok, de akkor írtam tulajdonképpen, ahogy jött. Az biztos, hogy nekem, én rengeteget olvastam gyerekkoromban, és nekem nagyon erős emlékeim vannak arról, hogy melyik szöveg működött, és melyik nem, mi tetszett, és mi nem. Tehát én emlékszem, hogy mivel lehetett a 8-10-12 éves Juditkát lenyűgözni.
3: És mivel lehetett?
2: Hát például a párbeszédekkel, aha, meg a Ruminihez hasonló tempóval. Amikor volt egy pici belemerülés, egy kis magyarázat, egy kis narráció, aztán jött egy vicces párbeszéd a kiszámíthatatlansággal, hogy mindig történjen valami, ami fenntartja bennem a feszültséget. Tehát, hogy van egy csomó ilyen nagyon mélyen, azt mondom, hogy belém ivódott mintázat. Ezért szoktam mindig a gyerekeknek, akik írók szeretnének lenni, azt tanácsolni, hogy olvassanak sokat, mert hogy egyszerűen olvasás közben magukba szívják azokat a fortélyokat, ami az egésznek az alapja. És azt hiszem, hogy egyébként, ami talán nálam adottság, és ami egy szerencsés rögség vagy képesség, nekem jó dramaturgiai érzékem van. Uh-huh. Ugye egész egyszerűen érzem, hogy miből mennyi, és hogy lesz jól kiegyenlítve, és megérzem, hogyha valami túl sok.
3: Azonnal, vagy csak amikor már leírtad, és újra elolvasod?
2: Hol így, hol úgy. Tehát van olyan, hogy akkor jövök rá, hogy ez itt most túl sok, vagy túl kevés, vagy nagyon belemerültem a magyarázatba, és már unalmassá vált, vagy nem elég előrevívő, amikor újraolvasom, de van olyan, amikor menet közben is. Egyet megtanultam, hogy erre a belső hangra szabad hagyatkozni. Uh-huh. Van, amire nem, mert...
3: Mire nem szabad?
2: Például én azért időnként nagyon romantikus lélek tudok lenni, és hát így majd, hogy nem ilyen romantikus lájregény stílusban is tudok romantikus lenni. És nyilván egy kalandregény író ezt nem engedheti meg magának, pláne amikor kisebb gyerekeknek ír. Én negyedikesektől kérdeztem, amikor már volt X-darab Rumini, és már hívtak nagyon sok helyre, hogy bennem így felmerült, hogy legyen egy kis szerelem a Ruminibe, hogy mit szólnának. És a negyedikes kislányok egyöntetően mondták, hogy igen! És a kisfiúk meg fú! Új.
3: Igen.
2: És mivel, hogy ez a korosztály olvassa, tehát itt például nem szabad elengedni a romantikus lelkemet, hanem épp csak úgy szabad adagolni a szerelmet, hogy azt a még szerelemre nem érett kisfiúk gyomra is bevegye.
3: De ez tök érdekes, hogy így konzultálsz a gyerekekkel arról, hogy ők mit szeretnének olvasni vagy látni, és hogy ez változik? Vagy, szóval érted, most már egy 20 évre visszatekintő története van a Rumininek.
2: Hát sok minden változik, sok minden nem. Az biztos, hogy a gyerekek ugyanúgy vágynak a csodára, vágynak a váratlanra, vágynak a viccesre, a humorra nagyon-nagyon erősen. Iszonyúan szeretik azt, amikor kétségek vannak, és nem tudják, hogy mi fog következni, és erre többnyire rá is szoktam venni őket, hogy ezt megfogalmazzák. Már nagyon jó tudatosítani, hogy minek örülünk, és mi az, ami tetszik nekünk. Az biztos, hogy egyre rövidebb szekvenciákra vágynak, tehát nem akarnak sokat olvasni, nem is tudnak sokat olvasni, és ez az elmúlt 20 évben is romlott.
3: De ez hogy hat rád, mint szerző? Tehát, hogy akkor rövidebb fejezeteket kell írni, vagy...
2: Hát például, igen. Tehát az első Ruminiknél én nagyjából olyan hosszú fejezeteket írtam, amit én úgy estibeseként olvastam a gyerekemnek. És 5-6 év múlva jött a visszajelzés a szülőktől, hogy hát nagyon hosszúak a fejezetek. És én akkor elkezdtem egy picit rövidebbre menni, ilyen 20 perc alatt felolvasható fejezetekre, mondjuk a fél óra helyett. És most arra rá is állt az agyam. Mint ahogy az is kiderült, hogy a gyerekek nagyon könnyen gyűjtik a szívjákba a különböző irányokból érkező teljesen más típusú információkat, hiszen ilyen világban élünk, hogy ezerféle, mindenféle impulzus éri őket, és ők ezt remekül összerakják. Tehát én például lehet, hogy elvesztem volna 10 éves koromban egy olyan regényben, ahol 5 szálon fut a cselekmény. Uh-huh. A legújabb most készülőben levő Ruminiben simán megcsinálom, hogy 5-6 szálon futtatom a cselekményt, és persznyi kétségem nincs, hogy a gyerekek ezt tökéletesen fogják követni.
3: Én nagyon érdekes. Tehát nem egy lineáris történetmesélés, hanem egy darabos, szakadozott, töredezett történetmesélés. Az is érdekel engem, hogy honnan indulnak a történetek. Ugyanis ma már ugye annyi kötet van, hogy ezeket bőven lehet elemezni, és igazából nagyon komoly filozófiai kérdések is fölmerülnek a Rumini kapcsán. Nem tudom, hogy te mennyire vonzódsz a filozófia felé, vagy nem?
2: De valamennyire, de tanultam én nyelvfilozófiát is az egyetemen, pusztán érdeklődésből.
3: Na hát ez, de mondjuk nem pont a nyelvfilozófia, de olyan kérdések merülnek föl, amelyek nagyon fontosak amúgy is a felnőtteknek is egyébként szerintem. Tehát mondjuk például a szabálykövetés kérdéséről, hogy azt mennyire szabad felrúgni, hogy a cél az felrúgathatja a szabályokat velünk, vagy minden körülmények között követni kell azokat, mert akkor vagyunk jó egerek, vagy jó emberek. Például, amikor ez a dilemma megjelenik az egyik kötetben, akkor te azt tudod előre, hogy ezt tematizálni fogod ezt a kérdést? Mert nagyon szisztematikusan végig tudok menni a köteteiden úgy is, hogy milyen erkölcsi, filozófiai és a többi dilemmát állítanak a középpontba.
2: Most már tematizálom, igen. Tehát az első egy-két, az első két rumininél még biztos, hogy nem, és utána egyre inkább tudatára ébredtem arra, hogy ezekben a könyvekben miközben írom, óhatatlanul belekerül egy csomó olyan gondolat, ami valahol ott van az én fejemben, vagy csak része a világnézetemnek, része annak, amit én az ember és emberek közti együttműködésről gondolok, nyilván beszivárognak, hiszen az én fejemből pattannak ki ezek a történetek. És hogy azzal, hogy én erre külön koncentrálok, és átgondolom, hogy mi legyen az a pont, amit én szívesen előtérbe helyezek, ettől nem válik a történet didaktikussá, csak egy picikét az én gondolkodásomat, és elég sokat szoktam mostában tervezni, azt úgy kordában vagy mederben tartja.
3: Na figyelj, én erről a gondolkodásról még szeretnék hallani. Most tartanunk egy pici szünetet, de Berg Judittal folytatjuk mindjárt a rumini világáról.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: Még ne menjetek el! A 100 hold folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café.

van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Aki bújt, aki nem, megyünk. Szász Hold, Vejszer Alindával. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: És visszajöttünk, Berg Judit ül velem szemben, és nem csinálunk ma semmi mást, mint a Rumini világáról beszélgetünk, és ott tartottunk, hogy ilyen filozófiai kérdések, amiket tematizálni akarsz. És akkor így kérdezek, ugye mondtad, hogy az első Ruminiben még nem. Mondjuk én arra úgy emlékszem, hogy az, hát a Rumini bemutatása, hát a Rumini előkerül, felmerül, hogy ő kihez tartozik, mi ő pontosan, hogy definiálja magát. Ez még lehet, hogy nem annyira tudatos, de aztán egyszer csak Rumini egy ilyen diktatórikus körülmények között találja magát, az már egy tervezett téma volt, hogy...
2: Nem. Tényleg az első két Ruminiben én tudatosan nem terveztem semmit, még a történetet sem.
1: Igen, ez a második Rumini.
2: Tehát gyakorlatilag voltak alapötleteim, amik a második Rumininél már voltak alapötleteim. Ott tudtam, hogy azt szeretném, hogy ez volt a kiinduló gondolat, hogy egy olyan világról írjak, ahol belefagynak a hajók a tengerbe.
1: Igen, ez a zúzmaragyarmat.
2: Azt ösztönösen tudom is, mint végzett magyar tanár, szintén volt a tanulmányaim során rengeteg módon felbukkan, pontosan tudom, hogy milyen drámai ereje van, és hajtó ereje van egy negatív szereplőnek. Mondjuk úgy, hogy egy központi főgonosznak, aki mindenben akadályozza a szereplőket, megnehezíti azt, hogy elérjék a céljaikat, adott esetben igazságtalan kelepcéket állít, vagy csak valami olyan célt tűz ki maga elé, ami nagyon-nagyon sok mindenkinek okoz bajt. Például az Uzmaragyarmatban pont nem Ruminiéket fenyegeti a leges-leges legnagyobb veszély, bár mondjuk az ő hajójukat is elfoglalják, de hogy alapvetően ők felismerik azt, hogy mindenki jobban jár, hogy ők egész egyszerűen beállnak a gonosz elleni harcba. És én ezt megint csak kislánykorom óta tudom, én nekem legnagyobb vágyam az volt, hogy Robin Hood bandájába tartozzak.
1: De miért egyébként, ezt tudod?
2: Hát azért, mert engem lenyűgözött az, hogy van valaki, aki bármit megtehetne, és ő mégis azt választja, hogy valami jót tesz. Hogy másoknak segít, hogy az igazságért harcol, lehetőség szerint közben azért fitoktassa az erejét, a tudását, azt, hogy ő milyen kemény. Szóval nekem Robin Hood egyrészt a legfőbb ideálom, meg követendő példaképen volt, meg szerintem életem első szerelme, ami a mai napig nem múlt el. Tehát azért, amikor azt mondom, hogy legfőbb vágyam az volt, hogy Robin Hood bandájába tartozzak, az nem igaz, mert ez a második legfőbb vágyam volt.
1: Igazából az, hogy Robin Hoodhoz tartozok.
2: Hogy Robin Hoodhoz tartozok, ez lett volna a legfőbb vágyam. Nagyon sok
1: ne
2: ilyen...
1: add föl, Judit, ne add föl.
2: Fejben nagyon sok ilyen történetet írtam, úgyhogy ezt tulajdonképpen ez a gyerekkoromban megírtam én magamnak azt a Robin Hoodot.
1: De tulajdonképpen azért a Robin Hood bandája ugye a jóság bandája, tehát hogy fogjanak össze a jók a rosszak ellen? Ez az alap.
2: Fogjanak össze a jók a rosszak ellen, vagy aki megteheti, az tegyen valamit, hogy előre mozduljon a világ. Engem például gyerekkoromban lenyűgözött a reformkor. Tehát amikor tanultunk Petőfiről és Koráról, én nem találtam szavakat arra a jelenségre, hogy valaki felajánlja a birtokainak az egyéves jövedelmét arra, hogy egy tudományos akadémiát alapítson. Oda voltam.
1: Tehát értem, az áldozat a nagy ügyért.
2: Az áldozat, hogy én megtehetem, akár azért, mert erős vagyok, és a legjobb lövő a világon, akár azért, mert van pénzem, akár azért, mert van egy olyan infrastruktúra hátam mögött, és azt mondom, hogy akkor nem csak a saját birtokom, hogy gyarapítom, hanem teszek valamit a közjóért. Nekem ez nagyon, nagyon bejött.
1: És én ezekből a gondolatokból egyszer csak valami sublimált dolog megérkezik a Ruminibe.
2: És közben ott van az is, hogy az én drága kicsi lányom, aki ugye a legnagyobb lányom, de hát akkor ő még egy kicsi mókuska volt, ő egyrészt sok mindenben hasonlít rám. Én tudtam, hogy ő pont ugyanúgy tudja értékelni ezeket az önfeláldozó és nagyvonalú dolgokat. Másrészt egy iszonyatosan szorongó kislány volt. Egy rettentően szorongó gyerek, aki képes volt azon izgulni, hogyha nem lesz elég jó kislány, akkor én akkor méltó lesz az én szeretetemre, miközben soha semmilyen olyan helyzet nem volt otthon, hogy nekem meg kételkednie kellett volna, ezt magát, aki találta magának, hogy ezen is tud szorongani. Tehát én ösztönösen egy olyan kis fickóról meséltem neki, akivel tudtam, hogy ő szívesen azonosul. És amíg ez a kis fickó megcsinálja azokat a dolgokat, amiket ő biztos, hogy nem merne, akkor ő bátran mehet vele, és hát, ha egy picit belelazul, és felszabadul. Tehát ez például egy tudatos választás volt részemről, hogy ennek a sztorinak a főszereplője mindent merjen, amit a Lilu csak vágyak, amire a Lilu csak vágyakozik.
1: De milyen érdekes ez, hogy ez egy általánosabb probléma, ugye a szorongásra való reflexió, de hogy például, hogy Rumini ugye különböző kultúrákkal találkozik, az egyik kötetednek például ez a központi témája, ami 2010-es években jelent már meg, talán 11-ben, de hogy aztán ez egy milyen erős probléma lett egyébként, úgy politikailag, közéletileg is, kicsit megelőzted ezt a problémát a Ruminivel, hogy ebben már én érzek szándékosságot, tehát az elfogadás problematikáját középpontba helyezést.
2: Vannak szándékosságok. Nekem az is egész életemben egy iszonyat nagy hajtóerő volt, hogy járjam a világot, és minél többféle kultúrát, minél többféle társadalmat, minél többféle helyet, helyszínt, életközösséget megismerjek. Tehát én a mai napig imádok elmenni egy dél-amerikai őserdőben, egy indián faluba, imádok vegyülni a vietnámi piacon a helyiek között, mondjuk velük sokkal nehezebben tudok beszélgetni, mint az indiánokkal, de miért
1: hogy egyik nyelvet se ismered vagy?
2: Hát nem, de azért az indiánok valamennyire tudnak spanyolul, és azért a spanyol alapján azért könnyű. De tényleg bárkivel és bárhol borzasztóan szeretek beszélgetni, és nekem ez is egy ilyen hajtóerő volt, hogy az én gyerekeim abban nőjenek bele, hogy annál gazdagabbak vagyunk, minél színesebb a világunk, és minél több dolgot ismerünk, és annál jobban egyébként megbecsüljük a saját kultúránkat is, hogyha ismerünk egy csomó mindent más. Tehát, hogy attól mi nem elveszítjük a saját értékeinket, hanem egy sokkal mélyebb befogadásra leszünk képesek. Szóval ez például egy nagyon tudatos dolog volt részemről, hogy a gyerekeim abban nőjenek bele, hogy csodás a világ, és érdemes szétnézni, és minél több mindenkit
1: megismerni. Na, de akkor azt mondod, hogy tulajdonképpen a 10-es években már megjött ez a tudatosság a Ruminikben, hogy tudtad, mit akarsz elmesélni?
2: Hát ez a gondolat, ez nekem anyaként a kezdetektől fogva ott volt a fejemben. Ez nekem gimnazistaként is ott volt a fejemben. És az, hogy mi az, amit én most így tudatosan előre kijelölök magamnak, tehát én azt előre kitaláltam, mondjuk, hogy a Rumini és a négy jogarban négy különböző népnek a szövetségéről szóljon, és négy minél különböző népet találja ki. De nem volt ott közben a fejemben, hogy ez azért van, mert hogy én az előbb elmondott gondolatokban hiszek, de hát persze azért van. Szóval, hogy valahogy az öntudatlan ábrándozás, a tervezés, az anyai tudatosság, az írói praktikák, mert abban a pillanatban, hogy van négy nép, aki szövetséges, és belecsöppenünk egy olyan helyzetbe, hogy feszültség van köztük, mert valamitől felborult az egyesmű, hát ez egy paradicsom az írónak.
1: Igen.
2: Szóval, hogy itt nagyon sok minden ott
1: munkálkodott. Azért puskázom, mert olyan érdekes, hogy közben meg nyilván engem nagyon érdekelnek ilyen erkölcsi kérdések, meg morális kérdések, és hogy tulajdonképpen én a Rumini témái kapcsán el tudok jutni filozófiákig, tehát hogy mondjuk John Locke filozófiájáig, vagy szóval, hogy érted, hogy kié a hatalom, mit tehet a népnek el kell leviselni a diktátorokat, vagy a népnek joga van a forradalomhoz, ugye ezek ilyen filozófiai, most nagyon nyilván nagyon leegyszerűsített, de ezek ilyen filozófiai kérdéskörök, és persze ez lehet simán utólagos belemagyarázás.
2: Na figyelj, ahol először, és tényleg nagyon tette lehet érni ezt, és ott volt egy ilyen nagyon erős regényírói szándékom, az a Rumini Datoja parton, ahol Én akkor nagyon-nagyon ki voltam ábrándulva az itthoni helyzettől, és azt gondoltam, hogy én szeretném az összes kis olvasómnak megmutatni azt, hogy mi történik akkor, amikor egy társadalomban az uralkodó nem a közös érdeket nézi, hanem a saját boldogulását. El is neveztem ugye őt Herdál királynak.
1: Igen, nagyon beszédesek a nevek is egyébként.
2: Mi történik akkor, amikor a korábbi hírmondókat, a reggeli papagájokat ő betiltja, és a saját papagájait küldi, és tulajdonképpen a központi királyi propagandát harsogják a kötelező papagájok. Tehát ez egy nagyon-nagyon tudatos döntés volt részemről. Azt hiszem, hogy így a rumini írás történetében úgymond ez volt az első ilyen szándékosan felhúzott gondolatmenet, ahol kimondottan emiatt találtam ki az egész struktúrát.
1: És milyen visszajelzéseket kaptál rá? Beletették volt... az akkori és azóta tartó politikai rendszerbe, tehát behelyettesítették, vagy nem?
2: Volt egy-két olyan interjú, ahol elindult a beszélgetés ebbe az irányba, de én azt gondoltam, hogy azon kívül, hogy ezt elmondom, hogy nekem ez a véleményem erről az így működő rendszerekről, államokról, és minden erőmmel azon voltam, hogy bemutassam ennek az összes fonákságát, és igazságtalanságát, és tulajdonképpen az egésznek a vállalhatatlanságát. Én azt gondolom, hogy ezzel mindenki kezdjen, amit akar. Tehát én nem éreztem úgy, hogy én itt most szeretnék politikai harcossá avanzsálni. Azt gondoltam, hogy azzal, hogy ez minden ruminit olvasó család hálószobájába bekerül ez a történet, és beszélgetnek róla, én a magam részéről megtettem azt a gyerekek számára egy teljesen világos modellt felrajzolva, hogy mi az, ami nem működik, és ezt hogyan is lehet helyre tenni.
1: Inkább az jut eszembe, hogy mondjuk elhívnak találkozókra, és téged nagyon sokat hívnak, és mondjuk amikor ennek a kötetnek a kapcsán hívtak, hogy akkor muszáj, hogy előkerüljön, hogy
2: nem,
1: ez egy berendezkedés.
2: Nem hívnak ennek a kötetnek a kapcsán,
1: nincs,
2: mert, nem mert iskolákba hívnak, könyvtárakba hívnak, de hogy az iskolába szinte mindenhol az első Rubinit olvassák a gyerekek, max a másodikat.
1: Jó, ezt nem osztályoztam így, igazad van. És utána már oszlik, gondolom, hogy...
2: Igen, és utána nyilván beszélgetünk, és mindig vannak olyan gyerekek, akik az összes részt olvasták. De a gyerekeket teljesen jogosan nem ez érdekli, hanem az érdekli, hogy akkor a hősök ebből a helyzetből hogy kerültek ki. Sokkalban izgatják mondjuk az olyan fajta morális dilemmák, amik egyébként szintén nekem, hát mondjuk így az írás elméletével kapcsolatban is komoly kérdéseket vetettek föl, hogy én egy kisgyerekeknek szóló könyvben generálhatok-e olyan konfliktust, ahol a főhősnek nincsen jó döntése. Uh-huh. Mert hogy nyilván ez felnőttként az egyik legizgibb feszültségforrás, de hogy egy kisgyereket ez mennyire fog mondjuk adott esetben traumatizálni.
1: És akkor az a döntésed, vagy válaszod, hogy nem?
2: Nem, mert közben azt gondolom, hogy az élet az nem ilyen, hogy nem kerülünk ilyen helyzetbe, és egy kisgyerek az mindent meg tud érteni az életből, csak a megfelelő módon kell neki tálalni. Csak erről konzultáltunk ugye Kovács Eszter, aki a Pagoly főszerkesztője, és ő szokta mindig szerkeszteni a Ruminiket, Esztivel is konzultáltam, kikértem Marék Veronika véleményét, hogy ő szerinte ezt hogy lehetne, és végül is abban maradtunk, így hárman tulajdonképpen arra jutottunk, hogy lehet ilyen helyzetet teremteni, de nagyon rövid időn belül kell feloldást adni. Uh-huh. És ugye az én nagy dilemmám az volt, ez megint csak a Rumini Datoja parton kötetben, hogy Ruminiek megismerték korábban a ripacsok népét, tudják, hogy nekik van egy ilyen szent kövük, a kamanduk, és hogy tulajdonképpen a nép erejét, biztonságérzetét ez a kő adja, a nép abban hisz, hogy amíg ez a kő van, ők addig élnek. Tehát, hogy nekik ez egy eszenciális darab. Viszont Balikót a gonosz varázsló fogságában megcsípi egy skorpió, és a skorpió csípése halálos. A varázsló pedig a következőt mondja Rumininek, vagy hagyod meghalni a barátodat, vagy visszamész a ripacsokhoz, és ellopod tőlük a kamandukat, és elhozod nekem. Ami praktikusan jelentheti annak az egész népnek a pusztulását. És Rumininek ez a két döntése van, hogy vagy a barátokká vált népet rablom ki, vagy a barátomat hagyom meghalni.
1: Igen, ez de nagyon az az érdekes benne, nem is végül is a válasza, hanem az az érdekes kérdés benne, hogy te ezen ennyit gondolkozol előtte, hogy ezt a kérdést feltehetem ebben a könyvben.
2: Hát mert én ismerem az olvasóimat, és nem szeretem a Harry Potter íróját szídni, mert azt gondolom, hogy egy egészen elképesztő életművet hozott létre, és fantasztikus dolgai vannak, de én sok minden miatt haragszom rá, és például az egyik az, hogy abszolút nem vette figyelembe azt, hogy az olvasói azok nem olyan tempóban öregszenek, ahogy ő a könyveket megírta. Tehát persze az első generáció...
1: Az igen, de hogy
2: az a gyerek, aki most elsősként végig akarja olvasni a Harry Pottert, az első három részt végig tudja olvasni, a negyedik végén szerintem traumatizálódik, és az ötödiktől kezdve, ha még mindig olvassa, a rémálmai lesznek.
1: A Cedric Diggory halála, vagy mi az a...
2: Igen, ott a halálfalók, tulajdonképpen amikor Voldemort feltámad, vagy újra testet ölt, és ott megjelenik. Én bevallom, hogy én is rosszat álmodtam, amikor elolvastam a negyedik rész végét. Jó, én még egy Derricktől is tudtam félni gyerekkoromban, tehát hogy nekem nem nehéz rémálmokat okozni, de...
1: De hogy, és akkor mit mondasz ezzel, hogy mi a hiba?
2: Hát az, hogy lett egy kódváltás, és hogy olyan dolgokat enged meg magának gonoszságban, rossz indulatban, egymás bántásában, ami az ő korábban feltételezett olvasói életkorának nem felel meg. És egyébként nekem is nagyon nehéz, mert Rumini is nő. Rumini az első részben még 8 éves kiskölyök, most a 10. rész végén 16 éves, szerelmes, mai gondolataik szerint dübörög benne a tesztoszteron, és egy picikét mások a kalandok, valóban. Egy picikét Rumini is azért nagyfiúsabban viselkedik, de hogy az egésznél nagyon figyelek arra, hogy csupa olyan kalandokba keveredjen, és olyan dolgok történjenek vele, amiket, hogyha felolvassák a 6-7-8 éves gyereknek, az ugyanúgy átmenjen. És ez egy korlát nekem, mert igazából tudnék én Ruminivel durvább dolgokat is csinálni.
1: De nem csinálod meg. Egyébként az is egy döntés, hogy öregedjen. Mert például, amikor már általad is említett Marék Veronikának fölteszed ezt a kérdést, hogy Boriborn az elmúlt 40 évben öregedette, vagy Anni Panni, akkor neki az a válasz, hogy ezek időn kívüli élőlények, mackó, meg ember, és ha végig gondolod, nem öreg. És a problémáik nem lesznek komplexebbek, nyilván azért, mert ugyanannak a generációnak szól a 70-es években is, meg a 2020-as években is. De te úgy döntöttél, hogy öregedjen.
2: De ez egy másik helyzet. A Massad könyveimben Massad sem öregszik.
1: Ez igaz.
2: Pont úgy, mint Rumini, mert ott azokat a könyveket bárhogy variálgatja, akármilyen sorrendben elolvassa, ez lehet, hogy Massad egy hetéről szól az a 10x rész, ami megvan. Vagy oké, egy évéről, mert van benne téli is, meg nyári mese is.
1: Igen.
2: De hogy ennyi. Egy három éves kis fiú minden napja.
1: Nem lehet megtenni azt, hogy a főhős nem öregszik.
2: Hát egy regényben a főhős optimális esetben még legalábbis fejlődik, változik, alakul. És ezek az utazások, ezek hosszú hónapokig tartanak. Ugye Rumini, a nem is tudom, hanyadikra, az 5. rész végére eljutott odáig, hogy na végre már nem hajósinas, hanem tengerész. Akkor persze időről időre Negró megpróbált visszaminősíteni, ezzel megint egy-két részen át lehetett játszani, de most már kinőttünk, most már egy 16 éves fiút már nem nevezünk.
1: Na várj, most azt fogom feltenni neked azt a kérdést, hogy milyen tulajdonságai voltak annak a Rumininek, akit 2006-ban megismertünk, és milyen tulajdonságai vannak annak a Rumininek, akit mondjuk most írsz éppen, de erre a választ csak azok fogják megtudni, akik tovább jönnek velünk a Spotify-ra. Aki meg nem jön tovább velünk, az sem menjen sehova, mert Judit még ajánlani fog egy kötetet.
0: Törökülésben vagy fejen állva? A lényeg, hogy olvasson. A Százhold könyvajánlója.
1: És akkor itt van Berg Judit, és most ajánl valamit, ami nem Rumini, de a Rumini olvasóknak ajánlod.
2: A Rumini olvasóknak ajánlom, tulajdonképpen ennek a korosztálynak, ráadásul még annyiban is kapcsolódik a Ruminihez, hogy itt nem egész a főszereplő, de hogy az egyik főszereplő az egy patkány.
1: Ez egy
2: egészen más típusú könyv, ez nem egy kalandregény, de egy csodálatosan megírt könyv, amelyik egyébként az idei év gyerekkönyve díjat nyerte a 7-től 12 éves korig szóló kategóriában. Ez Vészics Andreának az Ábris és az Azurkék patkány című meseregénye, ami nagyon, nagyon izgalmas könyv, egészen más módon izgalmas, mint a Rumini. A főszereplője Ábris, egy kisfiú, aki hát valószínűleg talán ismertek ti is ilyen gyerekeket, iszonyatosan allergiás, gyakorlatilag mindenre, de legjobban az állatszőrre, és ezért a szülei annyira óvják és védik, hogy tulajdonképpen ő mindenből kimarad, mert nem tud elmenni egy osztálykirándulásra, mert ugye ott is lehet, hogy állatokkal, tehát nem tud elmenni egy szülinapra, nem tud elmenni oda vendégségbe, ahol akár egy kis hörcsög is van a ketrecben, mert ennyire allergiás. Tehát ez a kisfiú tulajdonképpen egy burokban él. Egy nagyon jó lelkű gyerek, akinek nagyjából szülei a legjobb társasága, és történetesen az ő apukája valamilyen kutatóintézetben dolgozik, ahol állatkísérletek is zajlanak, és egyszer Ábris bemegy oda az apukájához, és a mosdóban találkozik egy kékszínű patkánnyal, aki nem egy mesebeli lény, hanem valamilyen kísérlet során vált kékké, és még azt is hallott egy korábbi beszélgetésben, hogy ezt a patkányt ezt hát fel akarja boncolni, tehát hogy így tudja, hogy ezt a patkányt, ha megtalálják, akkor el fog pusztulni. És ő Ábris a szemébe néz ennek az állatnak, és valami kapcsolat létrejön köztük, és úgy érzi, hogy neki meg kell menteni. Miközben, ha hozzáér, akkor már folyni fognak a könnyei, és prüszködni fog, és fulladásos rohamai lesznek. És Ábris valahogy ezt a kis patkányt mégiscsak megmenti, rejtegeti, és aztán arra is nagyon hamar rájön, hogy nem fogja tudni ő magánál tartani, hova tudná elvinni a nagyszüleihez, akikkel viszont történetesen a szülei évek óta nem állnak szóba.
1: Szóval komplex probléma halmaz.
2: Komplex, iszonyatosan izgalmas, a kisfiú fejlődése, a kisfiú és a patkány kapcsolata.
1: A túlféltés
2: a
1: egyébként.
2: Túlféltés,
1: a generáció konfliktusa.
2: Iszonyú fontos dolgokról szól, miközben annyira szépen van megírva, olyan tarka, olyan emberi, olyan jó karakterek vannak benne, én tényleg minden sorát élveztem.
1: És most azt mondom a hallgatóinknak, hogy pár hete egyébként vendégünk volt Vészi Csandra, és pont erről a kötetről beszélgettünk, úgyhogy ha van kedvetek, akkor keressétek vissza azt a beszélgetést is, és akkor ott egy kicsit hosszabban is elemezzük a motivumait ennek a történetnek. Judit, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és így ennyit meséltél Ruminiről.
2: Nagyon köszönöm a meghívást.
1: Nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet, egy hét múlva péntek este 9-kor megint jövünk a 100 Holddal, addig pedig mindenkinek jó pihenést kívánok, és természetesen jó olvasást. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Száz holdnak is egy a vége. Mára búcsúzik a Rádiókafé és a Pagony kortárs gyerekirodalmi műsora. Találkozunk jövő pénteken este 9-kor.
1: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A Százhold támogatója az Erste.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
2: A Trip Hop legenda, Tréki, újra Budapesten.
3: A Műfaj úttörője július 9-én az Aquarium Klubban hozza el sötét tavait.
2: Jegyek kaphatók a livenation.hu-n. Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Berki Judit, Dániel András, Pánztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu per programok oldalon találsz. Várunk!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Egészségügyre és közlekedésre is jut az uniós forrásokból. Halálos buszbaleset történt Baranyában. Hétfőtől a motorosok kerülnek fókuszba. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Történelmi győzelemként értékelte a mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról szóló megállapodást a miniszterelnök. Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével tárgyalt tegnap. A forrás az éves hazai költségvetés 12%-ának felel meg. A pénz kohéziós alapból származó részét egyebek mellett közlekedésfejlesztésre, egészségügyi, szociális, környezetvédelmi beruházásokra, valamint a KKV-k fejlesztésére fordítják. Az uniós pénzek hazahozatalát kemény korrupció ellenes intézkedésekhez kötik. Több komoly baleset is történt ma az utakon. Bicskénél tömegkarambol volt az M1-esen. 9 ember érintett a balesetben, a sérülteket ellátták a mentők. Reggel busztragédia történt a 6-os főúton Pécs és Hirt között. A pécsi sportiskola aerobik csapata utazott a Magyar Kupa második fordulójára a fővárosba, amikor a busz egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról és fának csapódott. A sofőr a helyszínen életét vesztette, sokan megsérültek. A járműben 28-an utaztak, a mentők mindenkit kórházba vittek, könnyebb és súlyosabb sérülésekkel. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Többek között a teraszburkolatokat, a tetőelemeket és szerkezeteket, a redőnyöket, reluxákat. A jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, balkácsáruházakban, tüzéptelepeken, hanem a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. Egy hetes közlekedésbiztonsági akciót indít hétfőn a rendőrség, ismét egy összeurópai kezdeményezéshez csatlakoznak. Most elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira összpontosítanak. Például arra van-e rajtuk bukós isak és láthatósági felszerelés, megfelelő-e az abroncsok állapota, illetve módosítottak-e bármit engedély nélkül a motoron. Például megbuherálták-e a rendszámtáblákat, hogy gyorshajtás esetén ne lássa az azonosítót a kamera. Az esti éjszakai órákban még előfordulhatnak záporok, zivatarok, aztán kiderül az ég. A keleti határ mentén lehet még eső. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé hűl majd a levegő. Holnap eleinte napos idő várható gomoly felhőkkel, aztán a Dunántúlon jobban beborul az ég. Több helyen számíthatunk záporra, zivatarra, néhol heves zivatar is kialakulhat. A Dunától keletre napos idő marad. Vasárnap 26 és 30 fok között alakulnak a csúcsértékek, néhol ennél is meleg. Lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hogyan maradj talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden csütörtökön este 8-tól 9-ig a Rádió Cafén.
1: A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia ZRT.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Képzeljük el a helyet, ahol szinte minden másodpercre jut egy előre megírt szabály, ahol az érzelmeknek nincs helye, csak a hidegvérű profizmusnak, és ahol a legkisebb hiba akár végzetes is lehet. Ez a pilóta fülke steril valósága. De mi történik akkor, ha ez a tökéletesen kiszámítható világ egyszer csak szertefoszlik, és a fellegek helyett egy világjárvány miatt hirtelen a magyar rögvalóságban, a kisvállalkozói lét bürokratikus és kaotikus mocsarában kell helytállni? Ebben az adásban arról a belső hajtóerőről beszélgetünk, amely képes a pilóták extrém kríziskezelését és jéghideg fegyelmét átültetni az üzleti túlélésbe is. Megnézzük, mit kezd egy tökéletes rendhez szokott elme a kiszámíthatatlansággal, miért a legrosszabbra való folyamatos felkészülés adja a legnagyobb szabadságot, hogyan válik egy egzisztenciális kényszer egy új út kezdetévé. Vendégem Szénási Márton, kereskedelmi pilóta és cégtulajdonos. Szia!
2: Szia Igor, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Nem tudom megállni ezt a klasszikus, amúgy rendkívül bugyuta kérdést, hogy bizonyára gyerekkorodtól fogva szerettél volna pilóta lenni. Elnézést kérek ezért a kérdésért. A fiú gyerekek szerintem 90%-a tűzoltó, rendőr, katona, illetve igen, pilóta szeretne lenni.
2: Igen, jó kérdés.
1: De lehet neked nem is volt ez a fejedbe, csak így menet közben jött ez a... Hogy kezdtél szimpatizálni, hát nekem kell a repülés?
2: Ezt mindenki megkérdezi, és erre muszáj válaszolni valamit.
1: Ezért kérdeztem,
2: és akkor van egy konkrét esemény, emlékszem, kicsi gyerek voltam még, nem tudom, talán 6 éves, és akkor a Maléval repültünk ki egy esküvőre Hamburgba szüleimmel, meg nagymamámmal, testvéremmel, és hát az még bőven szeptember 11 előtt volt, és... hát akkor még ugye be lehetett menni a pilóta fülkébe. A gyerekeket külön be is terelték, hogy menjetek, nézzétek meg, hogy a pilóta bácsik mit csinálnak, és ez az egyetlen, amit így konkrétan meg tudok fogni, hogy tényleg ez az igazi gics. Naplemente volt, ült ott a két pocakos bácsi jó humorral, és akkor mutogatták, hogy világít minden a fejük fölött, meg kapcsolgatták. Ez az, amit így meg tudok határozni, hogy ez volt talán az, ami az első inputot adta. És hát utána anyukámék szüleim mondja, hogy hát előtte ugye tűzoltó akart lenni, rendőr és katona, persze, és pilóta és minden, és akkor utána minden más kiesett, és maradt ez.
1: Hát ez eléggé maradt, mert ha jól tudom, akkor a teljes képzést te magad finanszíroztad, ami azért a hallgatók kedvéért mondom, nem hiszem, hogy tudják, hogy mennyibe kerül, de ez szerintem kb. 40 millió forint.
2: Hát euróba tudom azt megmondani, hogy én mennyit költöttem rá, mondjuk én nagyságrendileg, mert annó a képzés volt 65 ezer euró, plusz azért ez egy 2,5 év abban a városban, ahol az adott repülőiskola van. Ott ugye albérlet, kajapia, önellátás. Nekem ez Litvániában volt, Vilniusban, illetve a repülős része, a gyakorlati képzés az lent Spanyolországban. Tehát gyakorlatilag egy 2-2,5 év tandíj plusz ugye az az élet, amíg az ember ott tanul, megengedheti magának ezt a luxust, hogy mondjuk a 20 éves évei közepén, vége felé, én egyébként 30 éves voltam, amikor ezt elkezdtem, hogy tud úgy szánni magára 2 évet, 2,5 évet, hogy csak erre fókuszál. Nekem az egész repülés vitorlázó repüléssel kezdődött, még kint Farkashegyen a MÁV repülőklubba, gimnázium alatt bőven 16-17 évesen. Nagyon jó alapot adott, nem bonyolódtam bele jobban a vitorlázó repülésbe, nagyon sok időmet elvitte, viszi a repülés.
1: És miért nem egyébként?
2: Nem akarok én ezzel senkit megbántani, mert azért nagyon sok minden változott azóta, de én belekerültem ott egy picit a kisgépes repülésbe, az itthoni kisgépes repülésbe, és nekem az egyértelmű volt, hogy én akkor magyar viszonyok között nem szeretnék ebbe pénzt tölni, mert ez nagyon kaotikus világ volt. Nem láttam azt biztosítottnak, hogy én, hogyha itt Magyarországon beleülök ennyi pénzt, akkor olyan minőségű tréninget kapok.
3: Ma most a motoros gépekről
2: meg utána később. Igen. Szóval ez talán egy tudatos döntés volt részemről. Akkoriban nem voltak ilyen programok, hogy a légitársaság fölvesz, és nem az, hogy megfinanszírozza a képzésedet, hanem egyáltalán azt mondja, hogy ha végzel az iskolával, akkor van helyed. Szóval én ezt jegeltem egy időre. És akkor megismerkedtünk, mert ugye akkor jött a teljesen más vonal, a rádiózás, meg a 20 éves életem. Próbáltam összetenni azt a tőkét, amiből ezt meg tudom valósítani és finanszírozni. Fontos hozzátenni, nekem iszonyatos nagy szerencsém volt, mert én nagyon komoly családi segítséget kaptam ahhoz, hogy ez megvalósuljon. Én kaptam, örököltem egy lakást, amit most már utólag azt mondom, kár volt eladni, simán csak hitelt kellett volna rá fölvenni, és most nálam lenne a lakás, de nem. Tehát az a lakás az pénzé lett, az a lakás az tanfolyammá avanzsált. Meg tudom mutatni egyébként, hogy egy ilyen, hát ez 11. kerületben volt, egy 75 négyzetméteres lakás.
3: Szép nagy lakás.
2: Igen. Megmutattam, hogy mi lett a lakásból. Tehát, hogy képzeld el azt, ugye, hogy mennyi pénzt elkölt az ember, és egy ilyen zöld papírfeszni lett belőle. Átalakult.
3: Marci most mutat egy olyan papírt, ami úgy néz ki egyébként, mint a forgalmi engedély.
2: Igen. Egy A4-es papírnak a fele egyébként.
3: Ami valójában egy pilóta engedély.
2: Így van.
3: Kereskedelmi pilóta engedély.
2: És akkor ebbe bele vannak pecsételve azok a képzések, azok a típus képzések, azok az oktatói minősítések, amik vannak, és ez lett egy
3: lakásból. Ja, hogy egyébként nem csak pilóta vagy, hanem oktató is.
2: Még nagyon az elején, de próbálom bontogatni a szárnyaimat.
3: Szóval azért nekem ez nagyon tetszik, ez az elszántság. Ha nem véletlenül hívtalak beszélgetni, mert hogyha nem is lenne vállalkozásod, ami van, de már önmagában szerintem ez is egy erőteljes vállalkozás, hogy nem csak az ember nem hagyja, hanem pénzt is, konkrétan pénztől abba, amit szeretne, azaz kockáztat. És milyen volt a képzés? Mit tanul egy kereskedelmi pilótának készülő hallgató?
2: Hát, ami érdemes ugye külön választani a dolgot, mert akkor, ha már bejut az ember egy ilyen képzésre, akkor már azért elég komoly szűrőkön átment előtte.
3: Na, ha jó, hogy említed a szűrőt, engem, amikor meséltél erről, akkor a legmegdöbbentőbb az, hogy nekem volt a fejemben, hogy mit keresnek a pilóta. Okos, nyelvet beszél, gyorsan reagál, mindenféle. És akkor te azt mondtad, hogy de azt is nagyon vizsgálták, hogy milyen az együttműködési készsége, hogy tud csapatban, közösségben dolgozni, sőt, ez egy kiemelt válogatási szempont így volt. Van. Hát ezen hátrahőköltem, hiszen aztán eszembe jutott, hogy persze, hát egy repülőgépen nem egyedül repülsz.
2: Igen. Sokan tényleg azt hiszik, hogy az ember fejben megold egy integrálást, és másodfokú egyenlet megoldó képletével kell, meg fekszik, azért ez nem így van. Tényleg a mai világban, a kereskedelmi repülésben, és ezáltal akár mondjuk egy képzett pilótaként is egy felvételi eljárás, sokkal inkább most már az úgynevezett non-technical skill irányába megy el, tehát nem azt nézik, hogy most én milyen szépen repülök egy műszeres megközelítés, nyilván azt is megnézik, mert azt is meg kell mutatni.
3: Ez gondolom alap, nem?
2: De az már alap, igen. Tehát, hogyha az ember jelentkezik egy munkára 2-3-4 ezer repült órával, akkor már feltételezik, hogy egy párszor meghosszabbította az engedélyét, tehát ezt képes megcsinálni. Sokkal inkább az a fontos, hogy milyen típusú ember. Érdekes.
3: Ez ugye, mit jelent?
2: Személyiség. Tehát nagyon komoly személyiség tesztek vannak, unalmasak, mint a fene.
3: Például agresszív ember nem lehet pilóta?
2: Egy bizonyos szintig el tudsz jutni. Tehát vitorlázó repülő papírt meg tudod szerezni, a magánpilóta jogosítást meg tudod szerezni, a két motoros repülőre, a műszerrepülésre, mindent meg tudsz szerezni, de amint olyan céghez kerülsz, ahol olyan repülőgépeket üzemeltetnek, ami már két pilótás üzemet igényel, kell hozzá egy tréning, MCC tréning, ez a neve, Multi Crew Cooperation, ez egy nagyon komoly tanfolyam arra, hogy hogyan tanul meg az ember egy pilóta fülkében már a leosztott feladatok szerint együttműködni.
3: Tehát ez olyan képesség, ugye, hogy úgy kell csapatban együttműködni, mint ahogyha egyek lennétek, hiszen a gép egy.
2: Igen, de, ugye ott megint ott van a de, mert minden mögött ott van a de, hogy azért, ha megnézed például a hierarchiát, ugye, hogy mondták a katonasságban, a parancslánc,
3: igen.
2: Mégiscsak van egy kapitány, mégiscsak van egy gépparancsnok,
3: övé a felelősség.
2: Aki a felelősség. És van mellette egy első tiszt, egy másodpilóta, nevezzük, ahogy nevezzük.
3: Hát magyarul, aki a jobb ülésbe
2: ül. Aki a jobb ülésbe ül, többnyire, igen. A feladatunk kettőnknek az, hogy ezt a repülőgépet A-ból B-be elvigyük. Szerencsésen, balesetmentesen, lehetőleg gazdaságosabban. Tehát egy csapatként dolgozunk, de a döntés mégis a kapitány. Na most itt jön a kérdés, hogy mi van, ha a kapitány csinál valami olyat, ami nekem mondjuk, mint első tisztnek nem tetszik, akkor ezt én hogyan kommunikálom, hogyan állok fel.
3: Mód, egyébként,
2: hogyne? És ezt nagyon komolyan veszik. Nagyon komolyan veszik Európában, meg a világ nyugati felében. Nagyon sok olyan kollégám van, akik repültek nem kevés órát a malévcsőd után Vietnámban, Kínában és a Távol-Keleten, és ugye a Távol-Kelet kultúrájából adódóan is ugye ez nagyon hierarchikus. Az, hogy te egy feljebb valódnak nemet mondjál, vagy te egy feljebb valódat felkérdezzél esetleg arról, hogy amit csinál, azt miért úgy csinálja, ez ugye ott nem annyira ildomos. Talán ugye a távoli kultúrák szakértői ezt jobban el tudják magyarázni, de ugye ez az arcvesztés jellege, hogy most akkor miért mondotta meg nekem, hogy én mit csináljak, holott pedig rongyolunk lefele föntről, és nem kéne
3: ilyen,
2: és meg kéne állni, igen, meg mondjuk épp az ivatar felé tartunk, és ugye el kéne fordulni. Tehát hogyan challenge-eli az ember a kollégáját, függetlenül attól, hogy én 100 órával alig ülök még a gépen, mellettem meg 10 000 órával a kapitány.
3: De van ilyen a pilóta főképe, és lejátszunk, kollega, tehát hogy te azt mondod első tisztként, hogy hát figyelj kapitány, ott az ivatar felhő nem jó. Nyilván nem ilyen nyilvánvaló dolgok.
2: Mindig megvan ennek a lehetősége, hogy az ember tényleg az utolsó lépcsőfok, ugye nálunk minden angolul megy, hogy akkor oké, AF control, és akkor én átveszem az irányítást, és innentől kezdve akkor én üzemelem a dolgot. Nyilván ez az, amit tanítanak, hogy ezt ugye meg kell érteni, tehát nem kezdünk el vitatkozni a pilóta főkében, hogy nem, I have control, nem most akkor én meg itt. Tehát, és utána ezt erről, ha olyan a helyzet, akkor írni kell egy riportot, nagyon komoly riportálási rendszerek vannak már a légiközlekedésben, és ez gyakorlatilag egy ilyen helyzet, az egy biztonságot befolyásoló, negatívan befolyásoló tényező. Én erről akkor írni fogok egy riportot, hogy 10 000 láb magasan mentünk bele az ivatarba, szóltam a kapitánynak, hogy el kéne fordulni, semmi, nem jó lesz ez így, és én nem éreztem ezt biztonságosnak. És ez erről utána ír az ember egy riportot.
3: Ez kötelező neked?
2: Szerintem ezt légitársasága válogatja, hogy milyen olyan szituációk vannak, ahol mondjuk ilyen együttműködésben. Ezt egyébként szaknyelvben CRM-nek hívják. Crew Resource Management, lehet egyébként, hogy a multivilágban is ez egy ismert kifejezés.
3: Igen, a CRM az mást is jelent a marketingben, de ez...
2: Igen, nem, a repülésben a CRM, ez a Crew Resource Management, hogyha a CRM problémák vannak, nem feltétlenül biztos, hogy kell róla riportot írni, mindenről lehet riportot írni, a nyugati világban a repülésben támogatják, hogy mindent riportáljál, ha szeretnéd no-name report, de minden ilyen menjen
3: be. Ez nem rontja meg a kapcsolatot a személyzet tagjaik, magyarul a kapitánnyal, tehát van egy ilyen helyzet, amiről te úgy érzed, hogy kell riportot írni, és akkor a kapitány megtudja, hogy hát mit írkálsz róla, mit Marci.
2: Szerintem a mai világban már mindenki, aki a repülésben dolgozik, azt tudja, hogy ez a reporting kultúra, ez szerves része a szakmának.
3: Tehát ha írsz egyet, akkor az a semmi gond?
2: Most ugye a kérdés, hogy írom? Hogy hazamegyek, és csendben, no-name reportba ezt megírom, oké.
3: De az olyan fejlentésnek tűnik.
2: Igen, és pont ezt a szemléletet próbálják kipucolni, mert ugye két opció van. Hogyha ha mondjuk a kollégám egy végtelenül aranyos ember, és amúgy csak nagyon rossz napja volt, és amúgy mi jól kijövünk, de úgy érzem, hogy ez mondjuk a repülés biztonságát negatívan befolyásolta, akkor hát érkezik hozzá egy e-mail a HR-től, figyelj, riportáltak ezzel meg ezzel a kifogással kapcsolatban. Az eddigi tapasztalatom azt mutatja, hogyha ilyen helyzetben az ember ír egy riportot, nem ő az első. Tehát a cég nagyon is tisztában van azzal, hogy egy adott ember milyen személyiséggel rendelkezik. Sőt, olyat is hallottunk már a szakmában, hogy egyszerűen rájöttek mondjuk egy bázison belül, hogy egy kapitány, egy első tiszt páros, az nem működik. Őket már össze se rakták a beosztásoknál, mert tudták, hogy az konfliktust okoz. Próbálják kerülni. Nem egyszerű, lehetetlen kiszűrni a 100%-ot, és ugye emberi tényező. Most jó napom van, rossz napom van, egy kicsit ingerlékenyebb vagyok, nem aludtam, mert ugat a kutya, sír a gyerkőc otthon. Nagyon-nagyon sok apróságon múlik, és ez az, amit próbálnak tanítani, hogy nekem is lehet rossz napom, akkor hogyan tudok mégis úgy a személyzet tagja lenni, hogy próbálom maximálisan.
3: És hogyan egyébként ilyenkor milyen módszerrel?
2: Félre kell tenni mindent. Tehát azért vagyunk ott, hogy A-ból B-be elmenjünk.
3: Nincsenek érzelmek, semmi, mindent tegyünk.
2: Nincsenek.
3: Tehát nincs olyan, hogy később se, hogy ugye általában pasik a pilóták, van pilóta, és akkor tudod, na gyere, játsszuk le. Tehát, hogy most nem arra gondolok, hogy bunyóznak, hanem...
2: Dehogy is. Bár ilyet is lehet hallani.
3: Hanem, hogy akkor a kapitány úgy érzi, hogy akkor neki most ezt le kell játszani, akár utólag, akár ott a kabinban.
2: Figyelj, visszatérve a gazdasági műsor részéhez, ez a papír, ezért ez iszonyat sok pénz. Az állásod...
3: Most a pilóta
2: engedélyt mutatod. Igen, tehát eljut ugye az ember egy olyan szintre, hogy megéri, hogy én most azért, mert itt kekeckedek, és van már 4 fekete pontom, és most, hogyha a kollégám felnyom, az lesz az 5., és azt mondják, hogy holnap, hogy akkor legyek kedves itt aláírni, itt a dobozom, és lehet menni.
3: Miért egyébként ez járhat ezzel? Tehát ugye konfliktózus személyiségeket eltávolítanak?
2: Jaj, simán. Jó példa erre a Covid és a fapados légitársaságokon belül, akinek volt valami vaj a füle mögött, valami...
3: Ezt nem tudjuk, tehát valami, egy kicsit.
2: Nem, tehát, hogy azért megy a... Biztos, hogy cégen belül is megy a monitorozás. Szerintem ez normális. A HR-en minden cégen belül tudják, hogy ki a nehéz személyiség, ki a kevésbé nehéz személyiség. Ezeket vizsgálják. Ugye mi pilóták 6 havonta a szimulátorba vizsgázunk. Arról is van feedback a különböző részlegeknek.
3: Mindegy, hogy kapitány vagy első tiszt?
2: Általában ez úgy van, hogy nekem éppen lejár a licenszem, a cégem szervez nekem egy szimulátorvizsgát, és összetesznek egy olyan kollégával, kapitánnyal vagy első tiszttel, akinek szintén lejár a licensze. Dolgoztam egy elég nagy fapados légitársaságnál, és az esetek többségében én mondjuk voltam budapesti bázisról, és a kollégám megjött, nem tudom, római bázisról, és soha életünkben nem láttuk egymást, nem találkoztunk, nem tudtuk, hogy ki kicsoda, de arra 2 napra minket, mint egy személyzet összeraknak, és így kell megoldani.
3: És működik egyébként?
2: Működik.
3: Az, hogy azt se tudod, kivel repülsz. Tehát mi a jobb, amikor egy bázison ugyanúgy vagytok, tehát egy kvázi összeszokott évek óta összeszokott személyzet, vagy az jön, akit beosztanak?
2: Hát ugye ennek is 2 oldala van, mint mindennek, hogyha összeszokott a személyzet, ugye azért ott jóval megengedőbbek lehetnek egymással.
3: Tehát akkor nincs jelentés, mondjuk.
2: Nincs jelentés, vagy akkor jó, figyelj, no, ismerjük a repülőteret, nem beszélünk át mindent, de azt úgy csináljuk, mint tegnap.
3: Tehát minden szavatokat rögzíti a fedélzeti hangrögzítő, ezeket egyébként, ha akarják, vissza is hallgatják, nem csak amikor baleset van, vagy esemény van, hanem...
2: Szerintem igen, de az is biztos, hogy nincs erre kapacitás, hogy minden egyes világos járatot...
3: Mert tulajdonképpen nem úgy egyébként teljes kontrollat éltek, de...
2: Hát ez... Nyilván ott van a füled, vagy a kis tudatalattidban, hogyha most azt mondom neked, hogy figyelj, Igor, szokásos 13-as balpálya megközelítés Pesten, bármi kérdés, nem nincs, hát végig kéne beszélni, hogy elhatározási magasság, hol startolunk át, hogyha ez van, hogyha az van, még akkor is, hogyha mind a ketten ismerjük a repülőteret, valamit azért kéne róla beszélni, de ha ismerik egymást a személyzet tagjai, akkor azért előfordul az, hogy akkor home base briefing, igen, kérdés nincs, köszönöm. Most, hogyha ott valami gáz van, nyilván megint pénzügyekről beszélgettünk, és mondjuk nehogy Isten a biztosító képbe kerül, ugye a biztosítókról ezúton is üdvözlöm őket, tudjuk, hogy nem szeretnek fizetni, tehát ők az utolsó csomót is megkeresik a KK-n, hogy ne kelljen fizetni, és hogy lehet, hogy akkor az lesz, hogy hát igen, csak ugye a céges briefing szerint ezt a pontot és azt a pontot is meg kell említeni, na hát a srácok nem említették meg, úgyhogy viszontlátásra. Míg, hogyha szimulátorról van szó, mondjuk adott esetben összeraknak egy olyan kollégával, akit én nem ismerek, sohasem repültünk, a tréningünk során minket bele

0: ne menjetek el! A szünet után folytatódik a dzsungelharc. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
3: A Trip Hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A műfaj úttörője június 9-én az Aquarium Klubban hozza el sötét tavait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n. Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program

0: Dunapartján, ahova velünk tart többek között Berg Judit, Dániel András, Pánztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu per programok oldalon találsz. Várunk!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc.
2: Heard it on the radio yesterday, 10 years ago.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, vendégem Szénási Márton, kereskedelmi pilóta és cégtulajdonos. Az első rész végén ott hagytuk abba, hogy a pilóták hogyan képesek tökéletesen és biztonságosan együttműködni egy gépen akkor is, ha életükben először találkoztak, hála a szigorú, kötött szabályrendszernek. A folytatásban megnézzük, hogyan válnak ezek az eljárások olyan betanult drillé, amitől a pilóták a legdurvább vészhelyzetben is érzelemmentesen, robotként kommunikálnak. Aztán pedig átevezünk a földi világba, hogy kiderüljön, hogyan szülte meg a COVID egy új vállalkozás megindítását.
2: Ebből fakad az, hogyha mondjuk van valamilyen repülőesemény, és ugye halljuk, van felvétel a pilóta fülkéből, vagy bárhonnan, akkor nem hallatszik a pilótáknak a vészhelyzetben az érzelmi feldúltsága. Itt tök nyugodtan beszélek, ennyi, kiengedtem a fékszárnyat, felhúzom, tehát ilyen nagyon szakmainak tűnő, érzelemmentes beszélgetés. Ez innen van, hogy ennyire drilleznek benneteket?
3: Igen, ez egy jó szó, ez egyébként használatos szó is, a drill, ugye, hogy magyarul hogy fordíthatjuk le, tehát, hogy ez a feladat ebben a helyzetben, ezt kell csinálnom.
2: Ez egy kötött eljárás.
3: Egy kötött eljárás, és ez tényleg a szimulátoros tréningjeim során is bejön, hogy amint valami nem úgy van, mint ahogy kellene, hogy legyen,
2: szándékosan ezt
3: azonnal az agyad átkapcsol
2: tényleg?
3: Szimulátor üzemmódba, de azonnal. És én meglepődtem, amikor életem első megszakított felszállását hajtottuk végre, viszonylag nagy sebességnél volt már. Tehát,
2: ez mennyi körülbelül?
3: Hát akkor Airbus 321-essel repültünk, és szerintem ez ilyen 80 csomó és 100 csomó közötti az sebesség volt.
2: Hát,
3: szorozd meg kettővel, és egy picit csaljál le belőle. Na most egy elhatározási sebesség, ami után már nem szakítjuk meg.
2: Akkor már nem
3: meg,
2: sok van a repülőtér végén.
3: Igen, az mondjuk egy 130 csomó. Tehát volt még benne margin, de az Airbus esetében 100 csomó fölött az már egy nagy sebességű, nagy energiájú megszakított felszállás, ugye ha ott kell megállni, az iszonyatos terhelés a fékeknek, meg a futóműnek, meg a gumiabroncsnak, meg egyébként mindenkinek mentálisan is. Tehát én mondom, ilyen 80 és 100 csomó között voltunk, tehát az már úgy pont úgy a határon mozog, és egyszer csak...
2: Már izgi volt,
3: igen,
2: ugye?
3: És átment a szélvédő előtt egy madárraj, és én hallottam, most is azt mondom, hallottam valami puffanást. És azonnal ugye jön a call out, hogy stop. És akkor a kapitány is stop, húzza le a gázt, húzza rá a...
2: Ezt mondják vészféknek, ugye?
3: Ő csak annyit mondta, hogy stop. Ez a parancs. És nekem az agyam azonnal átkattan szimulátor módba, nem tudom, hogy miért, mert most csinálom életemben először, és a szimulátorban számít rá egy picit az ember. Az életben azt tanítják, hogy azért mindig készülj erre mentálisan, mielőtt beszúrod a gázt, hogy azért mi van, ha meg kell állni. De ugye ezért ez rutin, tehát nap mint nap daráljuk ugyanazt, azért ez nem mindig jut az ember eszébe. És én őszintén meglepődtem azon, hogy ez így azonnal átállt az agyam, mintha szimulátorban lennénk. És egyébként tényleg még így a kockázatvállalás kapcsán is, tehát az ember ezt megtanulja kezelni, az ember megtanul ezzel együtt élni. Sokszor egyébként párkapcsolatban ez nehéz olyan szempontból, hogy én is otthon mindig megkapom, hogy miért mindig a legrosszabbra készülök, meg hogy miért mindenben csak...
2: De ez átmegy a magánéletedbe?
3: Átmegy. Miért mindig a legrosszabbat feltételezem? És akkor ezt úgy nehéz megmondani, hogy figyelj, azért, mert hogyha a legrosszabbra készülök, és nem történik semmi, vagy csak fele olyan rossz történik, még mindig boldog vagyok.
2: Sokat beszélgettünk a pilótaságodról, de te vállalkozó is vagy, és egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ez hogy jutott eszedbe, hiszen hát a laikus szemében, hogy a pilótaság az leköd. Neked olyan szakmádban teljesen leköd, de aztán így hogy jött? Mitől lettél vállalkozó?
3: Hát ezt egy szóval tudom összefoglalni.
2: Hallgatlak.
3: COVID.
2: Ah.
3: Mert a COVID az ugye olyan szinten megakasztotta a repülést, meg azt a szakmát, amivel én foglalkoztam, hogy tényleg egy olyan helyzetet idézett elő, amire előtte senki nem
2: gondolt. Se pénz, se posztó, semmi. Ott ültetek, és malmozás.
3: Igen.
2: Az kemény.
3: És majd szólunk, ha köszönjük. Tehát a Covid egyébként nagyon megtanított arra, hogy kell egy B-terv. Most nyilván, hogyha a hallgatók visszatekernek fejbe gyorsan, hogy mi ugye ismerjük egymást korábbról, mi ugye rádióztunk együtt. Igen. Nagyon sokat. Nekem a rádiózás lett volna mondjuk egy B-terv a repülés meg minden más mellett. De aztán a rádió, ahol együtt dolgoztunk, ha jól emlékszem, 3 évet pereskedett a frekvenciáért, 3 évig nem szólt semmi.
2: Igen.
3: Tehát akkor a média a B-terv? Nem, az se egy stabil B-terv. Tehát kell valami, ami mindentől olyan szinten független, hogyha kell, akkor ugye abból a család meg tudjon élni, vagy hogy abból legyen valami bevétel.
2: Onnan tudtad, hogy mit kell csinálni, ugye, konkrétan.
3: Ezek ilyen, mindig ilyen szerencsés együttállások. Volt egy családi cégünk, amiben többen voltunk tulajdonosok, én is, és a tulajdonos társak úgy döntöttek, hogy ők nem szeretnének ezzel foglalkozni. Egyébként ez egy ingatlan kiadással foglalkozó cég, semmi extra, de úgy voltak vele, hogy nekik most ez nem kell pupa hátukra, úgyhogy én megkaptam ezt a céget, és volt benne egy kis pénz a számlán. Nem sok, tehát ilyen 2 millió forint. Tehát arra, hogy te megváltsd a világot, arra ez nem biztos, hogy elég. Hát akkor mit tudsz vele csinálni? Bemész a bankba és kiveszed a pénzt, az a legrosszabb esemény, mert ugye akkor fizeted utána az adót, a bank is lehúz, tehát az, hogy kivedd és otthon legyen, annak sok értelme nincsen. Új ingatlant abból venni nem tudsz, mert ahhoz még önerőhöz is kevés, tehát hogy akkor mi legyen. És akkor jött az ötlet, hogy próbáljak valami más irányba elmozdulni, és végül is az lett a végeredmény, hogy köszönhetően így a covidos időtöltéseknek. Én nagyon sokat néztem a YouTube-ot, különböző youtubereket, influencereket, és hogy nem, így megragadt nekem a fejembe ezeket a snack és italautomatáknak az üzemeltetését. Meg lehetne próbálni, vagy hogy mi kell hozzá, hogy kell. Nagyságrendileg ugye ez a pénzösszeg, mondjuk ez egy 2 millió forintos összeg, ez arra jó, hogy az ember megvegye az első automatáját, ha olyat talál, hogy kicsit leharcolt, lehasznált, akkor lehet, hogy 2 is tudsz venni. És
2: hát egyébként csak egy zárójelben mondom, hát ha 12 évig ülnék egy szobába, akkor se jutna eszembe, hogyha vállalkozom, akkor italautomaták, meg ilyen.
3: Tehát jó, csak neked meg más, neked más ötleteid. Igen. Lennének, Igor, ami nekem meg eszembe nem jutna.
2: Aha.
3: Na mindegy, szót követett. Egyébként ez jól el is indult. A Covid alatt már gondolkoztam, ilyen Covid alatt például nagyon mentek ezek a különböző videók, tudod, hogy az emberek mit csinálnak, nem utazhat sehova, hogy veszel egy dobozos teherautót, és átalakítod lakóautóvá. Ez is egyébként egy olyan projekt.
2: Mászkálsz a világba.
3: Ez is egy olyan projekt, ami nekem olyan szinten elindult, hogy én szerintem ilyen 100 dollárnyi pénzt már elköltöttem erre az interneten, hogy különböző ilyen layoutokat megvásároltam PDF formátumban, ha vennék egy teherautót, az hogy tudom átalakítani. Szerencsére ez a projekt sírájából elsüllyedt, mert a világ összes pénzét valószínűleg erre rá lehetne költeni. Na, szóval van egy céged.
2: Van pont annyi, egy kis pénzed, ami elkölteni sok, befektetni kevés.
3: Igen, kezdjél vele valamit. És akkor hát olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy jártam oktatni az egyik szimulátoros céghez, és hát általában én reggeli szimulátorokat vállaltam, és nyilván olyan korán kezdtünk, hogy még a különböző ABC nem volt nyitva, nem tudtál venni a pékségbe egy kakaós csigát, mert még a pékség se volt nyitva. Ha kezdünk reggel 6-kor, akkor azért én nem szeretnék annyival előtte fölkelni, hogy én most otthon megreggelizek, próbálok minél tovább aludni. De volt becsületkasszás, croissant, meg víz, meg kóla bent. És akkor erre úgy számított az ember, és aztán így elkezdett elmaradozni. És akkor egyszer csak fölhívtam a főnököt, hogy figyelj már, hogy voltak régen ücsik, meg minden, hogy mi van vele. Hát, hogy az van, hogy ugye becsületkasszába nem nagyon dobálják be a pénzt az emberek, tök logikus az indok, mert hogy nagyon sok diák jön szimulátorozni, külföldiek. Nincs nála forint, euró van nála, 100 eurós, 50 eurós, 20 eurós. Aha. Apró nem nagyon van nála, és akkor kiveszi, mert szomjas, szerencsétlen, de amúgy meg ő kártyával fizetne. És akkor, várj, pillanat, mi lenne? És akkor állt össze a kép. Mi lenne, ha az én cégem hozna ide egy snack és italautomatát, és én vállalom a töltést, meg én vállalom az üzemeltetést, én csak a helyszínt kérem. Marci, csináld.
2: Csináld, és mindenki boldog lett.
3: Csináld, csak működjön. Ez az egy kérés volt, hogy csináld, de akkor csináld, és működjön. És működik. És akkor elkezdtem itthon ennek utána járni. Na most ugye nem tudom, mennyit tudok erről beszélni, még mennyi időnk van, mert azért az itthoni állapotok
2: elég. De ezt akartam kezdeni, azért ez így nagyon egyszerűen hangzik, de szerintem ez nem ilyen,
3: hát ez nem
2: ilyen
3: egyszerű. Nem, hát azért mégiscsak Magyarországról beszélünk, szóval...
2: Mi volt a legnagyobb akadálya ebbe az egészbe, vagy a legnagyobb szívás, mondjuk így? Az induláskor.
3: Hát az induláskor a legnagyobb szívás, az fizikailag a legnagyobb, az a gép volt, mert hogy képzeld el, hogy megvettem, a marketplace-en találtam egy gépet, fönn volt, elég ramaty állapotban volt, valahol Szentendrén, a világ végén. Én meg kint voltam Bécsben. Még az utolsó munkanapom, úgy, hogy a blokkomból az utolsó nap, föltették, fotón jól nézett ki, meg kéne venni, el kéne kezdeni. Na mindegy, a lényeg az, hogy én beültem az autóba, én hazajöttem aznap este, kimentem Szentendrére, megvettem egy automatát, ami utólag kiderült, hogy hulladék állapotban volt, és használhatatlan volt, és minden. Nem az a gép került be végül.
2: Hát akkor láttál először nyilván. Igen. Így saját
3: én úgy kezdtem ezt a bizniszt, hogy buktam 500 000 forintot. Így indult. És akkor ott voltam, hogy ülnek a nyakamon, hogy na Marci, mikor jön a gép, mert már mindenki éhes. Vettem egy automatát, amit nem tudok használni, mert olyan régi, hogy borzalom. Nem tudok rá kártyaterminált tenni, mert nem kezeli az alaplapja, meg nem kezeli ezt a protokollt a gép.
2: Jó gépet vettél.
3: Jó gépet vettem, hogy akkor most mi legyen.
2: Na és hogy oldottad meg?
3: És akkor hát utána jártam még jobban az interneten, és találtam olyan céget Magyarországon, aki automatákkal, felújított automatákkal, új automatákkal foglalkozik, és dupla árért gyakorlatilag, mint az a használt levedlet automata, de vásároltam egy másik használt tehát automatát.
2: Igen, vett egy másikat, ezt meghagytad.
3: Ez meg ott maradt a garázs előtt, aztán később hát még telepen végezte szegényke, de a lényeg az, Igor, hogy buktam rajta mondjuk 500 000 forintot az első hónapban. Viszont, ha én aznap délután nem ülök be az autóba Bécsbe, és én nem jövök haza, és nem veszem meg, és nem kényszerítem magamat ebbe a helyzetbe, akkor valószínűleg mind a mai napig nem lenne még automata kihelyezve.
2: Szerinted ahhoz, hogy valaki csináljon, induljon egy vállalkozáshoz, kell valami kis, mondjuk így prés?
3: Biztos, hogy kell, mert különben kényelmes vagy. Tehát, hogy én is olyan szempontból kényelmes voltam, hogy volt egy főállásom, megjött a havi fizetésem, mi kényszerítene arra, hogy én most még több terhet tegyek a vállamra. És pusztán csak annyi, hogy megmutassam a világnak, hogy ez az én ötletem volt, ezt én találtam ki, és ezt én végigvittem mindenféle nehezítés árán, hogy az a gép végül fölkerült a harmadik emeletre, ahol nincs lift, teszem hozzá. És működik.
2: És működik a terminál.
3: És működik, minden. És csak kártyaterminállal, és teljesen legálisan üzemeltetve, ami itthon Magyarországon azért nem egy egyszerű sztori.
2: De melyik jobb érzés neked, amikor jó felszállsz, vagy egy ilyen jó repülés, vagy ez, mert azt, hogy ez így megvan, ezt így oda tetted.
3: Figyelj, idő után a felszállás az rutinná válik, tehát nem érzed minden felszállásnál azt, főleg mondjuk 7 év után, hogy fú, hát én megcsináltam elértem.
2: Vagy valami jó repülési dolog, vagy ez a siker? Vagy...
3: Nem, szerintem az lehet a motiváló, hogy kell tudnod magadnak célokat kitűzni, akár szakmában, akár teljesen máshol, és azokat meg kell tudnod valósítani. És ami nagyon nehéz szerintem, és nekem sok barátom, vagy sok ismerősöm talán itt bukik el, hogy teljesen irreális célokat tűznek ki maguk elé.
2: Na és mi a titka? Az, hogy ez reális legyen a cél, mert belevágtál, de tényleg vakon, ahogy elmondtad, és vette egy roncsot.
3: Amiről nem tudtam, hogy roncs.
2: Hát tehát, nem úgy hogy... nézett ki. Hát ez ebben a használt autó, hogy jó néz ki, és akkor kiderül, hogy roncs.
3: Igen. Tényleg talán az a motiváció, hogy igenis megmutatom a világnak, hogy én ezt meg tudom csinálni. És mondjuk nekem édesapám üzletember, és ő vállalkozó volt világéletében, tehát én láttam...
2: Tanultál tőle?
3: Tanultam tőle, de nem így konkrétan,
2: hát nem a konkrét szakmai
3: lépés, hogy üljél a fiam, hanem a mentalitást. Nagyon sokat tanultam tőle a kitartásról, hogy nem adjuk föl. Nagyon sokat tanultam általa az időmenedzsmentről, teljesen máshogy látjuk az időmenedzsmentet. Ő olyan, hogy ő végigcsinálja a feladatot, én meg eljutottam már arra a pontra, hogyha azt látom, hogy nekem még 4 órát kell valamibe beleölni, egyszerűen nem éri meg, és abba hagyom félúton. Tehát lehet, hogy ez egy generációs különbség, hogyha egyszerűen logikusan végig gondolva már nem ér meg több energiabefektetést, akkor nem érdekel, hogy mennyi van benne. Még mindig az a döntésem, hogy akkor járok a legjobban, hogyha ezt veszni hagyom.
2: Igen, ez valóban nagy generációs
3: különbség. Például ez a gép. Lehet, hogy találhattam volna egy szervizt, vagy valakit, aki ezt ő meg tudja nekem csinálni. De akkor nem volt rá idő. Tehát meg kellett hozni azt a döntést, hogy ez a gép, ez kuka, és nem akarok vele többet foglalkozni.
2: És ki is tudtad kapcsolni, tehát most a veszteségkezelésre gondolok, hogy igen, akkor nem kezdtél gondolni, jaj, miért, meg 500 ezer forint,
3: Azon majd foglalkozunk később, igen. Aha. Tehát ezért mondom, hogy ki kell tűzni egy célt, egy reális célt. Most az, hogy vegyek egy snack automatát, úgy, hogy van már ugye a snack automatás bizniszben mindenki azt mondja, hogy akkor vegyél gépet, ha van helyszíned. Tehát aha, a checklisten, és pilóta gondolkodás, ugye van egy checklisten, legyen egy hely, ahova vihetem, pipa, megvan. Keressek egy automatát, amit megvehetek, vagy talált, ez is pipa. Van helyszínen, van automatám. Oda kell juttatni, jó, akkor hogy fognak benne fizetni? És akkor itt jönnek a buktatók, mert fölmész a YouTube-ra, Amerikába veszel a srác egy gépet, beteszi a mosodába, ráteszi a kártyolvasót, piff, és működik.
2: De azért sejtem, hogy nálunk nem így van.
3: Itthon azért ez nem így működik.
2: Ez nem mennyire így bonyolult egyébként? Csak hogy nem mondod,
3: nem bonyolult, ez adminisztráció. Tehát ez papírmunka, ez gizikét föl kell hívni a telefonon, egy olyan céggel is szerződést kell kötnöd, akik itt vannak egyébként az út túloldalán, nem mondom ki a nevüket, rettenet cég. Minden papíron megy, minden faxolt be a helyszín által aláírt hozzájáruló nyilatkozatot, és bejelentesz egy telepítési igényt, ők 30 napon belül hajlandók leplombálni az automatát. Tehát addig...
2: Mind közönségesen vállalkozásbarát.
3: Így van. És ráadásul monopól helyzetben van a cég, mert ők csinálják ezt. Aki utána jár, ők gyakorlatilag a telemetriát adják, hogy az én automatám, mint egy pénztárgép effektíve, be van kötve a NAV-hoz. És mindegy, hogy te kártyával fizetsz, vagy pénzt dobsz bele. Másik kérdés, hogy az én automatáim nem esznek meg már aprót, meg papírpénzt. Tehát ez csak kártya. De ugye ez valahogy a NAV-nak be kell vallani. És ugye ezt a telemetriai kapcsolatot adja, vagy felügyeli ez a cég havi nem kevés pénzért, és borzalom.
2: Sokan kérdezik, meg törik a fejüket, hogy lehet támogatni a kisvállalkozásokat. Hát úgy biztos ezek szerint, hogy normális körülményeket és gördülékeny üzletmenetet biztosítanak neki, és akkor lehet, hogy a vállalkozásokra lehet bízni, megoldják a saját mondjukat.
3: Igen, megint visszatérve erre, megnézel egy YouTube videót, Amerikában mondjuk minden tök jól működik. Itthon kártyás cég, aki a kártyaterminált forgalmazza, és végül is távolról üzemelteti, ő nekik a munkaidejük az hétfő reggel 8-tól péntek délután 3-ig tart. Na most, ha neked szombat délután lehal a terminálod, mert mondjuk a SIM-kártya...
2: Akkor az le is halt?
3: Az hétfő reggel 8-ig az lehalt. Nem tudsz élő embert fölhívni, mert nincs support. És egy olyan üzletágról beszélünk, ami ugye vending 0-24-ben működik. És kis cég vagyok, és mondhatják azt, hogy legyen otthon egy tartalékkártya terminálod. Jó. Lehet, és leveszem a régit, fölteszem az újat, és működik, de kis cég vagyok, nem tudok még 3-4-500 eurót kifizetni egy tartalék kártyaterminálért. És ott vagy, hogy péntek délután 4-től hétfő reggel 8-ig nincs ember, aki fölvegye. Amerikában meg hát ugye különböző időzónák, valószínűleg ott 0-24-es a support. Én azért ugye a repülés miatt elég jól beszélek angolul, én elkezdtem az online oldal, és richtig a magyar support felé tereltek, hogy akkor ezt a magyar supporttal intézzem el, mert ugye elkéri az ügyfélszámodat, ő beazonosít, hogy te egy magyar cég vagy, itt a magyar képviselet, hát őket kell keresni. Pont.
2: Ja, de péntek 3 után ne.
3: De szombat délután 2 van, és nem megy az automata. Tehát itthon azért vannak ilyen buktatók. Az igaz, hogy ezt mind lepapírozni elég komoly adminisztratív kihívást jelentett. Hozzáteszem, hogy ha már működik, és már van egy automatája az embernek 2-3-5, akkor már sokkal egyszerűbb újakat beüzemelni. de a kezdeti lépések azért elég nehezek.
2: Szénási Marci, köszönöm, hogy eljöttél.
3: Ilyen gyorsan elrepült az idő?
2: Erre. Nagyon nyomtuk a gázt.
3: Igen.
2: Köszönöm, hogy eljöttél a dzsungelharcba.
3: Köszönöm szépen a meghívást én is.
2: És a pilóta köszöntés az, hogy jó leszállást.
3: Jó leszállást, legyen így, köszönöm szépen.
2: Köszönöm.
1: A dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Szénási Márton kereskedelmi pilóta és cégtulajdonos volt. Egy hét múlva egy újabb történetet hallhattok a szabadság szeretetről, a kitartásról és a belső tűzről, olyan emberekről, akik a lehető legszélesebb értelemben vállalkozók, az én szememben egyben felfedezők is. Ha tetszett a beszélgetés, kövessétek a dzsungelharc Spotify csatornáját, hogy ne maradjatok le a jó történetekről. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Réta Igort hallottátok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. Visszahallgatnád? Megteheted a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia ZRT. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
4: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
4: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
5: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
6: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
7: A man is super.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
8: This is a substance of the way of the samurai.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. Zavarnak a szürke hétköznapok?
9: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
9: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
9: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
10: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
11: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
11: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
12: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Bergi Judit, Dániel András, Pánztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu per programok oldalon találsz. Várunk!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
13: A Paris Saint-Germain nyerte a budapesti BL döntőt. Az utolsó negyed évben már jöhetnek az uniós pénzek. Több felé számíthatunk zivatarra. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Másodszor is felért a csúcsra a Paris Saint-Germain. 11-es párbajjal végződött a labdarúgó bajnokok ligája döntője a Puskás Arénában. A PSG megvédte címét az Arsenal elleni mérkőzésen. A rendes játékidő 1-1-el zárult, végül a hosszabbításban sem jutottak dőlőre a csapatok. A kupa sorsát 11-esek döntötték el. A budapesti BL döntőre 10 000-ek érkeztek a magyar fővárosba. Az élő közvetítést milliók követték világszerte. Az utolsó negyed évben kezdődhet meg az uniós helyreállítási alap forrásainak kifizetése. Erről a pénzügyminiszter posztolt közösségi oldalán. Kármán András rámutatott, a Brüsszelben született megállapodás szerint 16,4 milliárd euró válik elérhetővé, ha Magyarország augusztusig teljesíti a vállalt mérföldköveket. Kifejtette, a nagyságrendileg 6000 milliárd forint, a jelenlegi magyar költségvetés közel 13%-a. A megállapodás több ezer milliárd forinttal növelheti Magyarország költségvetési mozgásterét, és új lehetőségek nyílhatnak beruházások és fejlesztések finanszírozására is. Több komoly baleset is történt ma az utakon. Bicskénél tömegkarambol volt az M1-esen. 9 ember érintett a balesetben, a sérülteket ellátták a mentők. Reggel busz tragédia történt a 6-os főúton Pécs és Hirt között. A pécsi sportiskola aerobik csapata utazott a Magyar Kupa második fordulójára a fővárosba, amikor a busz egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról és fának csapódott. A sofőr a helyszínen életét vesztette, sokan megsérültek. A járműben 28-an utaztak. A mentők mindenkit kórházba vittek, könnyebb és súlyosabb sérülésekkel. Letthegymászók vesztették életüket Alaszkában. Észak-Amerika legmagasabb hegycsúcsának közelében zuhant le a 7 tagú expedíció 4 résztvevője 5500 méteres magasságban, amikor kötélbiztosítással másztak egy hófötte hegyoldalon. Egyikük túlélte a balesetet, őt helikopterrel vitték el a helyszínről. Az esti éjszakai órákban még előfordulhatnak záporok, zivatarok, aztán kiderül az ég. A keleti határ mentén lehet még eső. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé hűl majd a levegő. Holnap eleinte napos idő várható gomoly felhőkkel, aztán a Dunántúlon jobban beborul az ég. Több helyen számíthatunk záporra, zivatarra, néhol heves zivatar is kialakulhat. A Dunától keletre napos idő marad. Vasárnap 26 és 30 fok között alakulnak a csúcsértékek, néhol ennél is meleg. Lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Kiközösít a Kamu közegem, énekel negyedikes élményekről Lori a kisasszonydal szövegében, ahol azt is részletezi, hogy testsúlya és túl rövid haja miatt nem nézik kisasszonynak. Itt nem csupán a költőjén szólalt meg. A dalszerző énekesnő szerint a sorok emlékeinek mozaikjaiból álltak össze. A 21-es kikeltetőn felbukkant előadó művész azóta a Colorado-n, a Fishing on Orphűn és a Szigeten is koncertezett. Az első magyar Spotify Equal Global nagykövetként pedig már a New Yorki Times Square óriás kivetítőjén is szerepelt. Hajrá, Lori! Így szép utólag revansot venni a kiközösítő osztálytársakon!

Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A keresztapa egyik karakteréről, Johnny Fontaine-ről kívánta elnevezni magát egy ír indie rock banda 2014-ben. Azonban nem vehették fel az óhajtott Fontaines nevet, mert ebben megelőzte őket egy Los Angeles-i csapat. Az írek nem adták fel. A jól csengő szóhoz hozzácsapták Dublin City rövidítését, így már hivatalosan is megkezdhették pályafutásokat. Fontaines DC-ként. Piszokmázlisták a Los Angeles-i kollégák, hogy az elszánt dubliniak nem folyamodtak olyan módszerekhez, mint névadójuk. Francis Ford Coppola 72-es moziában ugyanis Johnny Fontaine Vito Corleone keresztfia, aki a cselekmény szerint nem kapott meg egy vágyott filmszerepet, erre a maffia visszautasíthatatlan ajánlatot, azaz levágott lófejet tett a stúdió elnökének ágyába.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Cypress Hill egy kaliforniai hip-hop zenekar. A kollektíva eredetileg DVX néven alakult 1988-ban latin-amerikai emigránsok leszármazottaiból. Pályafutásuk 10 nagy lemezéből mintegy 20 millió darabot sikerült eladniuk világszerte. A What's Your Number című kislemez a 2004-es album a Till Death Do Us Part előzeteseként jelent meg. Érdekesség, hogy a csapat ezen a lemezen kísérletezett először a reggae hangzás világával. A dal egyébként a Clash Guns of Brixton című szerzeményének basszus menetére épül.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zenedukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
4: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 4-én csütörtökön a főkertész DJ Rob. Van gerebjéd? Június 4-e Dürer kert DJ Rob.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Serge Gainsbourg egy Franciaországba menekült orosz zsidó család gyermekeként született Párizsban. Költőként, zeneszerzőként, énekesként, színészként és filmrendezőként is dolgozott. Csak nem minden zenei stílust kipróbált. Élete során 576 dalt komponált és mintegy 40 filmhez szerzett zenét.
2: L'histoire de Jesse James. Comment il vécut, comment il est mort. Ça vous a plu, hein ?

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Néhány év a Ladány Bene 27 csapatában, majd néhány év Izraelben alapozta meg Barca Gergő szaxofonos fejében a gondolatot, hogy egy világzenét játszó zenekart alapít társaival, alapmotívumként használva tradicionális magyar és balkáni dallamokat. Így 1999-ben jött létre a Besodrom zenekar. Nevének lovári cigány nyelven van egyértelmű jelentése. Üld meg az utat, mint ahogy a lovat szokás megülni. Azaz indulj el! A csapat a balkáni és a romániai cigány, illetve a közel-keleti tradicionális zenét ötvözi a magyar zenével, egyedi stílusban. A kezdetektől fogva koncerteznek külföldön, főleg Nyugat-Európában. Fennállásuk alatt már eljutottak olyan egzotikusnak tűnő helyekre, mint Mexikó vagy Ausztrália.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Ethnobeat zenét játszó Orvoár zenekar 2018-ban szinte a semmiből került a fesztiválok nagy színpadaira. Népzenében gyökerező, annak dallami és szöveges hagyományait rockos alternatív hangzásba ültető egyedi dalaival hódította meg a közönséget. Az Ethnobeat műfaj megnevezés arra utal, hogy leginkább a Kárpát-medence népzenéje és az angol száz beat folk hatásai köszönnek vissza dalaikban. E műfajok hatottak leginkább alkotó tevékenységükre. Zenéjük sokszínű, ahogyan a magyar, cigány, ír és délszláv népzene motívumai és az 1960-as évek beat zenéje, úgy a francia kávéházi sanzonok világa és a régi reneszánsz hangszeres zene is egyaránt felbukkan dalaikban.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
2: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
2: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
3: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a Rádiókaféra.
4: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
5: This is a substance of the way of the samurai.
1: A mai Long Trackben George Mihály vendégmixét hallhatjátok.

0: A mai DJ George Mihály volt.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
3: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
3: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eszkimó csika, eszkimó csika, eszkimó csika, eszkimó csika.
5: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
3: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
6: Alright, DJ, put the needle on the record.
3: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
7: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
9: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
8: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 4-én csütörtökön a főkertész DJ Rob. Van gerebjéd? Június 4-e Dürer kert DJ Rob.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Nyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Anya, mi az az a svény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
1: Mini Starsky és Hutchess Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.